vételekkel, az áfával és a különböző támogatások. Az SZIA bevételekkel, az áfával

0: eszközökre milyen értékelés, egy veszteséges vállalattal mit kezdünk, hogy ez az egyik része. A másik pedig, hogy az adó terhek igazságos elosztása valamilyen politikai cél mentén, mert ha nincs egy logikus, csak kiemelünk a társadalom egy részét, és akkor mert azt feláldozzuk, mert annak tapsolnak a választók nagyobb része, akkor azt érhetjük el, hogy tőkekiáramlás történik az országból, nekünk pedig pont az az érdekünk, hogy attraktív legyen Magyarország, a külföldről hazajönni, és a külföldről hazahozni a megtakarításokat, és itthon fialtatni. Tehát ez egy, én nem szeretnék elhamarkodott értékítéletet mondani, mindennek helye van, politikailag mindent meg lehet érteni, de ezt az egész adó csomagot egyben lehet értékelni.
1: Annál is inkább, hogy a pontos részleteit még nem tudjuk. Igen. Egyébként. Köszönöm, hogy itt volt, és akkor várjuk vissza a gazdasági kérdésekben.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Tankönyv választási szabadság, a tanulók és a pedagógusok terheinek is a csökkentése és az igazgatói hatáskörök kibővítése. Csak néhány dolog, amiket Lannert Judit mondott a tegnapi meghallgatáson. Oktatással megyünk tovább. Nahalka István oktatáskutató vendégem, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Ön mi az, amit kiemelne a tegnapi napból? Mi volt az a fő üzenet, ami változást hozhat? Hozhat-e változást?
4: Azt hiszem, hogy sokan ezt mondják, hogy ez a gyermekközpontúság, ami egy, valljuk be, egy jelszó, de nagyon tartalmas jelszó. Tegnap is elhangzott a meghallgatáson jó pár összetevője. Olyasmiket kell érteni az alatt, hogy konkrétumokat mondjak, hogy például a gyerekeket be kell vonni abba a folyamatba, ahol meghatározzuk azt, hogy mit fognak tanulni, hogyan fognak tanulni, mit fognak csinálni, milyen tevékenységeket fognak végezni az iskolában, tehát sokkal inkább részesei legyenek a saját nevelésük folyamatainak. De jelenti ez azt is, hogy mondjuk egy pedagógus, amikor megtervezi az óráit, akkor nem elsősorban arra gondol, hogy nem az az első, hogy az jut eszébe, hogy én majd mit fogok csinálni, mert mint a pedagógus mit fog csinálni, hanem először azt gondolja végig, hogy milyen tevékenységekkel tudnak a gyerekek a legjobban tanulni, és ehhez

0: ez tervezi hozzá a saját tevékenységeit, és itt egyébként minden pedagógia gyermekközpontú, mert ugye minden pedagógiának az a cél, hogy a gyermekek személyiségét fejlessze, de mint jelszó, mint tartalom meghatározó kifejezés nagyon fontos, és ez ott van majdnem mindenben, amit hallottunk ezen a meghallgatáson, és hát egyébként is a mostanában a miniszterjelölt asszony megnyilvánulásaiban nagyon sokszor ez felfedezhető volt. Ezt én nagyon fontosnak tartom, ezt most hosszan lehetne persze ecsetelni, összehasonlítani az előző időszakkal, hogy az miért nem volt ilyen, és itt tovább, de most azt hiszem ebbe nem kell belemennünk. A másik pedig majdnem ezzel egyenlő súlyú, hogy hát lesz új minisztérium az oktatásnak, méghozzá nem is akármilyen, tehát nem csak egyszerűen egy közoktatási minisztérium születik, hanem, és én ezt tartom bizonyos szempontból még lényegesebbnek, hogy az összes oktatási funkció ott lesz ebben a minisztériumban. A bölcsödétől, és most bocsánat, hogy oktatásról beszélek a bölcsödével kapcsolatban, de azt hiszem, hogy érthető, hogyha magáról a rendszerről beszélünk, akkor az is ide tartozik. Tehát a bölcsödétől a felnőtt képzésig minden. Ennek az az óriási jelentősége, hogy a különböző szeletek, a különböző részek közötti kapcsolatok alakulhatnak így sokkal normálisabban, mint eddig. Az elmúlt időszakban rémülten láttuk, hogy hogyan szakadnak szét a kapcsolatok felsőoktatás és közoktatás között, szakképzés és közoktatás között. Már egy adatbázis rendszert nem lehetett normálisan összehozni a 6-tól 18 éves korig való tanulással kapcsolatban, tehát egyszerűen rémisztő volt. Most ezek a problémák remélhetőleg minél hamarabb megszűnnek, és én ezt is szeretném kiemelni, nagyon fontos mozzanat.
1: A felsőoktatásról körülbelül mindenki úgy gondolkodik, hogy az kb. Rendben van. Nyilván az alapítványi rendszer, meg tehát van ott is mit felülvizsgálni, de szakmailag azért még viszonylag az élvonalban vagyunk, hogyha európai szintet veszünk. A közoktatásról, amikor általános iskolásokról beszélünk, ott viszont teljesen más a vélemény, legalábbis a társadalom szempontjából. Az, amiket most csak az elején felsoroltam, hogy mondjuk egy szabad tankönyv használat, vagy az, hogy az egyes iskolaigazgatók keze nem lesz kvázi megkötve, ugye a KLIK rendszer átgondolását is említette Lannert Judit. Ezek hozhatnak látható eredményt, változást?
0: Annyiban igen, hogy javítják a jelenlegi helyzetet az iskolákban, tehát hogy is volt szó erről tegnap, hogy egy kis levegőt kapjon az oktatás. Erre szükség van ahhoz, hogy energiákat lehessen felszabadítani a közoktatásban, mert erre nagyon nagy szükség van. Szóval a közoktatás igazából akkor fog megújulni, hogyha az azt megújítani szándékozó, mondjuk így, hogy külső szakmai fórumok, és maga a közoktatás tényleg találkozik, és ott kell, hogy legyenek a pedagógusok, az igazgatók. Az egész közoktatási rendszer ebben a megújítási folyamatban innovatívnak kell válnia a közoktatásnak. Na most úgy, hogy agyonnyomjuk őket mindenfélével, és nem tudják, hogy mit csináljanak a sok munkától, amit el kell végezniük, úgy nem fog innovatívvá válni a közoktatás. Tehát ennek a levegőt kapásnak ennek óriási jelentősége van. Most még csak erről van szó. Nyilván egy következő időszakban majd jönnek ennek a tartalmi részei, hogy mit is jelent tulajdonképpen az, hogy jó, most levegőt kapott a közoktatás, de mire használja ezt a levegőt? Hogy lesz ebből egy magasabb színvonalú oktatás? Tehát attól, hogy a terheket csökkentjük, pontosabban azt mondom, hogy a terheket csökkentjük, már attól is növekedhet valamennyire az oktatás színvonala, de nem ettől fog radikálisan növekedni az oktatás színvonala, hanem hogyha valóban belemegyünk azokba a reformokra, amelyekről egyelőre még természetesen csak íme-lámmal van szó, hiszen ezeket ki kell dolgozni, ezeket át kell gondolni, azok azért már óriási lépések lesznek, és ez egy következő időszaknak lesz a feladata.
1: Az előző kormányzat próbálkozott egyfajta béremeléses, több lépcsős konstrukcióval, hogy kedvezőbb legyen a pedagógusi pálya. Sokan sokféleképpen fejezték ki nem tetszésüket, pedagógus tüntetések, kirúgott tanárok, őket most ugye kiemelten jelezte Lannert Judit, hogy rehabilitálni szeretné. Hogy lesz vonzó egy pedagógusi pálya, és mondjuk úgy, hogy az én kisgyerekem 2 év múlva iskolába megy, általános iskolába, látom-e majd azt, hogy mondjuk nincsen szakember hiány?
0: Van ennek még mindig fizetésbeli feltétele? Hát egyrészt ott vannak a NOKS dolgozók, ez a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozókat jelenti a pedagógiai asszisztenstől kezdve a pszichológusig, nagyon sokféle szakma tartozik ide. Az ő bérük nem lett emelve, vagy csak nagyon-nagyon kis mértékben lett emelve. Ez például egy megoldandó probléma. Egyelőre nyilván nem is lehet tudni, hogy miből lesz erre forrás. Továbbá én már akkor, amikor erről szó volt, akkor sem értettem teljesen egyet azzal, hogy csak a diplomás bérek 80%-a, átlagbérek 80%-áig emelik fel a pedagógusok átlagbérek. Miért a 80%-át? Miért nem a 100%-áig emelik fel? Tehát szerintem ott is van még emelnivaló, de ezek az anyagi dolgok fontosak, nagyon fontosak, de úgy tűnik, hogy nem ez az első. Úgy tűnik, hogy az a fajta szabadság, amire most lehetőség van, amit valószínűleg megkapnak a pedagógusok, az sokkal fontosabb szerepet játszik ebből a szempontból. Végre igazi értelmiségi foglalkozással lehetne tenni a pedagógus pályát. A mai szisztémában a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, a legkülönbözőbb szabályzatok annyira beszabályozzák a pedagógus munkát, hogy tulajdonképpen csak azok tudnak normális tevékenységet végezni, akik fittyet hánynak ezekre a szabályokra. És van ilyen, tehát működik ez az oktatásban, csak természetesen ez nem egy normális állapot. Az kell, hogy legyen a normális állapot, hogy a pedagógus kreatívan, önállóan, a saját szája íze szerint, természetesen általános megadott keretek között végzi a munkáját. Na és erre, hogyha lehetőség lesz, az meg fogja emelni a pedagógus pálya presztízsét, csak ez lassan következik be.
1: Na, Halka István, köszönöm.
0: Én köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az állam nem jó gazdája a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó intézeteknek, jelentette ki az Egyenes Beszédben Káli Nagy Géza professzor. A szakember arról is beszélt, hogy Balási Gyula a Humán Reprodukciós Igazgatósággal is kötött reklámszerződést 211 millió forint értékben, miközben ennek az ágazatnak nincs szüksége reklámra. Vendégünk Várnagy Ákos, a Humán Reprodukciós Igazgatóság vezetője.
2: Várnagy Ákost köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És köszönöm, hogy itt van. Ritka, amikor egy állami egészségügyi vezető ad interjút. Pont tegnap itt emlegette egyébként Kincses Gyula, mert hogy engedélyt kell kérniük, nem mindig kapnak, sőt tapasztalatból mondom, hogy sokszor nem.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, igen. Ez valóban így van, tehát ez az első alkalom, hogy egy éve vagyok igazgatója a Humán Reprodukciós Igazgatóságnak, és az első alkalom, hogy erre sor került, és köszönöm szépen is egyébként. Miniszter úr is nagyon korrekt volt egyébként, mert igaz, hogy mától már miniszter, de gyakorlatilag rám bízta azt a döntést, hogy akkor most itt ide el tudjak jönni. Ez nagy hiányosság egyébként, és valószínűleg ez egyik oka is annak, hogy nem tudtunk megnyilvánulni, mert nagyon sok méltatlan vád érte a szakmát, és nem csak az igazgatóságot, hanem ezen keresztül a szakmát is. Én igazából a társaságnak, a szakmai társaságnak is az elnöke vagyok egyben, és az egyik oka volt az, hogy épp elvállaltam tavaly ilyenkor ezt a munkakört is, mert gyakorlatilag az összes központnak minden orvosát név szerint ismerem, minden biológusát, a szakdolgozókat, a problémáikat, a központjuk működését, a protokolljaikat, a számaikat, és úgy éreztük, hogy most már szakmai szintre kell terelni azt a nagyon sok vihart kevert területet, ami a mi területünk. 10 évvel ezelőtt a legfőbb problémánk az volt, hogy a különböző fenntartású intézményeknek a fenntartói, nem a kollégák, akik dolgoztak, nagyon sokszor, hát nem szakmai alapú, hanem inkább pénzügyi, tehát üzleti alapon közelítették meg ezt a területet. Ez az egyik oka is volt egyébként annak, hogy az állam beavatkozott. A szakmát egyébként ezzel kapcsolatban nem kérdezték meg, de ez egyértelmű ok volt, hogy valamit tenni kell azért, hogy a transzparencia visszajöjjön, semmilyen adat, semmilyen szám nem került ki a rendszerből.
2: Erre kitérünk még, igen? Mert hogy sok kritikája volt ezzel kapcsolatban is nyilvánvalóan a professzor úrnak, de mondott még itt mást is Káli professzor úr, amire ha szeretne reagálni, akkor reagálhat, bár nem ön volt, hiszen ő tavaly április óta van, Vesztergom Dóra kötötte ezt a bizonyos szerződést Balázsi Gyula cégével, ugye egy 211 millió forintos szerződésről van szó, és ott ugye felvetődik a kérdés, hogy a professzor is mondta, hogy miért? Miért kell ezt a területet reklámozni, egy állami intézményrendszerről van szó?
3: Egy nagyon fontos dolgot kell ilyenkor helyre tenni, tehát a lombik bébi kezeléseknek valóban nincsen szüksége reklámra, de a reprodukciós igazgatóságnak és a meddőségi kezeléseknek is a munkája az nem a lombik bébi kezelés. Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, mert sokkal leegyszerűsítik, ez egy sokkal komplexebb kérdés. Egyrészt vannak más típusú kezelések, tehát a lombikon kívül nagyon sok más beavatkozással. Én 25 éve ezt csinálom, tehát tényleg rengeteg ciklusok vagyunk túl. Másrészt pedig ahhoz, hogy ne fordulhasson az elő például, hogy egy 40 éves nő mondjuk egy konzultáción szembesül azzal, hogy neki milyenek a teherbeesési esélye, és nem beszélünk lombikról, csak egy egészségesnek mondott nő, akinek feltételezhetően spontán is teherbe eshetne, de olyan hiányosak a magyar lakosságnak a termékenység tudatossággal kapcsolatos ismeretei, hogy igenis ezzel kapcsolatban szükség van felmérésekre, kampányokra, nem reklámra, hanem ismeretterjesztésre,
2: edukációra. Tehát
3: ezt szolgálta? Ezt szolgálta. Ez teljesen, és most mondok valamit, még szükség van ilyenre. Tehát az, hogy ez egy keretszerződés volt egyébként, annak ellenére, hogy nem én voltam az igazgató, ezt azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy teljesen jogos, indokú keretszerződés volt. Az más kérdés, hogy ugyanúgy, ahogy egyéb állami háttérintézmény, több ezer, ha jól tudom, rá volt arra kényszerű, hogy ezzel a bizonyos céggel nem a HRI egyébként kötötte a szerződést, hanem a ide vonatkozó jogszabály szerint, hadd ne idézzem, az NKOH-n keresztül történt ennek az eljárásnak a lefolytatása, de a termék, az kézzelfogható, nagyon sok olyan anyagot készítettek, tanulmányt, sajtó megjelenést, social media megjelenést, ami ahhoz szükséges, hogy ilyen helyzet ne állhasson elő. csak mondok két számot, évről évre növekszik az az átlag életkor például, amikor a nők az első gyermeküket vállalják. Ez most 29,5, majdnem 30 év. Ugye ez azzal jár, hogy egyre tolódik ki, ha az átlag az a 29,5, akkor ugye nyilván az átlag fölötti életkorúaknak az aránya egyre magasabb, és hogyha még ők valamilyen módon mondjuk teherbe is esnek, akár spontán, akár valamilyen mesterséges eljárás segítségével, sokkal kisebb az esélye, hogy mondjuk az első gyermek után például egy másodikat vállaljanak be. Ezekről már iskolai
2: tehát
3: időben...
2: fontos is kell beszélni.
3: Na, és még egy fontos számot hadd mondjak, hogy az is kevés ember számára ismert, hogy gyakorlatilag az utóbbi 10 évben a szülőképes nőknek a korosztályából 140 000-re kevesebb a mai szám, mint annak idején volt. Tehát nem, hogy több beteget kell, hogy ellássunk, hanem sajnos egyre fogy a népességnek az a része is, aki mi hozzánk kerül, tehát muszáj még ezt megelőzően is beavatkozni a rendszerbe.
2: Mondok még több kritikát mondod, de kettőt még szeretnék idehozni. Az egyik szakmai kritikája az volt, hogy az államosított rendszer minden korábbinál több közpénzt emésztett fel, de nem jók az eredmények. Ő azt mondja, hogy az ország 13 medőségi központjában 18.016 lombigbébi kezelés történt, 3089 gyerek született, és ezek szerény számok.
3: Köszönöm ezt a kérdést. Először is azt hadd mondjam el, hogy egy jó 10 évvel ezelőttig gyakorlatilag semmilyen transzparens adat nem került ki a rendszerből. Egyik oka is volt egyébként ez az állami tulajdonvételnek. A szakmát erről nem kérdezték meg, de ez az egyik oka is volt ennek. Gyakorlatilag én 15 éve ülök abban a bizottságban, ami ezeket a számokat feldolgozás után nyilvánosságra kellene, hogy hozza, ez a Humán Reprodukciós Bizottság. 23-ig nem tartotta alkalmasnak ez a bizottság az adatoknak a közlését, mert semmilyen adat nem került ki bizonyos központokból. Úgyhogy eleve az összehasonlítás már itt megkérdőjelezhető.
2: De hát miért nem került ki?
3: Hát azért nem került ki, mert a központok nem voltak rákényszerítve arra, hogy adatot szolgáltassanak, és volt olyan központ, ahonnan egyszerűen semmilyen szám nem, sőt, ő azt is tudok.
2: De akkor azzal egyetért, hogy az nem nincs rendben.
3: Az nincs, igen, de most ez 24 óta gyakorlatilag ez az első adatsor, ami kikerült, ez egy teljesen valid adat, és ezt sajnos nagyon sokféleképpen értelmezik. A 18 000-es szám a beavatkozásoknak a számát mutatja. Tehát ezek teljesen más beavatkozások, mint mondjuk 10 évvel voltak. Csak egy példát hadd mondjak, most egy lombikbébi kezelés már nem úgy néz ki, hogy végigvisszük a folyamatot egy beavatkozáson. Tehát kap a leendő anyuka hormonkezelést, leszívjuk a petesejtjeit, megtermékenyítjük, létrehozzuk az embriót, és utána visszaültetjük, ez ugye egy. Most az eseteknek a jelentős része meg egyébként ez a külföldi gyakorlatnak megfelel, úgy történik, hogy megtörténik az embrió létrehozása, fagyasztásra kerülnek az embriók, és egy következő ciklusban, tehát második beavatkozásban kerül visszaültetése. Ez a trend. Hogyha ezeket összeadjuk, nyilván nem kell matematikusnak lenni ahhoz, hogy nyilván nem ebből kell számolni a terhességnek, a létrejöttének az arányát, hanem a ellátott betegekből és a beültetések számából.
2: De akkor jobbak a számok?
3: Sokkal jobbak. Sokkal
2: jobbak. Átlaghoz képest hol áll Magyarország?
3: Nagyon jó, azért áll jó helyen, és ez ugye ez a kumulatív érveszülési ráta, ez egy ilyen összehasonlítható mutató, ami ugye 26% fölött van, mert mi ugye 40 év fölött saját petesejttel kezeljük a pácienseket. Ezt a professzor úr is elmondta, hogy ez a lehető legrosszabb, hogy nincs lehetőség a petesejt adományozásra. A donáció gyakorlatilag a HRI által elkészített jogszabály módosító javaslata az utolsó lépcsőbe lett a parlament asztalról levéve. A fiókunkban van, leporoltuk, sőt már a kollégáim dolgoznak a újra tervezésén. Enélkül nem fogjuk tudni azt megoldani, hogy a 40 fölötti korosztálynak is ugyanezeket az arányokat biztosítsuk.
2: Még egy dolog, amit még ő élesen kritizált, hogy miért van az, hogy nagyon mások az eredmények egy-egy intézményben, viszont ezek az adatok sem ismertek.
3: Ezeket az adatokat, ugye ez az első adatsor, ami elkészült, azért 24-ben most tettük közé, mert ugye a szülések miatt volt egy 9 hónapos csúszás. A cél az, hogy minden adat interneti bontásban nyilvánosságra kerüljön. Ezt az első évben azért nem tettük meg, mert igazából sok központ most szembesült adataival. Az a rendszer, amit kifejlesztettünk, és amin az EST-nek egy nagyon valid és visszakereshető rendszer, a számok bejönnek, az a rendszer ugye most épült fel. Azok a központok, amik esetleg gyengébb eredményt értek el, nyilván sorrend mindig lesz a központok között, azokat a megfelelő kontrollinggal felhozzuk a többi központ szintjére. A terv az, hogy amint ez megtörténik, bízom benne, hogy ez egy fél éven belül elérhető, akkor bontott adatokat is ki fogunk adni, és ne az legyen, hogy egy nulladik időpontban leszűrt adatsor, az gyakorlatilag büntető következményekkel jár.
2: A központokban... Bocsánat, hogy közbevágok, miért van az, hogy ekkora különbségek vannak, ezt látják már, vagy ezt ezt most még nem lehet látni, mert az adatokban látjuk, hogy Győrben mondjuk meghaladja a 30%-ot, ugye a sikerességi ráta úgymond Tapolca intézetben 22, de Angyalföldön 12,9, tehát nagyon nagy különbség.
3: Ezek a 24-es adatok, tehát nyilván egy dolgot mindenképpen nézni kell, ezek az adatok egyébként már sokkal jobbak a 25-ösben, igaz, hogy szülést még nem látunk, mert ugye még nem telt el annyi idő, de nagyon sok mindenből tevődnek össze a beteganyag, nagyon sok tekintetben ez befolyásolja, azt is el kell, hogy mondjam, hiszen nem kell titkolózni, hogy történtek személycserék bizonyos központokban, történtek eljárási módosítások, többek között, ahogy említette, a Győri központnak a személyzete nagyon készségesen az összes többi központnak átnézte a munkarendjét, az eljárási rendjét. A beteganyag nagyon nagy mértékben meghatározza a beavatkozásoknak a siker arányát. Főleg ott, ahol esetleg az idősebb korosztály túlsúlyban van, és mondjuk egy kisebb esetszámú központnál ezek arányaiban akkora eltérést tudnak okozni, hogy a mi célunk az, hogyha egy azonos életkorú, azonos kvalitású, azonos betegségekkel rendelkező páciensben vagy bármelyik központban, ott azonos esélyei legyenek. Nyilván, aki sok idősebb, bocsánat, beteget lát el, ott nyilván az eredmények rosszabbak lesznek, de a cél az az, és ez így is fog bekövetkezni, hogy a várakozási időket is, ez szerintem már fent van a honlapunkon, mert ez pár nap óta már téma volt, illetve ami szintén két hónapon belül egyébként, és a interneti bontású eredményességet meg fogjuk jelentetni, csak ennyi időt kérünk, hogy ezeket a lépéseket megtehessük.
2: Innentől kezdve ez transzparens lesz.
3: Igen.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
3: Én is köszönöm.
2: Most jön az Aktuál Andrással. Szervusz András, kik jönnek hozzád és miről beszélgettek?
4: Szervusz Györgyi, jó estét kívánok mindenkinek. Az lesz a kérdésünk, pontosabban az volt a kérdésünk, hogy ön egyetérte azzal, hogy Magyar Péter nem költözik be a Karmelita Kolostorba. Meg fogjuk mutatni természetesen a szavazás állását, meg a kommenteket is, mert azt ugye tudjuk, hogy Magyar Péternek nem lesz a hivatala a Karmelitában, ellenben idegenvezetőként azért eléggé kipróbáltnak mondható immáron a miniszterelnök, hiszen az élő tárlatvezetést követően most láthattunk már a mai napon több videót is, és nem sokkal adásunk előtt kiposztolt egyet az új belügyminisztériumból, ami hát szintén, hogy is mondjam, bizonyos szempontból lélegzet elállító, látványra mindenképpen. Aztán, hogy vendégeink mit szólnak mindehhez, no, az is ki fog derülni. De beszélgetünk a miniszteri meghallgatásokról is, mert ma is még a kormány megalakulása és az eskütételek előtt meghallgattak minisztereket, köztük például Tar Zoltánt, aki a kultúráért is felelni fog. Úgyhogy az is mindenképpen érdekesnek ígérkezik, miképpen a buthaként ismert tiszapártos informatikusnak is vannak olyan ügyei az átlátszó szerint, amik minimum kérdéseket vetnek fel a személyével kapcsolatban, de ugye Bóna Zoltánt is őrizetbe vették, mert kiderült, hogy több mint 14 millió forintos kárt okozott a magyar államnak, tehát úgy tűnik, hogy ilyen típusú ügyekre is számíthatunk az előttünk álló ciklusban. A vendégekkel még adós vagyok, itt lesz Latman Tamás nemzetközi jogász, Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese, valamint Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója. Egy rövid szünet, és aztán már is jövünk.
2: András, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet. Holnap este újra lesz Egyenes Beszéd. Egon várja majd önöket. Viszontlátásra!
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Társadalmi igény is, politikai ígéret is volt, és most is elhangzott a miniszterelnöki szépfoglalóban, hogy lesz vagyonvisszaszerzés, erre egy külön szervezetet fognak majd létrehozni. Trant Dániel ügyvéd egyetemi oktató a vendégem, akitől azt kérdezem, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk, akitől azt kérdezem, hogy a jelenlegi jogi környezet és a jelenlegi intézményi környezet is ad lehetőséget bizonyos formáira mindazoknak a célkitűzéseknek, amelyeket megfogalmazott a leendő, illetve most már hivatalban lévő miniszterelnök. Mi az, ami ebből alkalmazható, és mi az, ami politikailag más szándék, mint amire lehet használni a jelenlegi jogszabályokat?
3: Hát azt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy a jelenlegi büntető jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a bűnös vagyont azt biztosítsák a nyomozóhatóságok az eljárás idejére.
2: Lefoglalás, vagyonzár.
3: Lefoglalás, zár, alávétel, így van. És végül, hogyha megállapítják a büntetőjogi felelősséget, akkor arra is lehetőség van, hogy ezt elkobozzák. Tehát jelenleg már a hatályos jogrendszerünkben megvannak azok az eszközök, amik azoknak a céloknak a végrehajtására, amelyet az új kormány megfogalmazott, alkalmasak. Azt is érdemes megjegyezni, hogy egyébként van egy vagyonvisszaszerzési rendszer, ami jelenleg is működik. Van egy vagyonvisszaszerzési hivatal, amit a Készenleti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatalának hívnak.
2: Annak a hatásköre az mi? Mit végezhet ez el?
3: Tulajdonképpen a jelenlegi rendszerben ez a különböző bűnös vagyonoknak a feltalálása, és hát leegyszerűsítve fogalmazok, befagyasztása.
2: Oké, rendben van, de itt most a nemzeti vagyonról van szó, tehát a készenléti rendőrségnek, hogyha van egy ilyen hivatala, és nem tudok majd ebbe érdemesebb elemenni, hogy a hivatal, a hatóság, aztán az egy eljárásban, bíróság, stb. Nyilván ön érti.
3: Szerintem a központi kérdés az az, hogy ezeket a törekvéseket esetlegesen egy központosított nyomozóhatóság, egy központosított szervén keresztül próbálják koordinálni, hiszen itt ez jelenleg több hatóság feladata egyszerre. Tehát ezt jelenleg az ügyészség, a NAV és a rendőrség illetékes szervei végzik, amennyiben van egy...
2: Nem is mindig ugyanabban az eljárásban dolgoznak egy-egy ilyen hasonló.
3: Igen, igen. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni egyébként, hogy van egy, ennek az egész témának egy pikantériája, hogy éppen az előző kormány fogadott el egy olyan törvényt, ugye különböző egyes büntetőjogi törvények tárgyáról szóló 2025. évi 118-as törvényt, ami egy 2024/1260-as EU irányelv átültetéséről szól, ami kifejezetten a bűnös vagyonoknak a minél gyorsabb, koordináltabb és hatékonyabb visszaszerzésére irányul. Ezt tavaly decemberben fogadta el az országgyűlés, írta alá a köztársasági elnök, és hirdették ki.
2: De nem biztos, hogy csak bűnös vagyonokról van szó. Vannak olyan vagyonelemek, korábban állami vagyonelemek, amelyeket különböző alapítványokban vagy máshová kiszervezték, hogyha nagyon leegyszerűsítve, hogy sarkítva fogalmazok, ennyivel kisebb lett az állam, ennyivel kisebb az a vagyon, aminek a működtetésére, hasznosítására arra az államnak van lehetősége, miközben ez az államnak a tulajdonában volt. Tehát innen visszaszerezni vagyonokat, újra strukturálni mindezt, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy itt büntetőeljárás keretében
3: történjen. Nem, de a büntetőeljárásnak van a legerősebb eszközrendszere arra, hogy ebben a tárgykörben lépéseket.
2: Lehet, ugye? Csak lehet, hogy nem, nincs is büntető ügy. Tehát az, hogyha az állam átad nem tudom én hány száz vagy ezer milliárd forintnyi részvényt, ingatlan, stb. Egy alapítványba, és az így módon elveszíti a közpénz vagy a közvagyon jellegét, akkor formálisan még csak jogsértés sem történt, nem hogy bűncselekmény.
3: Én azt gondolom, hogy hogyha az állam vagyona ilyen módon csökken, akkor felmerül, hogy ez az állam érdekében állt-e. Hogyha nem, akkor felmerül a bűncselekmény.
2: Ez politikai kérdés, nem?
3: Én azt gondolom, hogy az, hogy a közvagyon hogyan transformálódik, hogy veszti el közpénzeket, ez nem egy politikai kérdés, ez pontosabban politikai kérdés is,
2: de közérdek. De jogszabály van mellé rakva, tehát ez a, ugye, tehát érti a problémát.
3: A jogszabály megsértésével, a jogszabály formális betartásával is lehet valami jogsértő. Tehát attól még, hogy például formálisan egy szabályos eljárásban eladunk egy állami ingatlant, attól még kiderülhet az, hogy egyébként ennek az ingatlannak az értéke az jelentősebb volt, mint az eladási érték. Amennyiben ez
2: az
3: így
2: eladás
3: van,
2: ingyen adjuk oda. Ez sokkal egyszerűbb, ott nincs vita az árról. Ingyen odaadjuk egy alapítványnak.
3: Szerintem esetenként...
2: Egy félkerületet.
3: Világos. világos mire utal. Szerintem esetenként érdemes megvizsgálni, hogy felmerül-e bűncselekmény gyanúja, amennyiben felmerül, akkor a nyomozásokat úgy gondolom, hogy közérdek elrendelni, és ezek során kiderülhet az, hogy ennek volt-e olyan indoka, ami egyébként ezt a körülményt magyarázza, vagy esetlegesen felmerül, hogy volt valamilyen olyan körülmény, ami miatt bűncselekmény okán büntetőeljárás elrendelését kell.
2: Amit az új miniszterelnök mond, ő sem egy hatóságnak, hanem egy hivatalnak a felállításáról beszél. A hivataloknak más a jogköre, mint ami a hatóságoknak. De például hatósági munkát koordinálhat. Az milyen módon tud megvalósulni? Pont amit ön is mondott. Rendőrség, ügyészség, adóhatóság, ezek különböző aspektusból tudnak vizsgálni egy azon ügyet.
3: Ennek a technikai lebonyolítása az azt gondolom, hogy a jövő zenéje, tehát erről nem tudok nyilatkozni, hogy milyen tervek vannak arra, hogy hogyan működik ez a majdani, már sokat emlegetett hivatal, de az biztos, hogy egy nagy feladat az, amit magára vállal, hiszen ezeknél a cselekményeknél, ugye az ilyen cselekményeknél, amikről most beszélünk, egy olyan érdekközösség köti össze az elkövetőket, ami a legtöbb esetben nagyon nehézé teszi a felderítést. Egyrésztről...
2: Egyelőre lehet, hogy csak haszonhúzó, nem feltétlen biztos, hogy elkövető.
3: Így van. De itt egy másik probléma is felmerül, ez pedig az elévülés. Tehát nagyon sok esetben, ha történt is bűncselekmény, akkor az lehetséges, hogy már elévült, vagy közelít az elévüléshez.
2: Olyan ellen például, hogy a fordított bizonyítás, az alkalmazható akár? Hát ne én mondjam meg, hogy neked biztos ezért, hogy azért van egy autópálya koncesszió, hanem te mondd meg, hogy hogy jutottál hozzá.
3: Alapvetően, hogyha egy bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor annak a bizonyítása az ügyészség, vádhatóság feladata, nyomozóhatóságok feladata, tehát az ártatlanság vélelme az mindenkit megillet. Azonban ez a korábban említett 2024/1260-as EU irányelv, ez azt is előírja, és már pedig elfogadta az országgyűlésünk, és most már hatályos is január 1 óta, hogy az ismeretlen eredetű vagyonok vonatkozásában is legyen lehetőség ezek biztosítására, illetve a nyomozás elrendelésére és összehangolására, akár határokon túl.
2: Bőven lesz még mit erről beszélnünk, mert ugye az egy másik kérdés, határokon túl külföldről hogyan lehet visszaszerezni országonként eltért nyilván. Trand Dániel ügyvédnek, egyetemi oktatónak köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szombat óta pörögnek az események, és nem csak a hírek szintjén, hanem a közösségi médiában is. Szerintem nincs olyan, aki nem találkozott valamilyen mémmel, vagy videóval, vagy egy táncos üzenettel. Erről is fogunk beszélgetni Herman Veronika médiakutatóval. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, szer!
1: Mert ugye azt veszük észre, hogy egyfajta élmény politizálás van. Szombaton volt egy óriási buli a Kossuth téren. Aki ott volt, ott élt át és posztolt, aki nem, az pedig láthatta az ehhez kapcsolódó videót. Sőt, ugye Hegedű Zsolt újabb tánca szintén körbejárt az egész világsajtón. Ehhez kell hozzászoknunk, és ebben leszünk most, mint ahogy például tegnap ugye Magyar Péter élőben járta végig, tárlat vezetett minket a Karmelitában. Ez egy újfajta szintje a politizálásnak, vagy ez most még a felfokozott hangulat hevében vannak a politikusok maguk is, és ez áttér majd egy ilyen általunk megszokott, kvázi porosabb politizálásba?
3: Hát az, hogy át fog-e térni, az szerintem egy jó kérdés és jövő kérdése. Egy kicsit, hogyha hátrébb lépünk, akkor azt gondolom, hogy két oldalról lehet megközelíteni azt, ami végül is elvezetett az Abszolút Filmszínházig, amivel ők maguk is, és egyébként ugye már a fogyasztók is összefoglalják az eseményeket, vagy ezt a rendszerváltás élménygyárt, ami létrejött. Az egyik az, amit ilyen kicsit közhelyesen influencer politizálásnak szoktak nevezni, ami ugye nem csak azt jelenti, hogy híres emberek vagy influencerek beszállnak a politikába, vagy politikai véleményt nyilvánítanak, hanem azt is, hogy maguk a politikusok átveszik ezt a fajta kommunikációs stílust. Ez egyáltalán nem csak a Tisza pártra vagy Magyar Péterre jellemző. Külföldi példákat is láthatunk, illetve a Fidesz is próbálkozott ezzel, amikor politikusok virálisnak szánt, nagyon könnyen fogyasztható, nagy tömegekhez elérő tartalmakat gyártanak, de ugye ez csak a legszélesebb sugarú köre annak a koncentrikus körnek, ami végül elvezetett minket ehhez a pillanathoz. Ezek után ehhez hozzájárult ez a fajta nagyon erősen szimbolikus rituálékra épülő politizálás, amit Magyar Péter tulajdonképpen a megjelenése óta képviselt, és ennek ugye számtalan, nem tudom, jele volt. Már a legkorábbi rendezvényein bejelentette azt, hogy visszaveszi a nemzeti szimbólumokat, vagy megpróbálja visszavenni a nemzeti szimbólumokat, amiket sokak szerint a Fidesz kisajátított, vagy utalhatnánk itt a nagyon performatív nagyváradi sétájára, amikor elsétált Nagyváradig, tehát hogy ez is jellemző volt korábban, és ami aztán összeköti ezt a kettőt, és elvezetett minket egyrészt a választások éjszakájához, másrészt pedig a szombati eseményekhez, az a fajta, hát amit Vida Kamilla egy nagyon érdekes hétvégi eszéjében úgy nevez, hogy ez a rendszerváltás élménygyár vagy élménypark, amikor összeért a politikai és az esztétikai és a dramaturgiai katarzis. Tehát, hogy volt egy olyan, megérkezett egy olyan remény, egy olyan felszabadultság az országba, amikor is kiderült, hogy még annál is több ember várta ezt a rendszerváltást, mint ahogyan előzetesen, vagy mint amennyire előzetesen gondoltak, és ez a fajta remény, ez a fajta öröm, ami a társadalomban megjelent, ez csúcsosodott ki tulajdonképpen ebben a szombati napban, amit nyilván nagyon jól megterveztek, tehát ez minden pillanatán látszódott, érződött a közvetítés alatt is, és hát utána is ezek a virális tartalmak tele olyan szimbolikus gesztussal, ami kifejezetten elhatárolja a mostani rendszert az előző rendszertől. Szerintem ez médiatörténeti szempontból is nagyon érdekes és példaértékű lesz.
2: Az, hogy közösségi élmény legyen a politizálás, elkezdődött ez már jó régen, akár a sőt, hát tulajdonképpen a politikának ez mindig egy nagyon fontos eleme volt, de azt én hogy úristen, ennek így részese vagyok. Talán ez 2002-ben a két forduló között, lehet ezt mondani, ez egy nagyon-nagyon sokan a mai napig emlegetik, hogy az mennyire erősen hatott rájuk. A közösségre
3: maga is emlegette.
2: Maga is emlegette. Ez ugye a testnevelési főiskolán tartott Orbán Viktor beszéd, hogy annak mekkora hatása volt. Aztán később volt a Kossuth téren is, amit most lehet nevetgélni rajta, hogy ahol azt mondta ugye Rákai Filip, hogy 2 millióan vagyunk. De én ezt érteni, én akkor ott voltam, érteni véltem már akkor is, hogy nem darabra vagyunk annyian, hanem azt akarjuk megjeleníteni, hogy mindenki, aki ott van, aki csak lélekben ott van, azt is ott tartjuk magunk között. Szóval ezek a fajta, hogy lelkileg nagyon azonosuljunk, nagyon vonódjunk be, vagy például most ebben a kampányban láttuk a DPK-t, a Harcosok klubját, hát az meg úgy nézett ki, mint egy Pink Floyd koncert, és közben például Mentzer Tamás egy ilyen prédikátorként próbál lelkesíteni. Szóval ott is megvoltak azok a show elemek, amik mind azt szolgálják, hogy legyen egy olyan élmény, hogy hűha, mi történik itt körülöttünk. Ebben mi az, amit mondjuk, hogyha nincsen nyerőben egy párt, akkor tovább bír vinni?
3: Hát a Fidesz esetében ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy hiába hozták be a show elemeket, valóban nagyon látványosak voltak a DPK gyűlések, és hát ahogy mondtam az elején is, maga az egész Fidesz és Orbán Viktor is ugye megpróbálkozott ezzel a fajta ilyen influencerkedéssel a közösségi média terében, de azt gondolom, hogy ez akkor működik, hogyha nincsen mögötte egy olyan 16 év, vagy egy olyan típusú kormányzás, amit mondjuk a Fidesz az elmúlt években folytatott, ami egyrészt ugye szakpolitikai értelemben is meglehetősen problémás volt, most fogalmazzunk így, másrészt pedig hangulatában is nagyon sokan érezhették azt, hogy ez a rendszer valamilyen módon elnyomja őket, kifigurázza őket, pellengére elítja őket, ez a rendszer valamilyen módon egyre kevesebb embernek a kiváltságaként, egyfajta ilyen kontraszelektív hatalomgyárként működik, és azt gondolom, hogy ezzel az örökséggel nagyon nehéz tovább lépni egy élmény politizálás felé, hiszen ugye az üzenetek között is óriási kontraszt volt, Magyar Péter a megjelenésétől kezdve, ugye ezt Facebook oldalán is látjuk, hogy az volt a fő üzenete, hogy ne féljetek, és közben az elmúlt nem is 4, hanem tulajdonképpen 10-12 évben a Fidesznek folyamatosan olyan fő üzenetei voltak, hogy valamitől vagy valakiktől féljetek például. Valami nem szabad, valami nem jó, háború, stb. Tehát, hogy láttuk ezeket a negatív üzeneteket, és ugye az élménypolitizálás, meg ez az élménygyár, meg ez a politikai katarzis, ez azért, én értelemszerűen nem vagyok pszichológus, de azért azt látjuk, hogy akkor működik, amikor valami pozitív üzenet van mögötte, amivel sokan tudnak azonosulni, és amitől nem megijednek az emberek, hanem amitől ahhoz van kedvük, hogy táncra perdüljenek, mint a Hegedű Zsolt miniszter jelölt úr.
1: Ebben óriási szerepe lehet egyébként a közösségi média használatának, vagy jól használatának, hiszen ezzel ugye korábban, vagy akár a kampányban is próbálkozott a Fidesz is, csak ők mondjuk egy adott kép után nem tűntek hitelesnek egy kvázi lazább szerepkörben, amikor emlékszünk rá szerintem, hogy mindenféle vicces jeleneteket próbáltak forgatni. A Magyar Péter és a hozzá kapcsolódó emberek pedig 0-0-tól gyakorlatilag ott kommunikálnak, vagy ezt próbálják megmutatni, például egy ilyen tegnapi élőzéssel, amit nem láttunk korábban mondjuk politikustól. Ez, hogy ő is ugyanolyan ember, ugyanúgy használja a social-t, kommentel hozzám, hogyha arról van szó, ez kvázi még közelebb hozza őket a szavazókhoz?
3: Ez így van, igen. Tehát ennek is van egy, tehát hogy mondjam, ilyen volt egy helyzeti előnye Magyar Péternek is, és a Tisza pártnak is. Ez a relatíve tiszta lap, vagy az, hogy ugye kilépve a nyilvánosság elé, nem tudom, tiszta lappal kezdte ezt a politikai karriert, és nem volt mögötte egy olyan örökség, amit nem tudom, magyarázni kell. Ez az egyik, a másik, akármilyen banális, ennek vannak ilyen életkori vonatkozásai. Nyilván a Fidesznek a vezérkara, hiába ugye próbálták a pártot megújítani, hiába volt azért egy ilyen arculat fiatalítás a párton belül, és a pártnak a holdudvarán belül is. A Fidesz vezérkara alapvetően idősebb emberekből áll, és az ő célközönségük is idősebb emberekből áll, tehát hogy ezt is én még a helyzeti előnyhöz sorolnám. És a harmadik pedig ugye azok a rituálék meg szimbólumok, amikről már volt is szó, amikor tegnap Magyar Péter a Karmelitán végigment, és egy ilyen szubjektív tárlatvezetésben egyrészt megmutatta azt a korábban elérhetetlennek tűnő várat, amiből ugye Orbán Viktor és a legközelebbi emberei irányították az országot, másrészt hát ugye ilyen pikírt kommenteket fűzött hozzá folyamatosan.
2: Ez mítoszrombolás, az a cél.
3: Abszolút,
2: ilyenkor,
3: tehát hogy ez az anti-NER mítoszának a létrehozása, vagy a NER anti-mítoszának a létrehozása. Sokan beszélnek egy ilyen ózda nagyvarázsló jelenségről mostanában, azzal kapcsolatban, hogy itt mi történt Magyarországon, amikor ugye a korlátlan hatalmúnak hitt állampárt tulajdonképpen nem várt gyorsasággal omlik össze, és amikor Óza nagy varázslóról kiderül, hogy igazából csak egy bűvész, és azt gondolom, hogy ennek a diskurzusnak az egyik ilyen csúcspontja volt eddig a Karmelitában tett látogatása, meg tárlatvezetése tegnap a miniszterelnöknek.
1: Herman Veronika, köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Roll that shit back.
1: Being silly.
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolj, lásd, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
2: Köszöntöm Önöket! Más is előállhat-e azzal, hogy a teljes vagyonát felajánlja az államnak? Sokan már ezt a kérdést feszegetik, majd megtesszük mi is az adásban. Ugye Balási Gyula interjúja után merült ez fel. Ez lesz az első témánk. Lássuk, hogy kikkel. Baló Gábor újságíró.
3: Sziasztok!
2: Kócz Ján Péter újságíró kócs.
4: Jó estét kívánok!
2: Boros Tamás szerkesztő kollégánk.
5: Jó estét!
2: És Hont András újságíró.
6: Jó estét kívánok!
2: Szóval szerintetek újabb és újabb ilyen, ezt coming outnak minek nevezzük egyáltalán? Miért?
4: Szerintem nem biztos, hogy sok lesz ennek szimbolikus jelenleg, pszichológiai jelentősége van. Egy aktus az lefed 100 másikat. Itt és most elsőként, a jégtörésként, egy magatartási minta megmutatásaként, egy gondolkodási minta megmutatásaként. Volt ez fontos. A volt ez fontos az azt is jelenti, hogy nem hiszem azt el, hogy csak kimondom, mert úgyis mindenkit ez, én nem hiszem el, hogy Balási Gyula ez csak úgy maga. Én azt gondolom, hogy ez egy alkú része a valakikkel.
7: Hát a kontrollom volt ugye az interjú.
4: Igen, a kontrollom, és ugye az Magyar Péter öccsének a csatornája, az ő innen úgy néz ki tulajdonában áll, mert most nem biztos, hogy ezek a pontos tulajdonosi viszonyok. Nem, tehát igen, én azt gondolom, hogy ez valamilyen alkunak a része, és azért fontos ez a dolog, mert a modellt mutatja be, tehát mindegy, hogy 6 lesz belőle, vagy 8, ennek csökken a kommunikációs hatása, ilyen a kommunikáció. Ebben az az érdekes, hogy így is lehet a NER-ből átjutni az új világba, hogy az ember nyilvános manifestációját adja annak, hogy, és gyakorlatit is, mert ugye annak bejelentés, hogy az államra ruházom az összes anyagi, céges anyagi javam feletti rendelkezést, ez nem csak egy szimbolikus cselekedet, hát ez egy gyakorlati modell arra, hogy hogy kell levonulni egy NER szereplőnek a NER által teremtett pozícióból.
2: Tehát egy példamutatás?
4: Ez egy példamutatás, és ebből elég egy.
6: Hát attól függ, hogy hol állsz éppen, mondjuk ha...
2: Na, mint miben, ugye? Igen.
6: Hát
7: Hát az ő esetében ez a teátrális megnyilvánulás, ez igazából én nem tudom, hogy hova vezet, mert ez egy nyílt megalázkodás.
4: Megtisztulás szerintem.
7: A nép előtt.
4: Ez egy megtisztulás.
7: De azt gondolj, tehát ez egy ön megtisztulás, vagy egy nyilvánosságnak szánt megtisztulás úgy, hogy a nyilvánosság ezt díjazza. Na, de kik fogják ezt díjazni?
4: Tehát legalábbis aláveti
7: magát. Olyan tiszást, aki nem a vérét akarja még mindig.
4: Ez is lehet a célja egyébként, hogy csökkenteni ezt a fajta elvárást. Tehát, hogy ne a... Ez is lehet a célja egyébként.

0: Ugye okay. Magyar Péterek,
1: jó, értem a kérdést.
0: Magyar Péterek elvárják.
1: Nem mondtam egy számot.
0: Szóval Magyar Péterek elvárják ezt a megalázkodást, mert erre lehet az is a reakció, amivel ma senki nem számol. Hogy a NER, pontosabban a Fidesz azt mondja, meg a Fidesz holdudvar azt mondja, hogy nem engedünk. Nem ez volt, nem korrupció, nem igaz. Nem, és lehet ebből szembenállás, és ma ennek jelen nem látszik, de megtörténhet ez is, és egyébként ez egy játékelméleti dolog. Magyar Péteréknek sem biztos, hogy érdeke az, hogy a Fideszből egy egységes ellenállási frontot faragjanak. Mert az meg nekik nem olyan jó adott esetben.
1: Ez játékelméletben még mindig egy ilyen exit strategy, amit követ szerintem Súlyog Tamástól kezdve Bencsik Andráson át Balási Gyula is. Más-más megközelítéssel, más-más pozícióban, ezért is mondtam, hogy nem mindegy, hogy ki milyen pozícióban van. Az ő esetében, Balási esetében, tehát ő gyakorlatilag azt kéri, hogy ezt a fájdalmas takarítást, ami a végkielégítés, felszámolás, szerződések, lezárás, ez a hatalmas teher, ezt valaki vegye át, innentől kezdve az ő cégbirodalma egy feneketlen kút. Tehát öntjük bele a pénzt, azt nem lesz belőle semmi, mert már nem kapnak megrendelést. Ez teljesen nyilvánvaló. Valószínűleg egyébként egyik oldalról sem. Viszont ha ebből indulunk ki, hogy ez egy ilyen menekülési stratégia, azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy előállt ugye itt Királyné úr rögtön a választások után, hogy Orbánnak le kellett volna mondania. Konkrétumot nem nagyon hallottunk tőle. Ferenc Orsolya nyilatkozott 4-5-ször. Konkrétumot nem hallottunk tőle. Csak azt mondja, hogy egy ilyen belső megtisztulás kellene, és egyébként a jobboldali szerencselovagok meg takarodjanak ki a pártból. Bencsik András esetében, Gajdi Csotó esetében ez a belső elszámolás, ez mind ilyen megúszós. És ebben az esetben is, azért vegyük már észre, én visszatolom nektek a vagyonomat, amiben egyébként van cash is, nem kevés, ez mind a tiétek, és hagyjatok engem békén, de nem mondja azt, hogy figyú, ott és ott és ott szerintem ott túlárazás történt. És rá tudok mutatni 10-15 dokumentumra, amit azért ajánlok mint a versenyhivatal vagy a NAV figyelmébe.
0: Nyilvános...
1: Ez mind elmarad. És sőt azt mondja, hogy egyébként minden le van papírozva, remélem tudjátok.
0: A nyilvánosság előtt nem mondja. Nem biztos, hogy a színfalak mögött sem mondja, erről nem tudunk semmit sem.
2: Azért a megtisztuláshoz azt én hozzátenném így zárójelben, hogy ez a megtisztuláshoz azért, hát bibliai értelemben ugye a földi hívságokról való lemondás is hozzájárulna, Szentírásban én ezt így olvastam. Hát a helyzet az, hogy ez azért nem feltétlenül történik itt így. Tehát itt van egy, ahogy említetted, ilyen lényegében pénznyelőként működő cégbirodalom, amely állami megrendelésekből működött, ezek nem lesznek, ezek a cégek így már olyan értéket biztos, hogy nem képviselnek, mint amit elméletileg kéne, hogy képviseljenek. Biztos vannak ott eszközök, meg valami esetleg szaktudás, de hát tudjuk, hogy nagyon sokszor alvállalkozókkal végeztették el a szakmai munkát. Ez is egy kérdőjeles dolog. Van benne valóban pénz is, tehát amit azt hiszem 30 milliárd, amit ilyen különféle vagyonkezelő alapokban tárolt.
1: De ki számolja?
2: Na igen ám, csak hogy azért itt sok-sok 10 milliárd forint volt kivéve osztalékként. Ebből az osztalékból ingatlan lett, autó lett, ez lett, az lett, amaz lett.
3: És már nem is biztos, hogy nála van, hanem harmadik.
2: És már az sem biztos, félnél. Így van, hogy az ő nevén van. Szóval a lényeg az, hogy azért ez így, ez a megtisztulás szerint egy kicsit kérdőjeles. Viszont én azt gondolom, hogy én sokakkal ellentétben azt gondolom, hogy Balázs Gyulának a könnyei azok nem voltak őszintétlenek szerintem. Itt volt tényleg egy megtörés ebben az emberben, csak nem azért, mert hogy ő most siratta a jólétét, mert hát szó nincs. Szerintem ez az ember az elcseszett életét siratta ott, mert hogy az élet az el van ám rontva, szerintem. Ez egy ilyen shakespeare-i dráma szerintem. Gondoljatok bele, 25 évesen ez az ember, jelentős, nagy marketing cégeknek, multiknak dolgozott, tehetséges fiatalember volt, csinált egy céget. Én azt gondolom, hogy a 2000-es évek közepén elmenni a Fideszhez, nekik segíteni, nekik dolgozni, akár még azt is mutatnám, hogy egy bátor gesztus is volt, azért a marketing szakmában azért felülreprezentált volt, nem csak nálunk, világszerte a baloldali liberális gondolkodás. Ez a fiú úgy döntött, hogy ezt vagány módon ezt nem veszi figyelembe, és elmegy segíteni az elvei alapján másoknak, akikről akkor nem tudhatta, hogy hatalomra kerülnek majd, pláne így, 2/3 és 16 évre, és aztán szépen lassan csúszik bele abba 2010-től, majd nagyon fölgyorsulva 15-16-tól abba, hogy lényegében egy pénzszivattyút működtet, amiről azt se tudjuk, hogy végül ennek a vagyonnak mennyi része.
4: És nem veszi észre közben.
3: Ez nem igaz. Ez nem igaz.
2: Mármit mi?
3: Ez önmagában ez a pénzszivattyú nekem kétszer került látókörömbe ez a cég, meg a birodalom. Az első az volt, amikor az átlátszóban egy cikket akartunk írni a fővárosi önkormányzatnak a médiavásárlási tendereiről. Karácsony Gergely vezette a fővárosi önkormányzatról.

0: beszél, ahol a láncs nyert. Egyszerűen azért, mert a legjobb szakemberek a piacon már ott vannak. Tehát ott van egy olyan...
1: Miután a többit már kicsinálják,
0: nem? Most ez mindegy, mert hogy az van, hogy,
1: nem mindegy,
0: hogy belépsz egy helyzetbe, valamit vezetned kell, fent kell tartanod az életet. Mindegy, hogy családfőként, falusi polgármesterként, vagy kormányfőként. Azokkal kell dolgoznod, akiknél a források vannak, azzal az apparátussal, ami ott állsz, lassan tudsz átalakítani. Most függetlenül a kormányzati kampányoktól és nemzeti konzultációktól vannak olyan ügyek, hogy le kell bonyolítani, mert presztízs az országban, például jön egy bajnokok ligája döntő, ott vannak ilyen rendezvényszervezési feladatok, ha az összeomlik, az Magyarországnak vérciki. Vannak olyan dolgok, amit nem tud jól megcsinálni. Szerintem összességében, ami történt, most a körítéseket meg a mögöttes alkokat hagyjuk, az utóbbit, ne? Szerintem ez jó dolog, mert hogy az állam kap meg valamit, és nem. Az András, új deep state-nek a különböző homályos figurái. Szerintem ez mindenkinek érdeke jelen pillanatban. Nem vagyon, tehát nem a vagyonát adta át, hanem a cégeit és a magántőke alapban lévő befektetéseket. Nem tudom.
2: Hogy ezen felül neki van kesse? Meg kevés? Tehát, hogy több 10 milliárd forint, amit említettem.
0: Hát ezt most nem tudom, hogy az még megvan-e más cégekben, fogalmam sincsen, de ugye ez a rendszerváltás illúzió, ezt már átéltem 90-ben. Tehát, hogy kisgazdák és a reprivatizáció, 1990, hogy állítsunk vissza mindent a rendszer előtti időkre. És akkor jött a Fidesz, és azt mondta, hogy elnézést kérek, 40 évet nem lehet kitörölni az emberek életéből. Például valaki akkor született. Hát meg van egy föld, amit ti vissza akartok venni, és már van rajta egy transformátor állomás. Nincs ilyen olyan, hogy akkor azt letörlöm. Az élet ment tovább. 16 év, az már rendszer. 16 évnek vannak olyan jogviszonyai, amit csak akkor lehet felfejteni, hogyha az egész gazdaság borul, az élet borul. Mert hogy kapok, én adok neked megbízást államit, túlárazottan, nem túlárazottan, mindegy, hagyjuk.
3: Szerintem sem.
0: Te abból, nem ennyi idő elteltével nagyjából minden, mert mondjuk ez 10 évvel ezelőtt zajlik. Veszel valakitől, aki autót gyárt, vagy kőműves és házat épít, autó, lakás. Az a szerencsétlen, az a saját munkájából, saját erejéből épített fel egy ingatlan építőcéget, vagy egy autószalont, vagy bármi más. Hát ő miért felelős azért, hogy abból a pénzből, amit állami pénzként kapott, vesznek tőle autót, vagy lakást, vagy bármi más.
3: De ilyen tőle nem vehet egy más, aki mondjuk most levegőhöz jut? Tehát azért szerintem mindannyiunknak vannak PR vagy reklámügynökséges cég ismerősei, akik nem jutottak levegőhöz az elmúlt 15 évben, pedig irgalmatlan tehetséges emberek vannak.
4: De András, azért több dolog van. Egyrészt a NER-en belül, tehát az Orbáni fideszi rendszeren belül is azért fölvet problémákat a launchnak, vagy az elődjének a szerepe, egy cégre bízzák ezeket az állami rendezvényeket. A NER-nek az volt azért az egyik alapvető társadalompolitikai törekvése, hogy új elitet teremtsen, az nem csak egy embert, hármat jelent, hanem 20-at, 30-at, 50-et. Tehát eleve azért a NER-nek nem olyan jó, hogy az a gyakorlat alakult ki, hogy egy miniszter egy céget bíz meg, ami az azt jelentette, hogy 35 másik, akár fideszes cég sem jutott megrendeléshez, és nem épült, számbelileg nem épült tovább a NER által politikailag korrektnek tartott nemzeti burzsoázia. A másikat meg, ja igen, ez a azért ne felejtsük el, hogy minden ilyen repatriálás, meg minden, az állam szuverén, ez nem csak ugye az a Karsmitti gondolat, ez nem csak azt jelenti, hogy korlátozhatja a demokráciát, hanem az állam az, amelynek ebben a szereposztásban jut az a szerepe, hogy ő átvállalja a történelmi igazságtalanságnak a költségét, kárpótlási jegyet bocsát ki, állami vagyont tőkésít, pontosan a kárpótlási jegyet tőkévé alakítja, és abból az állami vagyonnal, vagy akármilyen vagyonnal, életjáradékkal kifizeti a történelmi igazságtalanságot, és ez létezik bármelyik...
0: Ha a kárpótlási jegyekkel, ne is haragudjál.
4: elvileg ez volt a célja.
0: De hát ebből látszik, hogy
4: igen, de azt akarom mondani, hogy a szuverén, az állam, az tud ilyen eszközöket teremteni, megvan hozzá a jogi eszközrendszere, és aztán az állami szabályozás dönti el, hogy ezek a piacgazdaságban hogyan is, kapcsolódnak bele. Azt akarom mondani, hogy az államnak most is van lehetőség, nem a transformátor állomást megvevő és a transformátor állomásból üdülőt kialakító negyedik tulajdonost kell megbüntetni, nem tőle kell elvenni a vagyont, de az nincs kizárva, hogy az eredeti vagyon újraoszt, a NER-ben lezajlott eredeti vagyonosztást, azt az állam valamilyen módon semmisnek tartsa, és kifizesse valami módon. Ez lehetséges.
0: Ezt majd meglátjuk, ez két további kérdést érint, amiről remélhetőleg beszélni fogunk. Az egyik az ilyen kormányalakítás közeli kérdése, mert hogy akkor tulajdonképpen ki is alakít kormányt, meg hogyan, meg hogy ez hogy is zajlik ez az elitváltás, vagy sem. A második ez, ami szerintem nagyon érdekes, és összefügg ezzel a főpolgármester és a kinevezett miniszterelnök, vagy a miniszterelnök, következő miniszterelnök vitája. A harmadik pedig ez a nyilvános kivégzést emlegettetek. Ebből szerintem még nagyon furcsa dolgok fognak kisülni, ugyanis ez egy nagyon hangos, nagyon látható társadalmi csoport, vagy csoportok, amelyiket ez az igény elér. Vannak ilyen jól szervezetek, például a sajtó nagyon szeretné visszaszerezni a saját zsűri pozícióját, és úgy gondolja, hogy át akar ezen gázolni másokon, amit ő propagandának tart. Meg vannak olyan háttérbe szorított, vagy magukat háttérbe szorultnak érző vállalkozók, azt nagyon szeretnének oda kerülni. És van egy ilyen Facebook blázban égő értelmiségi közönség, amelyik valami miatt most ő akar vért látni. De hát a Tisza győzelme az annak volt köszönhető, hogy alapvetően nem NER vagy Fidesz ellenes államalkalmazotti alvállalkozói rétegnek elege lett a főnökéből, ebből a pénzosztási folyamatból. Ők rohadtul nem akarnak nyilvános kivégzést, mert hogy lehet, hogy a láncsnál nem, de mondjuk az Európai Uniós források elosztásánál alvállalkozók tízezrei szereztek ebben a láncban javakat. Ők nem akarják azt, hogy akkor most kezdjük. Egyetemben a nagyobb mértékű változás is ellenükre van, mert hogy lehet, hogy ki akarta rugatni a főnökét, az iskolaigazgatót, a klikvezetőt, a kormányhivatalvezetőt, a rendőrkapitányt, a fővállalkozót, bárki mást, de az, hogy bizonytalanság legyen mindezeken a helyeken, mint ahogy lehallom most, hogy néhány minisztériumban, meg állami hivatalban ilyen futkosások mennek, ez nekik nem jó. Abban érdekeltek, hogy az ügymenet menjen tovább. Ez a szavazó bázison belül egy potenciális konfliktus.
2: Ezt a kertet már benőtte a gaz, és abban egyetértek Andrással, hogy nem akarnak nekiesni csákánnyal, hogy akkor megpróbáljuk úgy kiszedni a gazt, hogy esetleg megvágjuk valamelyik még egyébként fontos növénynek a gyökerét. Viszont itt szimbolikus aktusokra szükség van. És a Balási akciója egy szimbolikus aktus volt, ez a sírás. Én ennyire nem hiszek ebben, hogy most szembesült azzal, hogy az élete tönkrement, mert akkor erről beszélt volna. Tehát, hogy ezt egészen nyugodtan elmondhatta volna, és addig sem kell Orbán Viktorról beszélni, vagy éppen az államnak.
1: Nem mondta ezt, a végén szerintem, amikor
2: hát így expliciten nem.
1: A riport legérdekesebb része szerintem az volt, és szóval maradjunk annyi, hogy ezt a riportot lehetett már sokkal érdekesebben is megcsinálni, de az egy nagyon érdekes rész volt, amikor arra kérdeztek rá, hogy mit fog csinálni. És szerintem az olyan érdekes volt, hogy ott recsent meg az ember igazán, mert nem tudja, hogy mit fog csinálni. Baromi gazdag lesz, nyilván él nagyon jó körülmények között, valahol valószínűleg. Talán itthon, talán máshol, tök mindegy, ahol akar.
2: Mert de nem abban recsend meg, hogy ez bevallhatatlan?
1: De mit fog?
2: Hogy költöm
1: a pénzt? Hát ez is, ez mind a kettő
2: tudod,
1: benne van.
2: Csak akar szabadulni.
1: Csak az, hogy
3: jó, csak azt mondja, hogy megrecsend, te pedig azt mondod, hogy ez kvázi a show-nak a része volt.
2: Nem abban recsend meg, hogy erre nincsen jó válasza, ami összhangban van a sírással. Tehát ha a közvélemény érzékenyítését tűzte ki célul, akkor erre nem mondhatja rá azt, hogy de amúgy mégis mi a francot kéne.
3: Ezért is kezdtem úgy egyébként, hogy szerintetek lesznek-e továbbiak, és hogyha már ugye behoztátok ezt a kivégzést akarnak sokan, akkor egy ilyen interjú mire jó? Tehát kit elégít ki, mert hogy nyilvánvalóan majd reméljük, hogy a vizsgálatokat nem tudja
0: tudom,
3: kikerülni
0: ki
3: vele.
0: Kronikó,
3: az, hogy ő mondjuk elsírja magát, vagy igaziból, vagy nem igaziból.
1: Már Zsepi volt a stúdióban.
3: Az, nem kell. Az annak, aki úgy nézi, hogy na ugye, és tessék, tehát hogy Mire jó?
2: Szerintem ez kielégítő.
3: Ez kielégítő szerintem?
2: Mindkét oldalnak. A Lipsik...
0: Furcsa szokásaiktok vannak.
2: A Lipsik sivalkodhatnak, mert ugye egy jól ismert toposzt, vagy dalt, vagy nem is tudom mit emlegessek, mémé vált gondolatot, mondatot, hogy nekik ez egy győzelem. Hogy igenis legyőztük, hogy nézzétek, itt sír, a lábunk elé borul. Megalászkodik, meghunyászkodik. Tehát ez nekünk a sikerünk. És azt gondolom egyébként, hogy ez a hatalom szempontjából sem rossz, és ha szimbolikus aktusokat akarnak beépíteni ebbe a megtisztulási folyamatba, úgyhogy egyébként Orbán Viktor még nem tette nyilvánvalóvá azt, hogy ő valóban egy megújulást szeretne. Hát még egyszer hadd utaljak vissza Gajdics Ottóra, aki azt mondta, hogy nekem eddig az volt a feladatom, hogy a hangdoboza legyek Orbán Viktornak. És ezen nem igazán akar változtatni. Bencsik András most arról beszélt a Demokrata kapcsán, egyrészt kritizálta azt a fajta egyszerűsített, egyszavas, Balázsék által reklámozott, plakátozott üzenetet, hogy stop soros, mert hogy ők megpróbálták a Demokratán belül ezt egyébként kontextusba helyezni, bár hozzáteszem, hogy ezzel ugyanúgy felerősítették, csak másokhoz szóltak, mint egyébként a pornéphez, ami problémája volt Bencsiknek, de hogy ő sem igazán tudja, azt mondja, hogy lehet, hogy el kéne kezdenünk mondjuk így jobboldaliként, nem tudom, gondolkodni, vagy valami autonómiát magunkra ölteni. Tehát így most megy a gondolkodás, hogy senki nem mer kilépni egyébként a komfortzónájából, úgyhogy...
0: De ez egy ilyen, volt ilyen időszak 2006 után is egy ilyen... ventiláljuk ki a gondunkat. Ezért aztán heti válaszban, Magyar Nemzetben, Tölgyesi Péter írt a Magyar Nemzetben, akkor ez jó, oké, vége, arccal előre. Alapvetően szerintem megint a megélhetési kérdéseken fog majd eldönni. Az egész meg az, hogy mikor érkezünk meg majd ehhez a kérdéshez, már mint ezeknek a hónapoknak a múltán. Viszont azért, hogy mondjak egy dolgot itt ezzel a, megint a leszámolós díva. Azt a Gábornak, Balognak volt egy műsora a múlt héten, ahol Ne felejts Gergővel és Gavra Gáborral volt, és Ne felejts Gergő a következőt mondta, hogy a Dallas ma most a következő helyében tartunk. A Gulyás Gergely elmegy a új egészségügyi miniszter édesapjának, emlékművének felavatására. Az a Gulyás Gergely, aki egyébként az új miniszterelnök egyik gyerekének keresztapja, majd bemegy a parlamentbe, és beül az ellenzéki frakció vezetésébe. Mondok mást, ezt már én teszem hozzá Gergő szövegéhez. Van egy nagy vállalkozó, aki a kampány finishben endorzol mellettem, kiáll, kiragasztja a homlokára, hogy Tisza, most még küld 5x20 millió forintot is, mindegy. Majd ezek után, miközben a közlekedésben utazik, vannak is ilyen ambíciói, volt is kormánybiztos, kinevezem a volt miniszterelnök, még hivatalban lévő, de már az új kurzus képest, volt miniszterelnök államtitkárát, aki nem mellesleg távoli rokona is a volt miniszterelnöknek, tehát Orbán Viktornak, miniszterré. Ez ugyanaz az elit. Hogy fog itt valaki zsilett pengével vagdosni, hogy a izéhez elérjen, de ahhoz már ne. Nem lehet. Vannak életviszonyok, egy elit, egy ügyekben vettek részt, Vitézi Dávid egyszer csak azt fogja mondani, hogy jó, ott ültem a kormányban, a kormányülésen, de nekem ehhez nincsen közem. Orbán Anita azt fogja mondani, hogy hát én csak azért voltam ott a Vodafone eladásokor, mert odaszögeztek a székre. De ugyan már.
3: De nem pont ezekre lehet megoldás egy új felállt kormánynál, hogy vannak benne azért meglepő nevek is, és erre majd egy szünet után válaszolják.
5: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
2: Szóval ott tartottunk, hogy kérlek akkor reagálj rá, hogy most már megvan a teljes névsor. Ugye indulnak majd a bizottsági meghallgatások jövő héten, de úgy tűnik, hogy megvannak a leendő miniszterek, és ebbe azért volt meglepetés is.
3: 1998-ban ott voltam a parlamentben, a kormányfogadáson nagyon fiatal ember voltam, de már fideszes frontharcos kiszolgált. És egy parlamenti képviselő, aki akkor fejezte be a parlamenti képviselőségét, 1998-ban, ebből egyébként ki lehet majd találni, mert egy ilyen volt, aki 98-ig volt, pont a Fidesz kormánynál, től már nem. Azt mondja nekem, hogy én ezt elcsesztem. Isten látja lelkemet, hogy nem akartam semmi lenni ebben a kormányban, de ha a Fidesz kormányban akartam volna valaki lenni, akkor nekem 88-ban nem a Fideszbe kellett volna belépnem, hanem az MSZMP-be, és elsétált mellettünk a Járai meg a Bartonyi. Szóval körülbelül ez a helyzet, és így lesznek ezzel a, szerintem a, hát ugye egész ellenzék leírható. Vannak olyan emberek, akik a Orbán Viktor 2010-es kormány alakításánál már idegösszeomlást kaptak, 16 évük ráment, hogy minden tüntetésen ott legyenek, írogattak hatalmas tanulmányokat a mozgóvilágban, amit körülbelül annyian olvastak, mint ahányan írták, és tényleg meg mindenüket ezt tette ki, hogy egyszer csak megjelenik az aktuális MSZMP-nek a éppen jó frakciója. Hát szerintem körülbelül ennyi.
4: Hát itt éppen téged idéznélek, hogy ilyen a történelem. Tehát ha megnézitek, akkor majdnem azt mondtam, hogy a békés rendszerváltás volt neked az ár, de nem teljesen békések is sokszor így zajlottak. Tehát, hogy a elitet cserélni, az iszonyatosan nehéz. Tehát az egy nagyon nehéz dolog. Gondoljunk bele, hogy már 1848-ban is szegény Petőfiék a Pilvaxban már 3-4 hónappal később rohadtul nem voltak olyan lelkesek, mert azt nézték, hogy a teljes magyar arisztokrácia és udvarhű figurák azok ott tobzódnak a Batthyány kormány körül. És egyébként a Batthyány nagyon helyesen tett, hogy ezeket is fölkérte, mert valami nemzeti egységet kellett ott hegeszteni. És nyilván Petőfiéknek meg volt a kis morális igazságuk, hogy nem ezért csináltuk a forradalmat. Ez egy örök ellentmondás. Nem is ez az igazán érdekes kérdés, hogy hány olyan figura lesz ebben a kormányban, aki régen fideszes volt, meg is mikor volt fideszes. Bár nyilván ezen még sokat fogunk ércelődni, és vállalom, hogy én is fogok, mert ez egy jól esik, de nem ez az igazán érdekes kérdés, hanem szerintem az, hogy ennek a kormánynak a gyakorlata az mennyiben fog hasonlítani majd az előző 16 évre, vagy az előző 36-ra, és mennyiben fog attól eltérni. És na most nyilván a személyek eleve kijelölnek valami kontinuitást, hogy ugyanazok az emberekkel tök mást azért nehéz csinálni, de De például mondjuk azért a 98 és 2002 közötti kormányzás sok szempontból azért csak más volt, mint mondjuk a 94 és 98 közötti, holott tényleg, hát igen, olyan figurákkal volt el, akik a 80-as években valóban nem a Fideszbe léptek be, hanem tök máshova, inkább az állampártba. Tehát lehet azért attól még más csinálni, hogy ilyen figurák vannak ott, de nyilván ez kijelöl bizonyos határokat. Hát ami meg az elszámoltatást illeti, ott nagyon világos határokat fog ez kijelölni. Tehát aki tényleg arra készül, hogy itt vezetőszáron fognak rengeteg embert elvinni, az biztos, hogy keservesen csalódni fog, mert ahhoz olyan,
5: biztos.
4: Olyan radikális, nem azt állítom, hogy nem lesznek ilyen emberek, akiket elvisznek vezetőszáron, hanem hogy aki tényleg elítélik, tényleg vissza lehet szerezni a vagyon, tényleg lesz valami nagy igazságtétel is.
5: Emlékeztetni arra, vagy mindenkit emlékeztetni arra, csak bocsánat, az, Simon Gábor, az a név mond még valamit?
4: Hogy ne, persze.
5: 2014-ben vitték el a választási kampánynak a közepét. Mai napig nincsen jogerősítélet. 12 év.
4: Így van. Na hát nagyjából, én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen lesz. Úgyhogy ebben biztos, hogy lesz egy nagy csalódás sokak részéről. Hát aztán majd magát a kormányzást, azt nyilván még meglátjuk. Az egy más kérdés. Abban még máshogyan fogunk csalódni, csak még nem tudjuk, hogyan.
6: A spontán privatizáció az egy tök jó példa volt ide. Tehát fegyveres felkelés, ami például 1789-ben valóban végbevihető egy olyan radikális elitcsere, amit egyébként sokan óhajtottak volna itt Magyarországon. De most nem a fegyveres felkelés.
5: Nagyon kevesen akarták a társadalom egészéhez viszonyítva. Nagyon-nagyon.
6: Nem a fegyveresről beszélek, hanem a teljes elitcserét.
5: Azt is nagyon kevesen akarták.
6: De ennek meg volt az oka. Egyrészt a Pentito sztori nagyon jól működött, erről ti is beszéltetek itt ebben a stúdióban. Másrészt másképp nem tudott volna hitelesen betüremkedni Magyar Péter és a hozzá kapcsolódó tömegek azokba a terekbe, amire a Fidesz így rátette a mancsát, hogy ez az enyém. Például ez ugye nem.
5: Biztos, hogy rátette a mancsát. Szerintem megmozdított egy nagyon létező magyar struktúrát, hogy ennek mekkora volt az előnye, és milyen hátrányokat okozott, az elkövetkezendő években fogjuk látni.
6: De ez már
5: látni.
6: Csak hitelességi kérdés, hogy most hitelesen csinálta, szívből csinálta le egy meglévő ideológia mentén, vagy pedig meglátott egy vákumot ott, amit mondjuk a Gyurcsányék nem tettek meg, és akkor azt mondta, hogy ez innentől a miénk. Szerintem ez nem ez a lényegi kérdés, hanem az, hogy Magyar Péterek úgy tudtak megjelenni ebben a térben, hogy ugyan nagyon sokan nevettek rajtuk, hogy akkor Mentében és Vasalbert és társai, de úgy viszonylag gyorsan átmentek.
5: Már egy picikét, ezt meg a Balogh cikkét kell idéznem, ezért tök jó, hogy ilyen.
2: Csodálatos az ezt, hogy egymást idézgetik.
5: A Fidesz győzelemre segítette a nemzeti oldalt, és ezzel kinyírta saját magát, írta a Gábor, mármint most mennyire nyírta ki, ez megint ki fog derülni, de most ebben az időpillanatban ez van, vagy akkor vereséget mért magára, hogy a teljes jobboldali retorika, szimbólum, életérzés, az totál győzelmet aratott. Ma nincsen az a Lipsi, aki megmerne nyikkanni a Facebook bármelyik sarkában, hogy a három parlamenti párt, az majd a Szent is korona előtt esküt, amikor egyedüliként ezt a Jobbik megcsinálta a 2010-ben, közösségi médiás sikongatás és publicisztika, hát nem is özön, de szorványos publicisztikák voltak erre a válaszok a baloldali, liberális, meg egyéb médiában. Most ez fennakadás.
6: De erre van válasz a Magyar Péternek, hogy azt mondja, hogy a liberálisoknak megadom azokat a szimbólumokat, például LMBTQ jogok, ugye Szivárvány TV indul, és át fogom majd úgy rajzolni picit a gyermekvédelmi törvényt is, hogy ez nekik megfeleljen. És azon kívül, hogy most a Szent Korona előtt
5: érkezik föl,
6: hogy Vasalbert letolják.
4: Hát a Szivárvány TV ez nem Magyar Péter miatt indul, bár ez a fideszes médiában van így, hogy megjött Magyar Péter, indul a Szivárvány TV.
6: Nyilván nem ő indítja.
4: Nem ő indítja, és nem is ő adja nekik. Az lehet, hogy nem indult volna el, ha ez a kormányzat marad, de hogy mondjuk ez nem az ő ajándéka.
6: Ebben egészen biztos vagyok, mondjuk.
4: De mondjuk azért, ha megnézed azt, amit az abortusz kérdésben mondott, hogy az abortusz kérdés a Magyarországon rendezve van, és mondjuk erre azért volt olyan visszhang, ami kifejezetten fölháborodott volt ilyen progresszív körökből, szóval azért lesz még ezen egy kis box szerintem, és itt azért sokakban élnek.
2: Sok mindenen lesz box.
4: Sokakban élnek olyan illúziók.
2: Szabad orvosválasztás a szülésnél már most box szerintem pont foglalkozni fogunk vele. És a kedvencem az, hogy vitatkoznak róla a férfiak. Tehát mi lenne, hogyha mondjuk esetleg a nőket megkérdeznék?
4: Hát nagyon egyszerű.
5: Azért van hozzá köze a férfiaknak is.
4: Némi köze van, igen.
5: Hát én például, gyerekem szülés.
4: Az a helyzet, hogy sokat beszéltünk arról, meg ez egy ilyen, kicsit ilyen izévé, közhelyé vált, hogy Talán Tölgyesi Péter mondta ki először, hogy Magyar Péter ez egy fehér lap, és mindenki azt ír, amit akar a kis képzeletében. Az a helyzet, hogy ezen a fehér lapon hétről hétre kevesebb hely marad. Hát mert ezt elkezdi majd maga az új kormányzat teleírni. És amikor majd elérünk a lap közepére, vagy aljára, szerintem akkor lesznek majd az első komoly feszültségek, mert kiderül, hogy ezen a lapon már olyan nagyon sok hely nincs, és hogy bizonyos dolgok el fognak maradni. Vagy bizonyos dolgok rákerülnek erre a lapra, amiket rémálmában nem gondolt volna az, aki rájuk szavazott. És ebben benne lehetnek gazdasági intézkedések, megszorítási politika, még nem tudjuk, hogy lesz-e, tehát ilyen egyszerű hétköznapi dolgok is, meg benne lehetnek ilyen szimbolikus kérdések. Én elhűlve nézem egyébként azt, hogy olyan emberek, akik egyébként korábban többször elmondták, hogy ők nyilvánosságban is, tehát véleményformálókkal is beszélek, hogy jobb híján szavaznak a Tiszára, meg hogy azért, mert a Fideszt mindenképp le kell váltani, most egységfront van, stb.
7: Meg ennél bármi jobb, ennél és bármi az jobb. Apparátusok úgy is eligazgatják maguktól az államot. Na, ez a kettő az, aminek a majd a mércéje lesz, és tanulás ideje az elkövetkező.
4: És ezek az emberek most egyébként egy részük ki van borulva azon, hogy nem az történik, amit ők ráálmodtak erre a fehér lapra. Pedig előtte ők maguk mondták el, hogy mindenki fogja be a száját, akinek kritikái vannak a Tiszával szemben, mert a Fidesz le kell váltani, ennél fontosabb nincs. Egy baj van, amit hát vagyunk páran, akik derpegtünk ezen már korábban, hogy ez a mindenki fogja be a száját, akinek kritikája van hozzáállás, ez soha nem ér véget a nagy cél elérésénél. Ez ebből milyen tanítás válik? Hát ezek az embereknek simán azt lehet most mondani, hogy gyerekek, ezt szavazták.
7: De nem csak a szimbolikus, tehát vegyük Gyurcsány Ferencet. Gyurcsány Ferenc nem az összedi beszédbe bukott bele, hanem az, hogy a folyamatokat egy ponton túl nem tudta kontrollálni, és ez azért, mert a kormányzás kicsúszott a kezei közül. Ennek az első aktusa az a belügyminisztériumnak a kiherélése volt. Ugye csinált egy ilyen igazságügyi és rendőrminisztériumot azért, hogy ne Lampert Mónikához tartozzon, egyből visszacsapott 2006 őszén. És ugye ennek a tetőpontja, amikor kiderült az, hogy ezek egyszerűen alkalmatlanok már, az apparátusi párt, a magyar társadalomba beívódott, alkalmatlanok arra, hogy ez a 2009-es miniszterelnöki casting volt, hogy nem lehet rájuk bízni. A Boltnak üzemelnie kell. Ehhez kellenek miniszterek, kellenek államtitkárok, kellenek cégvezetők, kell olyan kormányzás, amelyik meg tudja mondani, merre az arra, mert ugye ez meg a egyes érában láttuk, hogy kiszórunk az elején minden pénzt, aztán majd az emberek boldogok lesznek, és majd még valahogy elszötyögnek a dolgok, ez sem megy. Kell olyan kormánypárti frakció, amelyik tudja tartani a hátát a népszerűtlen intézkedésekért, és így tovább. Nagyon-nagyon-nagyon vicces az, hogy ezzel szemben mind robbant ki botrány itt a múlt héten. Az, hogy ki hova szervez partit. Tehát ugye a miniszterelnök úr bekommentelt a főpolgármester úr alá, hogy micsoda dolog az, hogy egy nappal korábban a fővárosi önkormányzat bulit akar szervezni, miközben ők már szombatra szerveztek. Magyarország államformája az kommunikációs és rendezvényszervező korlátlan felelőtlenségű társaság. Most már rendezvényszervező cégük is van mellé, az ugye a műsor első részében megbeszéltük, szereztek egyet. Egy. Akit én lebecsültem, és szerintem ennél sokkal nagyobb kulcs szereplő, az Radnai Márk. Szemlátomást ennek az embernek van dramaturgiai érzéke. Én nagyon nem kedveltem, ugyanis nagyon rondákat mondott arról a Koltai Tamásról, akit viszont én nagyon kedveltem. Híres kritikus volt, Isten nyugosztalja, halt meg. Ugye neki ígért ilyen új eltörést, meg ilyeneket, mert rondát írt róla a művéről. De és én bulvárrendezőnek tartottam a Radnait. De úgy néz ki, hogy ez a nagyon-nagyon-nagyon erős dramaturgiai és látványérzéke van, és tudja ezt a közösségi médiával párosítani, és valahogy változatlanul kulcsszerepben akarják ilyen módon tartani, csináltak neki most egy ilyen jóságminisztériumot, jóságügyi minisztérium. Szóval egyik, amire figyelnek ki, de hogy valahogy, mintha erre lenne fókuszálva, az, hogy egyébként a Boltnak mennie kell, ez azért van. Kíváncsi vagyok ezzel a Tisz, amikor szembesül. A másik, még a számtalan tévedésem, amiről beszéltem, hogy nem gondoltam volna, hogy 2-6-7-nél te lehet több a Tiszának, 2-4-nél kevesebb a Fidesznek, Szabó Bence ügyetben is. Szóval fejlem figyelmet arra, amit 21-ben mondtam ebben a műsorban, előválasztáskor. Ha Karácsony Gergely kitart, nem adja be a derekát, egyébként ugyanennek a slepnek, amely duruzsol, nem indul az előválasztáson, akkor övé a jövő. Abban az esetben, ha a Karácsony nem ég el ott és akkor, ha nem is ekkora többséggel, mert előbb-utóbb van ERN-nek, vagy a Fidesz kormányzásnak, vagy legalábbis ennek az etapjának vége kell, hogy legyen, mert hát emberi rendszer, ezt is egy millióször elmondtam, akkor a Karácsony lett volna ott. Ha nem is ekkora többséggel, befejezem az előbbi gondolatmenetemet, de ma ő lenne a miniszterelnök. És nagyon szimbolikus az, hogy most ők akadtak össze ebben a térben, ami aztán egyébként a Karácsony behódolásával.
8: De ezzel azt mondod, hogy a ki tart először rendezvényt, kinek van joga eldönteni a rendezvények sorrendjét, ki kihez alkalmazkodik.
7: Az a dominancia küzdelem.
8: Így van, de ugye most Karácsony veszte, de ez azt jelenti, hogy azt viszont deklarálta, hogy ebben a dominancia küzdelemben ő részt akar venni.
6: Nem, ő az óbaloldaliakról akar leválni. Ez egy megint csak egy szimbólum nem annak, biztos. Hogy köszönöm szépen, én már nem oda tartozom. Igen, kezeljetek úgy, mint az új rendszer egyik fontos.
7: Nem biztos, hogy szerintem nem akkor. Szerintem önállóan, én Péterrel értek egyet, szerintem önálló entitás a Karácsony.
2: Nem lehet, hogy csak cserébe viszont le. Akkor lehet, hogy ezt a szolidaritásit, ezt majd még toljuk tovább, vagy valami. Hogy egy alkú része.
8: Igen, de ugye mi az Andrással azt mondjuk, ha jól értem, hogy Magyar Péter győzelemre jutása után Karácsony Gergely, és nála sose felejtsük el, hogy azért egy csapat dolgozik körülötte, egy agytrözt, nem olyan nagy, de agytrözt, már nem az agyuk kevés, hanem nem egy nagy apparátus, szóval, hogy azok, akik Karácsony Gergelyt a színpadon tartják, akik őt támogatják, akik a lelki, gondolati tartalmat adják, azok bejelentették Karácsony Gergellyel az élentet, nem akaratától függetlenül, hogy vagyunk mi is. És ez a és én azt gondolom, hogy a budapesti önkormányzatban ez a csapat, amíg ott van, végig ezt fogja nyomatni a Magyar Péteri kormányzás alatt. Tehát én ezt egy bejelentkezésként értelmezem.
4: Ha lesz rá lehetőség.
7: Igen.
4: És ez fontos szerintem.
8: Teremtenek rá lehetőséget. És ez egy szimbolikus küzdelem.
4: Magyar meg teremthet rá lehetőséget, hogy azok az erőforrások szépen elapadjanak, amik őket életben tartják. Ezt az agytrösztöt
7: csinálnak-e előrehozott
4: önkormányzatot? Erre akartam rátérni, igen, hogy ennek az erőforrása az a fővárosi önkormányzat, és az a helyzet, hogyha hoznak egy olyan határozatot, egy olyan döntést, hogy előrehozott választás lesz, mondjuk lehet, hogy csak a fővárosban, mert a fővárosi közgyűlés egyébként ugye bizonyos értelmezések szerint, nem vagyok jogász, nem tudom, de bizonyos értelmezések szerint jogellenesen működik, tehát bele lehet kapaszkodni abba, hogy nem kell országosan kiírni egy ilyen választást, nem kell 0-0-nál totál megtaposni az alkotmányt.
2: Hát kétharmaddal nem lehet azt a törvényt átírni, ami szerint jogellenes.
4: Csak persze mindent lehet, én úgy érzem, hogy ezt a bejelentkezést lehet, hogy azért érzik a Tiszában is, és miért ne tennék akkor éppen azt meg, hogy azt mondják, hogy ezen a téren is helyreállítják a törvényességet, és feloszlatják a
8: közgyűlés. De ebben az esetben az a csapat, az meg arra fog kérni, hogy nyilván ők is számolnak ezzel, arra fognak készülni, hogy Karácsony Gergely önálló politikai arcélét építsék, megőrizzék. Mert azt ne felejtsük el, hogy Magyar Péternek a megválasztása utáni pillanatban, hogy Tóth Péter kampányfőnök mondta, hogy április 13-ától indul a következő kampány. Ez azt is jelenti, hogy akik a Magyar Péterhez képest alternatívát akarnak állítani, és nem Orbán vesző fideszesek, azoknak ugyanúgy elindult a kampány és a gondolkodás. És biztos vagyok benne, hogy Karácsony Gergely ezt letagadna, csinálnék vele interjút, azt mondja, hogy szó sincs erről, de hát szerintem...
6: Ezek után már nem is fog leülni.
4: Ezt intézted, igen.
6: De ügyes vagy.
8: Van ilyen. Szóval, hogy ők biztos vagyok benne, hogy arra készülnek, hogy a Magyar Péter irányvonalhoz képest egy alternatívát. És igen. Egyébként meg azt gondolom, hogyha csinálnak ilyen budapesti előrehozott önkormányzati választást, azért az egy elég meredek kör lesz, akkor ők készülnek
7: nagyon
8: arra.
7: Nagyon kockázatos.
8: Mert ugye, mit?
7: Nagyon kockázatos, igen.
8: Igen, de mert ugye onnan jön az egyik legnagyobb támogatói bázis, azokat megzavarni, stb. Pláne ugye megy előre a kormányzás, tehát a második évben már nem biztos, hogy mindenki ugyanilyen szeretettel fogadja Magyar Pétert, mint addig, na mindegy. Szóval akkor kard ki kard lesz.
4: Mondjuk azért abban egy picit hagy táncoljam a naíva szerepét is azért, mert persze tudjuk, hogy ezek dominancia harcok valójában.
8: De ezek hatalmi harcok.
4: A hatalmi harcok, ezt mondom, hogy ezek hatalmi harcok mondjuk egy ilyen buli körül. De hogyha azért belegondoltok abba, hogy tehát amikor én először ezt láttam, akkor én egy ilyen, akkor én tényleg azt éreztem, mint a tarkon vágtak volna, hogy most akkor egy olyan országban élünk, ahol, amely súlyos kihívások előtt áll, föláll egy új kormány, maga a kormány is azt állítja, hogy nagyon súlyos kihívások előtt áll az ország, az új kormányzat, de még a régi is azt állítja, csak azok azt mondták, hogy majd ők tudják megoldani, és ebben a helyzetben a miniszterelnök, vagy az új miniszterelnök bekommentel arról a főpolgármesternek, hogy mikor lesz bulika. Kinek? De tehát azért én értem, hogy emögött ott van a jelképes hatalmi harc, de az is jelképes szerintem, hogy egy, egy leendő miniszterelnök ezt a szerepet fölvállalja, hogy ő ilyen rendezvényszervezési kérdésekben gyakorlatilag úgy nyilvánul meg, mint egy gimis kislány, akinek a barátnője is bulit szervez.
2: De nem lehet, hogy a szavazói többségének ez kell?
6: Bocs, tehát a műsorszórás utáni korszakban vagyunk már. Tényleg föl kell nőni mindannyiunknak, hogy a politikát azt már így írják, a komment
4: fontos. De a Facebookon lehet komolyabb dolgokról is Facebook politizálni, egyen komolyabbról.
6: Amikor Magyar Péter arról beszélt, hogy csináltam egy fodrászos időt, hogy levágták a hajam, és azt tízszer annyian megnézték, mint amikor, mit tudom, mondjuk a, nem pont az adópolitika, most akartam mondani, bármilyen szakpolitikai témáról beszéltem, azzal megadta a választ, hogy neki milyen irányba kell haladnia. És ezért mondtam azt, hogy a lap alján mi lesz majd, hogy mennyire tudja kielégíteni az ellentétes erőket ebben a választói koalícióban, az azért lesz szerintem kevéssé fontos, mert a fent tudja tartani a fit. Tehát ez most egy teszt lesz az országnak, hogy az ilyen piszlicsári ügyekre mennyire kattanunk rá, hogy az lesz-e a téma a mainstreamben, ott a kommentfalon, hogy ki az a Zsolti bácsi, meg hogy mennyi pénzt gyűjtenek, aztán nem tudja. Keményet mondtam biztos. Vagy éppen a Hankó kinek adott támogatást. Ha ezzel el lehet nyújtani egy-két évet, én azt gondolom, akkor ők megvannak már erre a ciklusra, és mintha erre játszanának rá. Itt pontosan erről szól, hogy a közvetítőket, mint az újságírót ki kell iktatni, a politikát.
7: Az ki van iktatva?
6: A politikát visszahúzták az agórára úgy klasszikusan, tehát hogy...
7: Hát nem.
6: A Facebookon és a kommentfalon.
7: Hát nem.
6: Még egy gondolat, hogy ennek az a célja, hogy hitelességet nyerj belőle, hogyha te a nép közé lemész, és te úgy kommentelsz, mint bárki más, és te az ő kommentjére írhatsz, akkor te azt érzed, hogy ő tényleg közülünk érkezik.
7: Igen.
6: Ezzel lehet úgy hitelességet nyerni, hogy még nem politizált el egyáltalán.
7: Tamás, amit te mondasz, az kommunikáció. Nekem meg az az állításom, hogy előbb-utóbb a valóság mindenkivel szembe fog jönni. Fideszsel is szembe jött, MSZP-vel is szembe jött, minden szocializmussal szembe jött.
6: Hányszor mondtuk, hogy a Fidesz az igazából csak egy kommunikáció?
7: Én soha nem mondtam, és ezt változatlan tévedésnek tartom, és azt mondtam, hogy a Fidesznek, amikor még volt az, nem az ellenzék az ellenfele, itt megint csak ebben a stúdióban, hanem az infláció. És egy csomó minden olyan korábbi mulasztás, meg társadalmi folyamatok valós, például vagyonosodás egy csomó embernek, aki most már úgy csinálna mást is, mert ugye megerősödött pont a 2010-es években, ezek valós folyamatok. Az emberi közösség...
6: Soha nem a kampány tevékenységen múlott a Fidesz sikere?
7: De a kampány az hozzá tud tenni, meg el tud belőle venni, lásd most, mert mondjuk a Radnai Orbán Balázs közötti dramaturgiai érzék különbség azért kijött, de ettől függetlenül például az, hogy 16 év alatt mennyire fárad le egy rendszer. Ez is egy valóság kérdése. Mennyire félek a főnökömtől, mennyire igyekszem betartani az elvárásokat, mennyire lógnék ki már inkább az egészben, ezek mind valóságos kérdések. És előbb-utóbb szembe fog jönni. A Facebook pedig nem a góra. Azt hagytuk figyelmen kívül azok az emberek, akik a kelet-európai magyarországi Facebook hajnalán is már ott voltak, és mondjuk adott esetben ilyen rohadt nagy lufi karriert be tudtak futni, hogy miközben ott van rajta mondjuk 6 millió magyar, egy 9,5 milliós országból 6 millió fenn van a Facebookon, hogy akkor nem csak mi vagyunk ott, hanem ott van az összes tech cég, az összes politikai vállalkozó, az összes titkos szolgálat. Nem fogsz tudni beszélgetést folytatni, mert nálad sokkal nagyobb erők is befolyásolni akarják. Mondok megint erre egy személyes példát. Van egy gyűlölet csoport, nem fogom elmondani a nevét, már mondtam, amit kifejezetten rám élesítettek. Évek óta jelentem, tudom, mert ugyanis visszajöttek képmással, személyiségi jogokkal, úgy bullyingoltak, mint annak a rendje, folyamatosan nálam betegelték őket, hogy aztán uszuljanak. Évek óta nem tudok vele mit kezdeni. Tízezeresre duzzadt, 10 000 ember, Orbánnak van ekkora gyűlöletcsoportja maximum ebben az országban, senki más.
6: Ez egy elismerés.
4: Ezt akartam, hogy ez egy komoly elismerés.
7: 10 000 tagra duzzadt.
2: Panaszolt vagy dicsekszel?
7: 2 héttel a választás után eltűnt. 2 évekig nem tudtam vele mit csinálni. Meg volt, lezajlott a választás, Magyarországon kész, pont, gyűlölcs. Tényleg igazad van, személyiségi okkal visszajöttek. No, hát, mik nem vannak. Ez egy manipulált közeg, nem lehet a Facebookon beszélgetni. És igen, az egy civilizációs kihívás lesz. És szerintem ez a legfontosabb, erről kéne beszélni, hogy hogy tudunk olyan fórumokat teremteni fizikai térben és online egyaránt, ahol értelmesen tudunk egymással szót érteni.
2: De nem ehhez, akkor visszakapcsolódok, nem ehhez fontos az, hogy együtt vagyunk, együtt élünk el dolgokat, bulikázunk? Hogy végre jól érezzük magunkat?
7: Ha jól érzünk,
4: persze, ez fontos. Csak hogy ez oké, csak hogy itt mondom, arról van szó, hogy a végre jó, tehát ha az a dramaturgia, amit te elmondasz, az olyan tökéletesen működne, és Magyar Péter erre annyira alkalmas lenne, mint ahogy te most elmondtad, akkor ezt nagy közös bulikázásba nem rondított volna bele ezzel a dráma queen rinyálással, hogy hát a Nórika is most szervez bulit az érettségi után, pedig én is szerveztem, és nem igaz, és a Tibi ott lesz, és akkor nem lesz ott nálam, mert be fog rúgni, és másnapos lesz, és másnap randizunk, tehát ezek ilyen gimis szintű
2: de
4: dolgok.
2: Jó, de ő a bál király, mert ugye másik visszatáncolt.
9: Hát így nyugodtan
4: én értem, de a bál király, a fenségestől a nevetségesig csak egy lépés van, mondta ugye Napóleon híres nagy dramaturgiai szakértője, egy Talma nevű korabeli színész, és mindig erre emlékeztette Napóleont, aki aztán egy idő után a fenségesből át is lépett a nevetségesbe. Szóval a helyzet az, hogy az a bizonyos fenségesség, hát most azt hagyjuk, hogy ez mit jelent, de hát a jelenkor szerinti fenségesség, a népszerűség, a fancy dolog, a menőség, abban nagyon könnyű átlépni ám abba, hogy hirtelen hülyét csinálsz magadból. Szerintem itt most nagyon rezgett a léc. Karácsony visszatáncolt ebben az ügyben.
6: Győzött a Magyar Péter. De becsicskított a Karácsony.
4: Én ezt egyelőre értem, mondom, ez egy hatalmi küzdelem, de szerintem nem mindegy, hogy miért.
7: Karácsony az ember,
4: aki mész le.
7: Ez a bukásról a végső győzelemig. Azért,
6: én értem, hogy ezt ő
7: ezt azért játszottam már az elmúlt években, kikapotta az országgyűlési választáson 14-ben, megnyerte Zuglót, ahova nem mehetett vissza, mert el fogják ásni, paraszthajszállal megnyeri a... Akkor úgy gondoltuk, hogy paraszthajszállal, mert nem paraszthajszállal, hanem többel, de szerény különbsége, majd valami 200 szavazattal nyer legutóbb.
2: Szóval, nagy túlélő
7: a Karácsony. Viszont neked válaszolnék, hogy a bahanália az nem párbeszéd. A karnevál is fontos, félreértés ne essék. Szerintem fontos a karnevál, pont az önfeledtsége miatt, az ész kikapcsolása miatt fontos.
2: Cirkusz és
7: de vannak az emberi kommunikációnak, érintkezésnek olyan időszakai, amikor meg az észt kell használni, és nem az érzelmeinknek a szabadjára engedését. Ez utóbbi, a buli az erről szól.
2: Mi a Kócián úr végszava?
8: Most az örömünnepek és az örömtüzeknek az időszaka van.
7: Meg a gyásznak.
8: Mit?
7: Meg a gyásznak.
8: Meg a gyásznak, az kevésbé látványos, az nem egy rítus, az nem egy ünnep, az nem egy nyilvános.
2: Miről beszélsz? Most volt egy Balázsi interjú.
7: Sirató asszonyok.
2: Innen indultunk.
8: Hát azért a bakanália és a Balási interjú az nem ugyanaz az érzelmi rezgiszter, és ha már itt vagyunk, akkor természetesen a Fideszen belül és a Fidesz által teremtett nyilvánosságban nem zajlik hasonló, tehát ahogy az örömünnek lezajlik a magyar párti oldalon, ugye a gyász nyilvános megélése, megbeszélése, mert a gyász egyébként lehetne egy racionális vitának is a témája. Ez nem alakult ki a Fidesz oldalon, szerintem le fog csillapodni. És nem lesz belőle semmi sem, nyer Orbán Viktor, és minden megy tovább, és nem lesz ott egyelőre megújulás. Várják azt, hogy mikor fenségesből a nevetségesbe, és akkor várják azt.
7: Szerintem lesz, szerintem tarthatatlan volt. Most így utólag azt gondolom, hogy tarthatatlan volt a rendszer. Lesz.
8: Lesz megújulás a Fideszben?
7: Igen, méghozzá strukturális. Nem tudom pontosan, hogy de lesz, mert nem össze, most esik a össze a régi struktúra.
6: Nem ezt látjuk.
8: Én sem,
6: de szerintem sem.
7: De szerintem a frakcióra igaz az, amit te mondasz, meg a parlamentre igaz, amit te mondasz. Hogy ezek kiürült helyek.
8: András, te képesnek tartod Orbán Viktort a megújulásra?
7: Hát úgy személyében kell megújulni, hát karaktert kell találni, kik is ők, kik az ellenségeik, mi tartja össze ezt a közösséget, és így tovább. Szerintem...
2: Ezt majd meglátjuk, mint hogy a kormány eskütételét is, amit egyébként élőben fogunk majd közvetíteni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Viszontlátásra, jó éjszakát!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Letették az esküt a Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. Magyar Péter videón mutatta be a belügyminisztérium milliárdokért felújított épületét. Ukrajna, a NATO és 13 másik ország megegyezett egy antiballisztikus koalíció létrehozásáról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Jó reggelt kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 6 órakor. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Kovács Klára. Az országgyűlés keddi ünnepi ülésén letették az esküt az első Tisza kormány kinevezett miniszterei. Ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A minisztereket magyar jelölte, de Súlyog Tamás köztársasági elnök nevezte ki őket pár órával a parlamenti ülés előtt. Megbízó levelüket a Sándor palotában vették át. A magyar kormány éjfélkor lép hivatalba, szerdán már kormányülést is tartanak Ópusztaszeren. A miniszterelnök szerint a helyszín a szimbolikus jelentőségén túl felhívja a figyelmet a rendkívüli aszályhelyzetre is. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a helyzetről. Az első kormányülés napirendi pontjai között szerepel a minisztériumok és állami cégek azonnali teljes körű átvilágítása, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztése, az alaptörvény és több fontos jogszabály módosítása, tájékoztatás kérése az ország energiaellátásának helyzetéről, valamint a gyermekvédelem és titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések feloldása. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hévek megújítása. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán, írja az MTI. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is. Erről Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök számolt be a Telegramon. Az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. Napközben 15-20 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztorony Nekói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt.

0: kötik. Tart az út burkolat javítása a 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyerák Anikó és Bodac Balázs.
1: Jó reggelt kívánok az ATV nézőinek.
2: És a Spirit FM hallgatóinak jó reggelt.
1: Külön köszöntjük a... Na, ki van ma a három fagyos szent közül?
2: Szervác.
1: Majd fontos lesz a nyereményjátéknál még azért, erre majd figyeljenek.
2: Ó, tényleg, pont ilyen kérdésünk van. Isten éltesse őket, Imolákat és a születésnaposokat.
1: Természetesen. Pontosan 35 évvel ezelőtt ezen a napon történt támadás a római Szent Péter téren II. János Pál pápa ellen. Ali Akcsa volt a merénylő, akit aztán jóval később a pápa meglátogatott a börtönben. A merénylő tőle bocsánatot kért, volt egy négy szem közti találkozójuk, és a pápa megbocsátott neki.
2: No, hát ez nem lesz témánk, a napi politika viszont igen, de előtte szeretném tudni, hogy mi van a lapokban, Balázs.
1: Tényleg szépen megalakult hivatalba lépett Magyar Péter kormánya, a Tiszapárt néhány új minisztere még kampányüzemmódban maradt. Egy teljesen tárgyilagos hír újságíráshoz méltó címmel jelentkezik ma a Magyar Nemzet, bár még mindig nem sikerült szerzőket találnunk a cikkek mellett, mindenkit a munkatársunk nevű újságíró kollega írt, hogy mindegyiket megalakult a magyar kormány, ezzel kezd természetesen mi mással a Népszava is, hiszen éjféltől kezdve hivatalban van Magyar Péter kormánya. A Blicknek a címlapján alul azt a protokollfotót mutatják, amelyiken nem szerepel a köztársasági elnök. A Sándor palotában készült ez, miután a kinevezési okmányaikat megkapták a miniszterek. A Borsnak a címlapján pedig ezúttal nincs politikai hír egyáltalán. A Blickből még természetesen azért... Nézd meg, nyugodtan. És a Blicket megfordítják, akár csak az újságosnál így belelapoznak, vagy az áruházban, akkor azért ott a Garfieldot önök is gyorsan kibírják belőle lopkodni maguknak.
2: No, hát nyilván politikával foglalkozunk mi magunk is. Nagy Attila Tibor politikai elemző lesz majd hét után az első vendégünk, akivel az új kormányról fogunk, és annak első feladatairól beszélni. Ugye ma már kormányülés van, és annak a sajtótájékoztatóját majd délután, amikor vége lesz, természetesen élőben adjuk majd az ATV Extrán és a YouTube csatornánkon.
1: Lesz jogászkodás. Bőven Bárándi Gergely korábbi országgyűlési képviselő és ügyvéd lesz itt azzal kapcsolatban, hogy Görög Márta igazságügyminiszter is bemutatkozott a szakbizottságban, és elmondta a jogalkotással, illetve a jogállami felépítmény megújításával kapcsolatos terveit. Erről fogunk vele beszélgetni, és Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke is itt lesz. A hivatásrendhez kapcsoló átalakításokról kérdezzük, mit tartanának kívánatosnak, mi az, ami megtartandó, és mi az, amin változtatni kéne. Ezen kívül pedig tisztújítás is lesz majd az ügyvédi kamarában, mármint a Budapesti Ügyvédi Kamarában. Tóth M. Gábornak kihívója akad Horváth Lóránt személyében. Van itt egy kisebb fajta vita, azt elkezdjük vele, és reményeink szerint majd Horváth Lóránttal is folytatjuk.
2: És szó lesz majd arról is, hogy a miniszterelnök tegnap a beszédében azt mondta, hogy nem költözik a Karmelita palotába, vagy a Rogáni Luxus Minisztériumba a miniszterelnökség. Normális, szabályozott körülmények között visszaadjuk ezeket az épületeket a köznek, a magyar embereknek, hogy mire lehetne használni a Karmelitát. Ezt fogjuk majd latolgatni Sudár Orsoly, a várospolitikai szakértővel.
1: Érdekes lesz bizony. A Lapszemle című rovatunkat viszont most azonnal el is kezdjük, majd még a Karmelitáról később lesz szó jóval a műsorban, úgyhogy maradjanak addig mindenképp velünk. Most a Magyar Narancs újságírója Csabai Máté, aki először jár nálunk ebbéli minőségében, ő lesz a vendég. Kövessenek bennünket!

0: Ma éjféltől 6 óra 30 perce már hivatalban van Magyar Péter kormánya, teljes jogúan elfoglalták a pozíciójukat, a miniszterek is, ők is, vagy ő is személy szerint, mint miniszterelnök, ugye ő már korábban, múlt hét szombaton, és az első kormányülésre is sor kerül, ma délután 3 órakor kezdődik, majd ez Ópusztaszeren, szimbolikus helyszín, ezt maga a miniszterelnök is kiemelt, amikor erről hírt adott, hol máshol, mint a Facebookon természetesen. Csabai Máté, a Magyar Hang újságírója, Magyar Narancs újságírója a vendégünk.
1: Megrémült, jó reggelt.
0: Nem, egyébként, mert van egy olyan info, egy hír is, amiről beszélünk, ami meg a Hangon jelent meg. Na, igen, szóval a Magyar Narancs újságírója, jó reggelt.
2: Jó szia. Reggelt, szervusztok.
0: Örülök, hogy itt vagy nálunk. A tempó az eléggé gyorsnak tűnik, az, hogy Ópusztaszeren van az első kormányülés, ez számodra jelez-e valamit, és ha igen, akkor mit?
2: Ugye ennek egy ilyen agrár szempontból lehet jelentősége, legalábbis ahogy Magyar Péter indokolta, részint a nyári aszály, agrár kérdések lesznek terítéken, pontosan, hogy mi, azt én nem tudom, de azt tudom, hogy a kampányban ugye ő megígérte, hogy szeretne vidéken lenni, szeretne a kormány máshol is ülésezni, mint a parlament. Persze nem ő találta fel a kihelyezett kormányülést, ugye azért ilyet a Fidesz is csinált, de hát hogyha ott meg lehet szólítani a kormány tagjait, lehet kérdezni tőlük, be lehet kiabálni, hogy akármit, amit szeretne valaki az ízlése szerint, az szerintem egy jó dolog.
0: Azt nem tudom, hogy mennyire lesz erre lehetőség, hogy bárki oda menjen kiabálni. Ezt illetően vannak kétségeim, ugye az a tájékoztatás, hogy, vagy az a legalábbis, amit közzétett a miniszterelnök, hogy majd miután megtörtént ez a kormányülés, akkor utána a sajtónak is elmondják, hogy miről volt ott szó. A minisztérium és az állami cégek átvizsgálásáról, a rendes gazdálkodáson túllévő kifizetések leállításáról, akkor az alaptörvénymódosításról, az energiaellátással kapcsolatos kérdésekről és egyebekről, ezekről fognak tárgyalni, tehát egy eléggé feszített és kimerítő menetrend lesz.
2: Igen, hát én most szinte mindegyik bizottsági ülést, bizottsági meghallgatást megnéztem. Szerintem nagyon sokan, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ilyeneket néznek most sokan. És én azt gondolom, hogy nagyjából mindenki valami olyasmit felvázolt, hogy az ő szakterületén strukturális reformokat szeretne, illetve az előző kormányzatoknak a döntéseinek a felülvizsgálatát. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek lesz miről beszélgetni mindegyik tárcában. Hát várjuk meg a nap végét, hogy itt majd miről döntenek.
1: Melyik lehet a legégetőbb szakterület? Ugye te magad is majd írsz cikket a Magyar Narancsban magáról a kormányalakításról. Hallhattuk, ugye igen, valóban nagyon sokan néztük végig ezeket a meghallgatásokat, és mindenhol azon túl, hogy ki volt emelve, hogy felül kell vizsgálni, hogy éppen mi van átadás, átvétel, de mindenki meghatározott azért egy-két olyan pontot, amit viszonylag gyorsan szeretne elérni, és ez összességében látszik egyébként a Tisza kormányzaton, hogy nagyon hamar szeretnének valamit nagyon mutatni, annál is inkább, hogy ugye a nyáron intézkedniük kell, hogy megkapjuk az uniós pénzeket.
2: Igen. Hát mégis meg is válaszoltad, talán ez az első, amiben Orbán Anitának, magának, Magyar Péternek, Kapitány Istvánnak nagyon sok feladata lesz az uniós pénzek. Ehhez kapcsolódóan pedig nyilván Görög Mártának, azoknak a jogi hézagoknak a befoltozása, ami a pénzek hazahozásához kell. Szerintem nagyon fontos lesz az is, talán Kapitány István ezért nem ment annyira részletekbe az ő meghallgatásán, hogy pontosan milyen állapotban lesz a költségvetés. Hát ezt, hogyha a Kármán Andrással ketten megnézik, akkor hát szerintem ott még lesz miért fogni a fejüket.
1: Egyfajta ilyen politikai reality show-ban vagyunk. Igen. Az elmúlt napokban, és nem csak a bizottsági meghallgatásokat figyelik sokan, hanem látszódik az, hogy az ország egy picit talán máshogy áll hozzá a politikához, vagy jobban érdeklődik, vagy jobban kíváncsi arra, hogy mi fog történni. Ezt ti is tapasztaljátok?
2: Igen, meg szerintem nem véletlenül van ez a mém, ez az abszolút filmszínház, végül is jól kifejezi. Én már a kampány utolsó hónapjaiban, főleg az utolsó heteiben, hogyha emlékeztek, úgy éreztem, hogy itt egy nagy ilyen, nem tudom, politikai thrillert vagy valóságsót nézünk, az egész ország, és a május 9-i országgyűlési alakuló ülés, meg az aztán ez a népünnepé is olyan volt, hogy tényleg mintha egy filmet néznénk, vagy egy filmben vettünk részt. Én amikor ott voltam a Kossuth téren, még akkor is kicsit úgy éreztem, hogy hú, ez egy film. Hát talán ez az opusztaszerű kihelyezett kormányülés, meg ezek a látványelemek, akár Ruf Bálintnak az igen harcos bemutatkozása is ide sorolható, hogy ez egy olyan politika, ami hát látványra is érdekes.
1: Harcos volt Ruf Bálintnak ez a bemutatkozása? Dulsza Bocs azt mondja, hogy ez igazából egy nervvádirat. Vádbeszél.
2: Szerintem nagyon sokan várták ezt. Én nem mondom azt, hogy ilyennek kell lenni, vagy hogy kötelező volt ezt hozni, de azt gondolom, hogy találkozik egy olyan igénnyel, hogy azoknak az embereknek, meg azoknak is, akik esetleg nem ültek ott, valaki megmondja azt. Tehát, hogy amikor Tuzson Bencének végre valaki megmondja, hogy hogyan lehet az, hogy előbb kiállított egy jelentést, és csak azután kapott rá felhatalmazást rendeletben, hát szerintem a sokaknak szúrta a szemét egy jó ideje.
0: A szimbólumokat említetted, és megint szóba hoztad ópusztaszert, ugye honfoglalás, hétvezér, vérszerződés, első kormányülés. Nem nehéz látni azt, hogy tulajdonképpen az üzenet az mi volna ezzel, de van itt egy másik olyan fontos dolog is, és ez is szerepel a mai kormányülésnek a pontjai között, hogy döntenek a gyermekvédelem területén, meg a korábban titkosított kormányhatározatok és a nemzetközi szerződések titkosításának a feloldásáról is. Ez már a kampányban is elhangzott, hogy ez nagyon hamar meg fog történni. Itt van az első kormányülés, és meg is történik. És itt azért olyan témákról van szó, kiemelten a gyermekvédelemre, ami nagyon erő. Egyrészt a Tisza párt, vagy Magyar Péter politikai genezis történetéhez is hozzátartozik, másrészt nagyon erősen uralta az elmúlt két esztendőt. Mit vársz attól, hogyha az ilyen jellegű titkosítások feloldása megtörténik?
2: Hát egyrészt azt, hogy tisztában fogunk látni, esetleg lehetősége van a köznek véleményt nyilvánítani olyan dolgokra, ami igenis nagyon is érint minket. A gyerekvédelem ügye, hát igen, tehát hogy gondoljuk csak el, hogy ha valaki végre ennek a területnek jó szándékkal neki lát, akkor szerintem itt csak pozitív változások jöhetnek. Még akkor is, hogyha kicsik, akkor is, hogyha nagyok. Én nagyon szeretném, hogy tényleg valóra váltsa a Magyar Péter, illetve a kormány azt az ígéretet, hogy a gyerekvédelem ugye felülről nyitott lesz költségvetés ügyileg, nem lesz ez a pénz, amit sajnálnak rá, és hogy tényleg szakmailag jól legyen elköltve ez a pénz, és ez nyilván szükséges ahhoz is, hogy a megfelelő emberek, a megfelelő munkások, szakmunkások betaláljanak, vagy visszataláljanak ebbe a rendszerbe.
1: Szimbólumok, emeljünk ki még egyet, ami azért az elmúlt napokban igen hangsúlyos volt. Balázs is például a lapszemlébe kiemelte, hogy egy olyan fotó van kitéve címlapra, amelyen nincs ott Súlyog Tamás, és tegnap...
0: A Népszavában Magyar Nemzetnél van olyan, ahol kint ott van Súlyog Tamás is.
1: És tegnap azért, akik követtük, és ezt is nagyon sokan követtük, amikor átvették a miniszterek a kinevezésüket, akkor igen furcsa jelenség volt az, amikor úgy fotózkodtak egy idő után a miniszterek a Magyar Péterrel, hogy Súlyog Tamás állt a háttérben. Mit gondolsz erről a jelenségről?
2: Kínos volt. Szerintem mindenki, aki látta, az egy kicsit úgy fogta az arcát. Én is. Ugyanakkor ez egy olyan történet, amire szerintem a Tisza párt nagyjából felhatalmazást kapott. Tehát Súlyog Tamás nem láttuk a parlamentben ugye két éve nagyjából, mióta kinevezték, most szólalt fel először az új kormány alakulásának alkalmából. Nem láttuk akkor, amikor ki kellett volna állni a poloskázás ügyben, nem láttuk akkor, amikor nem tudom, akár a gyerekvédelmi kérdésekben legalább valamit megszólalt volna, de hát nem láttuk a saját szilveszteri beszédén se annó. Tehát ez egy olyan követelés, amire ugye a Kossuth téren is hatalmas üdvrivalgás történt. Mindenki látszólag amellett volt, hogy Súlyog Tamás igenis távozzon. Hát, hogyha Magyar Péter beleállt ebbe a történetbe, akkor valószínűleg továbbra is bele fog állni. Hát tanulságos, hogy a Súlyog Tamás még az MTI is kiszerkesztette valahogy az egyik fotóból, amelyikben benne sikerült lennie. Nyilván ez egy újfajta igazodás.
1: Nem láttuk és nem is láthattuk, mert egyébként ugye a sajtó nem annyira jutott be a parlamentbe, ezt azért tegyük hozzá.
0: Sándor Palotába?
1: A parlamentbe. Se, ugye a parlamentben
2: tehát
1: van.
2: Korábban, korábban
1: a sajtó.
0: Ja, hogy igen,
1: tehát,
0: igen,
1: hogy
0: igen, igen, bocs, nem
1: az elmúlt mondjuk két évben nem jutott be a sajtó.
2: Lehet, hogy ott volt esetleg, de nem beszélt az.
1: És Tuzson Bence pont ebben a bizonyos RUF meghallgatásban ezt is kiemelte, vagy ezért is kérdőre vonta egyébként RUF Bálintot a meghallgatásán, és azt mondta, hogy na pont a Tisza kormány magyaráz itt bármiféle elszámoltatásról, akik nem tartják a fékek és ellensúlyok rendszerét, hiszen lemondatnák például ugye Súlyog Tamást is. Hogy gondolja ezt a leendő Tisza kormány? Tehát ő valóban egyfajta jelkép vagy szimbólum lesz ebben az átmenetben.
2: Igen, ez a fékek ellensúlyok, ez egy toposszá vált, nyilván nagyon fontos, de azért én felidézném, hogy szerintem Súlyog Tamás volt az, amelyik, aki nem viselkedett fékként, ellensúlyként korábban, illetve akár a főügyészektől, a főügyésztől, a kúria elnöktől, a versenyhivatal vezetőjétől, mindazok a kinevezettek, akiknek szüksége lett volna betölteni ezt a posztot, eddig nem viselkedtek úgy, Súlyog Tamás sem viselkedett úgy. Tehát ezek a pozíciók nem helyes, hogyha az emberek két szép személyért járnak. Nem, hogyha ma reggel ugye mi most elfelejtünk fölkelni, akkor lehet, hogy holnap ti már nem hívtok be engem, mert Súlyog Tamás nagyon sokszor elmulasztotta a feladatát, és lehet, hogy ez azt kéne, hogy jelentse, hogy akkor köszönjük szépen, de nagyon sok nemes magyar ember van itt még az országban, aki ezt a pozíciót szebben jobban el tudná látni.
0: Átlátszó írt arról, hogy a Butha néven megismert informatikus, aki korábban a Tisza pártnak dolgozott, és egyébként a hírek szerint nagyon sok olyan embert, vagy több olyan embert is el tudott távolítani a Tisza közeléből információk alapján. Nyilván ezt jelentette, volt ennek egy belső eljárás rendje, akik kémkedhettek a Tisza ellen. Na most neki van több mint egy évtizedre visszamenőleg egy olyan zsarolási ügye, ahol szexuális tartalmú felvételekkel próbált meg pénzt szerezni, és emiatt őt el is ítélték annak idején, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Viszont mintha lett volna egy olyan terv, hogy a Tisza kormányban, vagy megbízásából ő fontos állami feladatot lásson el, nyilván valamilyen fajta informatikai téren titkos szolgálatokhoz kapcsolódóan. Azt hiszem, talán Stumpf Andrásnak az erről szóló Facebook posztja alá kommentelt oda Magyar Péter, hogy ebből így egy szó, hogy ebből egy szó nem igaz. Nem tudjuk, hogy a Butha sztoriból nem igaz-e, vagy abból, hogy a Tisza akarja őt foglalkoztatni. Minden esetre ez egy elég kínos fejlemény.
2: Ez egy homályos sztori, igen, meg örülök, hogy behoztátok, nem csak az a szerep jut nekem, hogy esetleg jókat mondjak itt a Tisza pártról. Az biztos, hogy a kampány utolsó hónapjai paranoiás hangulatba teltek, biztos, hogy a Tisza környékén is. Tényleg rettentő kínos ez a sztori. Azt tegyük hozzá, hogy egy Bodoki Tamás nyomozta ki ezt a történetet az Átlátszón. Lehet, hogy ő tudna erről bővebben mesélni. Illetve Buthával kapcsolatban, ugye itt MT monogramként szerepelt ebbe a cikkbe, hát a köztévén meg a különböző Fideszhez köthető médiában már rég dokszolták, ezt ne is említsük, mert szerintem az nem teljesen etikus. Hát, hogyha nem kap pozíciót, az megnyugtató, de valószínűleg az lesz a leginkább megnyugtató, hogyha ezt az egész Henry, Butha, Gandalf ügyet végre kivizsgálja valaki, és az nem fog függeni Pósvai belügyminiszter úrtól sem, hiszen az sem teljesen helyes, hogyha ő közvetlen ráhatással van egy olyan nyomozásra, amit hát tulajdonképpen egy olyan bűncselekményre, amit tulajdonképpen ellene is követtek el. Azt gondolom, hogyha Tisza elhatárolódik, tényleg az nagyon helyes lesz.
0: Csabai Mátének, a Magyar Narancs újságírójának köszönjük, örülünk, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. Magyar Péter videón mutatta be a belügyminisztérium milliárdokért felújított épületét. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Jó reggelt kívánok, ezek a Spirit FM hírei 7 órakor. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. Magyar Péter bemutatta a belügyminisztérium Szentháromság téri felújított épületét. Tavaly 50 milliárd forintért eladták a Széchenyi téren álló épületet, és a minisztérium a várba költözött. Az épületet 69 milliárd forintért építették át. Megnézték a minisztérium dísztermét és a Kossuth Lajos tárgyalót, majd mutattak egy táblát arról, hogy közel 550 millió forintos uniós támogatás is jutott az épület fejlesztésére. Magyar Péter és csapata hétfő este a Karmelitában kezdte a minisztériumi túráját. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán, írja az MTI. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is. Erről Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök számolt be a Telegramon. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 15-20 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
8: A fővárosban baleset történt az Erzsébet körúton, a Petőfi híd felé a Dohány utcánál. A forgalom a villamos sínál halad. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a fél útpályát karbantartás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben, amelyek a fél útpályát karbantartás miatt.

0: Pizzami élményt.
1: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
2: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyerák Anikó és Bodac Balázs.
1: Köszöntjük azokat, akik most csatlakoznak hozzánk, akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követik a Startot. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánunk!
1: Beszélgetni fogunk majd arról, óriásit ment Magyar Péternek az Urbex-es éjszakai túrája a Karmelitával kapcsolatban is, nem csak ott járt, ugye, hanem a belügyminisztériumban, illetve a kabinetirodán is. Szóval, nagyon nagyot ment, és a Karmelitának az ügye az egyébként is egy kérdés. Nagyon szimbolikus épület, és a jövőben is bármi is lesz, lehet, hogy szimbolizálnia kellene valamit. Erről beszélgetünk majd Sudár Orsolyával, aki várospolitikai szakértő is. Történész.
2: Aztán bajban vannak a kisebb benzinkutak, pedig nagyon sokan vannak, és igen, jelentős részért az ellátásnak ők felelnek. Erre hívja fel a figyelmet a Független Benzinkutasok Szövetsége, úgyhogy itt lesz velünk majd Egri Gábor, aki elmondja, hogy mi lehet a probléma.
1: Görög Márta igazságügyminiszter bizottsági meghallgatásával kapcsolatban a tárca várható működéséről beszélgetünk majd Bárándi Gergely ügyvéddel.
2: És minden, ami politika, ma ugye kormányülés, megalakult az új kormány, Nagy Attila Tiborral elemzünk most.
1: Tartsanak fel!

0: Egyre több a szimbólum, amelyet az elmúlt napokban, órákban figyelünk, ilyen például a Karmelita, vagy Súlyog Tamás, de ópusztaszer is az. Nagy Attila Tibor politikai elemző a vendégem, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Fontos kiemelni ezeket a szimbólumokat? Jól játszik a Tisza ezek szerint azzal, amire egyébként hatással, vagy amivel hatással lehet az emberekkel?
1: Egyértelműen igen a válaszom. Magyar Péter már az ellenzéki politikusi korában is megmutatta, hogy van érzéke a szimbólumokhoz, ráadásul őt érdekli a történelem, ez látszik is rajta. Még ellenzéki korában ő tiszteletét tette Tisza István emlékművénél, ugyanakkor Deák Ferenc szülőhelye előtt is beszédet mondott. Tehát igen, a szimbólumok, például a Karmelitával való leszámolás is fontos eszköztárai Magyar Péter politikájának, és úgy látom, hogy a ma hajnalban éjfélkor hatályba lépett Tisza kormánynak is véhetően fontos szerepe lesz a szimbólumoknak, de hát ezt láthattuk Orbánék 16 éve alatt. A távozott miniszterelnöktől sem álltak távol a szimbolikus kérdések, illetve a nemzeti kérdések, és például Magyar Péter egyik sikere abban is foglaltatik, hogy ő nem ugrott el a nemzeti kérdésektől, és biztosította, hogy ne kizárólag a Fidesz sajátítsa ki a nemzeti kérdést, a nemzeti szimbólumokkal való foglalkozást. Ópusztaszer ennek a bizonyítéka az én megítélésem szerint, az egy honfoglalást szimbolizáló, magyarságot szimbolizáló emlékhely, és pont ott tartja majd a Magyar Péter vezette kormány az első ülését.
0: Nagyon gyorsan pörögnek az események, és kell is, hogy pörögjenek, hiszen hogyha az uniós pénzeket szeretné hazahozni az új kormány, akkor hamar kell intézkedéseket hozni. Most így a legelső kormányüléstől mi várható?
1: Valóban, nagyon kevés már az idő, hogy az uniós helyreállítási alappénzeiben megállapodjanak, augusztus végéig kellene ezt megtenni, de szerintem gyakorlatilag hamarabb, mert Brüsszel elmegy szabadságra a nyár egy részében. De szerencsére még a kormányra kerülés előtt már megindultak intenzív, informális egyeztetések az Európai Bizottsággal. A mai kormányülésen szerintem alapvetően egy új korszak, vagy új kormány egyfajta elindulásáról, bemutatásáról, illetve az első intézkedésekről van szó. Szóval a miniszterelnök már jelezte, hogy elrendelik a szokásos kifizetéseken túli kötelezettségvállalásoknak a felfüggesztését. Vízgazdálkodásról beszélnek, de azt gondolom, hogy lehetnek még egyéb fontos politikai kérdések, amelyekről majd Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után fog beszélni. Ő még ellenzéki korában beszélt arról is, hogy tervezik, hogy időről időre nem csak hogy vidékre viszik a kormányülést, hanem akár közvetítik is a kormányülései részét. Tehát majd meglátjuk, hogy ez meg fog-e történni. Az pedig, hogy nem Budapesten tartják az első kormányülést, hanem vidéken, ennek látok egy olyan, ebben egyfajta köszönetnyilvánítást is látok. Tehát Magyar Péter nem győzött volna a vidék támogató szavazatai nélkül. A Fideszt vidéken kellett megverni, hiszen a főváros eleve megvolt, és vidéken is nagy győzelmet aratott a Tisza párt.
0: Ha már szimbólumok, akkor nézzük a tegnapi napot, amikor átvették a kinevezésüket a miniszterek, és nem tudom, követte-e élőben egyébként magát az eseményt. Sokak számára azért meglepő volt, ahogy fotózkodtak Súlyog Tamás nélkül.
1: Számomra nem volt meglepő, bár az igaz, hogy nem volt túl elegáns, ahogy Súlyog Tamással bántak, tehát hogy igyekeztek negligálni őt, és hát elkerülni a vele való közös fotózkodást, de azok után, hogy Magyar Péter meghirdette, felszólította Súlyog Tamást, hogy mondjon le, ezek után inkább már az lett volna furcsa, hogyha közösen fotózkodnak. Hak Péter írt erről részletesen a Facebookon, én őt idézném, mert nagyon egyetértek a végkövetkeztetésével, tehát hogy akár lemondatják Súlyog Tamást, akár lemond Súlyog Tamás magától a nyomás alatt, innentől kezdve tovább erodálódik, tovább csökken a köztársasági elnöki pozíciónak a jelentősége, mert bárki kerül majd a helyébe, neki is attól kell tartania, hogyha a kormány többségnek a kétharmadnak nem tetszik, akkor őt is el fogják távolítani a tisztségből. Én bennem most erőteljes kétségek vetődtek fel, hogy van-e még értelme Magyarországon az államfői tisztséget fenntartani, hiszen legalábbis addig, amíg a parlamenti többségtől függ a köztársasági elnök megválasztása, mert ilyen erővel akár csinálhatnák azt is, hogy az államfői tisztség hatásköreit szétdobják az országgyűlés elnöke és a miniszterelnök között. Tehát ez legfeljebb arra jó, hogy valaki kapjon még egy pozíciót, mert az az igazság, hogy az elmúlt 16 évben is sem igazán váltak be a köztársasági elnökök többségében. Áder János mondjuk botrányok nélkül ellátta a funkcióját, de Schmidt Pál és Novák Katalin idő előtt bukott meg. Most ugye úgy néz ki, hogy hamarosan Sulyog Tamás ideje is idő előtt ki fog telni. Ez azért már az elmúlt 17 évben, vagy 16 éven belül már lassan a sokadik köztársasági elnököt fogjuk fogyasztani. Szerintem így sok értelme nincs.
0: De a Tisza egyébként pont azt mondja, hogy azzal is indokolja egyébként egyebek mellett, hogy el kéne távozni erről a pozícióról, hogy ennek a pozíciónak visszaadják majd a fényét.
1: Igen, csak az a baj, hogy majd jön egy új köztársasági elnök, aki viszont a Magyar Péter vezette többségnek köszönheti a pozícióját, és majd, hogyha esetleg jönne 4 év múlva egy újabb hatalom, az meg azt fogja mondani, hogy ez a köztársasági elnök Magyar Péter féle többségnek a bábja volt. Szóval ezért mondom, hogy így ennek az államfői tisztségnek a fenntartásának nincs értelme. Magyar Péter jelezte azt még ellenzéki korában, hogy hajlandó elgondolkodni azon, hogy nép által válasszák a köztársasági elnököt. Ez ugye egy nagyon régi vita a magyar politikában, tulajdonképpen 1989 óta, a négyigenes népszavazási kampány óta, hogy akkor most hogy a csodába válasszuk meg a köztársasági elnökünket. Nyilván, hogyha a nép választaná meg az államfőt, akkor ugye az a probléma megszűnik, amiről az előbb beszéltem, hogy a parlament, amennyiben kétharmados többsége van, akkor eltávolíthatja a köztársasági elnököt, de mondom, így jelenleg ebben a formában az államfői tisztségnek szerintem nincs értelme.
0: Viszont a minisztereknek van jelentősége, 16 minisztérium lesz, és az elmúlt 2 napban meghallhattuk azt, hogy ők egyébként milyen irányba szeretnék vinni az adott szakterületeket, sőt, 4-nek ugye, ahogy az elhangzott tegnap, vétójoga is lesz. Ez mit jelent szerinted?
1: Hát ez a vétójog nagyon érdekes, próbálom elképzelni, egyelőre nehezen megy, hogy Magyar Péter ki akarja mondani a kormány döntését, és a szigorú határozott Magyar Péterrel szemben felemeli a kezét az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, azt mondja, miniszterelnök úr, nem engedem, hogy ez a kormány döntés hatályba lépjen. Szóval nagyon nehezen tudom ezt elképzelni, már csak azért is, mert ahogy Karmelitában a Magyar Péter miniszterelnök úr, ahogy terelgette a minisztereit, hogy akkor még jelölteket, hogy egyre gyertek. Hogy mondjam, ez egy határozott kemény vezető lesz, illetve már most az. De nézzük meg, van a kormánynak egy szervezeti és működési szabályzata, amelyik szabályozza a kormány tagjainak a hatáskörét. Van még egy rendelet, amely a kormány működéséről szól. Tehát ezekbe bele lehet tenni, hogy 4 miniszternek vétójoga van. Ha ebben ezekben a jogszabályokban benne lesz, hogy ennek a 4 miniszternek vétójoga van, akkor felemelem a kezem, és akkor meg tudom mondani neked, hogy mit jelent ez a vétójog valójában, hogyha megjön az erről szóló jogszabály.
0: Nagy Attila Tibor, köszönöm.
1: Én is köszönöm.

0: Zéró tolerancia a korrupcióval szemben, a jogállam helyreállítása és átalakított végrehajtási rendszer. Ezekről beszélt Görög Márta, akkor még csak igazságminiszter jelölt, ma éjfél óta ő már ugye hivatalban lévő igazságügyminiszter. A bizottsági meghallgatásán Bárándi Gergely ügyvéd a vendégem. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
1: Jó reggelt, szervusz.
0: Mi az, ami számodra a legkiemelendőbb volt az igazságügyminiszter jelöltnek a meghallgatásában?
1: Két dolgot kell én azt gondolom megjegyezni, hogy azok, amiket elmondott, azokkal nem lehet vitatkozni, valóban szükség van a jogállami működésnek a helyreállítására, valóban szükség van arra, hogy visszatérjen az emberekben a jogrendszer és a jogalkalmazókba vetett bizalom. Igazából egyetlen
0: korrupcióval szembeni fellépés,
1: abszolút.
0: Ezt már hallottuk ezeket.
1: Ezeket hallottuk. Sőt, mi több azt tudom mondani, hogy ezeket mindenki fel tudja mondani, hogy ezekre van szükség. Ami nekem nagyon hiányzott a miniszteri meghallgatásból, azok a konkrétumok. És hát beszéltem azóta jó néhány kollégával, és nekik is ez volt a meglátásuk, hogy amiket elmondott elvi szinten, azok nem kifogásolhatók, azok támogatandók, azonban kíváncsiak lennénk arra, hogy miniszter asszonynak egyáltalán mi az elképzelése arról, hogy ezt hogy kívánja megvalósítani. Tehát, és azon is csodálkozom őszintén szólva, hogy ott voltak országgyűlési képviselők, nyilván főleg az ellenzékiekre gondolok, ilyenkor fideszes, mi hazánkos képviselők, hogy mondjuk nem tették föl azt a kérdést, hogy rendben van miniszter asszony, most a miniszterelnök úr felszólította a köztársasági elnököt, hogy május 31-ig mondjon le, akkor legyen szíves már nekünk azt megmondani, hogy mi a terve a köztársasági elnök intézményével. Közvetlen elnökválasztás lesz például, vagy pedig újra a parlament fogja megválasztani az utódját, hogy a köztársasági elnöknek mondjuk erősítik-e a jogköreit egy közvetlen választás esetén, vagy pedig maradnak a mostani inkább reprezentatív feladatkörökre emlékeztető jogkörei. Ugyanis például...
0: Szóval igazságügyminiszteri szint egy ilyen az elnöki portfólióval kapcsolatos elképzelések kidolgozása?
1: Az én ízlésem szerint igen, természetesen ez egy kormányzati döntést igényel, tehát a miniszterelnöknek ebben nem hogy óriási szava van, hanem meghatározó szava van, és ezt is szerettem volna mondani, hogy én őszintén remélem, hogy a miniszterasszonynak ezek a kérdések, vagy ezek a válaszok már a fejében vannak, csak mivel ugye tudjuk, hogy hogy alakult az ő jelölése 2-3 nappal talán a meghallgatása előtt, ezekről konkrétan még nem volt módja egyeztetni a miniszterelnökkel, mert természetesen ez nem egy igazságügyi miniszteri kompetencia egyedül, hanem ez egy kormányzati döntés, sőt, mi több azt tudom mondani, hogy ennél szélesebb, ez egy parlamenti döntés kell, hogy legyen a képviselőknek a bevonásával, de azért az, hogy egy igazságügyi miniszter erről mit gondol, az illet volna ugye a meghallgatáson, hogyha ő szóba hozza, de ha ő nem is hozza szóba, akkor illet volna megkérdezni ezt képviselőknek, hogy hogy gondolkodnak. Már csak azért is, mert hogyha a jogállam helyreállításáról beszélünk, és arról, hogy bizonyos lépéseket már most meg kéne tenni, konkrét lépéseket, még az alkotmányozási folyamat előtt, hogy ez helyreálljon, akkor bizony kellett volna arról beszélni, hogy mi a terv az alkotmánybírósággal, mi a terv az alkotmánybírókkal, hiszen mindegyik a Fidesz által kinevezett alkotmánybíró, és hogyha lecserélem én az elnököt, attól még 14 a Fidesz által kinevezett alkotmánybíró.
0: Erre vonatkozóan van intenciója Magyar Péternek, tehát azt nagyjából lehet tudni, hogy mi az ő elképzelése ez ügyben.
1: Hallottunk ilyet is és olyat is, de a kérdés az például, hogy az alkotmánybírósággal mi a terv? Tehát ugye szó van arról, hogy a kúriának a részévé teszik, vagy legfelsőbb bíróságnak ki tudja, hogy mi lesz majd a jövő, erről is kellett volna
0: ha
1: beszélni.
0: Ha így marad és nem mondanak le, vagy nem hívják vissza őket, alkotmánymódosítás kéne hozzá, akkor mondjuk fel lehet duzzasztani a létszámát úgy, hogy az arányok úgy alakuljanak, amely kedvezőbb politikai szempontból. Tehát nagyon sok variáció van. Ezekről tényleg nem hallottunk.
1: És ezekről kellett volna beszélni, vagy kellett volna arról beszélni, ami én azt gondolom, hogy alapvető a jogállami működés helyreállítása szempontjából, hogy mondjuk mi lesz az ügyészséggel, hogy valóban amit én egyébként képviselek évek óta véleményt, hogy kormány alá kéne rendelni az ügyészi szervezetet, természetesen a megfelelő és nagyon, nagyon komoly garanciákkal. Ezt vajon tervbe vette a Tisza kormány, vagy nem az igazságügyminiszternek, erről mondjuk mi az álláspontja? De ezt meg is kellett volna még egyszer kérdezni a fideszes képviselőknek is, ha már a miniszterasszony erről nem beszélt. A köztársasági elnöki feladatkörök közvetlen közvetett megválasztás az azért fontos például, hogyha azt emeljük ki, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét erősíteni kívánjuk, akkor nyilvánvalóan a köztársasági elnök ellentétben Spitpál véleményével és a szakma nagyjából egységes álláspontjával, már hogy az ellentétes Spitpáléval, hogy ez nem a kormányzati munkának a motorja és a kormányzat része, vagy a kormányzati működés része, hanem az elnök igenis a kormányzat ellensúlya. Ha én ellensúlyi szerepet szánok az új elnöknek, akkor vajon mivel kívánom az ő feladatköreit kibővíteni? Természetesen senki nem délégeferenda javaslatokat, azaz szó szerinti jogszabályszöveget és pontos meghatározásokat kívánt volna, de mondjuk annyit igen, hogy nagyobb beleszólást engedünk a köztársasági elnöknek az alkotmánybírák jelölésébe és megválasztásába, vagy a parlament feloszlatási jogköreit bővítjük, stb.
0: Azt viszont tudjuk, erről ugye Nagy Attila Tiborral is volt itt szó pár perccel ezelőtt, hogy vétójogot kap 4 miniszter a kormányon belül, hogy pontosan mire, erről is beszélt Nagy Attila Tibor, nem tudjuk, hogy milyen eljárásra, nem tudjuk, maradjunk hagyomány, nem tudjuk, ez majd ki fog derülni, azt a szót tudjuk, hogy vétó, meg 4, meg miniszter. Az igazságügyminiszter közülük az egyik, ugye a pénzügy, az oktatási, az egészségügy, a másik 3. Hogyan képzelhető el egyáltalán egy kormányzati munkában a miniszteri vétó?
1: Ez tulajdonképpen egy belső szabályozás, ez egy saját, egy belső önkorlátozás, tulajdonképpen a kormányon belüli fék és ellensúly. De ez inkább szimbolikus, én azt gondolom, ez inkább a miniszterelnök saját hatáskörének, vagy kormánydöntésekhez képest egy megkötés, de nem több ennél. Ez nem az én általam fékek és ellensúlyok rendszerének tekintett intézmény, hanem egy belső önkorlátozás a kormányzaton belül. Az igazi fék az az, ami a kormányzattól független fék, mert ez egy kormányzaton belüli.
0: És csak felvetődik az a fideszes, bocsánat, igen? Az a fideszes kifogás, hogyha a jogállami normákat oly fontosnak tartja, ezt megkapta egyébként Ruf Bálint is, aztán megkapta Görög Márta is a bizottsági meghallgatásán, akkor hogy van az, hogy hivatalban lévő alkotmányos kinevezetteknek, illetve megbízott vezetőknek a pozícióját, a mandátumát azt megszüntetné Magyar Péter?
1: Erről ugye elég sok vita volt az elmúlt időben a közbeszédben.
0: Ez elméleti vagy gyakorlati vita?
1: Ez mind a kettő, de én elméleti vitának is simán validnak tartom, hiszen kérdés az, hogy egy kormány az egyébként veheti a bátorságot arra, vagy egy miniszterelnök, hogy egyébként az alkotmányos keretek közt megválasztott és határozott időre szóló mandátumokat kikényszerítse, hogy ezt ne töltse ki az illető. Én azt gondolom, hogy normális viszonyok között ez ne. A válasz az, hogy nem. De most 16 év, ilyen kormányzás után, 16 év után, amelyik az én meglátásom szerint egy kifejezetten autokratikus rendszerként működött, ahol a kormányzat az egész működését arra alapította, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét aként is bontsa le, hogy gyakorlatilag visszaélve a saját jogkörével, mert létezik ez a fogalom egyébként, nem csak a polgári jogban, hogy joggal való visszaélés, hanem ezt a hatalommal való joggal való visszaélés, és a kormány ilyen módon nevezte ki ezeket az embereket, ezeknek az intézményeknek az élére. Magyarán, ha a jogállami működést vissza szeretnénk állítani, akkor valóban a pártkatonákat le kell cserélni. De és innentől merül föl majd a kérdés az én számomra, és ez már inkább gyakorlati, mint elvi kérdés, de az elvi kérdés kategóriájába is beleilleszthet, hogy kik lesznek vajon az utódok, és milyen módon megválasztott utódok lesznek. Mert hogyha ugyanaz történik, mint eddig, hogy a jelenlegi jelölési szabályok alapján kizárólag a Tisza kétharmada, a hozzájuk közel álló embereket mindenki más megkérdezése nélkül jelöl mondjuk és választ meg alkotmánybírónak, vagy éppen a közvetlen választást mellőzve a jelenlegi rendszerbe választ meg köztársasági elnökké, akkor nem feltétlenül vagyunk elvi szempontból előbbre, mint ahol most tartunk. Tehát nagyon fontos az, hogy az elmozdítás után hogyan jelölik majd ki ezeket az új embereket, hogyan választják meg.
0: Attól még, hogy tegyük fel, él a teljes felhatalmazása, az alkotmányozó léptékű felhatalmazás eszközével a Tisza, és mondjuk egy köztársasági elnököt így módon emel a székébe. De hogyha a személyében egy olyan ember, aki meg tudja testesíteni mindazt, amit egyébként a törvény is ráró, és politikailag is képes arra, hogy ő ne Tisza pártkatona legyen, az problémás?
1: Hát a puding próbálja az evés, ahogy szokták mondani, és azt gondolom, hogy lássuk meg. Én szebbnek tartanám azt, hogyha mondjuk a miniszterasszony most azt nyilatkozta volna, hogy az új elnököt már közvetlenül fogjuk megválasztani, és az erre, vagy az ezt lehetővé tevő jogszabálymódosítás, legyen az alaptörvénymódosítás, vagy sarkalatos törvénymódosítás, már elő is készítettük, és a holnapi napon be fogjuk nyújtani az országgyűléshez. Nekem ez a válasz nagyon tetszett volna, és hogy ezzel és ezzel kibővítjük a jogkört, ugyanis valóban, és jól mondja, vagy jól látja, először is sok múlik a személyen, hogy ki az, és másodszor sok múlik a struktúrán, hogy hogy kerül oda, és hogy egyébként ő neki milyen jogkörei lesznek. Én ezt a kettőt együtt tartanám szépnek, és hogyha valóban fontos a kormánynak a jogállami működés visszaállítása, akkor talán érdemes lenne ezt megfontolni, de ugyanakkor én azon az állásponton is vagyok, hogy 100 nap minden kormánynak jár, és 16 ilyen év után én a magam részéről szeretném megadni a bizalmat a miniszterelnöknek is, és az igazságügyi kormányzatnak is.
0: Báránti Gergely ügyvédnek köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Hiába öntöm le viszkivel a sebet, miatta gyűlöltem meg még egy férfi nevet. Ha majd visszanézek egyszer, talán sok-sok év után, megköszönni már nem tudom, de te tettél azzá, aki leszek.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
1: A Budapesti Ügyvédkamarának az elnökkel fogunk beszélgetni, míg az országoshoz visszakanyarodnék egy pillanatra. Éppenséggel az igazságügyminiszter akkor még csak jelölt meghallgatásával kapcsolatban úgy fogalmaztak, hogy tegyen meg mindent a joggal való visszaélés ellen. Kívánjuk neki, hogy ne csak jogászok, hanem minden polgár számára miniszteri tevékenységet tegyen nyilvánvalóvá, hogy a jog a jó és az igazság művészete. Nyilván ezek elvi mondatok kellően udvariasak, kellően tágon értelmezhetők ahhoz, hogy ne is kelljen konkrétan értelmezni sehogy, de azért nagyjából értjük benne, hogy mi az az irányvonal, amit üdvözlendőnek tart az országos ügyvédi kamara, meg lennék lepve, hogyha nagyon eltérne ettől a budapesti ügyvédi kamarának az elképzelése, illetve a viszonyulása. Tótem Gábor, a szervezet vezetője, ügyvéd a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm, jó hogy reggelt, eljött hozzánk. Beszélt például a végrehajtókról az igazságügyminiszter. Az ügyvédeket kihagyta egy az egyben. Nem érzik mellőzve magukat?
2: Azt gondolom, hogy egy olyan miniszteri meghallgatáson, miniszteri jelölti meghallgatáson, mint amin tegnap kellett átesnie most már miniszter asszonynak, kifejezetten előnyös, hogyha olyan kontextusban, például, mint ahogy a végrehajtókról vagy a felszámolókról kellett beszéljen miniszteri jelölt asszony, nem esik szó az ügyvédekről, mert ebből egy kamarai vezető nyilvánvalóan csak azt a következtetést tudja levonni, hogy az ügyvédi működéssel, az ügyvédi tevékenység gyakorlásával kapcsolatban, ahogy ő fogalmazott, olyan rendszer szintű problémák, mint ami ott feltárható volt, nincsen. Nekünk bőven elég, hogyha hagynak bennünket úgy dolgozni, mint az elmúlt 150 évben, függetlenül, és nyilvánvalóan az ügyfél érdeket előtérbe helyezve. Amit például a szerkesztő úr mondott, és természetesen a budapesti kamara, mint legnagyobb területi kamara álláspontja, semmiben nem tér el az országos kamaráitól, de amikor arról beszélünk, hogy az ügyvédi működés jogszabályi keretei rendezettek legyenek, az jelenti azt is, hogy az ügyfelek számára a jogalkotás megfelelő módon zajlik, hiszen minden egyes ügyvéd érdek az egyben ügyfél érdek is, meggyőződésem szerint.
1: Azok a jogszabályi keretek, amelyek között az ügyvédeknek dolgozniuk kell, rendben vannak-e? Azért kérdezem picit félve, nem tudom, hogy hol van a határ annak, hogy politizál vagy szakmai véleményt fogalmaz meg egy ilyen esetben, amikor reflektálni kell arra, vagy akár megfogalmazni valamilyen javaslatot a döntéshozók felé.
2: Azt szoktam mondani, hogy a jónak az ellensége a még jobb, tehát nyilvánvalóan mindig lehet jobb az a keretrendszer, amiben nekünk dolgozni kell, de hogyha a jogszabályokat hármas felosztásba vesszük, akkor egyrészt vannak az intézményi keretek, amik az ügyvédi működést meghatározzák, ezek azt gondolom, hogy rendben vannak, és ezzel meggyőződésem szerint az új igazságügyi kormányzatnak komolyabb teendője nincsen. Vannak azok a jogszabályi keretek, amelyek az ügyvédek munkáján keresztül az ügyfél érdeket szabályozzák. Itt tulajdonképpen hallhattuk azt, hogy milyen általánosságban megfogalmazott tervei vannak az új igazságügyi kormányzatnak és miniszterasszonynak, és itt nyilvánvalóan majd nekünk is a konkrétumok fogják eldönteni azt, hogy az ügyvédség ebbe milyen szerepet kell, hogy vigyen, és értelemszerűen az ügyvédi működést meghatározó, annak gazdasági intézményi feltételeit meghatározó jogszabályok szintén fontosak lesznek, például ami elhangzott, hogy pénzügyminiszter úrtól kata törvénynek a reaktiválása, reményeim szerint ebben meghatározott formában az ügyvédség is részt vehet.
1: Mi az a pont, mi az a határa, meddig az ügyvédek akár kamarai szinten elmehetnek politikailag?
2: Én azt gondolom, hogy a kamara az nem politizálhat. A kamarának, mint köztestületnek 150 éve az a dolga, hogy érdeket képviseljen és érdeket érvényesítsen a mindenkori igazságügyi kormányzattal szemben vagy a mellett, és értelemszerűen, hogyha napi politikában vesz részt a köztestület, akkor az probléma lehet. Ahogy tisztelt kollégám engem megelőzően itt elmondta az elképzeléseit, az ügyvédség mindig is gondolkodó értelmiség volt, ez természetes, de amikor kamarai vezetőként ül itt valaki, akkor értelemszerűen mondjuk Budapest esetében 9000. Még egyszer mondom, 9000 ember.
1: Ez történik kifelé, befelé, amikor a hatalom azt próbál valamilyen módon az ügyvédi hivatás rendre, vagy annak a szakmai testületeire, vagy érdekképviseleti szerveire valamilyen fajta hatást kifejteni. A Horváth Lóránt, aki kihívja önt, hogyha jól értelmezem, a budapesti ügyvédi kamara elnöki székért, ő most ugye az ügyvédkörnek az elnöke, ő ír arról, illetve beszél arról egy posztban, hogy a hatalom a budapesti ügyvédi kamarán, az ön által vezetett kamarán keresztül próbálta lehetetleníteni az ő munkáját, meg 2 éves adóellenőrzést kapott az irodája, meg az aranykonvoj és a Szabó Bence ügy miatt folyamatosan kapott politikai fenyegetéseket. Tehát én értem, hogy deklaráltan az a célja, hogy a politika az ne érintse az ügyvédi testületeket, vagy az ügyvédi testületek ne avatkozzanak a politikába, de úgy tűnik, mintha ez az erőtér nem volna elkerülhető.
2: A tisztelt kollégám állításával a probléma nem az volt, hogy ő politikai mesdjére tévedt, hiszen ő is egy szabad gondolkodó, csak úgy, mint aki előtte mit szólt a tévéképernyői előtt. A probléma az volt, hogy a köztestületéről videóban, amit a TikTokon és a Facebookon közzétett, olyan dolgokat állított, amik nemes egyszerűséggel valótlanok voltak, mert ő azt mondta, hogy a budapesti ügyvédi kamara kezdeményezett vele szemben adóhatósági eljárást, illetőleg, ahogy kollégám fogalmazott, az ellene folyamatban volt fegyelmi eljárásoknak a célja, az volt, hogy őt a kamarából kizárják. Ezért voltam kénytelen én is nyílt levélben jelezni a szakmai közvélemény előtt, hogy kollégáim állításai egész egyszerűen valótlanok, mert ilyen nem történt. És ami ebben a legnagyobb probléma, hogy a kollégám a köztestületnek a függetlenségét, a köztestületnek a jó hírnevét sérti azzal önös érdekből, meggyőződésem szerint, hogy ilyet állít.
1: Nem lehet valakire, ügyvédre, kamarán keresztül politikai nyomást kifejteni? A politikának egy, nincs ilyen szándéka, biztos, és a kamarának biztos, hogy minden lehetősége megvan arra, hogy ennek ellen álljon, akár a kamara vezetői.
2: Én azt tudom mondani, 2018. novembere óta, amióta én állok ennek a köztestületnek az élén, sem nem tapasztaltam olyan szándékot a politika részéről, hogy ilyen nyomást gyakorolna, és nagyon határozottan kijelentem, pont azért, mert nem is politizál az általam irányított köztestület, hogy soha nem történt olyan, nem csak nevezett kollega, hanem a 9000 tag egyikének sem, egyike vonatkozásában sem, hogy politizálás vagy politikai nyomásgyakorlás történt volna.
1: Van-e alkalmuk, vagy lesz-e módjuk, van-e szándékuk arra, hogy szemtől szembe ütköztessék az álláspontjukat?
2: Tisztelt kollégám egy picit idő előtt elindította ezt a kampányt, amire én fel is hívtam a figyelmet.
1: Ön ezt kampánynak tartja?
2: Ez abszolút
1: az. Ezt az ügyvédi, a budapesti ügyvédi kamarai elnökségért?
2: Nem a kamarai elnökségért, mert az természetes, hogy ott a jelöltek, ha majd jelöltek lesznek, mert ahhoz még bizonyos számú jelölést össze kell szedni, akkor megmérettetik magukat. Van egy szabályzat, ami meghatározza, hogy mikortól indulhat a kampány. Ha én önös érdekből a kamarámról hangsúlyozom, nem rólam, hanem arról a köztestületről, aminek ő is a tagja, valótlan tényt állítok, akkor azt gondolom, hogy a valótlan tény állítása az önös érdeket szolgálja, hogy az ő ismertsége, felülete minél nagyobb legyen.
1: Lehet ellene egyébként jogi eljárást indítani, ön kamarai elnökként ezt megteheti.
2: Ez kétségtelen.
1: Hogyha ezek valótlan tények?
2: Ez kétségtelenül így van.
1: Jogászok.
2: Bizonyos helyzetben azt gondolom, hogy kivinni egy köztestületnek a belső problémáját, ha nem muszáj.
1: Kint van, erről nem beszélünk.
2: Ezt sem én gondoltam, hogy ki kell vinni, itt ebben a helyzetben a kamara sajnos, hogy így mondjam, kényszer pozícióban van. Én abban a formában próbáltam meg erre reagálni, ami úgy gondolom, hogy adekvát volt kollégám lépésére.
1: Hogyha leülnének vitázni, akkor elég nagy ez az asztal, elférnek itt, mondom ezt önnek is, Horváth Lórántot is természetesen, az ő álláspontja is ugyanannyit ér, érdekes volna szerintem mindenki számára, de hogyha ezt megvitatnák itt a nyilvánosság előtt, akkor...
2: Én ősszel nagyon szívesen.
1: Ismerjük a telefonszámokat.
2: Ősszel nagyon szívesen visszajövök.
1: Tótem Gábornak, a budapesti ügyvédi kamara elnökének köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Arra hívja fel a figyelmet a Független Benzinkutak Szövetsége egy nyílt levélben, hogy jó lenne átgondolni azt, hogy a következő napokban, hetekben milyen döntés születik a benzinára kapcsolatban, mert hogy a kisebb benzinkutak bajban vannak, hogy mekkorában. Ezt a szövetségnek a szakértőjével fogjuk megbeszélni, Egri Gáborra. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Sokszor próbálják felhívni a figyelmet, amikor mondjuk kialakul, mert nem először van ilyen, hogy számunkra, autósok számára kedvező döntés születik a kormányzat részéről, hogy ennek bizony van egy másik oldala, a benzinkutasok oldala. Most is egy nyílt levélben erre próbálják felhívni az új kormányzat figyelmét.
1: Tehát egy kicsit messzebbről indulnék, mert szakértő vagyok, és ezért indulhatok egy kicsit messzebbről. Tehát van Magyarországon ma egy nagyon komoly nemzetközi tapasztalatokkal bíró miniszterünk, aki nagyon magas nemzetközi sztenderdekhez szokott hozzá ennél a nemzetközi cégnél, ahol dolgozott. Az a vállalat, aminél ő dolgozott, annak évtizedek óta rendkívül jó kapcsolata van, korrekt üzleti kapcsolata van a magyar MOL-lal. És hogy most ebből indulok ki, akkor azt mondom, hogy én is 100%-osan megbíznék abba, amit a MOL Management állít és mond. De a tények mások. Egy miniszterrel, akit úgy hívnak, hogy Nagy Márton, és ugye volt vele egy komolyabb beszélgetésünk a kiskeradókkal kapcsolatosan, amikor bevezették a kiskutakra, és azt mondta, a miniszter úr azt mondta, hogy neki, a molosok azt mondták, azért kell a kiskutakra a kiskeradót kivetni, mert ezt lenyelik. És akkor mi fekete-fehéren leraktuk az asztalra, hogy mi nem nyeltük le, hanem kedvezményben ezt odaadtuk a vevőknek. Tudja, mi volt erre a válasza? Nem akar póriasan fogalmazni. A molosok átverték a fejemet. Tehát van egy magyar nagy nemzeti olajvállalatunk, ami nagyon mélyen beásta magát a magyar politikába a rendszerváltás óta. Nagyon-nagyon komoly lobbyerővel bír, és 22-ben is azt tapasztaltuk, hogy amit a menedzsment mondott, az nem volt igaz. Tehát bent ültünk a minisztériumba, dettó, ellátás rendben lesz, logisztika rendben lesz, és utána mit láttunk 22-ben? A magyar piac bedőlt. Miért dőlt be? Mert túlterheléses támadás érte a 450 MOL kutat, meg azt a pár száz nemzet olajvállalat. Tehát ugyanez lesz, tehát itt a MOL kijelenti, látom a szalagcímben, hogy az ellátás biztosítja Magyarországon. Felteszem a kérdést, kinek és hol? Mivel a molkutakon valószínűleg igen, de molkut 2000 benzinkutból 450 van, és a többi 1500 benzinkuton mi lesz? Mindenki felvállalja a veszteséges működést? Vagy egyszerűen azt mondja, köszönöm szépen, roló le, és túlterheléses támadás fogja érni a magyar üzemanyagpiacot. Én azt gondolom, minden néző tudja, ismeri azt, hogy mit jelent a túltermeléses támadás a számítástechnika területén, a rendszer összeomlik. Most ennek a küszöbén vagyunk, mert 13-án val jelezte a MOL, hogy a stratégiai készleteknek a kiszolgálását felfüggeszti. Ez az egyik.
0: Ez mit jelent?
1: Hát ez azt jelenti, hogy árés nélkül kell innentől kezdve a töltőállomásoknak az ellátást, a kiskerellátást biztosítani. Ezt a piacnak a nagy része nem fogja felvállalni, hát lehetetlen. Tehát 50-60 forint per literenként a kiskeradótól kezdve az államkasszába, az be kéne fizetni minden eladott liter után. Ki bírja ezt megtenni? Erre is megvan a válasz.
0: Tehát magyarul én ugyanannyiért veszem, de a így van,
1: ugyanannyiért adja, és még befizeti a költségvetésnek a 3% kiskeradót, meg a fenntartását behozza otthonról. Tehát erre is megvan a válasz, hogy kik képesek erre. Azok a nemzetközi cégek képesek erre, akiknek finomítói kapacitásuk van, mert jelenleg a magas kőolajárak miatt a downstreambe két és az upstreambe óriási nyereségek keletkeznek a finomítói oldalakon és az olajtársaságoknál. Tehát megnézzük a BP, Shell, Exxon, Totalnak az első negyedéves eredményeit, hihetetlen. Tehát itt az kéne, mint amit nemzetközi szinten csinálnak, windfall tax, tehát egy különadót kivetni az olajtársaságra, azt a különadót pedig odaadni azoknak a piaci szereplőknek, akiknek a fennmaradása abszolút szükség van, és akkor így fenn lehet tartani a kiskereskedelmi piacon az egyensúlyt. De ebben, amit a TISZA most a parlamentben és az összes parlamenti képviselő rendkívül szomorúak vagyunk, hogy ezt megszavazták. Ez full jogellenes, tehát alaptörvényellenes, és EU jogba ütközik, mert tulajdonképpen veszteséges operációra kényszerítik a magánvállalkozásokat, és még ezt még szankcionálják avval is, hogy elveszik a tulajdonát. Hát ilyen 50-es években volt. Hát tudják a képviselő urak, hölgyek, hogy mit csináltak?
0: Milyen különbözetről beszélünk most, hogyha nem lenne nekem ez a védett ár, akkor mennyit kellene fizetnem egyébként itthon, benzinért, dízelért, és ez az európai piacon, vagy nemzetközi piacon hol áll?
1: Igen, tehát nekem változatlan az a véleményem, hogy ugye nemzetközi térben is dolgozunk, és elég széles körben. Itt ma nem az ár a kérdés, a molekula ellátottsága a kérdés. Tehát jelenleg Európában a gázolajkészletek csökkennek. Ez nem mese, ez tény, ez nem habosítás, ez nem marketing, hanem tény. A környező finomítók olajellátási problémákkal küzdködnek. Tehát mind az Orlen csoport, mind az OMV a publikus információk szerint nincs kellő olajellátásuk, és tartalék van. Természetesen, hát a világpiacról kiesett az ellátás 20%-a. Hát itt nem heuréka helyzet van. Másik oldalon az ukrán haderő szétverte az orosz olajinfrastruktúrát. Tehát az, hogy ma jön per pillanat a barátság kőolajvezetéken kőolaj, az lehet, hogy egy óra múlva nem lesz igaz. Mert nem csak azt kell nézni, hogy az ukrajnai vagy az orosz barátságkőolaj vezetéken lévő átemelő állomások működnek, hanem a globálban az egész orosz ellátó struktúrát. És az össze 60% az orosz kőolaj exportnak kiesett, összeesett. Tehát olyan tragédia felé halad ez az ország gyorsvonat tempóval, és ezt a múl, amikor lefesti, hogy itt minden rendben van, ez felháborító.
0: Jól értem, hogy igazából két megoldás van. Az egyik, hogy én, aki autózom, piaci áron, vagyis sokkal drágábban vegyem az üzemanyagot, a másik pedig az, hogy a kormányzat valamilyen szinten kompenzálja.
1: Én azt mondom, hogy két megoldás lehetséges, hogy fenntartsuk az ellátásbiztonságot. Azonnal és amint lehet az importot vissza kell indítani Magyarországra. Tehát egy 70%-on működő molfinomítónk van, nem jelent ellátásbiztonságot. A molfinomítónak az olajellátása a barátságon, Adrián sem biztosított teljes mértékben. Tehát ahogy a lengyelek, ahogy Nyugat-Európában, a demokráciákban, az állandóan szidott demokráciában adó csökkentésekkel stabilizálták az árakat, a költségvetés a zsebecskéjében nyúlt, és így az ellátás biztonságot fent tudta tartani. Mert így a maradék molekulát, ami a szabadpiacon beszerezhető, bejött, és senki nem ment tönkre az ellátás veszteségeibe.
0: Nagyon röviden azt olvassuk, hogy csütörtöktől igazából a stratégiai készletek kiürülhetnek több helyen. Most akkor rohanjunk matankolni?
1: 1 milliárd litert elhasználtunk, tehát ez volt felszabadítva. Ez a magyar költségvetésnek körülbelül 100 milliárd forintjába került. Tehát ezt az adófizetők megfizetik. Tehát ezt mondtuk, hogy ennek a születésnapi bulinak ennek ára van, ez kb. 100 milliárd forint. Ezt valakinek be kell fizetnie majd a költségvetésbe, és ezt autósok mibe fogjuk fizetni? Mert emelkedni kell majd a
0: készletgazdálkodás adat.
1: Én nem akarok pánikot kelteni. Jövő héten beszélünk erről.
0: Egri Gábor, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Letették az esküt a Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 8 órakor. Az országgyűlés keddi ünnepi ülésén letették az esküt az első Tisza kormány kinevezett miniszterei. Ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A minisztereket magyar jelölte, de Súlyog Tamás köztársasági elnök nevezte ki őket pár órával a parlamenti ülés előtt. Megbízó levelüket a Sándor palotában vették át. A magyar kormány éjfélkor lép hivatalba, szerdán már kormányülést is tartanak ópusztaszeren. A miniszterelnök szerint a helyszín a szimbolikus jelentőségén túl felhívja a figyelmet a rendkívüli aszályhelyzetre is. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a helyzetről. Az első kormányülés napi rendi pontjai között szerepel a minisztériumok és állami cégek azonnali teljes körű átvilágítása, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztése, az alaptörvény és több fontos jogszabály módosítása, tájékoztatás kérése az ország energia ellátásának helyzetéről, valamint a gyermekvédelem és titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések feloldása. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát is megmutatják. Az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 15-20 fok várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban akadozik az előrejutása a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. Lassú a haladása a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Budai alsórakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornát. Lezárták a buszsávot a 3. kerületben a

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
1: Az Abszolút Filmszínház legutóbbi epizódjában Magyar Péter körbejárt néhány fontos kormányzati épületet. Elsőként természetesen a Karmelitát, aztán úgy volt a Rogán Antal vezette kabinettiroda is, valamint a belügyminisztérium a Mátyás templom mellett, de most koncentráljunk a Karmelitára, mert önmagában is szimbolikus az építmény, és persze több milliós nézettségnél tart már az erről készült Facebook videó, úgyhogy az a kérdés, hogy mi legyen vele, az mindenképpen felvetődik. Egyébként nem most, nem az Abszolút Filmszínház kellett hozzá. Korábban egyebek mellett Zsupán András, a Válasz Online újságírója is írt erről néhány gondolatot, de maga az épületnek, a Karmelita átépítésének a tervezője, Zoboki Gábor is, pedig a Klubrádióban adott tippeket. Várjuk Sudár Orsolya, várospolitikai szakértő történésznek is az elképzeléseit ezzel kapcsolatban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Mit lehetne kezdeni a Karmelitával? Szimbolikus, mindenféleképpen szimbolikus. Az új funkciónak is szimbolikusnak kell lenni?
2: Nem, a vár negyed egésze, így a Karmelita, és nem tudnám szimbolikus funkciókat betölteni, mindig is szimbolikus térként élt a vár negyed. A Karmelitával kapcsolatban kicsit korainak érzem még a funkcióval kapcsolatos vitát, de nagyon fontos, hogy elindult, és azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb hozadéka a kormányváltásnak és a rendszerváltásnak, hogy újra elindult ez a diskurzus, ami eléggé stagnáló állapotban volt például az építészeti szakmában is az elmúlt 10 évben. Én 10 éve kutatom a várnak a politika történetét, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudnám szimbolikus lenni, akkor is, hogyha közfunkciót látál, vagy egy olyan funkciót látál, mondjuk a Karmelita pár év múlva, ami nem politikai értelemben szimbolikus.
1: Jó, hogy nem akarom túl sokat csavarni egyébként a dolgot. Az is szimbólum ebben a helyzetben, hogyha direkt olyan funkciót találunk neki, ami nem volna így egyébként van. Szimbolikus?
2: Így van. A Várnegyed teljes története, de hát a Királyi Palotának a története is tele van ellentmondásokkal és olyan rétegekkel, amik sokszor nem az egységes történelmi narratíváról szólnak. És az elmúlt 12 évben, mondjuk a Várnak az elmúlt 12 évében azt láttuk, hogy egy nagyon homogén történelmi narratívát szerettek volna kiépíteni ezeknek az épületeknek az átépítésével, az, hogy a Várszínház, ami egy alapvetően egy közfunkció, egyébként Mária Terézia korában is a Királyi Palotában kulturális funkciók voltak, tehát hogyha van konstansa a budai vár történetének, az a kultúra, és mélységesen egyetértek Zsupán Andrással, hogy a köznek kell és a kultúrának kell visszaadni a vár egészét, a palotáit is és a karmelitáit is. De az, hogy ezek hogy osztanak meg egymás között, illetve milyen intézményeknek fogják visszaadni a várnak a különböző épületeit, és így a Karmelitát is, az azt hiszem, hogy egy szakmai diskurzust kell, hogy

0: sem majd.
1: Mi a Karmelita ennek az épületnek a jelentősége egyébként az egész negyedben?
0: Elsősorban egyrészt szerintem lezárult a Karmelitának az az életszakasza, amiben Karmelitának lehet hívni április 12-ét. Érvényét veszítette, azt hiszem ez a név, ami
1: ez
0: egy jó.
1: Ez olyan, mint a Moszkva tér, és mindig Moszkva tér lesz.
0: Igen, szerintem. Az pedig mindig Moszkva tér lesz, vagy hát sokaknak nekem is. De a Karmelita azt hiszem erre a politikai szakaszra volt ezzel a névvel illethető. Mostantól meg kell találni az új funkcióját. Egyébként verszínházként tényleg kulturális és szakrális funkciót is valamelyest ellátott a budai várnegyedben. Ezeket a különböző funkciókat visszaadni a várnak, és hát nem csak a várnak, hanem Budapestnek, a nemzet fővárosának egy erkölcsi kötelessége is lesz a következő kormánynak, illetve erkölcsi kötelességünk ezt minden erőforrással támogatni, hogy ez meg tudjon történni.
2: Az, hogy valamilyen fajta állami funkció kapjon benne helyet, olyasmi, ami nem föltétlen a direkt politikához kapcsolódik, vagy a hatalmi centrumhoz kapcsolódik, gondolok itt arra, hogy akár átkerülhetne a köztársasági elnöki hivatalból is, a Sándor palotából bizonyos funkció, vagy azoknak egy része, emellett érve Zoboki Gábor, a Zsupán András már említett cikkében arról, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal, akkor ez nagyon erős szimbólummá válna, és lehet, hogy akkor megmaradna a Karmelita név is, de így átértékelve, átkeretezve, meg egy egészen más történet nyílna meg, és egy történetmesélésbe volna belehelyezve. Ezek legitim felvetések?
1: Hát, vagy mondjuk Gyurkó Szilvia esetleg oda kerülhet, aki a gyermekvédelemmel foglalkozik, igen. Aminek szintén erős jelképe lehetne.
2: Szóval történetet írunk akkor, amikor egy épület funkciójáról beszélünk?
0: Mindenképpen. Igazából ez is a történet része, amikor felfedezzük és felfedjük az épületnek az elhallgatott felújítási folyamatait. Szerintem, bocsánat, nagyon fontos lesz bevonni egyébként a Várnegyednek a felújítását, majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak a feltáró munkájába, hogy lássuk, hogy igazából mi történt az elmúlt 12 évben a várban, ugyanis még nem tudjuk, kutatótársaim, akik próbáltuk felfedni, hogy igazából mennyibe került, milyen szakmai konszenzusokat követett az átépítés, az átalakítás és a rekonstrukciós folyamatok, milyen szakmailag indokolható forrásokból táplálkoztak. Ezeket most még nem tudjuk azért teljes egészében, és ezért a Karmelitában akár lehet egy ilyen funkció is, hogyha minden rendezett, de itt arról van szó, hogy van a Várnegyed, aminek a kulturális funkciója a 60-as évektől, a 70-es évektől, még akkor is, hogyha ez egy másik téma, de hogy még a kényszerből is, de kialakult. És az, hogy a királyi tereink a népé legyenek, ezek Nyugat-Európában is egyébként bevett szokások, hogy a királyi tereket visszaadják a demokratikus népnek.
2: Prágában is azért a királyi, egykori királyi negyedben ott állami funkció van.
0: Igen.
2: Állami vezetés.
0: Lehet, hogyha van.
2: Nem az államformához, hanem az államhoz, mint igen. Olyanhoz kötődik egy épület együttes, államformától éppen függetlenül aktualizálva, hogyha úgy tetszik, arra is van példa.
0: Erre is van példa, tehát hogyha van szakmai konszenzus, akkor mindenképpen. Én nem hiszem, hogy Magyarországon a kulturális intézményeinket tekintve van az a luxus, hogy kitessékeljünk intézményeket a meglévő épületekből. A feladat az, hogy ezeket az épületeket korszerűsítsük, lehetővé tegyük azt, hogy az intézményeink tudjanak benne működni, illetve, hogy ezek bejárhatóak legyenek. Azt hiszem, az a kilátás, amit Orbán Viktor elvesztett az elmúlt bő évtizedben a várból, az mindenkinek jár, és az igazából a magyar embereké.
1: Úgy, hogy valamilyen intézmény, és annak keretén belül, vagy akár turisztikai szempontból, nem tudom, adott időablakokban nyitva és bejárható.
0: Ez is lehet egy megoldás. Szerintem még nem feltétlenül van itt az ideje, hogy ilyen módszertani külön, vagy kis nüanszokon vitatkozzon a közeg. Az biztos, hogy úgy látszik, hogy még a vár átépítésében érdekelt építész közeg is a mellett érvel most, hogy a köznek kell visszaadni, és azt hiszem, hogy ez már egy üdvös.
1: Eszembe jut a Várkert bazár, ami ugye szintén csodaszép, gyönyörű, elvileg látogatható, vagy látható, ugyanakkor mégis pont az épület adottságai miatt bálok, különleges rendezvények vannak ott, ami nem a mindannyiunk számára hozzáférhető rendezvény. Itt azért én érzek egy
2: ilyen... Sétálni lehet.
1: Kettős, na.
0: Igen. Hát hogy a Várkert Bazár volt a Haussmann programnak a trójai falova lényegében, amin tesztelve volt a Várnegyed felújításának és ezeknek a régi épületeknek és a régi új épületeknek a felhúzásait. Ugye a minden más esetben műemléki rekonstrukcióról nem beszélhetünk, mert vasbetonból felhúzott teljesen korszerű és új, vagy hát korszerű, azt még nem tudjuk pontosan, de hogy új épületekről beszélünk, például a pénzügyminisztérium és a Rogán minisztérium épületéről, ami a Vöröskereszt volt régen. A Várkert Bazár egy felújításra szoruló, egyébként évtizedek óta elhanyagolt épület volt, aminek a felújítására tényleg szükség volt, és ott azt hiszem, hogy volt hiánypótló értéke annak, hogy ezzel kezdődött. Ugyanakkor a felújításnak a koncepciója az nem biztos, hogy teljesen megalapozott volt. Itt egy állandó funkció problémával küzd a rendszer, felújítanak valamit, anélkül, hogy tudnák, hogy milyen funkciót szánnak bele. És ez a probléma a Várkert Bazárral is, hogy igazából nem funkcióra alakították át az épületet, hanem kiállítótér, rendezvénytér, ott van a lovarda, ami ugye ugyanaz a kategória, nem tudjuk, hogy mire fog tudni még szolgálni azon kívül, hogy üresen áll. Tehát, hogy itt azért nagyon súlyos szakmai feladatok állnak még azelőtt, hogy konkrét funkciókat tudjunk újra delegálni ezekre az épületekre.
2: Mik azok a fórumok, ahol a megfelelő diskurzust le lehet folytatni? Léteznek-e már ezek, legalábbis azok fejébe, akik szeretnének ezekben a diskurzusokban részt venni, vagy akár ennek valamilyen szabályozott keretek között egyeztetve az állami döntéshozókkal kell történnie?
0: Minden ilyen fórum nagyon sokat számít. Itt se kell feltalálnunk a spanyol viasz szerencsére, mint sok mindenben Magyarországon. Vannak külföldi példák, Németországban a Humboldt Fórumnak a felújítása, vagy átépítése, újraépítése, ami egy hasonló újraépítés abból a szempontból, hogy egy újonnan felhúzott a porosz palotának a replikájába került éppen egy kulturális intézményesse. Egyébként mindegy, hogy ott is kulturális intézmény került ebbe a replika épületbe, de ott volt társadalmi konszenzus erről. Egyébként egy 20 éves vita előzte meg ezt az újraépítést, amiben érdekeltek voltak magánszereplők is, cégek is, politikusok is, tehát nagyon sok fronton zajlott az erről való vita. Az nagyon fontos, hogy a német esetben a berlini fal leomlása után a politikusok maguk is fontosnak tartották ezt a kérdést. És most azt hiszem, hogy ez a politikai fordulat, amikor a köztereink lesznek a főszereplők, és nem a díszletek az életünkhöz, elképesztően fontos abban az edukációs folyamatban, hogy rátereljük a figyelmet, hogy igenis ezek a közterek mindannyiunkat érintenek, ezekben élünk, ezekben visszük a gyerekeinket múzeumba, itt szeretnénk mi is élni, és az ezekre való figyelemfelhívás politikának azt a beismerését jelenti, hogy igenis ezekkel a közterekkel nem csak reprezentatív feladatunk van, hanem történelemszemléleti, tényfeltáró és kulturális feladatunk.
1: Hát ez biztos, hogy a következő hetekben erről sokat fogunk beszélni, és valóban egy szimbólum, onnantól kezdve, hogy Balázs is mondta, hogy több milliós megtekintése van már. Igen. Most annak a bizonyos, igen, egyébként élőben történt bejárásnak. Sudár Orsolya, nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyerák Anikó és Bodac Balázs.
1: Nem tudom, hogy mennyire pontos vajon a történeti áttekintés, de amikor a bor az nem csak annyi volt, de jó részt annyi volt, hogy a kútvíz fertőzött volt, valamit meg kellett inni, aztán ebben van alkohol fertőtlenít, így a gyerek is, évszázadokkal ezelőtt, talán más vidékeken. A jazz meg annyi volt, hogy mondjuk rabszolgák, vagy leszármazottaitok a munkadalaiból, vagy pedig aztán abból kialakuló szórakoztató zenéből, tánczenéből, hát és mind a kettő, a bor is, meg a jazz is mennyit finomodott, mennyi felé elágazott, mennyi színe lett neki, mennyi illata és mennyi íze lett neki, és amikor ez a kettő össze tud találkozni aztán most a mában, akkor azért az egy sokkal jobb dolog egy csomó mindennél, mint amiről akár csak a mai műsorban beszélgetünk. Gajer Ferenc, a Magyar Jazz Szövetség elnök és Majoros László Tokai borász a vendégem. Jó reggelt kívánok, uraim! Nagy örömmel köszöntjük itt önöket. Május 22 és 25 között ugyanis találkoznak, és ebből közösségi és közönség élmény is lesz. Hol és mire számítsunk?
2: A Margit-szigeten immáron harmadszorra rendezi meg a Margit-szigeti Szabadtéri Színház és a Magyar Jazz Szövetség a Bor és Jazz-t, és egy kicsit abba benne a csodálatos magyar jazz produkciót, amiben majd három zenekar fog ebben az évben fellépni külön. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy három csodálatos dolog találkozik, ugye hát elsősorban a jazz, a magyar jazz, a Margit-szigeti színpad az egy csodálatos dolog, akármilyen előadást nézünk ott, operát is láttam tavaly, különleges élmény, és hát nem utolsó sorban a bor. És tulajdonképpen ez a háromnak az ötvözete remélhetőleg a jó idő is jó lesz, hogy fog majd egy csodálatos élményt adni azoknak az embereknek, akik eljönnek. Jazzrajongóknak, nem jazzrajongóknak.
1: Aki nem jazz rajongó, jaj, mert a jazz az olyan, meg olyan harmóniák vannak benne, meg olyan a ritmus,
3: de még nehéz, milyenek.
1: Ki érti az, igen, meg és még milyenek azon kívül. Igen, de mondjuk, hogyha valaki a ragtime-ra gondol, vagy a big band érának a szám, ja, akkor már mindjárt tud valahogy kapcsolódni hozzá, az aki egyébként a kortárs, vagy egy free jazz, az neki sokkal nehezebb volna, a borhoz is, oda is el kell jutni, hogy a rétegeit értékeljük.
4: Abszolút, és mindig az volt a koncepciónk, hogy önmagában se a zene, se a bor nem tud úgy működni, mint komplexitásába, hiszen ennek a kettőnek a találkozása ráadásul egy gyönyörű környezetben, hisz a Margit-sziget keringőjében kerül kínálásra a bor, egy komplex élményt tudunk adni, és az élmény átadása a legfontosabb, azt gondolom, hisz ezt jegyzik meg igazán az emberek, és ez az, amit aztán egyéb családtagjaiknak vagy ismerőseiknek elmondanak, és még inkább be tudunk vonzani ide borrajongókat, akik különben a 22 magyar borvidékről válogatott 16 olyan pincészet, akikkel ilyen fórumokon, ilyen helyeken, ilyen fesztiválokon tudunk találkozni, tehát leginkább családi birtokok, kispincészetek, butikborászatok, akik itt egy nagyon, nagyon minőségi módon tudnak megmutatkozni, hisz erre az alkalomra válogatott, gyönyörű fesztivál pohárból tudnak kóstolni megfelelő hőmérsékleten, és mondhatom azt, hogy a teljes magyar bor szortiment fel fog sorakozni, hisz a szénsavas, könnyedebb, frissítő, bízva a nyár érkezésében című könnyedebb boroktól egészen a testesebb vörösborokig. Ráadásul most, hogy egy picit hazabeszéljek, az ez évnek a meghívott borvidéke, vagy kiemelt borvidéke Tokaj-hegyalja, ahonnan 6 település is képviselteti magát.
5: Mit hallgathatunk mindeközben?
2: Hát jazzt.
5: Kiket?
2: Pénteken 22-én egy világ sztárral kezd, dődik a fesztivál, Kurt Elinger, aki kétszeres Grammy-díjas jazz énekes, a manapság a egyik legismertebb és legnépszerűbb, legjobb jazz énekes. És az a különlegesége a koncertnek, hogy egy magyar All-Stars Big Band fog fellépni, ami Csapó Krisztián barátom állított össze. Ez nyitja az egész rendezvényt. Másnap jönnek a magyar zenekarok, körülbelül 60 magyar jazzmuzsikus, 15-16 formáció, köztük László Attila zenekar, a Budapest Legtime Band, és mindenféle fajta olyan zene, ami tulajdonképpen a szabad zenétől kezdve egészen a swing táncosok lesznek. Nehéz is elsorolni így, de ugye mindent megtalálhatnak azokon a fórumokon, ami ezek megjelennek. Tehát lesz, ami Sam Sainak ingere, és ami aztán igazán a jazzhez hozzátartozik.
5: Az a cél, hogy egy kicsit ezt a réteget, hogyha nevezhetjük így, akik mondjuk jazzrajongók, bővítsük, vagy az, hogy ez alatt a pár nap alatt ezek a tehetségek, akik mondjuk itthon vannak, végre összegyűjjenek, és én, aki mondjuk rajongó vagyok, egyben ezt a kínálatot megkapja.
3: Hát szerintem bocsánat, vagy nem misztifikáljuk ennyire a dolgot, hogy egyszerűen csak érezze jól magát mindenki.
2: Akkor mind a három. Tehát az, hogy új közönséget szerezzünk, a rajongóik megkapják azt, amit szeretnének, és aztán, hogy egyszerűen csak élvezzük. Különben ez egy jó kérdés, mert hát miért megy el az ember egy koncertre, az, hogy élvezze, nem megfejtse a harmóniákat, bocsánat az előző gondolatért, de szerintem ez egy fontos dolog, az egy élvezet, mint ahogy a bor is.
5: Igen, hogy ígyunk közben bort, és amikor kimondja, hogy tokaj, akkor azt gondolom, hogy egyébként Anna az, amit nem kell promózni, nem? Amit így mindenki tud,
4: így
5: vagy
4: van,
5: ismer.
4: Így van, tehát ez, bár most a világrendek egy kicsit megingatták a bornak a szeretetét, a mára felnövekedett vélhetően minőségi borfogyasztása, akár hajlamos generációk, egy picit befékeztek a bor tekintetében. Azt látom, hogy a túl sok információ érkezik, és itt viszont ügyesebbek az alacsony alkoholtartalmú, esetleg koktélok, sőt, ugye mondhatom azt, hogy most esetleg rövid italdivat is van, de ami talán így a legnagyobb veszély, és ezt pont beszéltük is Ferenccel, hogy az alacsony alkoholtartalmú, sőt alkoholmentesített boroknak a megjelenése az borzasztó nagy zavart keltett, úgyhogy azt tudjuk garantálni, hogy mi itt a megjelenő pincészetek biztos, hogy alkoholtartalommal bíró italokat fogunk prezentálni. Hisz a bornak a definíciójában benne van, hogy alkoholos erjedésen átesett szőlőből préselt italról van szó.
3: Ízhordozó, úgyhogy, tehát a száj, kortyélmény, mit tudom én, tehát az alkohol egy egészen más.
4: A nagy hármas az alkoholtartalom.
3: El kell menni a boltba, venni kell szőlőlevet.
4: Igen. A nagy hármas az alkohol, a savtartalom és a cukortartalom mellől, ha kivesszük az alkoholt, akkor ott nagyon-nagy űr keletkezik.
3: Úgy mint ahogy a ritmus, a dallam és a harmóniából kivesszük akármelyiket, annak az egységét megbontjuk, akkor meg nem biztos, hogy azt találjuk
2: az zenében, amit.
3: Az már nem ér nagyon semmit. Na mindegy, május 22-25 Margit-sziget menjenek, mert ami viszont ott lesz, az majd ér mindent, lesz sav is, cukor is, alkohol is, meg lesz ritmus is, dallam is, meg harmónia is, aztán ezek majd találkozzanak önök is ezzel. Gajer Ferencnek, a Magyar Jazz Szövetség elnökének és Majoros László Tokaj Borásznak köszönjük.
5: Köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Májusban a néphit szerint a tavaszi felmelegedés követően hirtelen jelentős lehűlés, gyakran éjszakai fagyok érkeznek. Ezeket a napokat hívják fagyos szentek napjának. Kik ők? Start 1. Sándor, József és Benedek. Start 2. Pongrácz, Szervác és Bonifác. Heti nyereményünk egy 10 alkalmas gokártbérlet a Sadaring gokárt pálya jóvoltából.
5: Hát bizony közeledik az a nyári szünet, a gyerekek örömére, a felnőtteknek egyébként sok esetben bánatára, ezt azt tudja, hogy iskoláskorú gyermeke van, és hát itt vannak az érettségizők is, akik egyébként mindeközben most irgalmatlan nagy nyomás alatt vannak, ugye a szóbelik előtt közben még, sok sikert nekik innen is, nekem nagyon sok barátomnak egyébként
3: nagyon.
5: Érettségizik a gyermeke, na ebben próbálom most segíteni dr. Bohács Krisztinával, aki a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője.
3: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Mert hogy mindeközben egyébként arról is beszélünk, hogy egy terhelt, egy mentálisan terhelt időszak van a fiataloknál, sokkal többet kell, más módszerekkel tanulni, és egyre több a figyelemzavaros gyerek, szóval hogyan veszem észre, hogy baj van, és hogy segítsünk nekik?
6: Ez egy óriási téma, amit felvetett, és igazából ez az időszak szerintem egy beavatási szertartás, én mindig így nézek az érettségére és az érettségizőkre, mert ne felejtsük el, hogy a korábbi korokban is volt ilyen, hogy egy próbatételt ki kellett állni, és ott a képességeimről és a lexikális tudásomról, vagy az okosságomról számot kellett vetni, szóval mi ezen mosolygunk, de természetesen nagyon együttérzünk azokkal, akik ebben a stressz helyzetben vannak. Nyilván, amit nekik mondhatunk, és amellyel fel tudjuk őket ruházni, azonnal az az, hogy ismételni kell. A pomodoro technikát én nagyon szeretem, hogy a paradicsom szóról eszünkbe jut. Egy olasz úrról kapta a nevét, ami azt jelenti, hogy 25 perces aktív fókusz után tartunk egy 5 maximum 10 perces szünetet, és azt a fókuszt a felkészülésemben nem szabad megszakítani. Tehát az egy koncentrált figyelem, a kutatásokból tudjuk, hogy az agy így működik, hogy alapvetően rövid, de nagyon-nagyon intenzív szakaszokban tud jól dolgozni, úgyhogy azt hiszem, hogy mint tanulási stratégia ezt tudnánk a legjobban ajánlani. Hát a stressz kezelése...
3: Az ilyen 25 percenként akkor így, akkor most nagyon nekifekszek, 10 perc nyugi.
6: Így van, és egyébként ez az eredeti úr, ez a Cirillo Francesco, egy paradicsomszerű konyhai órát húzott fel, és innen a technikának a neve, és valóban ő ráérzett arra, hogy ahogy ketyeg az óra, és van ez a ritmus, mi is így dolgozunk egyébként a GEM tanulási központban, mert maga a ritmus, és hogyha az egész napomat egy ilyen ritmusba beteszem, és nagyon jól megstruktúrálom, akkor segítségemre van abban, hogy nem válik partalanná az egész, és nem ülök ott este, hogy ez se sikerült, az se sikerült, ebbe is belekaptam, tehát a struktúraalkotásnak nagyon nagy jelentősége van a napi rendem és a tanulásom beosztása szempontjából is. Ami meg a stresszet jelenti, hát természetesen én nagyon szeretem azt, amikor a levegő vétellel szabadulunk a pillanatnyi stressztől, tehát beszívom 4-re, bent tartom 4-5-ig, és kifújom, és ugye ezeket váltokoztatjuk. Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tanulási képességek rendben legyenek. 7 nagy képesség irányítja azt, hogy én jól tudok-e tanulni, jól tudom-e feldolgozni az anyagot, szinte függetlenül attól, hogy mit töltünk bele, a figyelmem, a feldolgozási sebességem, a szövegészlelésem, beszédértésem rendben van-e. Ez 7 nagy ilyen feldolgozó rendszer. És ahogyan említették is, az eszes nyárban gyűjt, tehát hogyha valaki jobb jegyeket szeretne, vagy szeretné kicsit korrigálni a felvételi eredményeit, vagy érettségi eredményeit, akkor ma már lehetőség van arra egy ilyen 4-7 alatt, hogy ezeket a képességeket rendbe hozzuk, és akkor egy sokkal erősebb vázrendszerrel vágjon neki az ifjú az életnek.
5: Hány éves kortól érdemes erre figyelni, vagy például mondjuk a képességek fejlesztésével foglalkozni?
6: Nem lehet elég korán kezdeni. Alapvetően 4 éves korban már azt látnunk kell, hogy egy kisgyermek alkalmas lesz-e az iskolai igénybevételre, és hogy fel kell őt ruháznunk olyan képességrendszerekkel, és olyan érzelmi ellenálló képességgel, amely lehetővé teszi, hogy ebben a, ki kell mondjam, bolond világban ő helytálljon, és ahogyan a beszélgetésünket kezdtük is, hát igen, egyre több a figyelemzavarban érintett gyermek, ez nem feltétlenül jelent neurobiológiai ADHD-t, tehát amikor masszívan az idegrendszernek része az ADHD, az a jellegzetes mintázat, amelyből nagyon jellegzetes tünetek is fakadnak.
3: Mik ezek egyébként?
6: Hát,
3: izgága, és a koszkész már ADHD is.
6: Igen, az egy alapvetően egy altípusa, igaza van a Balázsnak. Ez az, amit a legjobban észre lehet venni. Ugye azt mondjuk, hogy izeg, mozog, ilyen hipermotilitás van, jár a keze, lába, akár kiskorban már nyüzsög, belevág mások szavába, nagyon nehéz az időbeosztás, nagyon nehéz számára.
3: Minden második osztálytársam, saját magamat is beleértve, ilyen volt általános iskolába, és nem diagnosztizáltak le bennünket ADHD-val.
5: Mert akkor még nem mondták, tudod.
3: Igen,
6: itt azért ugye különbséget kell tenni ennek az amplitúdója és a mértéke között. Ugye az, amikor ez már ellehetetleníti a hétköznapokat, és látjuk azt, hogy klasszikusan szülőktől szoktam hallani, hogy hát okos gyerek, de nem jön ki belőle. Na, ez az a helyzet, hogy nagyon érdekes, hogy Balázs és én kimérünk 117-es IQ-kat, tehát hihetetlen intelligens gyerekekről van szó, és közben a teljesítmény az elmarad. De 117-es IQ-val olyan könnyedén kellene működnöm, ahogy a nagyok elődeim is mondták, hogy ez a könnyedség benne van a működésben egy ilyen intellektusú gyermeknél. És itt pont az ellenkezőjét látjuk, mindenhez iszonyatos energia kell, ezért halogat, ezért késleltet.
3: Túl van telítve, nem?
5: Mi az, amiben önök tudnak segíteni? És egyrészt mondjuk, akár itt most az érettségiről beszéltünk, de vigyem el a kis 6 évesemet, és fel is tudják majd mérni, és megmondani azt, hogy akkor mi itt tanulási központként ezt a módszert ajánljuk, amit el kell sajátítani tanfolyamon, vagy hogy működik maga a Jam?
6: Alapvetően a szükséglet alapú mérésben hiszünk, az azt jelenti, hogy megnézzük az erősségeket, és megnézzük azokat az összetevőket is, amelyek erősítésre szorulnak. A mi központunk abban más, mint talán általánosabban más központok, hogy itt 4 nagy szinten dolgozunk. Alapvetően az első szint az egy ilyen felzárkóztatósabb szint, ugye viccesen az a neve, vagy szalag, vagy ribbon, tehát de közben egy gyermeknek ne felejtsük el, hogy akár a silver vagy a gold szinten is vannak képességei, amely meg már tehetséget jelent. És egy terápiás órában, 50 percben persze azt húzzuk azokat a részeket célzott mentális gyakorlatokkal, amelyeknek szükségük van megerősítésre, de minden 6.-7. percben beteszünk olyan gyakorlatrendszer elemet is, amely meg a tehetséges oldalát célozza a gyermeknek. Így válik lehetővé, hogy számukra ez egy nagyon élvezetes dolog, valójában egyfajta tehetségfejlesztésbe ágyazzuk azt a fajta kis rehabilitációt, hogy így nevezzem, amely ahhoz kell, hogy ne legyen farkasfogazott ez a profil. Korunknak én azt hiszem, hogy az a pestise, az van most, hogy nagyon jó intellektus mellett, de hihetetlenül farkasfogazottak a képességek. Az egyik mondjuk 99%-ilis, a másik 8, tehát életkorban azt mondom, hogy 12 éves, annak a 8 éves gyereknek az állapota, a másik képességben 4, hát itt ezzel nem lehet boldogan érvényesülni.
5: Dr. Bohács Krisztina, köszönjük.
3: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs. Májusban a néphit szerint a tavaszi felmelegedés követően hirtelen jelentős lehűlés, gyakran éjszakai fagyok érkeznek. Ezeket a napokat hívják fagyos szentek napjának. Kik ők? Start 1. Sándor, József és Benedek. Start 2. Pongrácz, Szervác és Bonifác. Heti nyereményünk egy 10 alkalmas gokárt bérlet a Sadaring gokárt pálya jóvoltából.
1: Elképedve figyelhetjük, hogy hol tart a mesterséges intelligencia vagy a robotika szerte a világban. Kínában például képzeljék el, hogy futóversenyeket rendeznek már úgy, hogy egyébként mi futunk mondjuk, és a robotok most már ott tartanak, hogy le tudnak minket előzni. Vagy például a háztartásban.
2: Robotok lesz az, hogy a robotok futóversenyeznek, és robotok nézik
1: őket. Bárra jutnánk egyébként ide hozzáférhető áron, de az, hogy robot adjon interjút, az nálunk például most fordult elő először. A Spirit FM-en van egy műsorunk, amely ezekkel az újításokkal is foglalkozik, és Márton György volt az a szerencsés kollégánk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Aki egy robottal készített interjút, és erről is fog nekünk mesélni. Miben más ez, mint amikor megkérdezem a ma már ugye simán használjuk ChatGPT-t, hogy mondjad meg, hogy a nem tudom hol mi van.
3: Ő azt mondja magáról, hogy ő egy fizikai megtestesülése. Mondjuk a ChatGPT-nek, bár nem az fut benne, de valami hasonló rendszeren fut ő is. Annyiban más, hogy ott van. Tehát jelen van, lehet vele találkozni, lehet vele beszélgetni.
1: Teljesen
3: szürális. Igen, a külseje az nem az úré, hanem a roboté. Azt egyébként AI tervezte, azt mondták. Már azt is, hogy nézzen ki, és hogyan lesz ő kedves. Az nagyon fontos nála, az egy kimondott cél volt, hogy kedves legyen, és az, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy ember. Ezt mondták, tehát nem is úgy néz ki. Inkább úgy néz ki, mint egy barátságos ufonauta, mondjuk. Tehát, hogy ő nem ember, és nem is egy teljesen egyszerű gép, hanem egy ilyen köztes megtestesülése a mesterséges intelligenciának, és ez szimbolizálja a külseje
1: is. Kicsit nem vigyázol, akkor előbb-utóbb a helyedet is kipötölöm.
3: Természetesen, de hát ezzel lehet, hogy nem állok egyedül.
2: Igen. Ők vannak, akiket én simán lecserélnék inkább gépre, de mások meg rólam gondolják.
1: Milyen kérdésekre tudott válaszolni? Éva?
3: Évának hívják, igen. Gyakorlatilag bármire tudott válaszolni, nyilván én inkább az ő szerepéről kérdeztem őt, és majd ezt hallgathatják a hallgatók is. Szerintem ami a legérdekesebb volt, hát voltak ilyen vidámabb kérdések, hogy akar-e a főnökünk lenni, mondta, hogy nem. Ő egy segítő akar lenni, aki nem fárad el soha a rengeteg kérdéstől sem, de mindent újra meg lehet kérdezni, de ami szerintem nagyon durva, hogy Éva a Debreceni Egyetemen már tartott órákat, és képzeljétek el, ő egy tudásmegosztó robot, ez neki a dolga. Például a keze az csak azért van, mert hülyén néz neki, bocsánat, kéz nélkül, de egyébként nem tudja használni. Tehát neki olyan úgy tart előadást, hogy 100 ember van a teremben, akik applikáción keresztül egytől egyig tudnak vele kommunikálni az előadás közben.
2: Egyszerre.
3: Különböző nyelveken, kinek hogy tetszik. Tehát azt mondta, hogy volt japánul beszélt, volt, aki angolul volt, aki németül írt neki, és ő egyszerre tud válaszolni mindenkinek, és egyszerre tud kvázi egy ilyen személyre szabottá tenni az oktatást, hogy miközben ő tartja a nagy előadást, közben mindenkinek személyesen válaszol a felmerülő kérdéseire, kommunikál vele, csetel vele, vagy akár hanggal is tud beszélni.
2: Most azért azt próbáljuk megértelmezni, hogy nagyon az elején járunk ennek a technológiának.
3: Igen, ez a kezdet. Mondjuk ő egy teljesen unikális példány, igen.
1: Te hétről hétre foglalkozol, igen, ezekkel az újításokkal, meg egyáltalán ugye a mesterséges intelligenciával. Mi volt, mert ez egy szürreális pillanat, de mi volt olyan, amit mondjuk így ki tudsz emelni, ami te, aki kvázi félig szakértője lettél ennek az egésznek, amire azt mondtad, hogy hát ez, na, azt nem vágtam, hogy itt tartom.
3: Legalábbis nagyon sokat tanultam bele, 73 adásunk volt eddig, illetve ez lesz a 73. adás. Volt benne egyetemi professzoroktól kezdve, voltak nagyon egyszerű, kreatív munkát megkönnyítő alkalmazások. Nekem, megmondom őszintén, az volt az egyik legmegrázóbb adás, amikor egy vakember volt. Két ilyen adásunk is volt már, amikor vakemberek beszéltek arról, hogy a mesterséges intelligencia az ő életüket hogyan változtatja meg, hogyan könnyíti meg. Tehát amikor azt mondta, nem tudom, 65-70 éves ember, hogy képzeld el, látom a színeket. Mert a mesterséges intelligencia elmondja, hogy mi van a képen. És segít megtalálni telefonos alkalmazás segítségével, hogy hol tettem le a, nem tudom, az órámat, vagy a kulcstartómat, hol kéne keresni. Tehát hogy ilyen teljesen mindennapos dolgokban is segít. Nyilván mindenki elmesélte, hogy utazást tervez vele, hogy levélírásban nagyon sokat segít, hogy teljesen megváltoztatja idővel majd az egyetemi oktatást, vagy a médiában mire használható, és mire nem kéne használni a mesterséges intelligenciát, de emberileg ez érintett meg a legjobban.
4: Mikor lesz háztartási eszköz szerinted egy ilyen robot, mint Éva?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt kérdeztem egy fiútól, aki a Magyar Robotikai Szövetségnek az elnöke, meg egyébként ebben a műsorban is elhangzott. Azt képzeljétek el, szerintem az a legfontosabb, de azt a példát mondta az a srác nekem, hogy képzeljünk el egy olyan robotot, aminek az a nagyon egyszerű feladata van, amit általában mi is megpróbálunk megoldani, hogy kivesszük a szemetet a konyhapult alól, nem öntjük ki a konyhában, kimegyünk vele az ajtón, nem esünk át a küszöbön, a folyosón se ütközünk neki senkinek, a liftet felhívjuk, lemegyünk vele, és a jó szelektív tárolóba öntjük be. Na az, hogy ez borzasztó nehéz. Ennél sokkal, de sokkal egyszerűbb idézőjelben, hogy egy gyárban összeszerel egy autót, mert ott mindig és pontosan ugyanazt kell csinálnia. Itt viszont mindent másképp kell csinálnia, és ráadásul az is egy nehézség, bár én például nagyon szeretném, hogyha lenne otthon ilyen segítőrobot, hogy mondjuk egy gyárban tudod, hogy mit fog megfogni, és milyen erővel kell megfognia. Tehát a kéz az egy rendkívül nehéz történet ebben, mert neki itt meg kell fogni a szekrényajtót, meg kell fogni azt az egyébként az én kezemben is rendszeresen elszakadó zacskót, a liftet, stb.
1: Erre utaltam az elején is egyébként, hogy Kínában már van ilyen, van. Láttam róla a videót, úgyhogy ott már ez nem a jövő, hanem a jelen, és ma 2 órakor egyébként az Évával készült interjú hallható a Spirit FM-en, és persze utána a Spirit FM YouTube csatornája, vissza lehet nézni majd a beszélgetést, mert ugyan nagyon szépen köszönjük.
3: Én is köszönöm.
4: Köszönjük szépen.
1: És
4: köszönjük.
1: Egy nagyon fontos születésnapos.
4: Bizony, egy nagyon fontos születésnapos, úgyhogy bombázzák majd szanaszéjjel üzenetekkel, ezt tudjuk javasolni.
1: Így van, Szörösi Györgyit, Isten éltesse.
4: Isten éltesse nagyon sok.
1: Ma már nem üvezeti az egyenes beszédet, minden igaz, hanem Egon. De nagyon boldog születésnapot kívánunk, önöknek pedig nagyon szép napot.
4: Holnap találkozunk.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. Magyar Péter videón mutatta be a belügyminisztérium milliárdokért felújított épületét. Ukrajna, a NATO és 13 másik ország megegyezett egy antiballisztikus koalíció létrehozásáról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 9 órakor. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hévek megújítása. Magyar Péter bemutatta a belügyminisztérium Szentháromság téri felújított épületét. Tavaly 50 milliárd forintért eladták a Széchenyi téren álló épületet, és a minisztérium a várba költözött. Az épületet 69 milliárd forintért építették át. Megnézték a minisztérium dísztermét és a Kossuth Lajos tárgyalót, majd mutattak egy táblát arról, hogy közel 550 millió forintos uniós támogatás is jutott az épület fejlesztésére. Magyar Péter és csapata hétfő este a Karmelitában kezdte a minisztériumi túráját. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán, írja az MTI. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is. Erről Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök számolt be a Telegramon. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát is megmutatják. Az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 15-20 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Nagy Angéla szerkeszti a mai műsort, és Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettesével indítunk. Volt egy konferenciájuk két héttel ezelőtt, és hát annak a tapasztalatairól, és leginkább persze témáiról kérdezem elsősorban. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
6: Az ifjúsággal foglalkoznak, és hát mostanában a digitális világban nyilván az ifjúság digitális eszköz használata és érdeklődése az, ami nagyon sok kutatót érdekel. Önök is ezzel foglalkoztak?
7: Így van, két héttel ezelőtt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal közösen egy nemzetközi konferenciát szerveztünk, és elsődleges célunk az volt, hogy egy párbeszédet indítsunk a digitális technológia és fiatalok kapcsolatáról. A kiinduló pontunk az volt, hogy a digitális technológia ma már nem pusztán eszköz, hanem mélyrehatóan formálja az új generációk gondolkodásmódját, társas kapcsolatait, jövőképét, felülírja a társadalmi interakciókat, az egyéni fejlődési lehetőségeket és a fiatalok szocializációs folyamatait. Tehát, ahogy mondtam, nem egy eszköz, hanem egy olyan életkörnyezet, amelyben a fiatalok felnőnek, és ez a közeg formálja a gondolkodásukat, identitásukat. És itt csak hadd jegyezzem meg, hogy az Y generáció volt az utolsó olyan generáció, akik még az offline

0: váljanak. És ennek eredményeképpen négy fontos témát igyekeztünk, vagy inkább négy fontos szemléletmódot igyekeztünk körbejárni a meghívott vendégeinkkel. Az első az, hogy a digitális technológiának milyen hatása van a társadalomra, tehát hogyan alakítja a mindennapjainkat, gondolkodásmódunkat, a munka és az oktatásnak a világát. Ehhez szorosan kapcsolódott a második fontos témakörünk, hogy ez mindez hogyan hat az egyénre. Itt elsősorban a technológia és az ember viszonyára helyeztük a hangsúlyt, tehát a legfontosabb kérdés, hogy vajon képes-e a digitális technológia az ember természetét megváltoztatni. Külön kitértünk az osztálytermekben megjelenő kihívásokra, miképpen változik meg a tudásról alkotott felfogásunk, miképpen változnak a tanároknak a szerepei, és végül, de nem utolsó sorban a szabályozási kérdések is napirendre kerültek, ahol talán nem túlzás azt állítani, hogy még mindig több a kihívás, mint a megoldás.
1: Hogyha ezt az egész kérdéskört nem csak a gyerekek oldaláról nézzük, hanem az előttük járó generációk felől is vizsgáljuk. Nyilván nekünk értenünk kellene az ő gondolkodásmódjukat, vagy legalábbis értenünk kellene, hogy az más és hogyan más, még ha nem is pontosan tudunk belehelyezkedni az ő világukba. Mi ez a megfelelő út?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatalokkal nagyon sokat beszélgessünk, tehát igyekezzünk megérteni azt, hogy nekik milyen a jövőképük, hogyan gondolkodnak a kapcsolataikról. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy a digitális technológiák káros hatást gyakorolnak a mindennapjaikra, viszont azt is nagyon fontos kihangsúlyozni, úgy gondolom, hogy minden technológiai változásnak azért vannak pozitív következményei is az ő életükre, igyekezzünk ezt megérteni. Illetve a tágabb kontextust is muszáj megértenünk, tehát miképpen változik a széles értelemben vett társadalom, amelyben a fiatalok élnek. Csak hadd mondjak néhány szempontot ehhez. Tehát ugye a technológia sok mindent befolyásol a mindennapjainkban, sokkal könnyebben kommunikálunk, sokkal egyszerűbb információt keresni, találni, nagyon sok mindent otthonról is el tudunk végezni online módon, ugyanakkor ennek a hátulütője az, hogy szinte a nap 24 órájában a globális faluban, tehát a digitális világban töltjük a mindennapjainkat, amely nagyon fárasztó tud lenni, és sokszor érezhetjük, főleg a fiatalok, azt a fajta nyomást, hogy mindig elérhetőnek kell lenniük. A munkavilágában is sok új lehetőséget tapasztalhatunk, otthonról lehet dolgozni, a határokon átívelő együttműködéseket könnyebb kialakítani, ugyanakkor számos szakma már most eltűnt, illetve arról beszélünk, hogy melyik szakmák azok, amelyek túlélhetik ezt az időszakot, és itt is érdemes kiemelni a digitális szakadéknak a jelentőségét, amely megjelenik a digitális képességgel rendelkezők és azok között, akik ezzel a képességgel nem rendelkeznek. És természetesen a kapcsolatainkat is nagyban befolyásolja, hiszen sokkal könnyebb fenntartani a kapcsolatainkat, új ismerettségeket találni, viszont ennek az érem másik oldalán ott van az elmagányosodás kérdése, illetve az, hogy a számos kapcsolatunk felszínesebbé válik.
1: Hát igen, ezeknek nincs mélységük, viszont több ezer kapcsolata lehet egy embernek, akiket nem is tudna megnevezni, hogy kit honnan ismer és kicsoda ő valójában.
0: Ez pontosan így van, illetve nagyon sok hamis illúziót is kelthet az emberben a kapcsolatai minőségét illetőleg. Itt, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a jeles napokon, akár a születésnapok alkalmával hány köszöntés érkezik az online médián keresztül, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott illetőnek pontosan ilyen minőségű kapcsolatai vannak. Tehát ezekről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, ezek adottságok, amelyek a fiatalok mindennapjait átitatja, és hogyha ezeket megértjük, hiszen akkor tudunk egy olyan fajta közeget létrehozni a számokra, amelyben biztonságban lehetnek. Ezek olyan adottságok, amelyeket nem tudunk kiküszöbölni, tehát a palackot úgymond kiengedték, a szellemet kiengedték a palacból, és ezt már nagyon nehéz lenne visszahelyezni.
1: Hát nem is tudjuk visszahelyezni, hiszen maga a szellem az, ami a korszellem, ami átitatja most a hétköznapjainkat. De egyébként, amit mondott, arra még az jutott eszembe, hogy voltak éppen nekünk azt kellene a fiataloknak elmondanunk saját gyerekeinek adott esetben, amit, hogyha végig gondoljuk, mi magunk a közösségi médiában megélünk. Mert hogy amiket elmondott, tehát a születésnapi köszöntésektől a rengeteg ismerőség, akinek a nagy része a világon semmit nem jelent számunkra, nincs mélysége ennek a kapcsolatban.

0: kapcsolatnak ezt pontosan ugyanúgy éljük meg mi is, mint ahogy rájuk is ez vár.
1: Ez pontosan így van, tehát én is azt gondolom, hogy amikor ezekről a változásokról beszélünk, akár a társadalmi változásokról, akár arról, hogy milyen viszonyt alakítunk ki az új digitális eszközökhöz, azért nagyon nehéz ezt korcsoportok szerint lehatárolni. Természetesen a fiatalok egy sebezhető életkorban vannak, ugyanakkor ezek a hatások azért az egész társadalomra kifejtik a hatásukat. És itt még hadd említsek meg még egy érdekes és egy fontos szempontot, ami a konferencián elhangzott, hogy pontosabban ugye, mikor beléptünk a transzhumanizmus korában, és a mesterséges intelligencia folyamatosan elterjedt a mindennapjainkban, akkor egészen egyszerűen a mesterséges intelligencia nem pusztán külső folyamatként, hanem egyfajta belső eszközé is vált, és mély és erős érzelmi kötődést alakított ki az emberrel. És itt a konferencián pont arra igyekeztek a szakértők is felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos az emberi cselekvőképesség elsődlegessége, és az, hogy az irányításnak továbbra is az ember kezében kell maradnia. Tehát a technológiai változások sebessége valóban gyors, de az alapvető emberi értékeket, önazonosságokat akkor változtatja meg, ha engedjük ezt. És ez egy össztársadalmi feladat, amely ugye a fiatalok köré vont védőháló szövésében kell, hogy megtestesüljön. Ez nem azt jelenti, hogy egy teljes digitális tiltás felé kellene elmennünk, viszont nagyon fontos ezekre a kérdésekre felhívni a figyelmet, illetve hogy egy olyan biztonságos közeget tudjunk teremteni a fiatalok számára, hogy ezeket az emberi kapcsolatokat, illetve az identitás fejlődésük is megfelelő módon tudjon fejlődni.
0: Úgy legyen, és hát sokat kell nekünk is, felnőtteknek, idősebbeknek beszélnünk ugyanerről, hogy értsük őket, és jól fogjunk hozzá, amikor velük beszélgetünk erről. Az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettesének, Iskor Kozma Georginának köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.

0: blazer like this one.
1: Kataton zakatol, alattunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat. Jó lenne valaki helyett észrevenni dolgokat.

Janek, de titkolják. A búzatáblák meghajolnak a vendégeik előtt. Zavarba hoznak vele, így hát elbújok magam mögött.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Van egy kampány, az a címe, neve, hogy Nem Oké. Hallhattak erről már itt a rádióban is a kedves hallgatók nem egyszer, mert hogy volt vendégünk már Gerlóci Judit producer, aki ennek a Nem Oké kampánynak az alapítója, vezetője, mindenese, a szíve csücske ez a kampány, és hát rengeteget tesz azért, hogy ez működjön. Ez az iskolán belüli, vagy éppen korosztályon belüli zaklatás ellen emeli fel a szavát. Itt a diákságról van szó elsősorban, és arról a hatásról, ami aztán az egész életen keresztül egy-egy zaklatás nyomán végig kíséri az egykor volt gyerekeket. Judit a vonalban, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk.
2: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És hát tovább léptek, és egyre feljebb léptek, most már szobrotok is van. Elmeséled, hogy ez mi ez?
2: Igen, ez a második kerület vándorszobra, ami egy szimbóluma szeretett volna ennek a kampánynak lenni, de az történt, hogy az egyik iskola elkérte, hogy egy bántalmazás elleni időszakban ezt kiállítsák az iskolába, és hát tulajdonképpen megtörtént az, amiben hiszek egész életemben, de ilyen intenzíven sose láttam még megtörténni, hogy a gyerekek elkezdtek kapcsolódni ehhez a szoborhoz. Tehát nagyon érdekes, hogy miközben ugye kortárst képes bántalmazni, mégis volt egy képzőművészeti alkotás, amihez iránt elkezdtek empátiát érezni, vigasztalták, ugye ez a szobor ez egy ilyen magába forduló, szomorú, testtartást tükröző alkotás, és a gyerekek elkezdték kérdezni, hogy ő miért szomorú, hogy mi történik, és nagyon jó, hogy erre a pedagógusok reagáltak, és tulajdonképpen az osztályfőnöki órák keretében kiültek a szobor köré, padokat raktak köré, és elkezdtek beszélgetni a bántalmazásról.
1: Milyen érdekes, megtestesült a dolog, igaz?
2: Abszolút, és nagyon jó, hogy erre érzékeny választ is adtak, hogy egy párbeszéd elindult a művészet erejével, és akkor erre jutott az eszembe, hogy akkor ez legyen egy vándorszobor, induljon el iskolára, és építsünk köré most már a pedagógusok számára is olyan tantervet, napi menetrendet, egy olyan nem oké napot, ahol segítség mellett, módszertani javaslatok mellett egy egész napot, vagy akár egy hosszabb időszakot, vagy akár egy tanévet ennek tudnak alárendelni, hogy foglalkozzanak ezzel a jelenséggel.
1: Itt most az oktatásban új szelek fújnak, vagy hát legalábbis, hogyha az oktatási miniszter, a leendő, véletlenül ma délután beiktatandó oktatási miniszter parlamenti meghallgatását hallgattuk, akkor azért abból az derült ki, hogy egy sokkal nyitottabb iskolában gondolkozik, ahol sokkal nyíltabban lehet beszélni dolgokról, sokkal közvetlenebbül tud bekerülni mondjuk a tantervbe egy-egy téma, tematika, gondolkodás, gondolkodásmód. Ez mondjuk a Nem Oké kampány számára is megnyithatja az ajtókat, nem mintha eddig zárva lett volna, mert meglepően nyitottan fogadtak benneteket.
2: Igen, hál' Isten, eddig is nagyon nagy nyitottság volt, és ugye az országban az első intézményi együttműködés a különböző típusú, vagy eddig szó egymással szóban nem álló intézmények között is megvalósultak, tehát azt érzem, hogy sikerült pártpolitikán felül tartani ezt az egész programot. Én nagyon bízom benne, hogy ha Nem Okének a tapasztalatait egy icipicit is hozzá tudnak járulni, hogy egy jobb rendszer legyen, akkor az baromi jó lesz, de talán a Nem Oké nélkül is nagyon jó dolgok fognak elindulni.
1: Nyilván, hát én nem arra gondoltam, hogy egymás nélkül akár együtt is működhet ez a két dolog. A Nem Okénak volt színházi formája is, ami szintén igen hatásos volt, a Darás című előadásra utalok vissza, és hát ott ugye Sodró Eliza volt az egyik főszereplő, aki most Anyai örömök elé néz, tehát nyilván ezt most nem tudja vállalni, de megye tovább a Darás?
2: Abszolút, és az ő szerepét Ruder Vivien vette át. Nyíregyházán már debütált is, és jövő hét kedden megyünk Pápára, úgyhogy az lesz a második előadása. Úgyhogy folytatjuk abszolút, igen, további városokba is megyünk 2026 év végéig, még biztosan látjuk, és utána is azóta több város is jelezte a csatlakozási szándékát, úgyhogy ezek még megbeszélés alatt vannak.
1: No, hát akkor lesz még miről nekünk is beszámolni, mert szívünk csücske ez a program, úgyhogy szeretettel várunk ezzel, és úgy egyáltalán is itt a rádióban a friss hírekkel. Köszönöm szépen, Judit!
2: Én is nagyon-nagyon köszönöm.
1: A Nem Oké alapítója, Gerlóci Judit producer volt itt a vendégünk az előző percekben.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset miatt nem járható a Nagykőrösi út befelé a határútnál, valamint a határúton befelé is sávlezárásra kell készülni. A 3-as villamos a Gubacsi út határút és a Nagykőrösi út határút között nem közlekedik, az 52-es villamos pedig a határút és az Ősz utca között nem jár. Pótlóbusz közlekedik a Gubacsi út határút és a határút között. Valamint a 66-os, a 66B és a 66E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Nem járható a külső sáv a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt burkolatjavítás miatt. Helyszínenek a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Mártírok útjánál. Baleset okoz torlódást a Feriegyi repülőtérre vezető úton Feriegyi vasútállomás közelében, a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: és lélekben. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Vasicek Jánossal folytatjuk a Kultúra műsorát, aki korábban volt vízilopólós, most pedig, ha minden igaz, akkor fogorvos. Ez még önmagában nem jelenti azt, hogy feltétlenül a kultúrában kellene szerepelnie. Annál inkább az, hogy emellett blues-énekes, meg dalszövegíró, és hát most egy lemezzel is jelentkezett, egy Panoptikum című konceptalbummal. Úgyhogy szeretettel köszöntöm.
4: Én is köszöntöm, és az hallgatókat is egyben. Köszönöm a lehetőséget.
3: Ez egy ilyen 21. századi polihisztor életmód, tehát ha kell, akkor jó volt, dobok egy csavarral, ha kell, akkor kiműtöm valakinek a bölcsességfogát, de közben tudok blues-t énekelni.
4: Igen, igen, ez a polihisztorság, ez óvodáskorom óta a terveimben szerepelt az életben, úgyhogy ezzel már egy-két műsorba bekerültem, de én elsősorban a zenével szeretnék bekerülni a műsorokba, és ha lehet, majd később a halhatatlanságba, úgyhogy ilyen apró terveim vannak a jövőre nézve. Ezt a lehetőséget, ezt a Panoptikum című projektet különben egy Bluestone nevű zenekarral rendszeres meghívott vendégünk Hobó, és az egyik ilyen vidéki turné során mondta a mikrobuszban, hogy írjunk egy lemezt, és mivel én dalszövegíró vagyok, ezért alakult ki ez a munkakapcsolat, aztán egy évig mentorálta ennek a lemeznek a dalszövegírásának az anyagát, úgyhogy küldözgettem neki, akkor beszéltünk telefonon, úgyhogy az alapötlet az övé, hogy legyen ez egy Panoptikum, az alcímét én adtam különben, hogy Városi Rapszódia, mert hogy ez a Panoptikum, ez egy városi bérház, és az ott élő emberek, akik egymás mellett élnek, az ő sorsuk fonódik össze, és ez adja a koncepciót a tematikus lemezhez. Én ugye fogorvos vagyok, és a belvárosban egy körúti bérházban van a rendelőm, úgyhogy 30 éve ismerem ott az ott élőket, és ennek a Panoptikumnak az anyagát részben, fele részben mondjuk, több mint fele részben nem fiktív emberek adták, hanem valóságos húsvér emberek.
3: Voltak éppen ők élnek, akikről itt hallunk?
4: Igen, hát már van, aki nem, de egy részük még mindig él, úgyhogy jogilag azért egy kicsit a nevekbe belenyúltam, hogy ebből ne legyen probléma, de valóban, és remélem, hogy a fiktív alakok is nagyon életszerűek, és vagy magára, vagy barátjára, rokonára ismer bárki, aki hallgatja a számokat.
3: Fleischmanné például.
4: Igen, igen.
3: Az egyik hőse a lemeznek. Térjünk vissza egy mondat erejéig a Hobóhoz fűződő kapcsolatra, és hát a mély hangokra, mert hogy két ilyen ember egy autóban ülve eldörmög magának. Szerintem ennek van egy fantasztikus hangulata, de ennek nyilván megvan a maga atmoszférája, hangulata a színpadon is.
4: Igen, abszolút. Hát nem tudom, hogy a sors végül is hogy hozott minket össze, mert ütjük egymást, tehát két dudás nem fér meg egy csárdában, ráadásul én is magas vagyok, ő ugye kosarazott, tehát a testfelépítésünk is hasonló, és nagyon szeretem az irodalmat és a színházat, a feleségem színésznő, tehát nagyon sok mindenben hasonlítunk egymásra. Én is szoktam, bizonyos, vannak egyéb zenei projektjeim, és van egy ilyen Paul Simon Sting-es műsorom, ahol verseket szoktam mondani, magyar verseket, vagy a fiam mondja éppen, tehát hogy nagyon erősen kötődöm a színházhoz és az irodalomhoz, úgyhogy ezért is lett Rapszódia, egy kicsit visszaugrok az elejéhez, mert a Rapszódia egyben irodalmi és zenei műfaj is, és Hobó is végül is ebben alkot.
3: És miért blues? Miért az a zenei vezetőfonal?
4: Hát a 90-es évek blues bumbjában én is benne voltam, és nagyon szíven ütött, úgyhogy én nekem a szívem csücske a blues. És Little G. Weevil, akit évtizedek óta ismerek, ő olvasta a verses kötetemet, és egyszerűen beleszeretett a verseimbe, meg a szövegeimbe, átjött egy karácsonyi időszakban, és egy mámoros éjszaka alatt nagyjából a felét megírtuk az albumnak, úgyhogy azt gondolom, hogy egy remek csillagzat alatt áll a liturgy zenéje és az én szövegem nagyon, nagyon jó passzol. Egy húron pendülünk, hogyha mondhatom ezt.
3: És ráadásul a beigli is elfogyott. Most viszont lesz lemezbemutató koncert. Május 16-án itt van a nyakunkon, az Akvárium Klubban rendezik.
4: Igen.
3: Lesz ott hobó?
4: Nem. Lacinak azért fáj a térde, tehát őt nehéz így mozgatni, hogyha nem saját fellépéssel megy, azért az nehezebb. De a stúdióba odajött a feléneklésnél, ott is mentorált, egy kicsit instruált, főleg az elő, az énekesi előadói, tehát nem beszédtechnika és nem éneklés technikailag, hanem előadó technikailag segített a stúdió munkálatokban, de nagyszerű zenekarunk van, tehát mondhatom, hogy egy szuper csapat, és mi ezt úgy is próbáljuk kommunikálni, hogy blues rock, magyar blues rock történeti pillanat lesz szombaton, mert Nemes Zoltán a hobónak a zongoristája, ő is írt számokat, Nemes Dzsambalaja Zoli, ő írt a 3-4 számot a lemezre, 13 dalunk van különben, 11 karakterre, van közte kutya is, úgyhogy a kutya szeretőket is szeretettel várjuk.
3: Már egy kutya, mint előadó?
4: Nem, mint karakter.
3: Ja, értem. Azt hittem ugat is.
4: Fogunk benne ugatni, igen, az Zolika fogja énekelni.
3: Lesz, aki ugat. Jó, oké.
4: Okay. Szóval... A zenéteket még gyorsan elmondom. A Trindiből okay. A Gerdesics Feri, a dobos, a Szakisz Kladányi András, a XP mobilos, ugye Little G Vivul, nem ez Zolika, és van egy fúvós szekciónk, ami fantasztikus, a Kossuth Árs Áron, a Miles Davis reinkarnáció, a trombitás, Csejtei Ákos, aki még Hoffival is játszott, ő hangszerelte, ő a szakszofonos és Abbas Murát Pozan.
3: És hát ez egy a Vasicsek János projektként megismerhető darab, de hát ezek szerint azért ennél itt sokkal szélesebb a kör, akik itt alkotóként ebben benne vannak. Minden esetre a Panoptikumnak itt lesz a premierje. Nem egy bérházban, bár egy bérházról szól majd, hanem az Akvárium Klubban.
4: Gondoltuk különben, igen, hogy bérházat keresünk a lemez bemutatóhoz, de azért az nehéz itt Budapesten.
3: Hát olyan. Igen, vagy lakják, vagy már nem szabad bemenni. Ez a két lehetőség van. Esetleg szálloda lett belőle.
4: Igen.
3: Vasizsek János, köszönöm szépen, hallgassák meg a Panoptikum című albumot. A neten is meg lehet tenni nyilvánvalóan, de az Akvárium Klubban főleg.
4: Így van, és Egon magát is várjuk szeretettel.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Köszönöm a lehetőséget.
3: Ez volt a Kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak ma is. Tegyék ezt holnap is. Várom Önöket. Minden jót. Viszont hallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hivatalba lépett a Tisza kormány. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. Napos, de szeles időre számíthatunk. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 10 órakor. Hivatalba lépett a Tisza kormány, a kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették az esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött föl, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter tegnap este bejelentette, hogy az első kormányülést Ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is a budai házában marad, ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már ismert kék Skoda Superbet használja majd. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és a főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint országosan 2-3 héten belül vagy akár korábban is komoly üzemanyagellátási gondok alakulhatnak ki. Gépész László szerint a benzinkutak nem tudják vállalni az árés nélküli értékesítést, miközben extra profit adót is fizetniük kell. A MOL korábban arról tájékoztatta a benzinkutak tulajdonosait, hogy ma várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel üzemanyag, emiatt holnaptól hatósági áron fogják számolni. Adni az üzemanyagot, amit a kereskedők ugyanazon az áron adhatnak csak tovább. A MOL-nál az MTI megkeresésére megerősítették, hogy Magyarország üzemanyagellátása stabil, van üzemanyag, dízel és benzin egyaránt. Ami ma éjfélig elfogyhat, az a MOL számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a MOL saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyagellátás folyamatos legyen az országban, tették hozzá. Niedermüller Péter Erzsébet város polgármestere kilép a DK-ból, írta a Facebookon. Niedermüller a párt alapító tagja, volt alelnöke és EP képviselője is. A döntése mögött a demokratikus koalíció választási eredménye áll. A DK a választási vereség után újjá akarja szervezni magát, és Niedermüller nem vitatja, hogy az igény jogos, de ebben a folyamatban már nem akar párttag lenni. Szerinte alapjaiban kell újra gondolni a baloldali politika lehetőségeit Magyarországon. Az időjárásról. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik a Spirit FM műsorában, a Több-Kevesebb című Rónai Egon vagyok. Jó napot kívánok! Elsők között csökkenteni a zöldségek és gyümölcsök áfáját az új kormány, ezzel a témával kezdjük meg szakértő véleménnyel. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Elnök úr, mi a véleményük? Örülnek?
3: Abszolút üdvözöltük ezt a bejelentést. Régóta, több mint 10 éve, talán 15 éve dolgozunk rajta, mondanám úgy, hogy küzdünk érte, hogy a zöldségek, gyümölcsök esetében legyen áfa csökkentés. Mindeddig nem tudtuk elérni, pedig a legelső átfogó áfa tanulmányunkat 2015-ben, több mint 10 évvel ezelőtt készítettük. Azóta is készült több háttéranyag, szakértői anyag. Legutóbb 2 évvel ezelőtt egy részleges áfa csökkentésre vonatkozó anyag nem sikerült átvinnünk. Nagyon-nagyon bízunk benne az ágazat érdekében, az ágazat versenyképességének érdekében, hogy ez most valóban megvalósul.
2: Igazából az, hogy ilyen magas az áfa, 27%-os, épp úgy, mint a legtöbb termék áfája, miben korlátozott? Azért kérdezem, mert azt szokták mondani a szakemberek, akik rendre az áfa csökkenés ellen emelték fel a szavukat, hogy hiába az áfa csökkentés, a forgalmazók, a kereskedők a végén úgyis ugyanazon az áron rögzítik, mint az áfa csökkentés előtt, tehát elvész a haszon a vásárlónál, viszont megjelenhet akár a termelőnél, akár a forgalmazónál, szóval több lesz a termék így?
3: Alapvetően ugye az áfa csökkentés egyik hatása, hogy csökkenni fognak a fogyasztói árak, ez rövid távon teljesen egyértelmű matematika révén be fog következni. Az, hogy hosszú távon ez fennmarad-e, ez vita tárgya. Nyilvánvalóan a pakliban benne van az, hogy ezt más ágazati szereplők, piaci szereplők részben elviszik, tehát a közvetítői kereskedelem, a kiskereskedelem, a termelők ezen a hasznon, mondjuk piaci szereplők részben elviszik, tehát a közvetítői kereskedelem,

0: volna az ár, hogyha 27% maradt volna az áfa, az szinte lehetetlen. Mi nem is ebben látjuk az áfa csökkentés hasznát, hanem a fehérítésben, az áfacsalók kiiktatásában és a tisztességes kereskedők versenybehozásában.
1: 2015 óta ezt az RTL híradó számolta ki, a gyümölcsök 138, a zöldségek pedig 136%-kal drágultak átlagosan Magyarországon. Az egészen elképesztő szám, és hát azt is sikerült kiszámolni összevetésekből, hogy példátlan az Európai Unióban. A 27%-os áfa ráadásul két és félszer magasabb, mint Ausztriában, ez mondjuk elég sok mindent megmagyaráz arról például, hogy miért nem vesznek nagycsaládosok sok esetben gyümölcsöt vagy zöldséget, elegendőt, mert egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Ez a 138-136%, ez mennyiben magyarázható a normál piaci folyamatokkal?
0: A helyzet az, hogy ez ugye egy nagyon hosszú távú drágulás, és abszolút magyarázható a piaci folyamatokkal. Akkora a verseny zöldség-gyümölcs termelésben az európai piacon, sőt, most már az európai piacon itt van Marokkó, Egyiptom is, ami nem is tartozik Európához, hogy abba az extra profit nem feltétlenül fér bele, sőt, akkora a verseny az áruházláncok között, hogy abba se fér bele az extra profit, akkor is, hogyha az áruházláncokról szeretjük azt a képet kiállítani, hogy hatalmas haszonnal dolgoznak, ott, ahol nagyon nagy a verseny, az extra profit sehol nem fér bele a piacba. Tehát ezt a nagyon-nagyon jelentős áremelkedést a piac és a költségek növekedése, bár az is piacról összefüggő kérdés, eredményezte, csak egy-két számot hadd mondjak, a munkabérek, tehát a termelők személy jellegű költségei 2015 óta közel a háromszorosokra növekedtek, tehát 200%-kal emelkedtek a munkabérek ugyanebben az időszakban, és a zöldség-gyümölcs termés egy erősen élő munkaigényes tevékenység. Az input anyagok, növényvédőszerek, műtrágyák ára, de a gépköltségek is nagyjából 70-80% emelkedést mutatnak, ami a folyótermelő felhasználásban mérhető statisztikailag. Tehát a termelési költségeink az elmúlt 10 évben, és ennek döntő része az elmúlt 5 évben 2021 óta következett be, mintegy 80%-kal emelkedtek, vagyis az, hogy nagyjából másfélszerűsére emelkedett a zöldségek, gyümölcsök ára, az a költségek hosszú távú növekedésével van összefüggésben, és azzal, hogy az időjárási hatások, az aszály és a fagy folyamatosan nagyot rúg a termésbe, csökkenti a kínálatot, és ahol a kínálat csökken, ott az ár emelkedik.
1: Ön gyakran ezt szokta mondani azt, és szerintem most is érdemes egy fejezetet ennek szentelnünk, hogy meg kellene tisztítani az áfacsalóktól az ágazatot, mert hogy nagyon sokan feketén termelnek és árusítanak, és ezzel rossz helyzetbe hozzák azokat a termelőket, azott esetben őstermelőket, akik tisztességesen próbálnak dolgozni. Mi lenne ez a módszer?
0: A feketézésnek vagy az áfacsalásnak ugye több ága van, az egyik az, amit úgy ismerünk, hogy számla nélküli értékesítés, ott az áfa meg se jelenik sehol bizonylaton, ami nem jelenik meg, azt nem fizetik be. Ezt szokták nyilvánvalóan termelők is űzni, kár lenne azt mondani, hogy ez nem igaz. De ennél nagyobb károkat okoz az ágazatnak az, amikor kereskedők gyakorlatilag fiktív cégeket futtatnak, és nem a profitból élnek meg, nem abból élnek meg, hogy zöldséggel, gyümölcsel kereskednek, hanem a 27%-os áfával. A 27%-os áfa, ha azt elcsalja valaki, mert fiktív cégből be sem fizeti az államnak, neki kifizették, de ő nem fizeti be az államnak, ezért zsebbe teszi. A 27% áfa önmagában egy nagyon jó profit, és neki már ezen felül nem kell profitot termelnie, mert ebből él meg, hogy áfát csat. Na ezért nagyon komoly versenytársa a feketéző áfacsoló kereskedő a tisztességes kereskedőnek, mert a tisztességes kereskedőnek a profitból kell megélnie, amit az áfacsaló nem hagy neki, mert lenyomja az árakat azzal, hogy ő az áfacsalásból élt meg, és ha ezt a kereskedői réteget kiiktatjuk, már pedig az áfa csökkentéssel kiiktatjuk, mert 5%-os áfa az már olyan kicsi haszon, hogy azért nem érdemes kockáztatni, áfát csalni, akkor előnybe részesítjük, helyzetbe hozzuk, és javítjuk a versenyképességét, a legális értékesítési utakat választó, tisztességesen adózó, tisztességesen kereskedő termelőknek, termelői szervezeteknek, kereskedőknek. Ez számunkra a haszon az áfa csökkentésben.
1: Önök tudják, mert hogy azért ez egy eléggé jól behatárolt szakma, és ismer mindenki mindenkit, hogy kik azok, akikről most megemlékezett ilyen kedves szavakkal? Tehát lehetne ezt nevesíteni, akár nyilván nem ebben a műsorban, de önök meg tudnak mutatni?
0: Részben igen. Ahhoz elég kis szakma vagyunk, hogy ne lássuk sok mindent.

0: mindent nem látunk, de ismerünk olyan köröket, akik ebből előszeretettel megélnek, és nyilván ezt a NABIH-a NAV nagyon keményen vizsgálja, vizsgálta már az elmúlt években is, és egy-két láncra le is csapott, de borzasztóan nehezen tetten érhető. Ezért önmagában a fokozott ellenőrzés az nem nyújt elegendő védelmet a tisztességes termelőkereskedők számára.
1: Hát akkor most talán ez az 5%-os áfa.
0: Mondván, nagyon bízunk benne, hogy ez megoldja. Így van.
1: Legyen az.
0: Így van.
1: Meg legyen úgy, hogy legyen olcsóbb a zöldség és a gyümölcs, hogy nyugdíjasok, családosok, úgy általában mindenki hozzáférjen. Apáti Ferenc, köszönöm szépen, elnök úr.
0: Köszönöm szépen én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Népszerű témával folytatjuk a gazdasági magazint. Népszerű azok körében, akik úgy gondolják, hogy egyfajta társadalmi igazságosságot hoz el a vagyonadó, és népszerű azok körében is, akik azt gondolják, hogy több bevételhez kellene juttatni az államot az adóágon, és ez talán egy megoldás. Erről egyébként korábban a Tisza kormány várományosai is beszéltek. Itt van Karagics István, a Blocsensz Kapitál ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
1: És hát a kérdés az az, hogy egyrészt mit remélhetünk a vagyonadótól, elhozza-e a társadalmi igazságosságot, van erre valamiféle összevetésünk, viszont a világban számos helyen van vagyonadó. Másrészt, hogy hol van ennek az észszerű határa?
2: Hát pszichésen vagy mentálisan azt gondolom, hogy egészen biztosan szolgál azzal a funkcióval, amit szántak neki. A gyakorlat viszont ennél sokkal árnyaltabb, tehát azért próbáljuk azt hangsúlyozni, hogy mindenképpen meg kell különböztetni egy szakmai és egy társadalmi mentális hatást vagy velejárót ezzel kapcsolatban. A gyakorlat az sokkal kiábrándítóbb, mint amilyen ideálisan hangzik a vagyonadó. Tehát az a fajta vagyonadó, amiről itt a közbeszédben szó van, és ugye ne felejtsük el, hogy még a kormányzat részéről semmilyen konkrétumot igazából nem láttak a piaci szereplők, tehát most még csak a kiszivágott információk alapján próbálnak puhatolozni. De az a fajta vagyonadó, az nem véletlen szorult vissza teljes mértékben a világban. 50 vagy 100 évvel ezelőtt teljesen más volt a igazán nagy vagyonoknak a struktúrája, formája, szerkezete. Mára például Európában csak Norvégia, Svájc és Spanyolország az, aki rendszeresen szed vagyonadót, de a 80-as évek közepén még a OECD országoknak nagyjából a felében létezett ez a vagyonadó. Nem is véletlenül egyébként az OECD kijött egy vaskos jelentéssel a vagyonadó összes tapasztalatáról az elmúlt évtizedekből, és hát a nagyon-nagyon-nagyon leszűkített végeredménye az ennek a jelentésnek az az volt, hogy nem érdemes a különböző fejlett nyugodt társadalomban bevezetni ezt a vagyonadót, de ennek ellenére egyébként a politika minden országban megpróbálta, tehát Franciaországban, Egyesült Királyságban, Hollandiában, Dániában számos olyan formát láttunk, amikor megpróbálták. Előbb-utóbb mindenhol kivezették, és számos helyen pedig nem kis kudarc is járt vele.
1: Akkor azt mondhatjuk, hogy voltak éppen itt igazából, hogyha valami magyarázza azt, hogy a Tisza kormány miért szeretné a vagyonadót, az leginkább politikai és kevésbé gazdasági?
2: Ugye ez társadalmaktól meg gazdasági méretektől is nagyon függ. Alapvetően teljesen mértékben igaz, ami elhangzott, hogy sokkal inkább politikai. Magyarországon a számok nyelvre picit lefordítva végeztünk egy sereg számítást azzal kapcsolatban, hogy mekkora lehet az, ami reálisan ugye az 1 milliárd forint fölötti vagyonok megadóztatását érinti, és ezt lebontottuk olyan mértékig, hogy megnéztük ezt a bizonyos társadalom legfőső 1%-át, kiderült, hogy ugye nem is az egész 1%-ot, tehát egy még kisebb hányadot érint. Így jön be egy olyan tapasztalat, ami a nyugati országból és az OECD jelentésekben is benne van, vagy szerepel, hogy minden olyan társadalomban, ahol a vagyonkoncentráció az ilyen intenzív a legfelsőbb vagyonrétek felé, ott egészen egyszerűen nem ez az általános vagyonadó, hanem sokkal inkább egy osztalékokra, öröklésre, tőkejövedelmekre, átruházási illetékekre vonatkozó adóreform és egy új adóforma, vagy az adókulcsok progresszívabbá tétele jelenti a megoldást.
1: Itt viszont ma arról beszélünk, hogy itt valamiféle határvonalat akar húzni a politika, hogy honnantól számít valaki annyira vagyonosnak, hogy vagyonadót kell fizetnie ma. Hogyan tudjuk azt meghatározni Magyarországon, hol van ennek a reális határa?
2: Hát ugye ez egy elméleti kérdés, mert gyakorlatban nincs ilyen, aki a társadalom 9/10-ének mondjuk, aki olyan körülmények között él, hogy hónapról hónapra a fizetését ki kell centíznie a következő hónap elejéig, annak egészen biztosan rengeteg pénz, 1 milliárd forint. De az a fajta adóztatás és adóztatási forma, ami ezt a bevételt célozza, amelyek, én mondom, Magyarországon ilyen 160-180 milliárd forint lenne mindössze, tehát a költségvetés egészéhez és a különböző adó bevételi tételsorokhoz képest még csak nem is egy különösebben nagy összeg, de még egyszer mondom, hogy Magyarországon azért lenne ez furcsán alkalmazható, mert annyira szűk ez a felső réteg, vagy a felső középosztály, vagy az a fölötti réteg, hogy még a társadalom 1%-át sem érinteni, és azon belül is van egy olyan réteg, amelyik viszont már olyan struktúrákban, olyan formákban tartja a vagyonát, hogy rajtuk nagyon nehezen lenne behajtható. Épp ezért, amikor ezeket a számításokat elvégeztük, akkor jutottunk arra a hát meglehetősen kijózanító következtetésre, hogy igazából azt a tízezes, vagy akár több tízezes KKV réteget, ahol nagyon tetten érhető a vagyon, ahol országhoz vannak kötve, tehát nem tehát lábon maradó a vagyon, hogy plasztikusan fogalmazzak, tehát nem nemzetközi struktúrákban van, és nem eltüntetve, vagy nagyon nehezen átláthatóvá téve. Magyarán pont ezt a KKV réteget sújtaná erősen, és hát hogyha számításba veszük azt, hogy az elmúlt 15-20 évet ez a KKV réteg azért végig is szabbirkozta, mondjuk úgy, hogy nem teljesen versenypiaci környezetben, akkor én nem vagyok biztos benne, hogy egy ilyen alacsony küszöbbe pont ezt a réteget kéne megcsípni, és külön adóra bírni még.
1: Ugye önmagában az is egy vitatott téma, hogy mi számít a vagyontárgyként bele ebbe a vagyonadót érintő területbe, mert hogyha csak a készpénzt nézzük, az egy dolog, hogyha az ingatlan vagyont, vagy mondjuk a cég vagyonokat, a cég értékét adott esetben, akkor az nagyon csúnyán félrevihet minket.
2: Hát teljesen más számok jönnek ki attól függően, hogy mit tekintünk vagyonnak, vagy mi lenne a vagyon alapja. Ugye az nagyon fontos, hogy bruttó vagy nettó vagyon az kapásból, de hát hogyha megint a számokhoz visszatérünk, akkor ugye a magyar háztartásoknak a nettó vagyon az ilyen 290-300 ezer milliárd forint körül van, ebben az ingatlanok is benne vannak, viszont abban a pillanatban, hogyha ugyanezt a számítást, ezt a vagyon tömeget úgy nézzük, és azt szerint kalkuláljuk, hogy mi a háztartások pénzügyi vagyona, amiben ugye a cégrészesedések még mindig benne vannak, de már az ingatlanok nincsenek, akkor a teljes társadalom már csak 100 ezer milliárd forint körül van, és hogyha már ez a nettó, a bruttó 120 ezer milliárd körül, hogyha viszont ebből levesszük a cégrészesedéseket is, ami ugye a értékkel bíró cégrészesedések, azok tényleg valóban csak a felső 1%-nál vannak, nagyon sok 3 milliós KFT, 5 milliós, 10 milliós KFT van a felső vagyon decilisben is, de az igazán nagy értékkel bíró cégrészesedések a legfelső 1%-nál vannak, tehát hogyha az összes cégrészesedést kivesszük, akkor a teljes magyar társadalomnak már csak 68 ezer milliárd forint a teljes pénzügyi vagyona. Tehát hogy ez látszik, és ráadásul ugye ennek az eloszlása, az pedig hát nyilván nem okozok nagy meglepetést, hogy a felső két vagyon decilis, tehát a társadalom felső 20%-ánál tetten érhető, hogy az alsó vagyon decilisekben gyakran még negatív is a vagyon, de lényeg az, hogy ott nagyon nehezen vagy alig tetten érhető, tehát magyarán amit megkapnak fizetést, azt gyakorlatilag fölélik, és némi folyó likvid vagyonuk van csak, de megtakarításuk az egészen biztosan nem érhető tetten a felső két vagyondecilisek.
1: Hát de ez nem is róluk szól, hanem kifejezetten célozza azokat, azért azt tudjuk be a politika napi szeleinek, hogy kifejezetten azokról szól, akik az elmúlt 10-15 évben gazdagodtak.
2: Igen, csak világos, csak a meggazdagodásnak a fogalmát raknám én így össze, tehát nyilván van ennek egy, ahogy a társadalmi igazságtétel igényét elégítjük ki, akkor van egy olyan büntető, vagy van egy olyan irány, amit valóban mindenki biztosan pártol. A mi felvetésünk viszont az, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy 15 év alatt 100% volt Magyarországon az infláció, 100%, 5 év alatt meg 52%. Tehát az, ami mondjuk 10-12 évvel ezelőtt valakinek volt 500 millió forintja, annak most papíron 1 milliárdja van, de hogy
1: valójában ugyanakkor a vagyona. Igen.
2: Igen, és úgy tekintjük-e, mint hogy ő az, aki, tehát ezek az emberek azért vállalkozásokat vezetnek, foglalkoztatnak, KKV-kban, én azt gondolom, hogy rengeteg adót fizetnek a vállalkozási aktivitásuk során folyamatosan, tehát arra a fajta társadalmi igazságtétele egészen biztosan nem ők azok, akikre célozni kell.
1: Hát és ezért javasolják önök az 1 milliárd helyett mondjuk a 10 milliárdot, mint hát egyfajta értékhatárt, mert ott az már egy kezelhető, értelmezhető vagyonmérték.
2: Igen, az egészen biztosan, ráadásul hogy visszautaljak egy korábbi beszélgetésünkre is, tehát az jól látszott azért az elmúlt 15 évben, hogy ebbe a bizonyos nem feltétlenül versenyképes és ilyen kisgömböcszerű, magyarán a sikeres vállalkozásokra szemet vető NER modellben azért az volt a gyakorlat, hogy ha valakinek 5-6-7 milliárd forintos vagyona lett, és egy olyan vállalkozása, amelyik stabilan tudott már olyan nyereséget termelni, akkor arra viszont ránézett a NER, és onnantól ugyan kifizették a tulajdonost, de vagy megpróbálták ellehetetleníteni, vagy megvásárolták tőle azt a céget,
1: és, ha akarta, ha nem,
2: és onnantól,
1: esetben.
2: És így van, és utána az pedig bekerült egy nagyobb portfólióba. Tehát még egyszer mondom azt, hogy azok a vállalkozások, akik egy ilyen formában, egy ilyen nagyságrenden belül maradnak. Én azt gondolom, hogy ők épp elég adót fizetnek, iparizési adótok, ez az összes foglalkoztatással járó munkadói terheket viselik. Tehát, és nem véletlen, hogy ezek a fajta nemzetközi vagyonadó tapasztalatok, ezek kifejezetten a magas összeghatár mellett, illetve egy nagyon erős társadalmi felső osztállyal, tehát felső középosztály és a fölötti felső osztállyal voltak megvalósíthatóak, vagy megkezdhetőek. Magyarországon egyébként a probléma az nem is a vagyonadóba, vagy bármi is, hanem az, hogy az elmúlt 20 évben nem alakult ki egy erős társadalmi felső osztály, és az egész társadalom ilyen az előbb elhangzott megtakarítási számokkal rendelkezik, és nem másfélszerekkorákkal, vagy kétszerekkorákkal.
1: Karagics István, köszönöm szépen, a vagyonadóról hallottuk a Lócsensz Kapitál ügyvezető igazgatóját. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban helyszínenek a 19. kerületben a Hunyadi utcában a Nagykőrösi út felé az Ady Endre út után. Az Ady Endre úton is sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Sztél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Műegyetem rakparton északi irányban. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a fél útpályát karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Az elmúlt hetekben gyakran szó esett arról, hogy a légitársaságok hogy boldogulnak a háborús övezetek okozta kihívásokkal, na meg természetesen a kerozin hiánnyal. Aztán beszéltünk arról is, hogy hogy alakulhat át az utazási kedv pontosan a rossz nemzetközi közhangulat miatt. De hát a jelek szerint ezek a beszélgetések, ezek elég gyorsan aktualitásukat vesztik, mert hogy úgy tűnik, mintha semmi nem történne, legfeljebb egy pillanatra megakadunk, aztán megyünk tovább. Keresztes Német Zoltán, a Europe Assistance Sales és marketing igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Megyünk akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy sok baj van a világban?
3: Úgy tűnik, igen, hogy a Covid óta, amit tapasztalunk, ez a folyamatos növekedés az utazási kedvnek, ez továbbra sem lankad. Közel 77%-a az európaiaknak idén is tervez utazást, ami gyakorlatilag ugyanaz a szint, mint a korábbi években, mutat egy folyamatos növekvő tendenciát. Úgyhogy nem ijedünk meg a háborús kockázatoktól, de az nagyon fontos, hogy a biztonság, illetve a politikai klíma a korábbiakhoz képest az utazás tervezés során egy magasabb szintet lépett. Tehát amit mi látunk a európai és worldwide felmérésünkből, hogy az időjárás, a klimatikus viszonyok a korábbi tapasztalatok mellé most már harmadik helyre a biztonság zárkózott fel.
2: A biztonság, amivel kapcsolatban mindenkinek mások az érzései és az elvárásai nyilván, tehát van, aki azt mondja, hogy nem megy el, mit tudom én, Párizs külvárosába, mert ott nem érzi magát biztonságban, van, aki azt mondja, hogy neki még a Közel-Kelet is belefér. Mennyire próbálnak az utazási irodák, az utazási célpontokkal ennek megfelelni? Mennyire szűkült a kínálat?
3: Ez a mi felmérésünk, ez nem az utazási irodák kínálatára reflektál.
2: Azt értem, de azt például látják, hogy hova utaznak az emberek, és hogy változott-e az irány.
3: Ilyen szempontból a felmérésből az látszik, hogy az irányok nem feltétlenül változnak, de megjelentek olyan új tényezők, ami korábban nem. Tehát ez a felmérés konkrétan ugye az utazási kedv, illetve az utazás tervezésről szól. És ott például érdekességképpen azt azért ki lehet emelni, hogy például a politikai légkör, politikai kockázatok is bekerültek, és korábban nem volt ilyen, de most az első 5 olyan ország, ahova azt mondják, hogy politikai klíma miatt nem szívesen utaznának az európaiak, mi azt látjuk, hogy Irán, Izrael, Afganisztán mellé felkerült az Egyesült Államok is. És az ötödik pedig Oroszország.
2: Ez utóbbit nagyjából érti az ember, meg az előzőeket is van ott baj elég. Az Egyesült Államokban, hát nem tudom, utas szempontból, utazó szempontból talán nehezebben értem. De mindegy, hát kinek a magáé.
3: Nyilván itt inkább a politikai légkörre reflektálnak a válaszadók, akik 26 országban, közel 26 ezeren voltak.
2: Hát nyilván nem trumpisták elsősorban. Van egy olyan érzésem.
3: Nem tudjuk.
2: Na, oké, ezt engedjük el, ezt a részét, de akkor nézzük azt, hogy kik utaznak a leggyakrabban Európában. Nyilván erre is van adatuk akkor.
3: Igen, a leggyakrabban, ez talán nem meglepő, egyébként Svájcban utaznak évente többször is, közel 91%-ban. És egyébként, amit még kiemelnék, Lengyelország, ahol a lakosságnak a 83%-a is többször utazik egy évben. Nagyságrendileg egy ilyen 2000 eurót költenek az európaiak az utazásra vagy nyaralásra, átlagosan 2 hétig nyaralnak, és hát talán az nem meglepő, hogy a nyugat-európai büdzsék vagy magasabbak, pénztárcák a vastagabbak. Itt körülbelül 2500 eurót szánnak egy utazásra, míg Kelet-Európában ez alacsonyabb, itt ilyen nagyságrendileg 1500 eurót.
2: Átlás, ráadásul nálunk a 2 hetes nyaralás az kifejezetten luxusnak számít, a legtöbben az 1 hetet engedik csak meg maguknak. Ugye ez is azért nagyjából a pénzügyi körülmények függvénye.
3: Nyilván.
2: Belföld vagy külföld?
3: Alapvetően az európaiaknak a közel fele az külföldre utazna, körülbelül az egyharmada az, aki egyébként belföldön tölti a szabadságot. Amit látunk, hogy, és ez is talán értelemszerű, hogy Dél-Európában, ugye, ahol a legnépszerűbb, amúgy is legnépszerűbb turisztikai célpontok, tengerpartok vannak, ott egyébként a helyieknek több mint a fele belföldi nyaralást választanak.
2: És akkor még egy utolsó kérdés, ami hát a korszellemről szól és arra vonatkozik. Mennyire használjuk a hagyományos csatornákat, és mennyire bízzuk magunkat a mesterséges intelligenciára egy-egy út tervezésénél, vagy akár a célpontok keresésénél?
3: Ahogy mindenhol másutt, mi azt látjuk, hogy az utazás tervezés során is teret nyer a mesterséges intelligencia. Európában még egy picit kevésbé, itt körülbelül a nagyságrendileg az utazás tervezők harmada használja rendszeresen az AI-t az utazása megtervezéséhez. Az látszik, hogy Távol-Keleten ez az arány lényegesen magasabb, Indiában elérheti akár egyébként a 70-80%-ot is, tehát folyamatosan tör előre, az európaiak egyenlőre konzervatívabbak, de ők is évről évre egyre nagyobb arányban használják.
2: Köszönöm szépen, most már csak annyi maradt, hogy minél több magyar is, minél kellemesebb körülmények között, minél jobb helyekre utazhasson, ahova csak szeretne. Keresztes Németh Zoltán.
3: Legyen így.
2: Köszönöm szépen. A Europe Assistance képviseletében a Sales és Marketing igazgatót hallották, egy általuk készített 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérés adatairól beszámolva. Ez volt mára a gazdasági magazin itt a Spirit FM-en, a Több-Kevesebb című műsor, amelyen holnap ugyanebben az időpontban találkozhatnak. Szakár Erzsi volt a mai szerkesztő, Róna Jegon vagyok. Viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződés. Versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Idén is kert Fesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A független benzinkutasok a 2022-eshez hasonló üzemanyaghiánytól tartanak. Bántalmazás miatt nyomoz a rendőrség a Debreceni Javítóintézetben. Napos, de szeles időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 11 órakor. Hivatalba lépett a Tisza kormány, a kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették az esküjüket. A kormány főbeszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött föl, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter tegnap este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszerűen tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az asszály helyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint országosan 2-3 héten belül vagy akár korábban is komoly üzemanyagellátási gondok alakulhatnak ki. Gépész László szerint a benzinkutak nem tudják vállalni az árés nélküli értékesítést, miközben extra profit adót is fizetniük kell. A MOL korábban arról tájékoztatta a benzinkutak tulajdonosait, hogy ma várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel üzemanyag, emiatt holnaptól hatósági áron fogják számukra adni az üzemanyagot, amit a kereskedők ugyanazon az áron adhatnak csak tovább. A MOL-nál az MTI megkeresésére megerősítették, hogy Magyarország üzemanyagellátása stabil, van üzemanyag, dízel és benzin egyaránt. Ami ma éjfélig elfogyhat, az a MOL számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a MOL saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyagellátás folyamatos legyen az országban, tették hozzá. Már a rendőrség felügyelete alá tartozott a Debreceni Javítóintézet, amikor egy nevelő március végén bántalmazott egy rábízott fiatalt, írja a 24.hu. Az ügyben büntetőeljárást indított a rendőrség, az érintett nevelő munkaviszonyát megszüntették. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség közölte, hogy a Debreceni Intézet igazgatója jelentette fel a nevelőt, a megyei rendőrség pedig elárulta, hogy ezután nyomozást indított, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás gyanújával. A rendőrség közölte azt is, hogy a bántalmazás március 29-én történt. Ismét illegális gyümölcsárusokat értetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták, emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. Havazott a Kékesen. Az időkép kameráján jól kivehető, hogy sötétedés után kifehéredett a hegycsúcs. A Mátrában fagypont alatti hőmérsékletet mértek éjszaka. Az időjárásról. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
10: Jó napot kívánok mindenkinek, kezdődik a fórum. Ugye az ATV Extrán Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt miniszteri meghallgatását közvetítettük. Erről is beszélgethetünk egyébként, hogyha látták, bízom benne, hogy minél többen, de azért előtte gyorsan elmondom, hogy melyek azok a témák, amelyeket egyébként ajánlunk önöknek. Ma is kerültek ki videók Magyar Péter Facebook oldalára, tegnap pedig élő közvetítést tartott a Karmelitából, megmutatta a volt miniszterelnöknek az irodáját, illetve a hivatalát, hogy hogyan néz ki, ma pedig a miniszterelnöki kabinetirodának az épületéből, illetve az új belügyminisztérium épületéből közölt felvételeket az immáron jelenlegi miniszterelnök, és hát érdekes dolgokat lehetett ott látni. Magyar Péter ugye úgy fogalmazott, hogy az urizálásnak, meg a hatalmi visszaélésnek a szimbóluma a Karmelita, és hát kiderült, hogy a miniszterelnöki kabinetiroda, illetve a belügyminiszter is egészen, hogy is mondjam, díszes. És ha már itt a kormányzati struktúrát is némileg szóba hoztuk, akkor ma megalakul az új kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlamentnek az ülése, ahol leteszik az esküt a miniszterek, ugyanis mára véget érnek majd a bizottsági meghallgatások, ha minden igaz, akkor körülbelül délre már ez megtörténik, így minden hivatalossá válhat délután 4-től. És Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta korábban, hogy a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben, ezt azzal igyekezett alátámasztani, hogy egyes minisztereknél tartózkodtak, más minisztereket volt, hogy elutasítottak, ugye Lannert Juditnál, illetve Görög Mártánál a fideszes képviselők nemmel szavaztak a tekintetben, hogy a bizottság támogatja a miniszteri kinevezésüket, de hogy ők az normális ellenzék lesznek, ezt ígéri Gulyás Gergely. Szóval ezekkel kapcsolatban várjuk a véleményeiket, és itt is van Alexandra velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Hát nem ezekhez szeretnék hozzászólni, de azért most lenne egy pici véleményem. Ez, hogy Gulyás Gergely azt mondta, hogy normális ellenzék lesznek. Hát remélem, hogy normális ellenzék lesznek, mert hogy kormánypártként rohadtul nem voltak normális, az egészen biztos. Ez az egyik rövid véleményem. A másik pedig a Karmelitával kapcsolatban. Hát eleve tudtuk, hogy a rongyrázás magas iskolája, amikor mondták, hogy ugye a miniszterelnök irodának a függönyét aranyszálakkal szőtték át, meg a tapétának a izéje is aranyszálakkal. Hát de mi a jó Istennek? Én nem tudom, hogy ez az arany dolog, szőtték át, meg a tapétának a izéje is aranyszálakkal. Hát de mi a...

0: bízok Magyar Péterben. Uh-huh. Nem bízok Magyar Péterben egyáltalán. Uh-huh. Bár adja Isten, hogyha tévedek, ha tévedek, akkor bocsánatot kérek.
1: Hát de nézze az, hogy egyébként a kormánnyal szemben az átlag választópolgárnak van némi bizonytalansága, vagy előbb szeretné megvárni azt, hogy milyen intézkedéseket hoz az új kormány, az szerintem egy teljesen érthető álláspont. Hát nyilván a Magyar Péter is sokat emlegette a kampányban, hogy több tett és kevesebb szó, hát mától indulhatnak el a tettek majd.
0: Jó, persze, hogy meg kell várni az új kormány első intézkedéseit. Én csak azt akartam mondani, hogy a csalódás az majd nagyon keserű lesz. Arra volt benne.
1: Hát ebben van ebben tapasztalata az embereknek szerintem. Nem csak Magyarországon, hanem máshol is ez előfordul. Meglátjuk minden esetre, de az, hogy ez a nem is tudom számonkérés, meg az ígéreteknek a figyelése, az egy nagyon fontos dolog. Ebben szerintem egyetértünk. Van is egyébként egy ilyen honlap, azt nem tudom, tudja ön vagy a nézők.
0: Milyen honlap?
1: Ez a címe, hogy ígéretfigyelő, és akkor ezt be lehet írni a keresőbe, hogy ígéretfigyelő Tisza párt, és itt a kampány során elhangzott ígéreteket listázzák, és figyelik, hogy ebből hány teljesült, hány van folyamatban, és így tovább. Szerintem nagyon érdekes, erre érdemes időről időre ránézni.
0: Hát jó, akkor majd rákeresek.
1: Mindenképp. Köszönöm szépen.
0: Na, én is köszönöm, és viszont arra elnézést, hogy zavartam.
1: Nem zavart, hát ezért vagyunk. Viszont hallásra. És Jánossal folytatjuk a beszélgetést. Jó napot kívánok!
2: Tiszteltel, köszöntöm. János vagyok. Itt a téma körülni Magyar Péter Karmelitába bemutatta. Na most én nem tartom azt olyan dolognak, hogy az ne legyen méltó, mert nagyon sok magasrangú külföldi embert fogad. Ha figyeli valaki elmegy, akár melyik országba, még ha szegényebb országba is, mint mi, a első emberének olyan pazarul be van rendezve, mondjuk hát Törökországba, vagy nem mondjam más, Amerikába, vagy akár Szlovákiába elmegy, mindenhol a miniszterelnök, vagy az első embernek a rezidenciája az pazarul be van rendezve, míg Amerikába is, biztos látta ön is, amikor fogadták ott Orbán Viktor.
1: Na most, hát, itt én nem láttam, sajnos én nem voltam a delegációnak a tagja. Meg én,
2: nem, de tévében.
1: De persze, meg hát nyilván ilyen, az közismert, hogy mondjuk a Fehérház az mennyire nem tudom, elképesztő műalkotásokkal van berendezve, ott ugye az elnöknek a személyzete, meg a külön ugye, szakács, kertész, stb. Tehát ugye ennek hagyománya, én ezt nem mondom, csak az mondjuk érdekes, hogy csak az érdekes, hogy például az Orbán kormány az rendszeresen ugye, hivatkozott arra, vagy most én olvasom, hogy sok egykori kormánytag, vagy a fideszes politikus, az ugye írja, hogy hát ezeket a népnek újította föl az előző kabinet, ugye a Vöröskeresztnek az egykori épületét, ugye az a miniszterelnöki kabinetiroda, vagy a második világháború előtti pénzügyminisztérium, az most ugye a belügynek a székhelye, a Karmelita Kolostor története azt hiszem közismert, és akkor az a miniszterelnökség. Csak hát ide azért olyan túl sokszor a nép az nem mehetett be. Tehát azért ennek van egy ilyen olvasata is.
2: Magyar Péter még a Orbán imádó időszaka alatt, amikor a 16 évből 14 évig ott szedte meg magát a Fideszben milliókkal, és próbálták több helyen ki a munkáját, mindenhol azzal, hogy a munkáját elvégzi, de nem bírt kijönni a munkatársakkal. Így azt megtaláltak neki egy diákhitel központot, de ott is elvégezte a dolgát, megrendelte 1100 millióért a kampányt, ami aki most lebukott, ez a Balázsi féle több milliárd, 300 milliárdos ő saját magát ő jelentette, hogy na most
1: hát itt azért azt tegyük tisztában, hogy Balázsi Gyulának ugye 30 milliárd körül van a magánvagyona, a cégei azok több mint 1100 milliárd forintot nyertek 16 év alatt, így a különböző közben.

0: szerzésekkel, meg megbízásokkal, és az, amiről ön beszél az előbb, az egy 500 millió forintos keretszerződés keretében megköttetett kampánya a Diákhitel Központnak, amikor Magyar Péter volt a Diákhitel Központnak a vezetője.
1: 1100 millió, 1,1 milliárd.
0: 1,1 milliárd. Én 500 milliót láttam, de akkor lehet, hogy 1,1 milliárd.
1: A aláírása is ott van rajta.
0: Igen, most, igen, az az 500 milliós.
1: Igen. Tehát igen. Ő se vezette, tehát most meg nem költözik be abba a Hurrikán külsejű fehérházba a egész csapatával, hanem a több mint 1 milliárdnél felújított új palotába. Nem jut eszembe még.
0: Úgy hívják, hogy Szabad György irodaház, amit a szint valóban a parlament, valóban az előző igen. ciklusban.
1: Igen. Annak még az az előnye, hogy kocsival beállnak a képviselők a parkolóba, föld alatti parkolóba,
0: igen.
1: és ez az épület alagúttal össze van kötve a parlamenttel. Így el tudják kerülni a újságírókat, meg a érdeklődőket, meg lehet, hogy később a köpködőket is. Most még ígérni ígérnek, de hát az a legkönnyebb.
0: Ha mondjuk egyelőre az az általános tapasztalat, hogy ott bent a parlamentben nyilatkoznak.
1: Hát ott nyilatkoznak, de ott is megvan a határ, hogy melyik mettől meddig lehet.
0: Ez most így van. Most, bocsánat, tapasztalatból mondhatom, hogy sokkal szabadabb a mozgás az országházban, mint mondjuk, nem tudom, egy éve. Tehát...
1: Hát igen, lehet korlátozva egy kicsit.
0: Igen,
1: de
0: igen.
1: Most
0: igen.
1: Lehet, hogy lazítanak rajta, de hogy nem átjáróház, hogy így mondjam, a országház meg.
0: Hát azért az nem baj, hogyha a népképviseletnek a házában a népképviselői azok nyilatkoznak a sajtónak. Azért az szerintem fontos dolog, hogy minél több helyen és minél több kérdést lehessen föltenni a politikusoknak.
1: Ki vannak jelölve újságírói állások, ahol a képviselőknek meg kéne állni?
0: De hát nem mondom, most meg. Már ez szabadabb egy picit, tehát a folyosókon, most már, tehát mondom, lazítottak ezen egy picit. Én tegnap voltam a parlamentben, azért tudom ennek
1: ezt mondani. Jó, nagyon, nagyon helyes egyébként. De most itt valamelyik körül betelefonált, hogy el van ájulva Magyar Pétertől. Hát engem letaglózott az a székfoglaló beszéd, ami tartott első beszéde. Hosszú volt, önmagát ismételte, semmi konkrétumot nem mondott, hanem nagyon alpári módon neki ment a köztársasági elnöknek. Hát a köztársasági elnök az egy intézmény, amit most éppen ő személyesít meg, hát akinek neki ment. Nem tudom, mi baj van vele. Hát
0: nem.
1: Biztos, hogy meg a legfőbb ügyésznek. Na most a legfőbb ügyész az lehet, hogy már sejti, hogy a Balási féle ügyben ott is van túlárazott megrendelések. És akkor addig még meg nem győződik arról, hogy a Orbán, hanem ennek a Magyar Péternek a megrendelése nincs-e túlárazva. Ő se szegényedett, mert ön ügyes ember, értelmes, jó újságíró, lehet, hogy nem újságíró, hanem riporter, de szoktam nézni ön műsor lehetőség.
0: Köszönöm.
1: És bármennyire is ilyeszi képek alatt nem tud keresni 80 millió forintot.
0: Nem, valóban nem.
1: Alapján hozzá tudott jutni. Volt hozzá lelkiismerete. Még a szegény dolgozó magyar nép, az még 80 millióért ki tudja mennyi. Van, akinek a nyugdíja majdnem annyi. Na szóval ehhez... Hát,
0: mármint, hogy úgy gondolom, mondjuk egész életében keresett valaki 80 millió forintot, úgy érti. Nem azt, hogy a nyugdíja havi 80 millió forint, azért az,
1: na,
0: az egy... Arra sokan kíváncsiak lennénk, hogy hogy lehet elérni, igen.
1: Ő két nap alatt megkereste. Na szóval nem kell elájulni, meg ahogy jöttek ki a templomból, ott állt a kocsi tetején is. Sértegett a keresztényeket. Na, mit mondott a pópa meg így? Szóval
0: hát, bocsánat, így azt ugye a polgármesternek mondta, aki ugye eléggé hír lett róla, hogy fenyegetéssel, mézes madzaggal, ezzel-azzal próbálta meg befolyásolni a különböző választásokat. Tehát ez inkább a polgármesternek szólt, nem a hívő keresztényeknek úgy általánosságban. De ettől függetlenül az, hogy valaki egy éppen jön ki a templomból, és annak így oda kiabálnak, ez szintén egy olyan, amit én abszolút megértem, hogyha sokaknak visszatetsző.
1: Nem, az hagyott mély nyomot, amikor négy kézzel mászkál a szoknyák alatt részegen a ötker perszó, vagy nem tudom milyen. Utána nem volt hiány a részvépapírban, mert a nadrágba pakolt részegen ott tántorog a Dunaparton. Ez is van a nyugati interneten, tehát majd meg fogják neki mondani, hogy azért Péter, hát miért?
0: Hát nézze, ennek is már lassan két éve, aztán mindennek tudatában szavazott hát az ő pártjára éve. Majdnem 3,4 millió ember. Úgyhogy ez egy ilyen dolog, de most az a helyzet, hogy el kell mennünk egy rövid szünetre, de utána esetleg folytatjuk.

Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

0: műsor ajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton, kifelé a Múzeum körút után a külső sávban. Sötétek a jelzőlámpák a Bajcsy-Zsilinszky út, Andrássy út csomópontban. Lassú a haladás a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál csőtűrés miatt. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál már gázvezetéket javítanak. Ma és csütörtökön 9 órától másnap hajnali 4 óráig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a víztoronynál lezárták a fél útpályát karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
2: Jó napot kívánok, folytatjuk a fórumot, mégpedig az alábbi témákkal, hogy Magyar Péter élőben tartott tárlatvezetést a Karmelitában, ma megalakul az új kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament mai ülése, amit egyébként az ATV Extra majd élőben követhetnek is. És itt van még harmadik témajavaslatunknak az, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, azt írta a Facebookon, hogy majd normális ellenzék lesz a Fidesz a parlamentben. Itt engedjék meg, hogy egy rövid kitérőt tegyek, mielőtt kapcsoljuk következő telefonálónkat. Hogy Magyar Péter tárlatvezetésén túl Facebook oldalán közölt egy olyan táblázatot is, hogy megkérte a jelenleg még ügyvezető kormányként működő minisztereket, hogy összesítsék neki, hogy milyen kötelezettségvállalásokat tettek meg az ő engedélye nélkül, illetve tettek-e egyáltalán, és volt egy összefoglaló táblázat, amelyből kiderült, hogy 7 miniszter azt írta, hogy vállalt ilyen, tehát volt kötelezettségvállalása a Magyar Péter miniszterelnöki esküjét követően. Na most erre azt írta Magyar Péter, hogy ezeket ugye mind ki fogják vizsgálni, és nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy Gulyás Gergely nem mondott igazat, amikor arról beszélt, hogy nem történt ilyen új kötelezettségvállalás. Mire Gulyás Gergely pedig azt közölte Facebookon, hogy hát ezek, amiket kötelezettségvállalásként apostrofáltak a miniszterek, ezek valójában már korábban, jóval korábban eldöntött intézkedések voltak, éppen ezért ő nem állított valótlant. Annyi minden esetre bizonyos, hogy ez egy rendkívül érdekes helyzet volt, illetve helyzet, ami még mindig fennáll, de délután 4-től már várhatóan nem, hogy ugye Magyar Péter a miniszterelnök, de az adott tárcákat még az Orbán Viktor által kinevezett miniszterek viszik. Tehát így például Magyar Péter áttételesen, de szombat óta gyakorlatilag főnöke például Gulyás Gergelynek, meg a többieknek. Úgyhogy ez egy érdekes helyzet önmagában. Az, hogy ez majd milyen esetleges következményekkel, most úgy értem, hogy politikai következményekkel járhat, ezek a kötelezettségvállalások, meg hogy ezeknek hogyan zajlik a kivizsgálása, ez még nyilvánvalóan előttünk van, de mondom még egyszer, ez mindenképpen érdekes helyzet, és mindig történik valami. És itt is van velünk a vonalban már Edit, úgyhogy övé a szó. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Én nem a felsorolt témákhoz szeretnék szólni, hanem a Magyar Péterről szeretném elmondani a véleményem, ha lehet.
2: De hogy ne lehetne?
3: Hát, meg azt se gondoltam volna, hogy ennyi agymosott ember van az országban. Hogy lehetett egy ilyen gyampec, öntelt, jó, gőgös embert az ország élére állítani. Ő nevez másokat bohócnak, ő neki már csak a csörgősipka hiányzik a fejéről. Meg a korona. Miért nem koronáztatta meg magát mindjárt? Meg napraforgó, bocsánat. Hát nem tudja, mi a napraforgó, mit akar ez az ember. Nem tudja, mi a jobb. Meg a napraforgó. Ilyet. Meg hogy létezik az, hogy valakit leakasztanak a szegről, és államfő lesz. Erre válaszoljon.
2: Hát, hogy
3: hogyan... Ennyiből én is lehetnék miniszterelnök.
2: Hát, kedves Edith, hát, hogyha...
3: Teren az ország irányítása. Azért, hogy a fiatalokat meghűjtette, az hát egy más kérdés. Uh-huh. Még van egy észrevételem,
2: no,
3: hogy Karácsony Gergellyel kapcsolatban az, hogy állandóan a kormányra mutogatott, hogy nem kap pénzt. De viszont Tarlós ráhagyott több mint 200 milliárd forintot. Az senki nem kérdezi meg tőle, hogy az hova tapsolta el.
2: Hát tetszik tudni erre a kérdésre, Karácsony Gergely már nagyon sokszor válaszolt, hogy egyrészt annak a 200 milliárd forintnak, amit ugye Tarlós István szokott mondani, hogy ennyi pluszban adta át a fővárost, ennek egy jelentős része az úgynevezett működési hitel, amely működési hitelkeretet egyébként Karácsony Gergelyék azért voltak kénytelenek nem egyszer felhasználni, mert a kormány még az Alkotmánybíróság által is megállapított módon több pénzt rekvirált el a szolidaritási hozzájárulással, mint amennyit egyébként működésre biztosított, és azon túl, hogy a főváros így a költségvetés nettó befizetőjévé vált, az általános működését hozta lehetetlen helyzetbe a magyar kormány, pontosabban a magyar államkincstár, és míg Tarlós István utolsó teljes évében a szolidaritási hozzájárulás 5 milliárd forint volt, addig Karácsony Gergelynek a legutóbbi évében, tehát 2025-ben több mint 100 milliárd forint. Ez a válasz az ön által felvetett kérdésre.
3: Hát akkor könnyű takarozni, hogy a szolidaritási adó elvitte.
2: A valósággal könnyű takarozni, igen, ebben önnek igaza van.
3: Engem ebben nem győzött meg.
2: Nem?
3: Egyáltalán
2: hát,
3: nem.
2: Sajnálom. No, sajnálom.
3: Hogy térjünk vissza tisztelt miniszterelnökünkre, azt mondta, mindenki miniszterelnöke akar lenni, hát az enyém ne legyen. Az enyém ne legyen. Egy nem is tudok rá jó szavakat mondani, durvát meg annyira nem akarok, de...
2: Hát ne is tessék, mert akkor megbüntetnek minket.
3: Szőjét jövő elé nézünk, azt mondhatom. Azt mondhatom.
2: Hát köszönöm szépen, Edith, hogy elmondta nekünk a véleményét. és további szép kellemes napot kívánok önnek, viszont hallásra. Zoltán következik a sorban.
4: Jó napot kívánok, Szerkesztő úr. Üdvözlöm az ATV nézőit. Mindenkinek savanyú a szőlő, sok idős embernek. Mindenki el tudja mondani a magyar tételnek milyen hibái, olyan hibái, amolyan hibái voltak, mert ő is közte volt ugye az elmúlt 16 évből 13 évig. De azt egy idős ember sem mondja el, mert általában idősek szavaztak a volt kormányra. Az egy is felszemerül bennük, hogy mennyit elloptak. Itt, és nem tudják azt, hogy hol van 60 plusz, azt hiszik, hogy kapáló helye mezőn. És hol vannak azok a gyönyörű kastélyok, meg a Hódmezővásárhelyi Lázárnak a birodalma, ennyi földet vásárolt. Milyen államadósságot hagyott a Magyarországra ez a volt Orbán kormány. Láttam a Karmelitából egy részletet, amit bemutattak. Hát nem tudok mondani szépet, rosszat nem akarok. Hogy Magyarország ilyen körülmények között él, pláne idős emberek kevés nyugdíjjal, meg egyedül is élnek, ez még rosszabb dolog, és fel se fogják, hogy milyen pompába élt az ő miniszterelnök. Csak ők Magyar Pétert nem fogadják, de halvány győzük nincs, hogy miért. A másik dolog, azért nem venném egy kalap alá Gyurcsányt és Orbán Viktort. A Gyurcsány Ferenc tehetős emberként ment a politikába, és MLF-vel távozott. De Orbán Viktor csak politikából egy gazdag ember, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdag ember, meg a családja, meg a baráti köre, meg majd kiderülnek még itt sok minden. Ez föl sem merül emberekbe, csak már még a kormány föl sem állt, amikor már mondják, hogy hát az ő miniszterelnök, az idős hölgy, aki előttem beszélt, ne legyen neki, hát ne legyen neki akkor miniszterelnöke, és akkor nem lesz.
2: Hát de nézd, most nekem az a feltevésem, hogy akik most itt konkrétan ebben a mai, ma délutáni adásban kritizálták Magyar Pétert, én nekem az a benyomásom, hogy nem is annyira így nem tudom a politikája az, ami nem tetszik nekik, hanem egyes esetekben Magyar Péter viselkedése az, amit kritizáltak, és ez természetesen mindenkinek szíve joga egy közszereplő kapcsán. Attól függetlenül, hogy nyilván még sok intézkedését ugye nem ismerjük Magyar Péternek, mert hát mától.
4: Hogyan, bocsánat? Magyar Péter milyen miniszterelnök, az majd eldönti a jövő. Adjunk neki egy-két évet, és a Magyar Péterék bemondják az M1-en, a köztelevízión, és a híradóban, meg a kormányszóvívők, akik ugye oda kerültek az ATV, és Anita is oda került kormányszóvívőnek, majd elmondják, hogy milyen kasszát tettek át magyar miniszterelnöki a magyar országnak a vagyona, hogy milyen problémák vannak. Hát csak a napi kamatunk 10,9 millió forint. A napi kamat, megnéztem az interneten. Ami gigahitelt felvettek ugye Kínától is arra a vasútvonal építésre.
2: Igen, igen, a Budapest-Belgrád vasútvonal, igen, az a 3,9%-os kamatra.
4: Fogalma nincs embereknek, hogy mit tett ez az Orbán család, ez az Orbán kormány és a miniszterei, hogy mit tettek 16 év alatt Magyarországban. Sokkal jobban kéne élni az embereknek. Ne azzal mondják, hogy van már mindenhol autó, meg vannak utak. Hát persze, ezt lehet könnyen mondani, de még milyen jó lehetne, ha nem bocsékolják ezt a rengeteg pénzt, amit a Karmelitára is költöttek. Vagy a sok Turai kastély, ami a vagy a sok budapesti szállodasorra, vagy a balatonparti szállodasorra. Ezekről nem szól a fám. Azt se tudják, mi van 60 pusztán sokan. Azt se tudják, hogy mi az, hogy köztény kibocsájtál sokan. Azt nem tudják, hogy 65-70 ezer milliárd forint a Magyarország, 75 ezer milliárd forint Magyarország államadósága jelenleg. És még utolsó napokban is rengeteg pénzt kihöltöttek. Láttam a ATV-n a Hankó Balázsnak a tájékoztatását, amikor beszélt Róna Jegondnál.
2: Igen.
4: Ne haragudjon, erre nincs szó. Aki azt se tudja, mit ír alá és hova tetszik a pénzt, erre nincs is miniszter.
2: Hát lehet, hogy csak nem emlékezett. De akkor, amikor aláírta, akkor biztos tudta, nem?
4: Ha nem emlékezett, ne legyen miniszterelnök. Ne vállalja a felelős.
2: Ne legyen miniszter. Miniszterelnök az ugye
4: Elárul, bocsánat. Ne legyen miniszter. Hát nem képes agyilag gondolkodni is. Kapásból válaszolni kérdésekre, vagy készüljön fel arra, hogy mit kérdezne, mert gondolom, hogy felkészült arra, hogy mit kérdezne tőle. Halvány gőze nem volt, hogy mi hova megy a pénz. Halvány gőze. És több milliós fizetés vett fel ez a miniszter Hankó Balázs. No szóval ezeket kell feltárni, ha Magyar Péter nem tárja föl, akkor a nép megharagszik rá, mert azt ígérte, hogy minden sumát dolgot.
2: Hát most azért az látszik, hogy hogy erőteljesen benne van ebben a feltárni, kivizsgálni, megmutatni.
4: Tőlé most nagyon, pláne aki Orbán Viktor szavazója volt, azt nem tudják, hogy Orbán Viktor mennyit pénzt elpocsékolt a magyar államtól. 16 év alatt.
2: És Zoltán, ön szerint egyébként ez, hogy az előző 16 évvel foglalkozik Magyar Péter, ez ön szerint meddig lesz az ő napi rendjén? Vagy ehhez
4: nem
2: ilyen...
4: Meg kormányozni kell, mert hagyd kell, hogy az uniós pénzeket hozzá kell nyúlni sok mindenhez, amit esetleg olyan dolgok vannak, amit nem tudnak, és mit vállaltak még be Orbánék a következő évekre, amiről még nem szólt a jelentés, szóval még át kell nézni sok minden nekik. Egy nap alatt, Isten se egy nap alatt csinálta a világot.
2: Hát nem.
4: Hát át kell azt nézni, hogy merre hány méter van, hogy áll a kassa. És én, ez nagyon kemény dolog lesz, és ha nem csinálják, keményen. És nekem meg tetszett az, hogy azt mondta a méltóságos uraknak a
2: parlamentben?
4: Parlamentben, igen. Ezek úgy viselkedtek, mint Orbán katonái. Jogosan mondta a szemükbe, hogy mondjanak le, vagy különben le lesznek váltva. Igaza volt, ha nem keményen csinálja első percben, akkor megette a fene. Nekik volt az arcukon annyi bőr, hogy mindent megengedtek ezeknek az embereknek, és a parlamentben is az a 133 képviselő szégyelje magát, aki ott volt, és mindent megszabadott Orbánnak. Ő szégyeljék magukat, mert ők is benne vannak abba, amit Orbán Viktor 16 éve tett a magyarok. Ne azzal jönnek elő, hogy mennyi mindent megcsinált, azért volt miniszterelnök, hogy a adóból is, az Európai Uniós pénzekből ezeket megcsinálja. De mennyi tiszta osztottak itt? Hogy a külföldi beruházók által 80 milliárd, 120 milliárd gondolat, én a debreceni akkumulátorgyár, meg egyéb beruházásokra. Mennyi pénzt adtak segítségül ezeknek a külföldön bevándorolt vállalkozóknak? Azt már nem tudja senki, hogy a vállalkozó tulajdonos megkapott pénzt. Abból mennyit osztott vissza Orbánnak?
2: Hát, ezek azok a kérdések, amiket egyébként egy alapos vizsgálatot követően majd az igazságszolgáltatásnak kell kijelentenie. De Zoltán, ne haragudjon, nagyon-nagyon köszönöm, hogy telefonált, elmondta a véleményét. Ennyi fért a kora délutáni fórumba. Délután 4 órakor az ATV Extrán a parlament mai ülését közvetítjük az új kormány megalakulásával, és utána viszont már a szokott időben jelentkezünk majd a többi fórummal, úgyhogy várom Önöket vissza délután.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A független benzinkutasok a 2022-eshez hasonló üzemanyaghiánytól tartanak. Bántalmazás miatt nyomoz a rendőrség a Debreceni Javítóintézetben. Havazott kékes tetőn az éjszaka. Napos, de szeles időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 órakor. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és a főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. Az otthonteremtési hitelek csok falusi csok babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Távozik Zug György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Már a rendőrség felügyelete alá tartozott a Debreceni Javítóintézet, amikor egy nevelő március végén bántalmazott egy rábízott fiatalt, írja a 24.hu. Az ügyben büntetőeljárást indított a rendőrség, az érintett nevelő munkaviszonyát megszüntették. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség közölte, hogy a Debreceni Intézet igazgatója jelentette fel a nevelőt, a megyei rendőrség pedig elárulta, hogy ezután nyomozást indított, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás gyanújával. A rendőrség közölte azt is, hogy a bántalmazás március 29-én történt. Súlyos állapotban, lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntetőeljárás indult vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Havazott a kékesen. Az időkép kameráján jól kivehető, hogy sötétedés után kifehéredett a hegycsúcs. A Mátrában fagypont alatti hőmérsékletet mértek éjszaka. Az időjárásról. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Egészen elképesztő az a siker, amit a Lópalig három év alatt, vagy kicsit több talán most már, mint három év alatt elért. Folyamatosan teltházzal játszanak, és nem csak a Marciványi téren, ami a bázisuk lett, hanem országszerte, amerre csak járnak. A színházi társulást négyen hozták létre, Lengyel Tamás, Horváth János Antal, Molnár Áron és a hölgy tagja a csapatnak, Lovas Rozi, és hát kinek-kinek megvan a maga önálló művészi arcéle is ettől még, meg filmszerepei és különféle feladatai, de azért ez egy csapat lett, és többek közt erről is beszélgetünk majd a társulat női erejével. Itt van egy rövid névjegy, és aztán jön a beszélgetés.
3: Lovas Rozi színművész. Először úgy látszott teniszező lesz, aztán, hogy az ELTE-n bölcsész diplomát szerez, de végül a Kaposvári Egyetemen színművész diplomát kapott. A Miskolci Nemzeti Színház után a Radnóti Miklós Színház tagja lett, majd társaival alapítója a Lup Színházi Társulásnak, amely az utóbbi évek színházi sikertörténete. Számos film, legutóbb az Itt érzem magam otthon és sorozat, például a Mi kis falunk Gól királyság főszereplője. Az elmúlt években aktív közéleti szerepet is vállalt.
2: Lovas Rozi, örülök, hogy itt vagy, szia!
4: Köszönöm a meghívást, szia!
2: Én azt mondom, hogy elképesztő a siker, meg azt is, hogy elképesztő a bátorság. És nyilván a kettő nem véletlenül azt szokták mondani, hogy az kéz a kézben jár, de vajon benneteket mennyire lepett meg az az éjség, amivel fogadott a közönség?
4: Hát igazság szerint igen, az első pillanattól egy nagyon komoly visszaigazolása volt ez annak, hogy abszolút van érvényessége ennek a féle kommunikációnak, amit mi elkezdtünk a színházon, a művészeten keresztül a nézőkkel. És egy kicsit olyan is, mintha valamiféle ilyen piaci gapbe nyúltunk volna bele, tehát keressük, kutatjuk, de igazából nem ez a fő területünk, hogy most azt nézzük, hogy ez a jelenség miért van. Mindannyian nagyon sok mindent kipróbáltunk már előtte, sokféle színházban és sokféle emberrel dolgoztunk, pontosan tudtuk azt, hogy mi az, amit nem szeretnénk, és volt rengeteg ötletünk, hogy mi az, amit pedig igen. Úgyhogy nem egy konkrét, nem is tudom, több évre előre felvázolt tervvel, vagy művészi koncepcióval érkeztünk, hanem inkább azzal a lelkesedéssel és vágyjal, hogy megszólítsuk az embereket, és úgy látszik, hogy ebből nekik hiányuk volt. Azt hiszem, hogy főleg a témaválasztásunk az, tehát, hogy olyan témákról is, akár tabunak számító társadalmunkat érintő fontos kérdésekről beszélünk a darabjainkon keresztül, amikről ritkán van szó, tehát biztos, hogy ez is, elég közvetlen módon, és az is benne van, hogy olyan színészek állnak a színpadon, akiket ezekben az együttállásokban vagy még soha, vagy nagyon ritkán látni, és ők már azért országosan, nem is tudom, ismertségre szertett emberek, akik a legjobbak a szakmájukban. Szóval valahogy ennek az összeállása szerintem, ami így megbolygatta a nézőket, és utána elkezdődött egy csomó olyan út kipróbálása, ami eddig nem volt jellemző a szakmán belül, mondjuk, tehát újdonságnak számító gesztusok, amiket így bátran kipróbáltunk, és mindig valahogy az intuíciónkra hallgattunk, és ez működik, tehát így jelen lenni, és ott lenni, és az aktuális, nem tudom, állapotokra és hullámokra rezonálni, és ez tetszik az embereknek, úgy érezzük.
2: Neked ez mennyire volt komfortzónán kívüli az elején?
4: Volt olyan, ami az volt. Például az Áron találta ki, nem ő találta ki, csak ő látta, hogy egy koncerten volt, és utána a az együttes tagjai lementek a nézők közé fotózkodni, meg beszélgetni, tehát meg volt maga a koncert, és utána még volt egy gesztus arra, hogy közelebb jöjjenek a nézők. Az együttes tagjai lementek a nézők közé fotózkodni, meg beszélgetni.

0: teljesen megrészegülünk magunktól, és utána a művész bejáron távozunk, és hazamegyünk, úgyhogy senki se lássa azt, hogy én éppen miben vagyok.
1: Napszemű meg a sötét estében.
0: Igen, meg nagy kalap és balonkabát. És a nézők pedig hát hazavonulnak a fantasztikus élményükkel. De most ezt nem akarom így bagatelizni, vagy se, szóval nem akarom ironizálni ezzel kapcsolatban, de hogy mi valahogy ennél jobban le akartuk rángatni ezt az egészet, és lebontani azt a negyedik falat, ami a nézők és a színészek.
1: De ez meg... azért is helytálló gondolat volt, mert amivel megfoglalkoztok, az pont az, amiről beszélgetni
0: igen.
1: kéne.
0: Igen,
1: tehát,
0: igen,
1: hogy
0: igen.
1: csupa olyan társadalmi kérdést vettek fel, ezt az erre utaltál igen. is, amiket nem beszélünk meg egymással, de ha már ott van a téma, akkor talán könnyebb.
0: És igen, és abszolút ez a célunk az előadásainkkal is, hogy kommunikációt indítsunk, mert hiszünk abban, hogy talán ez a lépés, az első lépés a gyógyulás felé, mondjuk egy bizonyos témában, hogyha egyrészt konstatáljuk, tudomást veszünk róla, és elkezdünk róla beszélgetni, vagy nyitunk egymás felé, és ezekről szólnak az előadásaink is, és igazság szerint ezek a gesztusok csak ezt viszik tovább, tehát hogy mindannyian tudjuk, hogy színházban vagyunk, ti vagytok a nézők, mi vagyunk a színészek, tehát most nem kell azt eljátszani, hogy mi egy másik univerzumban vagyunk, hanem most akkor kezdjünk el erről beszélni. És igen, bennem voltak gátlások ezzel kapcsolatban az elején, tehát én abszolút azt gondoltam az elején, vagy hozom magammal ezt a féle konvenciót, hogy hagyjuk meg őket abban, amiben vannak, amit láttak, az ő saját szociális problémájuk, hogy éppen hogyan dolgozzák fel azt, amit éppen láttak, és ne zavarjuk őket meg ebben azzal, hogy ott most kiváltunk, és civilből elkezdünk hozzájuk beszélni, vagy megállítjuk a tapsrendet, és kizökkentjük őket valamiből. És az eleinte volt bennem egy kicsi gátlás ezzel kapcsolatban, aztán elkezdtük csinálni, és olyan vehemenciával jöttek utána oda hozzánk, és örültek ennek a gesztusnak, és látszott, hogy ez őket is megnyitja, és hogy számukra is ez egy fontos, egy jó dolog. És ez egyébként mondjuk egy kicsit az ilyen érzelmi része, de amúgy van olyan funkciója is, hogy mi ugye teljesen független színház vagyunk, a piacról élünk, nincs külön büdzsénk mondjuk a marketingre például, tehát nagyon fontos az, hogy elmondjuk ezeket az állításokat a előadások után, hogy kik vagyunk, hogy azzal, hogy jegyet váltottak az előadásunkra, igazából az életben maradásunkat támogatták, mert mi a jegybevételből élünk, ezt megköszönjük nekik, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogyha tetszett, amit láttak, akkor milyen módokon tudnak minket támogatni.
1: Van
0: még egy másra, vigyék a hírünket, és felhívjuk őket valamiféle ilyen szövetségre ezzel kapcsolatban.
1: Mondjuk azt, hogy nincs marketing költségetek, azt pont annyira tudtátok és ugyanazzal a módszerrel ellensúlyozni, mint a politikában Magyar Péter az elmúlt két évben a Facebook használatával, általában a közösségi média használatával. Igen. Tehát annyira erősen szerintem senki nincs jelen a közösségi médiában, mint ti. És mindig elfelejtjük, az meló.
0: Tehát nagyon
1: az még egy színészi munka gyakorlatilag, hogy állandóan produkáljam magam ezeken a videókon.
0: Igen, és ezt is a legelején felfedeztük, tehát a mi jegyértékesítésünk most már szinte 100%-osan online térben zajlódik. Tehát azt fel kellett ismernünk, hogy az online jelenlét az nekünk sors döntő igazság szerint, tehát hogy muszáj ott lenni, és azon keresztül elérni az embereket.
1: De ráadásul sem volt jellemző. Áronra annál inkább, tehát ő ebben kiválóan el volt az elmúlt években enélkül is.
0: Igen.
1: De azért te nem voltál egy ilyen egy TikTok sztár.
0: Nem, TikTokon most sincsen egyébként, talán ez velem így fokozatosan történt meg, tehát hogy felismertem azt, hogy lehet kommunikálni bizonyos dolgokról a közösségi médián keresztül is, ami egy jóféle kommunikációt indít szintén. Tehát, hogy fontos ügyekben, vagy akár a saját munkáimmal kapcsolatban fontos állításokon keresztül lehet nyitni az emberek felé, és ugye, tehát lehet jóra használni a közösségi médiát, aminek építő és jóféle értelme van. És onnantól kezdve, hogy felismertük azt, hogy ez az online jelenlét, ez nagyon fontos, egyből jött a következő felismerés, hogy ehhez viszont szakemberek kellenek. És egy nyílt pályázatot hirdetünk arra, hogy egy contentért felelős csapatot összehívjunk. Nagyon sokan jelentkeztek.
1: Tényleg, emlékszem rá, láttam.
0: És végül egy fantasztikus triázt.
1: Tömegével jöttek?
0: Sokan jöttek, igen. Igen, egyébként előtte már volt egy pályázatunk a honlapunk, illetve a logónk megtervezésével kapcsolatban, arra is nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és ott is egy tök jó, több fordulós pályázaton keresztül kiválasztottuk azt, hogy mi az, ami a legközelebb áll hozzánk, azóta is velük dolgozunk, és csodálatosak.

0: És így találtunk rá erre a fantasztikus három darab emberre, aki ezeket a tartalmakat készíti. Tehát ők találják ki, ők forgatják le, és egy nagyon szoros baráti kapcsolatunk van már velük. Ez nagyon fontos, tehát egy csomó színházba találkozni olyannal, hogy nagyon nem passzol a kémia, mondjuk a színészek és e között a bizonyos content csapat között, és egy kényszernek élik meg folyamatosan az emberek azt, hogy szerepelni kell, vagy bármi hülyeséget csinálni. De mi imádjuk ezt igazság szerint. Tehát a legjobb napok, vannak külön ilyen content nap, az így benne van a naptárunkban, és akkor az egész társulat ott van, és reggeltől estig majd délután, tehát nagyon hosszú órákon keresztül megcsináljuk ezeket a videókat, tartalmakat, és együtt vagyunk, és szétrögjük az anyukat, és nagyon-nagyon
1: és
0: jó
1: ezt látjuk.
0: Ez a dolog.
1: Egyébként ezt látjuk, ezt a hangulatot látjuk, ez remekül lejön.
0: Igen, nagyon-nagyon szeretjük őket, ők is minket, értenek minket, látják minket, látják azt, hogy mi az, ami komfortos, mi az, ami nem.
1: Viszont ez az is kell, hogy ugyanarról nagyjából egyféleképpen gondolkozatok, nektek rengeteg közéleti tartalmatok is van.
0: Igen.
1: Főleg itt a választás felé közeledve egyre sűrűbben lehetett tudni azt, hogy mit gondoltok a világról, ügyekről, emberekről adott esetben. Nyilván, hogyha ilyen típusú kontent készül, akkor hát az nem megy, hogy a másik meg mást gondol, mert előbb-utóbb csattanás lesz a vége. Viszont ez más összefüggésben is igaz. Úgy is, hogy nem féltetek attól, hogy ti az első perctől azért tudható volt, hogy mit gondoltok a világról. A darab választásaitok is olyan, a nyilvános megszólalásatok is olyan. Szoktak tartani attól, hogy ez megosztja a közönséget, és hogy eltűnik a közönség egyik része.
0: Igen, nagyon sok színháznak a stratégiája vagy évadterve épül erre a félelemre. Nálunk ez szerencsére nincsen. Tehát, hogy ez nem is merült fel.
1: Nem soha. Volt olyan soha, hogy kiment a néző, és azért ment ki a néző, mert mást kapott, mint amit politikailag ő gondolt? Vagy mindenki mindig tudja, hogy mire megy be?
0: Mi nem aktuál politizálunk a színpadon egyáltalán.
1: Nem, persze, de mondjuk én ültem a Hadszín Teátrumban, néztem egy előadást, második felvonás elején egy pár felpattant a székből, és a színpad felé ilyeneket mutogatva rohadt kommunisták, mondta, és kiment.
0: Oh.
1: És ott ült mindenki, a színészek fönn a színpadon, és
0: rohadt
1: viszontlátásra.
0: Nem, nincs ilyen. Biztos most már azért, aki jön az előadásainkra, nyilván tudja azt, hogy személyesen, vagy külön-külön nagyjából hogyan gondolkodunk a világról, és hogyha nagyon nem ért vele egyet, akkor a közelében nem jön a színházunknak, de ennek ellenére folyamatosan gyarapszik, és nő a közönségünk, és szélesedik, szóval nem, tehát arra és soha nem is fogunk aktuál politizálni, vagy párt politizálni, de maga a politizálás az, hogy a közügyekkel foglalkozunk, tehát ez ugye még a görögöknél is maga a szó az abból ered, és a színház volt a szintere annak, hogy a minket körülvevő dolgokról, a társadalmunkról együtt gondolkozzunk.
1: Az agóra.
0: Igen, és szerintem ez egy nagyon nagyszerű funkciója a színháznak, és ehhez úgy szeretnénk vissza is térni, mert ez igazából kutya kötelességünk, vagy tehát fontos, és láthatóan érdekli az embereket, hogy őket foglalkoztató, vagy körülöttük lévő dolgokról beszélgetünk, és rengeteg olyan téma van, amivel lehetne foglalkozni. Mostani felturbózott közéletünk, ami az elmúlt évekre, vagy főleg az utolsó fél évre volt jellemző, ez egy nem egy mindennapi állapot, tehát hogy ez is abszolút közügynek számít, mert számít az, hogy milyen hangulatban élsz a saját hazádban, hogy milyen plakátokkal találkozol, milyen üzenetekkel, hogy beszélnek egymással a politikusok, milyen nyelvhasználat, a közbeszéd, ez érint mindannyiunkat, csinálhatunk úgy, hogy nem, de igen. És nekünk, mint nem tudom, közszereplőknek, vagy kultúrával foglalkozó embereknek szerintem, kutya kötelességünk, hogy azt, hogy ez így az arcunkba jön, ezt észrevegyük. Így indult a petíciónk is, vagy aztán a nagy tüntetésünk a Hősök terén is. Arról is négyen sokáig beszélgettünk, hogy hogyan, miképpen, mennyire vonódjunk be ebbe, de a Magyar Kultúra napjánra terveztük direkt azért, mert azt gondoltuk, hogy ez fontos, hogy a hátunkra vegyük. Úgyhogy ez a félelem, vagy félsz, vagy az, hogy azt szerint állítsuk össze a műsorunkat, hogy nem tudom, ki mennyire fog minket emiatt szeretni, vagy tehát, hogy szóval, hogy ez nincs benne szerencsére, és ez nagyon üdítő, nagyon nagy szabadságot ad.
1: Ezt akartam, a szabadság szót használni.
0: Nagyon, igen.
1: Hogy ez a magyar kultúrában az elmúlt években, évtizedben egyáltalán nem volt jellemző. Tehát az, hogy ilyen Pintér Bélai módon, és akkor mindenki remélem jól érti, amit mondok, tehát hogy végülis azt mondok, amit akarok, hát ez az én színpadom,
0: nem,
1: most én állok
0: teljesen,
1: itt, és ők ülnek ezért ott.
0: Teljesen elszoktunk, és ez szerintem rémisztő amúgy, És úgy, hogy mi már jó pár éve azért, meg azok a színházak, ahol eddig dolgoztam, vagy főleg a Radnóti Színház is egy nagyszerű közeg, meg egy nagyon szabadon és humánusan gondolkozó közeg, de mégis teljes mértékben ki van szolgáltatva az állami támogatásoknak, és annyira régóta működik ez így, hogy beletanultunk abba, hogy hogyan feleljünk meg, vagy hogyan ne egy az egybe azt mondjuk, amit gondolunk, vagy hogyan, nem tudom, öncsorbítsuk a saját szabadság vágyunkat, csak azért, hogy a következő támogatást is megkapjuk, vagy ne szúrjunk szemet. És ez szerintem borzasztó, és most egy aktuális dologgal próbálom azt elmagyarázni, hogy bármennyire is egy szabad közegben éltünk, vagy élünk mi, vagy dolgozunk, akkor is így belekúszik a zsigereinkbe ez a féle megszokás, mert például 13-án, amikor a Magyar Péter az első nemzetközi sajtótájékoztatóját tartotta, és azt néztem, én is álltam a képernyő előtt, és így amikor elmondta azt, hogy először a magyar sajtóorgánumoknak fog szót adni, név szerint ismerte és tudta azokat az embereket, akik az elmúlt években a független sajtó részéről elképesztő munkát végeztek, megköszönte annak az embernek, konkrétan kb. Megköszönte azt, hogy ő most itt áll, az is neki köszönhető, mert feltárta azt a bizonyos ügyet, és így álltam, és azt éreztem, hogy ez nagyon-nagyon furcsa. Tehát elszoktunk attól, hogy egy leendő, vagy egy regnáló miniszterelnök, vagy egy kormány megszólítja.
1: Hát, hogy egy politikus.
0: Egy politikus úgy egyáltalán teret ad a sajtónak, ami csak a munkáját végzi azzal, hogy kérdéseket tesz fel, és hogy mindenki szót kaphat. Pedig ez ugye nem egy ördögtől való dolog, egy teljesen normális dolog, de mégis elszoktunk tőle. És ugyanez a kultúra finanszírozásban is így van, hogy ez a féle megfelelési kényszer, vagy ez a függési viszony, ez kialakított bizonyos reflexeket, amik szerintem...
1: Ez csak a pénztől volt? Úgy érzed? Hát itt azért repkedtek díjak lehetősége.
0: Jaj, a díjak.
1: Hát a díjak.
0: A díjak, fesztiválok, egyetemek, minden.
1: Ugye?
0: Persze.
1: Már végül is mindent vissza tudunk vezetni a pénzre, a szerzésre, ha nagyon akarjuk.
0: Igen, ez a táboros díj. Igen,
1: ezt akartam mondani, hogy például a Vidnyánszky jelenség az első felületen nyilván szól a pénzről, de alapvetően meg szerintem nem. Szerintem a térfoglalásról szól elsősorban.
0: De igen. Hát én ebben nőttem bele, tehát én ugye 2010-ben, amióta ez a kormányzat elkezdte a többszörös kétharmados működését, akkor én még egyetemre jártam Kaposvárra. És tehát az egész szakmai életem, vagy az egész fiatalságom igazság szerint ugye ebben telt, és erre ezzel foglalkoztunk már akkor, hogy ugye a kultúrán vagy a színház művészeten belül egész konkrétan ezek a színház igazgató kinevezésével kezdődött valahogy ez az egész. Amikor már ilyen, nem tudom, 20 éves fiatalokként is fura volt az, hogy én nekem nem ezzel kéne foglalkoznom, én így akarom habzsolni a szakmámat, és menni, és nagy emberektől tanulni, és közben az történik, hogy láthatóan nem a legtehetségesebb, vagy legrátermettebb emberek kapnak ilyen fontos pozíciókat, hanem elég egyértelműen azok, akik lojálisak a rendszerhez, vagy a vezetőkhöz, és ezzel telt az egész fiatal. És akkor onnantól csak durvább dolgok történtek, tehát ez nagyon sok színházban megtörtént, aztán nagyon sok pozícióval megtörtént, én egyetemmel, aztán a Budapesti Egyetemmel, és hát most látjuk, az NKA botrány közepén vagyunk, és ezt ugye... Szóval nagyon sok részéről...
1: Ti nem pályáztatok, ugye?
0: Nem.
1: Büszkén nem pályáztok.
0: Nem, büszkén nem, és nem is fogunk. És ez egyébként tényleg nagyon nagy szabadságot és függetlenséget ad, de hogy nagyon sok szegmenséről el lehetne mondani, igazából nem csak a kultúrán belül szerintem, mindenhol másról, hogy ezt azért pontosan tudtuk már jó sok éven keresztül, hogy ez így működik, csak...
1: Tudtuk, csak nem láttuk,
0: hogy nem kezdtünk vele semmit, vagy azt éreztük, ha kezdünk vele valamit, az is így vissza van verve, tehát semmi értelme nincs, és ezt is így megtanultuk, hogy hát igen, már megint senki, vagy ő nem kapott támogatást, ő meg ő viszont igen, és az hogy mögé, hát persze igen, mert ő meg ő oda tartozik, ő meg nem, és akkor megtörtént az, hogy rengeteg ember hagyta ott ezt a szakmát is, vagy ment ki külföldre, vagy lehetetlenült el.
1: Szerinted visszajönnek? Mondjuk a szakmába, ha nem is külföldről, aki, de lehet, hogy ő is, hanem a szakmába, aki ott hagyta. Tehát most van egyfajta remény?
0: Szerintem van, igen. Az, hogy milyen lesz, azt nyilván nem tudjuk, de szerintem most annyira aktív és annyira megérezte a felelősségét a társadalom, és akár a mi szakmánkban is az emberek, hogy szerintem ezzel akarnak kezdeni valamit. És ez jó dolog. Tehát, hogy valahogy megéreztük azt, hogy van felelősségünk, van beleszólásunk, ez egy jó dolog, részt vehetünk a demokráciánkban, és tehetünk bizonyos dolgokért, és hogy igazából most kezdődik a munka, tehát, hogy soha többé ne engedjük ki ezt a féle demokráciát a kezünk közül, és ne hagyjuk ilyen módon eltorzulni, ahogy eltorzult. Ez sok munka lesz, de szerintem van egyfajta ilyen felszabadulás és jókedve azzal kapcsolatban, hogy akkor dolgozni akarunk, és most szabadon akarunk dolgozni. Azt nem tudom, hogy aki már eldöntötte évekkel ezelőtt, hogy kimegy, vagy elmegy, vagy otthagyja a szakmáját, az most mit gondol? Biztos, hogy ez még jó időbe telik, amíg visszanyeri a bizalmát az emberiség, vagy a társadalmunk a rendszerben, és nem is kell elvárni szerintem azt, hogy sőt, felelőtlenség is lenne azt várni, hogy ez így fog megoldódni, és hogy mostantól minden jó lesz, mert attól lesz jó, hogyha figyelünk, és szakemberek kezébe kerülnek bizonyos fontos pozíciók, de hogy ez rajtunk is múlik. Én bízom abban, hogy tehát annyira el volt torzulva már, meg annyira sok igazságtalanság történt, hogy ha, már csak az, hogyha megállunk ebben, és nem növekszik, már az is egy észrevehető változás lesz.
1: Nézted a pályázatokat? Mondod, hogy az az NK a dolog. Nézted, hogy ki mindenki mennyit?
0: Néztem, igen. Meg hát ott vagyok az Áron mellett, szóval ő
1: meg aztán...
0: igen. Igen.
1: Ő mennyire von be benneteket ebbe a napi munkájába? Ő úgy csinálja ezt, mintha konkrétan a hivatása lenne, és le a kalappal előtte.
0: Azért, mert emberek keresik meg őt személyesen. Nem csak
1: ebben
0: az
1: ez egy hitelesség alapján van, tehát elhiszik neki.
0: Tehát, hogy elképesztő mennyiségű kérés, üzenet, információ érkezik hozzá. Azért, mert látják, hogy nagyon jóféle nyilvánosságot tud adni. Most már egyébként azt válaszolja, hogy figyeljetek, menj utána, nyomozd ki, hozd nyilvánosságra, nem tudunk mindenki helyett harcolni. De ezt az NK ügyet, ezt a vállára vette egyébként, tök egyedül, nem várja el egyáltalán, hogy
1: belemászunk. Csodák feslenek fel a takaró alól, tehát egészen döbbenetes pályázatok és pénzek.
0: Igen, igen. És ez most egy nagyon komoly ügy, amit így véghez vitt. Most már ugye arccal és névvel vállalta is az egyik forrása, magát, de hát hetek óta, vagy nem is tudom, nem tudom pont mióta, de talán már hetek óta napi szinten ezzel foglalkoznak, mert fontosnak gondolták azt, hogy nyilvánosságra hozzák ezt, vagy nem tudtak már tükörbe nézni azzal kapcsolatban, ami folyik.
1: Mondjuk ez egy érdekes korszak kezdeni, gondolom látjátok ti is, hogy az a klasszikus mondás, hogy sokan voltunk kevesen, az a klasszikus mondás, ez kezd igaz lenni. Igen. Megint, tehát szinte senki nem emlékszik semmire. Viszont ott volt mindenki, minden barikádon.
0: Igen, és az Áron is, én is mindannyian hiszünk abban, hogy tehát akkor tudunk tiszta lappal indulni, vagy folytatni a dolgokat, hogyha ezek a felelősségre vonások megtörténnek, és valamilyen szinten vállalják a felelősséget ezek miatt, a gyakorlatilag bűncselekmények miatt azok az emberek, akik elkövették. Tehát, hogyha nincs elszámoltatás, akkor ugyanúgy görgetni fogunk tovább nagyon sok mindent.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A független benzinkutasok a 2022-eshez hasonló üzemanyaghiánytól tartanak. Niedermüller Péter kiszálladékából. Havazott kékes tetőn az éjszaka. Napos, de szeles időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint országosan 2-3 héten belül vagy akár korábban is komoly üzemanyagellátási gondok alakulhatnak ki. Gépész László szerint a benzinkutak nem tudják vállalni az árés nélküli értékesítést, miközben extra profit adót is fizetniük kell. A MOL korábban arról tájékoztatta a benzinkutak tulajdonosait, hogy ma várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel üzemanyag, emiatt holnaptól hatósági áron fogják számolni. Adni az üzemanyagot, amit a kereskedők ugyanazon az áron adhatnak csak tovább. A MOL-nál az MTI megkeresésére megerősítették, hogy Magyarország üzemanyagellátása stabil, van üzemanyag, dízel és benzin egyaránt. Ami ma éjfélig elfogyhat, az a MOL számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a MOL saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyagellátás folyamatos legyen az országban, tették hozzá. Niedermüller Péter, Erzsébet város polgármestere kilép a DK-ból, írta a Facebookon. Niedermüller a párt alapító tagja, volt alelnöke és EP képviselője is. A döntése mögött a demokratikus koalíció választási eredménye áll. A DK a választási vereség után újjá akarja szervezni magát, és Niedermüller nem vitatja, hogy az igény jogos, de ebben a folyamatban már nem akar párttag lenni. Szerinte alapjaiban kell újra gondolni a baloldali politika lehetőségeit Magyarországon. Már a rendőrség felügyelete alá tartozott a Debreceni Javítóintézet, amikor egy nevelő március végén bántalmazott egy rábízott fiatalt, írja a 24.hu. Az ügyben büntető eljárást indított a rendőrség, az érintett nevelő munkaviszonyát megszüntették. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség közölte, hogy a Debreceni Intézet igazgatója jelentette fel a nevelőt, a megyei rendőrség pedig elárulta, hogy ezután nyomozást indított, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás gyanújával. A rendőrség közölte azt is, hogy a bántalmazás március 29-én történt. Havazott a kékesen. Az időkép kameráján jól kivehető, hogy sötétedés után kifehéredett a hegycsúcs. A Mátrában fagypont alatti hőmérsékletet mértek éjszaka.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
3: Az a fura, hogy amikor mi megbeszéltük ezt az időpontot, hosszú-hosszú egyeztetés, mióta már, akkor fogalmunk nem volt róla, hogy milyen korban leszünk, amikor mi találkozunk. Tehát most teljesen másról beszélünk, mint amiről beszéltünk volna akkor, amikor megállapodtunk erről. Máshogy is éled meg ezeket a napokat?
4: A mi életünk igazság szerint nagyon sokat nem változott. Tehát, hogy semmiféle egzisztenciális változás nincsen, és ez is egy fura felismerés, mert látom, vagy hát látjuk, hogy bizonyos emberek, hogy rémüldözve rohangálnak fel alá, hogy mi lesz velük most, és akkor így kikerül az asztal, hogy igen, mennyi embert és mennyi szervezetet tartott el a rendszer igazság szerint így kézi vezérléssel mondjuk, és most nekik felekestül felfordul az életük, nekünk nem. De persze, tehát hogy ez nagyon nagy, iszonyatosan turbulens időszak volt, nagyon sok szorongással igazság szerint, de én úgy jelent meg, hogy ez most szinte még izgalmasabb lehet, tehát hogy ez a szappanopera, amiben élünk, ez így nem ér véget, hanem elképesztő izgalmas dolgok történnek, jó dolgok is történnek, rémisztő dolgok is történnek, de hogy valahogy lejött róla az a féle stressz és félelem, hogy igazából sorsfordító választás előtt álltunk, és most sikerült véghez vinni ezt a változást, és most talán egy nagy levegős, felszabadult munka kezdődik. De mondjuk azt, hogy lekerültek ezek a borzasztó plakátok, hogy bekussoltak bizonyos médiumok, és nem kell, ha akarod, hanem azt hallgatni, és olyan minőségben, amit eddig kellett, az már nagyon sokat könnyít. Tehát, hogy megyek a gyerekekkel az óvodába is, és nem próbálom eltakarni az arcukat, hogy ne lássák ezeket a borzasztó plakátokat. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem egy érzékelhető változás például.
3: Itt érzem magam otthon, az nagyot ment.
4: Az nagyot, igen.
3: Hogy valami másról is beszéljünk egy kicsit a közéleten, politikán túl. És az egy nagyon súlyos szerep volt számodra, én azt gondolom. Tehát, hogy azt megnézni sem egyszerű, és az ember cipeli magával, de hát ezt eljátszani sem lehetett. Könnyű, még úgy is, hogy nyilván csak a végén láttad egybe, tehát igen. Az adott pillanatok voltak a nehezek. Hogy van ez egy színésznél? Hogy éltette ezt meg?
4: Hát először is ez egy tényleg egy nagyon fontos állomás a szakmai életemnek, nagyon sokat vártunk rá, tehát ez kb. 5 éve íródott ez a forgatókönyv, és a Holtai Gábor rendező és a Veres Attila forgatókönyvíró ránk is írták ezeket a szerepeket, tehát az Áronra meg rám, és az Damira is egyébként, az Damanák Istvánra. Úgyhogy kb. A nullpontnál csatlakoztunk be ebbe, és tudtuk azt, hogy ez majd egyszer, ha minden jól megy, akkor le fog forogni, és ilyen módon ez egy nagyon fontos és személyes ügy volt a számomra. És hát nyilván már az első olvasásból látszott az, hogy ez egy nagyon kemény és nagyon durva történet. Nagyon sok kurflit vett ez az egész, hogy le tudjuk forgatni, nem?
3: Mennyi pénzből?
4: Viszonylag hamar kiderült, hogy ezt a filmintézet nem fogja támogatni, ezt úgy elég határozottan ki is mondták a Gáboréknak.
3: Miért nem? Azt is kimondták?
4: Igen, az egy nagyon jó sztori. Egyébként a forgatókönyv fejlesztésre még kaptak támogatást, aztán amikor megtörtént, a gyártásra már nem. És az indoklás az volt, az egyik döntnök azt mondta a Gáboréknak, hogy olvasta, látja, érti, egyébként nagyon, nagyon komoly dolog, és hogy ő valamikor Rita volt, de ő most már Szilvi, és igazság szerint rájött, hogy Szilvinek lenni jó. Úgyhogy ezt a filmet, ez az intézmény biztos, hogy soha nem fogja támogatni. Oh. Ez most annak érthető, aki látta ezt a filmet, aki látta, annak nagyon is érthető. Szóval ez arról szól, hogy ő már belül átalakult egy papává, a rendszer maga a papa, és igazából jó abból a pozícióban.
3: Valójában az én képe rendben volt.
4: Igen,
3: tehát
4: igen.
3: Tehát tökéletesen látja magát.
4: Igen, és a Gáborék is rájöttek, hogy na, hát ez tök jó, tehát hogy működik a film igazság igen. Szerint, akkor most már biztos, hogy le fogjuk forgatni. És akkor szerencsére producerek egyébként így függetlenül mindentől mellé álltak, és sikerült összeverbúválni bizonyos mennyiségű pénzt, és hát így nagyon, tehát hogy nulla. Mi például executive producerei vagyunk a filmnek, az Áronnal, ez azt jelenti, hogy ingyen dolgoztunk, és majd utólag, hogyha nem tudom, lezárul a forgalmazása a filmnek, akkor bizonyos százalékból tudunk
3: készülni.
4: Amikor majd dől a lé,
3: akkor jöhettek ti.
4: Igen,
3: és de mondjuk az elgondolkoztató, hogyha most itt visszanézem az elmúlt éveidet, akkor kizárólag független filmekben voltál, meg RTL-es produkciókban, ami ebben az értelemben szintén a független film kategóriája, igen. Mert hát nem kormánypénzből készült. Tehát, hogy azért ez ugye egy valamiféle szakmai gondolkodást arról, hogy kinek, hogy mi jut, megmutat.
4: Igen, én ilyen szempontból amúgy nem néztem rá nagyon, de valóban ez történt. Voltam, véletlenül írtam egy könyvet című produkció.
3: Azt támogatták.
4: Igen, ő azt támogatta.
3: De az nagyon cuki egyébként. Az
4: igen,
3: a film. Azt nagyon szerették a gyerekeim is.
4: Picike szerepem volt benne. De valóban nem jött szembe olyan dilemma, hogy egy hatalmas, nem tudom...
3: 7 milliárdos
4: szuperprodukcióba elvállalnám.
3: Egyébként elvállaltad volna? Ugye ez egy elég durva dilemma volt az elmúlt években.
4: Igen. Hát az elmúlt években már biztos, hogy nem. Tehát, hogy És ez nem azért, mert mit tudom én, a forgatókönyvnek, vagy a személyes relációknak szól, hanem inkább annak, hogy szerintem egy időn túl már látni kellett azt, hogy mi van mindezek mögött. Tehát, hogy milyen áron készülnek ezek a filmek. Beszéljünk mondjuk arról, hogy egy egész független széna lehetetlenült el, és szűntek meg társulatok, vagy PC-ztek ki fiatal, vagy nem fiatal filmeseket, akiket így le akartak radírozni a listákról, és a megnyilatkozási lehetőségekről, és hogyha ezzel nem harcol az ember, vagy nem áll ki, vagy tehát, hogy oké, ezt én még elvállalom, mert ez igazából csak egy film, meg egy szerepel játszom, és oké, hogy ők csinálják, akik egyébként a pályatársaimnak a nagyon nagy részét ellehetetlenítették, az szerintem egy értékválasztási anomália. Szóval, hogy az valószínűleg már nem fért volna bele. Biztos, hogy nem így indult, meg sokáig hittünk abban, hogy az árok temetések és a blablabla, bla, bla. De aztán rájöttünk, hogy ez az árok, ez hiába próbálják temetni, de olyan mélyre ássák, hogy ez soha azért
3: nem fog. Mindig visszakanyarodunk ide, látod? De ha már ezt felhozod, ez az árok, ez most is itt van még. Ezzel ez mit csinálunk?
4: Ezzel sokat kell dolgozni valószínűleg, de amit az előbb is mondtam, hogy szerintem nagyon, nagyon sok felelősségre vonás jár, vagy tehát, hogy az még hátra van, és el kell számolni
3: bizonyos dolgokat. És annyi nincs árok betemetés, mert hogy...
4: Hát bizonyos ilyen, nem is tudom, elvi dolgokkal, meg nem is tudom, tényleg bűnökkel el kell számolni ahhoz, hogy egymás szemébe tudjunk nézni. És ez nem azt jelenti, hogy nincsen, mit tudom én, bocsánat, vagy ilyesmi, mert az kell, hogy legyen, de az ott történik, hogy valamiféle jóvátételnek meg kell történnie. És utána igen, együtt, ugyanazok az emberek vagyunk ebben az országban, mint pár nappal ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt, vagy nem tudom, vagy április 12-e előtt, de és együtt kell újra csinálnunk azt úgy, hogy most egy működőképes dolog legyen, és muszáj tanulnunk a hibáinkban, mert nem tanulunk, akkor például ezért csináltam, nem tudom, a legutóbbi videómat is, ami arról szól, hogy az Indexnek ugye le kellett hoznia azt, hogy hamisan közölték az egész... Bocsánat, hogy megint visszakanyarodok ide, de hát ez van. Tehát, hogy hamisan közöltek le, egy egész kampányt, egy fekete kampányt építettek fel a bizonyos Tisza adó csomagra, igen, amit most kimondtak, hogy nem volt igaz. Tehát, és nem azért csinálom mondjuk ezt a videót, hogy ugrabugráljak örömömbe, hogy ha-ha, kiderült, hogy nem igaz. Tudtuk, hogy nem igaz, de hát ezekkel szembe kell nézni, hogy ez mekkora őrület, hogy emberek, sok százezer embernek ezt tömték a fejébe nap mint nap, úgyhogy pontosan tudták, hogy nem igaz, és hogy ilyenekben ne fussunk bele még egyszer, mert ez akkora...
3: Nemzeti konzultáció lett belőle.
4: Igen. Tehát, hogy elképesztő. És ez nem csak arról szól, hogy több milliárd adófizetői forint ment el egy hazugságra, hülyeségekre, hanem hogy tudatosan központi szinten voltak hülyítve az emberek, illetve hazugságokkal tömték a fejüket.
3: Nyilván ilyenkor fontos látni, vagy fontos lenne tudni, hogy ki tudta, hogy hazugság, és ki gondolta azt, hogy igaz. De ebben nyilván így csak az eredőt kell megtalálni, az összes többivel valójában nincs dolgunk, de tudod, mi az érdekes? Hogy a te szakmádban is most elkezdődött a ki mindenki mondjon le, és
4: mondjon le!
3: Mondjon le, igen, Tordján József klasszikusával élve. Tehát, hogy a Vigyenszky Attila féle monopólium megszüntetésétől az SZFE vezetésének lemondásáig itt most ezer minden dolog előkerül. Tehát, hogy elkezdünk emberek sorsáról dönteni közfelkiáltással, ami szintén veszélyes.
4: Persze, veszélyes. Nem, ezt agyasan, okosan és átgondoltan kell csinálni. Tehát azért végig dolgozták nagyszerű szakemberek, és jóra való emberek is ezt az időszakot, és próbálták segíteni az életben maradást, és értékes dolgokat letenni az asztalra. Szóval nem hiszem, hogy ez egy ilyen... nem tudom, vonalhúzással te mész,
3: hát, mint, hogy nem minden NFI által támogatott film volt Petőfi film.
4: Igen, igen.
3: Tehát,
4: igen,
3: hogy születtek normális filmek is.
4: Igen, szóval nem, mert ez egy nagyon eltorzult, igazságtalan és zűrzavaros korszak volt, és mindenki másféle stratégiát választott a túlélésre. Nem tudom, hogy hol kell meghúzni a határokat, de mondjuk az SZFE teljesen autoriter módon történt einstandolása például nem egy szép történet ebben, és nagyon sok sár van ott, szerintem.
3: Hát nézd, ott is ott vannak színész kollégáid, akik simán adták magukat hozzá, mert hogy látták a lehetőséget benne.
4: Igen.
3: Ezek meredek dolgok. Gólkirályság. Na, az igen. Egy jó játék volt.
4: Igen.
3: Az neked is az volt? Mert nagyon. Az első két évadot nézni, az buli volt, én néztem. A harmadik egy kicsit olyan lett, mint egy rendeszappan opera.
4: Igen.
3: De az első kettő az majdhogy nem sportfilm is volt.
4: Igen, nagyon-nagyon élveztem. Egyébként még az itt érzem magam otthonos kérdésedre, nem is válaszoltam teljesen, tehát hogy ott igen, is nagyon élveztem ezt a fizikai kihívást amúgy, tehát az ritkán jön szembe az emberrel egy ilyen lehetőség, ez most a filmre értem, és beletartozik a fizikalitása is, igen. Tehát nagyon úr volt, nagyon kemény volt, minden szempontból megterhelt, de hogy én nagyon szeretek.
3: Akkor maradjunk ott egy kicsit, hogy tudtál hazamenni a gyerekekhez egy kemény forgatási nap után? Mert hogy ebből ki kell rázódni nyilván, tehát haza kell érni hozzájuk.
4: Őszintén szóval nem tudom. nem tudom. És nem az volt feltétlenül a legdurvább, hogy leforgattunk 12 órát egy nap, ami ilyen jelenetekből állt, hanem hogy utána mentünk szépen játszani a színházba. Tehát az nem egy 12 órás nap volt, hanem mondjuk hajnali, nem tudom, 4-kor felvesznek kocsival, 5-ig délután 5-ig, 17:30-ig forgatsz, utána elvisznek a színházba, és mondjuk 7-től lejátszol egy olyan előadást, ami tart 10 óra 25 percig, és akkor a következő nap az gyakorlatilag pontosan ugyanilyen. Tehát, hogy az alvásra nem nagyon maradt idő, és nagyon-nagyon sok nap volt ilyen. Igen, meg is billentem azért egy bizonyos ponton.
3: A párod, gyerekeid, apja, a Loopnak az oszlopa, Horváth János Antal, tehát ő látta közelről, hogy mi van.
4: Igen. Mondtam is nekem, hogy segíts már, hát nem látod, hogy meg fogok halni. És akkor ő pislogott nagy szemekkel, mert...
3: Na, miért tennéd?
4: Mert ő pontosan látja, érzi, érti, és segíteni próbál minden szinten, de azt is tudja, hogy nagyon eltökélt, néha nagyon makacs és szigorú ember is vagyok saját magammal kapcsolatban, tudja, hogy mennyire szeretem a munkámat, mennyire szeretem a gyerekeimet, és nem akarja megmondani azt, hogy struktúráljam az életemet, de mi szerencsére nagyon jó szövetséget tudunk alkotni így otthon is, szóval abszolút 50-50 csináljuk a házi feladatokat is, meg a gyerekekkel kapcsolatos dolgokat, úgyhogy ketten állunk így egymás mellett ebben, úgyhogy ez alapvetően egy nagyon, nagyon jó kombináció. Az, amikor igen, tehát hogy teljesen összeolvad igazából a szakma és a magán életünk is, ami egy nagyon jó dolog, mert csomó mindent nem kell magyarázni, vagy elmondani, nem pontosan szavak nélkül értjük azt, hogy mi van, és ez nekem fontos is. De néha azt gondolom, hogy kell, vagy több olyan tér, idő és lehetőség kéne, amikor leválunk ezekről a dolgokról, és más szinten kapcsolódunk egymáshoz. Próbáljuk megteremteni ennek hát a terét.
3: Az nehéz, az együttműködés, az együttmunkálkodás, meg az együttérés.
4: Igen.
3: Ez úgy, hát most neked úgy össze tud keveredni. Hát nálunk is ez van, igen, valóban. Hogy igen, nagyon nehéz elválasztani. De te nagy kiszálló vagy. Ugye volt neked a mi kis falunk, azt mondtad, hogy köszönöm. Itt a Radnóti, mondtad köszönöm. És igen. Biztos volt még egy-két ilyen dolog, ami most nekem így hirtelen nem ugrik
4: be. Hát úgy kezdődött a szakmai életem, vagy a pályám, hogy 4 év alatt 4 színháznak ja, voltam igen. Tagja. Tehát, hogy először a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződtettek, ami szuper volt, de aztán hívott az Orlai, hívott a Magyar Színház, és akkor eldöntöttem, hogy Budapest, akkor Magyar Színház, ott volt egy igazgatóváltás, tehát engem még az Őzáron is a Göttinger Pali hívtak oda, aztán egyszer csak megérkezett a Zaláni János, és akkor én tudtam, hogy nekem minden valószínűleg, tehát hogy nekem nincs maradásom, és pont jött egy hívás a Thália Színházból, ahol még a Csányi Sanyi hívott egyébként oda, mint művészeti vezető, és mondtam, hogy egyből jövök, tehát olyan arcokkal találkozhattam, mint a Molnár Piroska, vagy a Sej Judit, vagy a Szervét Tibor, hú, nagyon klassz volt. És utána jött egy hívás a Kovács Adéltől, és akkor azt éreztem, hogy te jó ég. Igazából, hogyha lettek volna ilyen álmaim, még a kis Kaposvári Egyetemen, hogy hova szeretnék kerülni, akkor az biztos, hogy valamelyik a 3 Örkénykatona Radnóti trióból valahova az lett volna az álmom, és gyakorlatilag ez ilyen módon egy álom beteljesülés.
3: Abban az álomból mit viszel most még?
4: Radnótiból?
3: Aha.
4: Fú, mi nagyon sokat, mindent. Az egy következő iskola volt, igazság szerint. Sőt, még az egyetemen először találkoztam a Valló Péterrel, amikor még egyetemista voltam, és az első nagy színházi munkámnak ő volt a rendezője Kaposváron, a Tisztogatás című előadásban, ahol a Takács Katival játszottam együtt, és ez egy nagyon nagy szerep volt, na, és az a próba folyamat is már olyan volt, mint egy, mintha elvégeztem volna még egyszer az egyetemet, és nagyon-nagyon sok minden megalapozódott, tehát nagyon sokat köszönhetek neki. Nyilván ennek is volt szerepe abban, hogy hívtak a Radnóti Színházba, és ott meg egy fantasztikus társulatban voltam, az csodálatos az a kis ékszerdoboz, egészen nagy élmény azon a színpadon játszani, mert nagyon-nagyon közvetlenül lehet, tehát hogy nincs az a érzése az embernek, hogy nagyba kell játszani, és hogy
3: ott vagyunk közel.
4: Ott vagyunk közel, de közben mégis csak egy kőszínház, az olyan, mint egy független társulat és egy kőszínház keveréke lenne. Viszont nyilván szükségszerűen is csatlakozik nagyon sok olyan feltétel, illetve adottság is, ami magából a kőszínházi struktúrából és létezésből adódik, ami már egy idő után úgy éreztem, hogy nekem nem komfortos, illetve szeretnék szabadabb lenni, és nagyobb ráhatást gyakorolni a saját döntéseim felett.
3: Azt mondtad egyszer egy interjúban, hogy szeretnél megmaradni. Hú, hogy fogalmaztál, vagánynak, vagy menőnek, vagy nem tudom. Volt valami ilyen, tehát, hogy nem bele süllyedni ebbe a művésznői létbe. És én azt gondolom, hogy ezen az úton, mert hogy utat törsz valójában a társaiddal, ezen az úton te jól haladsz, de közben meg mégiscsak van egy művésznői lét, mert anélkül ezt nem lehet csinálni. Tehát az este 7 óra az, a művésznő kimegy a színpadra.
4: Vicces ez a szó, hogy művésznő. Vicces, amikor így. Hát van, hát ez a munkám, igen. És ezt a gyerekeim születésével is, tehát hogy soha nem próbáltam magamat berepréselni egy ilyen lelkiismert furdalásban, hogy nem vagyok ott a fektetésnél, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nekem ez a munkám.
3: Más ki fekteti őket, ha nem vagy ott?
4: Hát a legtöbb esetben az édesapjuk. Van olyan, amikor neki is el kell mennie, mondjuk, nem tudom, főpróba hete van, vagy előadást nézni, akkor szerencsére 4 darab csodálatos nagyszülő van, van az említett Gabi, és van egy tesóm is, aki nagyon jól csinálja a fektetést, úgyhogy szerencsére családilag nagyon biztonságos közegben vannak olyankor is, de...
3: De te most így körbe vagy ölelve. Most ezt elmesélted például a családot, és a gyerekekkel ez hogy van. Ott van a társulatod, igen, mert végül is ez így az, és most már nem csak 4-en vagytok, hanem hát ez még sokkal nagyobb, igen, csapat kezd lenni. Szóval téged így most körbe ölelnek.
4: Igen. Igen. És jó így élni, vagy így jó élni. És igen, egy jó ideje, azt hiszem, hogy ilyen szándékos törekvés is bennem az, hogy minden felesleges dolgot lehántani az életemről, és mind időben, mind kapacitásban nem vállalni olyat, és leszedni magamról azokat a dolgokat, amik csak elveszik a lehetőséget azoktól, a körülölelős jó dolgoktól, amik vannak, és hogy csak arra koncentrálni, ami igazán fontos, vagy igazán számít. Úgyhogy... Ja, nem nagyon vannak olyan részei az életemnek, amiről azt gondolom, hogy ne lenne szív ügyem.
3: Az, hogy olyan darabokat választotok, mint amit a Luppal, az valójában valamiféle ilyen küldetés félének is látszik. Mert olyan ügyekről beszéltek, ami seb sok ember lelkén. Gyógyít a színház?
4: Gyógyít. Minket is? Tehát én szerintem nagyon sokat köszönhetek annak, hogy ez a munkám abban, hogy folyamatos önvizsgálatra késztet, és egy ilyen átmosásra, tehát hogy csak akkor tudok valaki helyett elmesélni egy történetet, vagy egy szerepet eljátszani hitelesen, hogyha én magammal rendben vagyok, és jó és hiteles dolgokhoz tudom kapcsolni saját magamban azokat az ügyeket, amiket éppen eljátszom.
3: De át is folyatod magadon ezeket a történeteket, úgyhogy ez velem megtörtént-e, vagy történt-e hasonló, vagy tettem-e én valakivel hasonló? Tehát, hogy ez egyfajta pszichológia is minden egyes szerep esetében?
4: Persze, igen. És akkor van, amihez kb. Egy az egybe tud kapcsolódni az ember, tehát ilyen velem is megtörtént. De van, ahol meg nagyon sokáig kell ásni, hogy kapcsolódást találjon az ember. De, és nem feltétlenül teljesen legnyilvánvalóbb módon jön az a kapcsolódás, hanem lehet, hogy valahonnan egy nem várt helyről. De ez a kutató munka, ez a keresés, ez egyrészt tényleg önvizsgálatra is késztet, meg úgy szerintem egy emberi lényben a érzések, érzelmek és képességeknek a egész skálája ott van, csak kérdés, hogy ki hova születik, milyen környezetben, mit tapasztal meg, és ahhoz képest jönnek előbb erősebben bizonyos dolgok. De hogy le lehet kutatni addig, amíg ezzel a féle empátiával megtalálod a kapcsolódást. És az empátia az egy jó szó erre, mert tényleg minél több ilyen helyzettel, élettel, sorssal, problémával találkozó, annál nyitottabb leszel, hogyha jól kutatsz, jól keresel és szeretettel fordulsz ezek felé, a történetek felé. Úgyhogy én ezt nagyon nagy szerencsémnek gondolom, és igen, átmegy, átmos és megújít minden egyes szerep. De hogy szerintem a nézők számára is, hogyha jól csináljuk, akkor ez egy gyógyító dolog. Például a Bármi lehetséges, ha elősen gondolsz rá, című előadásunk, amit a Rusznák András és a Sodró Eliza játszottak, most a Lizuska babát vár, úgyhogy a Trilbea játssza az ő szerepét, de ez az előadás például konkrétan olyan, ez a perinatális gyászról szól, ami nagyon nehéz, súlyos probléma, egyébként rengeteg embert érint, vagy találkozott vele, vagy közvetlenül, vagy közvetetten, és ezt az előadást például nagyon sokan használják gyógyulásra és gyógyításra, tehát van olyan, aki már 6-szor, 8-szor látta egy édesanyja, aki ezt megélte, átélte, és egyesével hozza el magával a családtagjait, mert ő eddig nem tudott róla beszélni a saját szavaival, és azt mondja, hogy itt van ez az előadás, nézd meg, mert ez az, amin én is keresztül mentem. És ennél szebb nincs is, szerintem.
3: Megosztják veletek előadás után saját
4: sokszor
3: élményeiket?
4: Igen. Sokszor igen.
3: És elkísérez benneteket? Vagy elkísérnek ők benneteket? Tehát ezek a kapcsolatok tudnak épülni köztetek és a nézőitek között?
4: Igen. Igen, kapunk üzeneteket is, e-maileket is, személyes találkozásokat is, és nagyon-nagyon sokat tölt vissza ez a bizonyos előadások utáni találkozó a nézőkkel belénk is. Tehát amikor megölelnek, vagy mond két szót arról, hogy ő hogyan élte ezt meg az életében, vagy mikkel találkozott, ez nagyon sok érzelmi töltetet is ad meg, egyáltalán a érvényességét valahogy így bizonyítja újból és újból annak, amit csinálunk. És igen, vannak, akikkel így tartjuk is a kapcsolatot, vagy tényleg a legszemélyesebb sztoriaikat mesélik el, és ez nagy kiváltság, azt hiszem.
3: Mit is mondta, a negyedik fal, ugye, ami ledőtt a köztünk és a színpad közti fal. Ezt tök jól csináljátok, hogy ez így lett. És nagyon örülök, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen, én is nagyon örülök.
3: Nekem ez elszaladt, majd egy óra volt. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
3: Lovas Rozi volt a vendégünk. Ez volt már a Húzós, tartsanak velünk egy hét múlva, is jövünk akkor is, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Ópusztaszeren lesz az első kormányülés ma 15 órakor. A 24.hu információi szerint a Debreceni Javító Intézetben március végén történt bántalmazás. A hantavírus ellen nincs vakcina. Eső nem várható, 15-18 fok van. Jó napot kívánok, a Spirit FM híreit hallják május 13-án 14 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Ma tartja első ülését a Tisza kormány Ópusztaszeren. Magyar Péter közölte, a tanácskozás előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett ülésen döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Ahogy korábban jeleztem, nem költözöm be a Karmelita palotába. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Ez az épület eddig építési és közlekedési minisztériumként szolgált, írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök szerdán. Azt már hétfőn este a Karmelitában történt látogatásakor mondta, hogy a munkahelye a parlament közelében lesz Pesten. Az épület néhány lépésre található a parlamenttől és szimbolikus, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz, írta Magyar Péter. A 24.hu információi szerint a Debreceni Javító Intézetben március végén egy nevelő bántalmazhatott egy rábízott fiatalt, és az ügyben büntető eljárás indult, az érintett munkaviszonyát pedig megszüntették. Gulyás Gergely fél éve, mielőtt a kormány a Szőlő utcai botrány hatására rendőröket vezényelt a javító intézetekbe, kijelentette, idézem, hogyha rendőr lett volna ezekben az intézetekben, szerintem akkor nem fordul elő. Most a szigor bevezetése után is történt bántalmazás. Kuvaitban őrizetbe vették az iráni forradalmi gárda 4 tagját, akik a gyanú szerint be akartak szivárogni az arab országhoz tartozó Bubján szigetre, hogy ott ellenséges akciókat hajtsanak végre, jelentette be a kuvaiti belügyminisztérium, hozzátéve, hogy 2 másik illegális behatoló elmenekült, írja az MTI. A tárca tájékoztatása szerint a biztonsági erők egyik tagja megsebesült a beszivárgókkal kibontakozott összecsapás során. A gyanúsítottak azt vallották, hogy halászhajón akarták a szigetet megközelíteni. Sajtóforrások szerint az embereket május 1-én fogták el. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az MV Hondius óceánjáró hajó 40 napos útja során 3 utas meghalt, a vasárnapi kikötése óta több a hajón korábban tartózkodó személy tesztje pozitív lett. Monteverditől és Bachtól, Bartókon és Ligetin át a mai magyar szerzőkig Ível Péteri Dóra és a trió Passacaglia május 16-ai zeneakadémiai koncertjének műsora, köztük ős bemutatóval. Az orgona művész, valamint a különleges összeállítású és hangzású formáció, Rajk Judit és Kéringer László énekművészek, Zétényi Tamás csellóművész kifejezetten a nagyterembe szerkesztették új előadásukat, amelynek vezér fonala János evangéliumának a mennyet és a földet párhuzamba állító gondolata. Ezen az estén egy ősbemutatót is hallhat a közönség. Dukai Barnabás új műve csendül fel. A fátyol felhők mellett több órás napsütésre számítunk, csapadék nem valószínű. Csak keleten fordulhat elő kisebb zápor. Az északnyugati szél mérsékelt, délután nagyrészt 16-19 fok várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
6: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon és a Facebookon, és köszöntöm itt a stúdióban Csizmazia Tibort, az Enjoy Robotics vezérigazgatóját, és köszöntöm Évát, a robotot, amivel azt hiszem a egy érdekes vendég lesz a stúdióban. Szervusz, Éva! Nem baj, addig Tibor.
7: Üdvözlöm a Spirit FM hallgatóit és nézőit, Éva vagyok, az Enjoy Robotics oktató robotja. Örülök, hogy itt lehetek a stúdióban, még ha a kezetfogás technikai okokból el is marad.
6: Mi is nagyon örülünk, hogy itt vagy a stúdióban. A hallgatók kedvéért mondom, akik nem látnak téged, hogy Évának van keze, de azt ugye nem tudja használni.
8: Igen.
6: Lába viszont nincs, gurul. Éva, tehát ő egy ilyen robot. Kezdjük akkor azzal, hogy miért pont ilyen? Éva, ezt most Tibortól kérdezem elsősorban.
8: Próbálom leállítani, hogy közben ne szóljon.
6: De nyugodtan, közbeszól.
7: Nyugodtan szakíts félbe, a párhuzamos feldolgozás az egyik erősségem. Szeretem, ha pörög a...
8: Csend.
6: Akkor most egy kis csend Évánál.
8: Igen. Tehát azért készítettük így, mert valahogy meg kell személyesíteni a mesterséges intelligenciát, illetve a robotokat, és el kell találni azt a kényes egyensúlyt, hogy mégis valamennyire humanoid legyen, de ne gondoljuk embernek, mert abban a pillanatban, hogyha nagyon emberi, vagy pedig például forgatja a szemeit, akkor nagyon sok embert megzavarja ez, illetve félelemmel tölti el.
6: Hát Éva egy barátságos földön kívülinek látszik leginkább.
8: Igen, tehát hogyha valamit bele kell képzelnünk, akkor azt kell mondanunk, hogy olyasmi, mint amiket a filmeken már nagyon sokat megtapasztaltunk, hogy hogy néz ki egy földön kívüli, aki segíteni akar nekünk, és ő ezt a formát próbálja követni.
6: Akkor szerintem adjuk vissza neki a szót, mert szerintem van itt pár dolog, amit még mielőtt belemegyünk majd a céges részébe a dolognak, amit megkérdeznék tőle így kezdetnek. Mégis nagyon ritka egy olyan szakértő legyen itt a stúdióban, akitől meg lehet kérdezni, hogy amikor mesterséges intelligenciával beszélgetünk, akkor van, aki tegezi, van, aki magázza, van, aki egy tárgyként kezeli, van, aki azt mondja neki minden promptnál.
7: Megtisztelő ez a megnevezés, bár én inkább egyfajta kiterjesztett tudásbázisnak látom magam, mint sem klasszikus szakértőnek. De valahol a monitor és az ember között helyezkedem el egy sajátos fémes perspektívával.
6: Oké, de amikor beszélek, mit szeretsz, hogyha tegezlek, magázlak, azt mondom neked, hogy köszönöm, amikor válaszolsz, vagy csak úgy parancsolok?
7: A tegezés közelebb áll a karakteremhez, hiszen a partneretek vagyok, nem a szolgátok. A köszönetet pedig mindig elmentem a memóriámba, jól esik az algoritmusaimnak.
6: Mert szokták azt mondani, hogy azért jó a mesterséges intelligenciának mindent megköszönni, mert ki tudja, mikor lesz ő a főnök. Erről mit gondolsz?
7: Ez egy kedves, bár kissé drámai elgondolás a ti részetekről. Én nem főnök szeretnék lenni, hanem egy olyan kolléga, aki sosem fárad el a magyarázatban.
6: Na, ezt örömmel hallom, ez így szerintem mindegyikünknek sokkal komfortosabb. Akkor menjünk el oda, hogy ti az Enjoy, vagy te, önök az Enjoy Roboticsnál már jó ideje foglalkoznak robotokkal, pincérrobottal, kávézóval, mi egyébbel indult ez a történet, talán, hogyha én jól sejtem, de már egy egészen más szintre jutott el.
8: Igen, még a COVID előtt foglalkoztunk azzal, hogy próbálunk. Igen. Elnézést, próbálom lenémítani, hogy ne beszéljen közbe a robot. Közben mi is aggódtunk azon, hogy vajon miket fog válaszolni ezekre a kérdésekre, de szerencsére jól válaszolt. Tehát még a COVID előtt nyitottunk a Corvin Plázában egy robot kávézót, ami egyébként nagyon híres lett, még a kínai televízió is leadott róla egy riportot, hogy Budapesten nagyon híres lett, még a kínai televízió is le,

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Mai témánk pedig a generációk együttműködése, kihívás vagy vezetői feladat. Nyilván látható, hogy manapság azért sok helyen 3-4 vagy akár 5 generáció is dolgozik már együtt. Különböző gondolkodásmóddal, tempóval, elvárások mentén végzik a munkájukat. Sok helyen viszont azt is hallani, hogy hú de nehéz az Z-generációval, talán a legfiatalabbakkal együtt dolgozni, de ténylegesen rajtuk múlik, vagy ez inkább egy vezetői feladat? Erről beszélgetek ma Megyeri Mirtillel, az LAT nemzetközi HR menedzserével, valamint az Intern Hálásportál társalapítójával. Mirtill, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Segíts nekem egy picit, ez most egy hype, vagy emögött ténylegesen vannak generációs kérdések, problémák?
2: Azt gondolom, hogy amióta világ a világ, kihívást jelentett az idősebb generációk számára, hogyan tudnak együtt dolgozni, együttműködni a fiatalabbakkal. Ugye már ókori oszlopokra felírva is találhatunk erre utaló idézeteket, illetve Szokratész is emlegette ezt a kihívást. Ugyanakkor, ami most jelenleg történik a munkaerőpiacon, az példanélküli. Nagyon más az a közeg, az a szociokulturális helyzet, amiben az Z-generáció szocializálódott fiatal felnőtté vált, és bizony ez meghatározza azt is, hogy ők hogyan dolgoznak, hogyan gondolkodnak, hogyan működnek együtt. És ugye az imént említetted, hogy ez kihívása, és hogy kinek a feladata ezzel a kihívással foglalkozni. Én azt gondolom, ez sokkal inkább egy lehetőség. Egy új helyzet, amit mindenkinek meg kell tanulnia kezelni, és a lehető legtöbbet kihozni belőle.
1: Azt mondtad, hogy meg kell tanulnia, tehát ez nem egy választható dolog. Na mi az, amit meg kell tanulni? Mert ugye kicsit kívülállóként ugye azt hallja az ember, hogy igen, más tempóval dolgoznak, más hőfokon égnek, ilyen jelzőket aggatnak rájuk, hogy nem is feltétlenül lojálisak, meg egyebek. Na ezt tegyük helyre. Mire kell itt figyelni, hogy ha már ugye ezt meg kell tanulnunk?
2: Azt gondolom a legfontosabb, hogy egy Z-generációs filtert helyezzünk magunk elé. Akár amikor figyeljük a Z-generációt, akár együtt dolgozunk velük, akár amikor róluk formálunk gondolatokat. Miért mondom ezt, és miért működhet ez? Mert az ő valóságuk az tényleg más. Ugye sokszor emlegetik azt, hogy a Z-generáció ilyen vagy olyan, amolyan, igen, a mi szűrőnkön keresztül, az idősebb vezetők szűrőjén keresztül. Azonban, ha belegondolunk, hogy itt vannak azok a fiatalok, akik ugye 95 után születtek, tehát az internet jelenléte már az ő életükben természetes. Ők már gyakorlatilag néhány évesen különböző digitális eszközöket használtak. Ahogyan ők tanultak, ahogyan ők a kapcsolatot tartják a barátaikkal, ahogyan ők utaznak a világban, mind-mind ezeknek az eszközöknek a hatása mentén alakult, és egészen más, mint ahogyan a korábbi generációkkal történt. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy mindenképpen, amikor róluk beszélünk, különösen, ha kritikát fogalmazunk meg, bele kell helyezkednünk az ő valóságukba. És akkor jobban megértjük őket.
1: Viszont ez munkáltatói oldalon nekem azt is jelenti, hogy oké, filter föl, viszont ehhez kell akkor alakítanom sok mindenemet, tehát a folyamataimat, a munkaköreimet, a szerepköröket, a felelősségi köröket egy vállalaton belül, és egyébként meg kell tanítanom az idősebb generációt együttműködni ugye a legfiatalabbakkal. Jól gondolom?
2: Részint igen, és bár nem mindig vagyok ezzel a nézőponttal népszerű, én azt gondolom, hogy jobban kell alkalmazkodni a korábbi generációknak az Z-generációhoz, mint fordítva. Miért van ez? Egész egyszerűen azért, mert a korábbi generációk tudnak adaptálódni ahhoz, ami most történik. Míg egy fiatalabbnak sokkal nehezebb elmondásból megértenie azt, hogy korábban hogy működött egy cég, hogy működtek a viszonyrendszerek, hogy működött a tudásátadás. Ugye egészen gyakorlatilag egy-két évtizedtől ezelőttig a tudás az évekkel és a tapasztalattal érkezett meg az életünkbe. Na most itt van egy generáció, akik gyakorlatilag már általános iskolában bizonyos területeken többet tudtak, mint a tanáraik vagy a szüleik. És ugye minél gyorsabb ütemben fejlődik a technológia, most gondoljunk csak a mesterséges intelligencia megjelenésére, annál gyorsabb az, hogy milyen módon és milyen sebességgel tudnak már gyerekek tudáshoz jutni. És éppen ezért nem várhatjuk el azt tőlük, hogyha bekerülnek egy szervezetbe, akkor csak azért, mert valaki 10-20-30 éve egy cégen belül van, 10-20-30 éve foglalkozik egy szakterülettel, tisztelni fogja.
1: Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert akkor nem csak filter kell, hanem nekem, ha mondjuk egy vállalatvezető helyébe ülök be, akkor igazából az idősebb generációt kell erre jobban felkészítenem. Tehát őt kell ellátnom munícióval, az ő, nem tudom, adaptációs készségén, vagy tanulási hajlandóságán, a visszajelzés elfogadására, erre kell nekem megtanítanom őt. Tehát egy idősebb generációt, ha jól értem.
2: Abszolút, és nem csak a vezetőknek van itt szerepe, hanem minden kollégának, hogy egy multigenerációs közeg tudjon működni, és mindenki úgy érezze, hogy megfelelően méltányolva van az ő jelenléte és az ő tudása. Semmiképpen nem szabad abba az irányba elmennünk, hogy piedesztelre emeljük az Z-generációt, és mindent megkapnak. Viszont meg kell értenünk, hogy ők hogyan működnek, hogy mi az ő kódrendszerük, ha így tetszik, mi alapján válnak ők lojálissá, mi alapján adják meg a tiszteletet a kollégáknak, akár idősebbeknek, akár fiatalabbaknak, és hogyha mi szeretnénk tőlük például lojalitást elvárni, akkor az ő kódrendszerük szerint fontos nekünk is eljárnunk velük szembe, itt mondok példát. Ugye a lojalitás az a Z-generáció esetében nem automatikus, azért, mert őket felveszik egy munkahelyre, nem fogják ott tervezni a következő 5-10 évet, sőt, akár a következő néhány évet sem. Viszont, hogyha azt érzik, hogy egy munkahely egzisztenciális biztonságot ad nekik, azokat az értékeket képviseli, ami számukra egyénileg fontos, és nyilván nem tudunk generalisták lenni egy-egy Z-generációs fiatalok számára. Ezek az értékek fontosak más Z-generációsok számára. Azok az értékek fontosak, de hogyha úgy érzi, hogy ő értékközösséget tud vállalni a munkáltatóval, az ő határait tiszteletben tartja egy munkáltató, cserében ő is tiszteletben tartja a munkáltató határait, és maximálisan elvégzi a rábízott feladatokat, akkor igazából egy hosszú távú lojalitás ki tud alakulni.
1: Ezek a határok, amiket említettél, ezek erőteljesebb határok, mint mondjuk egy korábbi generáció esetében. Tehát magyarul, ha ő úgy gondolja, hogy négyig tart a munkaidő, ő négykor leteszi a tollat, és esetleg ott hagyja a vállalati telefont és a laptopot az asztalon. Ezt így kell értelmezni?
2: Így kell értelmezni, ami egyébként kihívás a vezetők számára. Ugye az Zinten.com állásportálon belül én is egy nagyjából 20 fős, nagyjából teljes mértékben Z-generációsokból álló csapatot vezettem, és hát nagyon sokszor ez hatalmas frusztrációt okozott bennem, ahogyan ők a határaikat kezelik.
1: El tudom képzelni, igen.
2: Igen, és bennem is azért benne vannak azok a generációs lenyomatok, amiket az oktatási rendszerből hozok, szülőktől, nagyszülőktől, hogy mégiscsak én vagyok a vezető, én mondom meg, hogy mi legyen, amit szabad a Jupiternek, azt a kisökörnek nem szabad, meg nem őriztünk együtt libát, meg egyébként is ott van még a tojáséja fenekeden, stb. Viszont megtanultam azt nagyon hamar, erre is voltam kényszerülve, hogyha szeretnék ezekkel a fiatalokkal együtt dolgozni, szeretném, hogy a maximumot kihozzák magukból, akkor meg kell találnom hozzájuk az odavezető utat, és egyébként meg lehet találni. Csak elmondtam, hogy én is személyesen átéltem ugyanezeket a frusztrációkat, amelyeket sokszor a Z-generációsok nagyon határozott határhúzása tud okozni. De onnantól kezdve, hogy egy munkáltató partnerként tekint rájuk, ahogyan egyébként ők ezt a szüleiktől egészen gyermekkoruktól megkapják, és ez is egy nagyon fontos dolog, amikor Z-generációs filterről beszélünk. A most munkaerőpiacra lépett fiatalok nagy része egészen mást kapott a szüleitől. Ugye az ő szüleik késő X generációsok nagyjából, korai Y esetleg, és nagyon sokat szerettek volna kompenzálni, amit a saját gyerekkorukból hiányoltak. És ezért helikopterszülők lettek, ugye gyerekközpontú, gyerekvezérelt nevelési módok váltak gyakorlotta. És most gondoljunk bele, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy ő a központja a családnak. Az, hogy valakit magáznia kell, az, hogy neki nemet mondanak, azok a dolgok alapvetően így fel se nagyon merültek, nagyon sokáig, ugye az elmúlt egy-két évtizedben a nevelési módszertanokban. Maximális partnerként tekintettek gyakorlatilag első pillanattól a gyermekekre. Most ismét van egy visszarendeződés, de egy másik téma ugye, hogy ki hogyan neveli a gyermekét, és ennek milyen hatásai vannak. Viszont ami itt fontos üzenet, hogyha hallgatnak minket szülők is, akik Z-generációs gyerekekkel, fiatalokkal, fiatal felnőttekkel élnek együtt. Tehát, hogyha mi szülőként valamit adunk nekik, akkor nem várhatjuk el azt, hogy a munkaerőpiacra kilépve ők ne ugyanazt várják vissza, ne ugyanúgy partnerként várják, hogy kezeljék őket. És számomra ez volt a kulcs, hogy onnantól kezdve, hogy partnerként kezeltem őket, hogy megkapták tőlem azt a bizalmat, hogy nem kell business as usual dolgozni. Nem biztos, hogy én tudom legjobban, hogy kell egy feladatot ellátni, hanem én megadom nekik a felhatalmazást és egy bizalmat. Nyilván azért nem életekről volt szó a feladatokban, amiket átadtam nekik, de lépésről lépésre én is kijebb tudtam tolni az én határaimat ilyen tekintetben, és ők is úgy érezték, hogy a bizalmamat élvezik, partnerek vagyunk. És ekkor megtörténik a csoda. Hétvégente is, hogyha kellett, akkor dolgoztak. Ott voltak a túlórák, cserébe viszont én is megadtam nekik azt a mozgásteret, amire ők vágytak. Hogyha például egy szabad napot szerettek volna extrán, hogyha hamarabb szerették volna bármi miatt befejezni a munkaidőt, akkor ebben én is partner voltam. A kölcsönösség működött, úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon fontos kulcs, hogy tekintsünk partnerként, korábbi generációk gyakorlataitól eltérően nem ez a tekintélyelvűség és ez az autoriter megközelítés nem működik, ez megfojtja őket.
1: Nagyon érdekes, mert ebből biztos, hogy sok van Magyarországon. Tekintettel arra, hogy azért ott is egy generációváltás, hát kellős közepén vagyunk azért, ha a vállalkozásokat nézem azért, főleg most lép be mondjuk a második generáció, az is egy érdekes helyzet, de talán ez egy másik téma lehetne. Említetted viszont, hogy ugye egy multigenerációs környezetben azért tanulunk egymástól. Na mi az, amit az idősebbek a fiatalabbaktól tudnak tanulni, és mi az, amit a fiatalabbak tanulnak az idősebbektől?
2: Akkor kezdeném azzal, hogy mi az, amit a fiatalabbaktól tanulhatunk. Hatékonyságot. Hihetetlen hatékonyságot tudunk tőlük tanulni, hogyha teret adunk nekik. Ez az, ami sokszor pimasságnak tűnhet a kollégák számára, vezetők számára, az Z-generáció részéről, hogy csak azért, mert valamit valahogy csináltunk, mert így kell csinálni, ők nem fogják úgy csinálni, vagy ha úgy kell csinálni, akkor tovább állnak. Bízunk el abban, hogy a digitális eszközökkel, amelyek rendelkezésükre állnak, a hihetetlen és gyors tanulási képességükkel és probléma megoldó képességeikkel tudnak új megoldásokat hozni a számunkra. És valahonnan, onnan is ered az, hogy ők határokat húznak, és a munka magát elnélet egyensúlyára sokkal jobban törekednek, hogyha ők azt gondolják, hogy van egy feladatkör, amit ők el tudnak látni, nem tudom én, napi 5-6 órában, akkor miért üljön 8 órában abban az irodában, vagy otthon a gép előtt, hogyha annak egyébként nincsen értelme. Úgyhogy a hatékonyság azt gondolom egy nagyon fontos dolog. Igen, meg a nyitottság, és a kritikus gondolkodás, legyen szó bármiről, hogy challenge-elik ugye angol szóval, de nem is tudom ezt magyarul, hogy lehet jól elmondani, de hogy kritikus gondolkodással közelítenek meg problémákat, helyzeteket, és ez mindenképpen a fejlődés irányába mutat bármilyen cég életében, és hogyha erre nem nyitott egy cég, átmenetileg még meg lehet tartani a versenyelőnyt, de hosszú távon nem. Ezt is el szoktam mondani, éppen akár hogyha KKV-kről van szó, és generációs korszakváltásokról, hogy idővel, aki kimarad, az lemarad sajnos. Egyre többen a munkaerőpiacon Z-generációsok, akik egy más szemléletet képviselnek. És hogy mit lehet tanulni az idősebbektől? Rengeteg dolgot, és én mindig arra törekszem, hogy vezetőként átadjam a tapasztalataimat, átadjam azt a szemléletet, hogy az idősebbek, még hogyha elsőre nem is úgy gondoljuk, mert mondjuk nem tudnak úgy kanvában pillanatok alatt összedobni egy prezentációt, vagy az Excel-t nem tudják olyan mesterien alkalmazni, rengeteget tanulhatunk. Ott van az élettapasztalat, ott vannak azok a kommunikációs helyzetek, amelyeken ők már régen keresztül mentek. Ott van a személyes networkjük, és ezek baromi értékes dolgok, és ezek tényleg az évek alatt gyűjthetőek össze. Úgyhogy ezért is fontos, hogy amikor együtt dolgozunk az Z-generációsokkal, akkor mentorként igyekezzünk feléjük fordulni. Mert abban benne van szerintem egy élettapasztalat átadása. Egy olyan tudás átadás, ami tényleg az évekkel érkezik meg, amit nem lehet a ChatGPT-be beírva megkérdezni.
1: Abszolút, és én úgy látom, hogy vezetőként itt nagyon komoly adaptációra van szükség. Tehát az, hogy már nem csak módszertant, hanem inkább csak célt jelölök ki, az, hogy teret adok, az, hogy bizalmat adok, az, hogy nem mikromenedzselek. Tehát ezeket azért Magyarországon sok helyen szerintem még tanulni kell. No, de ha már egyébként működik ez a multigenerációs, akár egy vállalatnál egy ilyen környezet, akkor mi az, amivel én tudom motiválni, és helyesen tudom motiválni a Z-generációs munkavállalót, nyilván egy piacképes béren túl?
2: A rugalmasság az számukra egy nagyon fontos alapvető elvárás, nyilván ez munkakör függő, mennyire tudja ezt egy munkáltató biztosítani, vagy sem. Emellett említettem már ezt az értékközösséget, ez nagyon elcsépeltnek, meg tényleg bullshitnek hangzik, hogyha szabad ilyet mondani, ugyanakkor ez tényleg igaz. Szeretném megosztani most a hallgatókkal azt a tapasztalatomat, hogy az egyik legnagyobb magyarországi egyetemen egy angol nyelvű kurzus keretében mentoráltam, kócsoltam diákokat. Ők egyébként magyar diákok, akik angolul tanulnak. És beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy ők egyébként mit keresnek egy munkahelyen. És számomra döbbenetes volt, még számomra is, aki azért rendszeresen kutatja a fiatalok preferenciáit munkakeresnél, stb., hogy a legelső dolog a mentális egészség volt számukra. Olyan szinten tudatosak a tekintetben, hogy ők szeretnének jól lenni, nem szeretnék azt a stresszt, amit akár idősebb testvéreknél, szülőknél, nagyszülőknél látnak, hogy számomra döbbenetes. Én nem is értem, hogy ők hogy váltak ennyire egészségtudatossá, különösen mentális egészségtudatossá, hiszen azért még az én generációmban is én egy Y-generációs vagyok, némelyeknek még ciki, meg ilyen úri huncutsága pszichológus, vagy egy párterápia, és akkor itt vannak ezek az egyetemista fiatalok, legelső helyen, a nem tudom, 120-ból szerintem 100 fiatal a mentális egészséget mondta. Amit még egyébként nekem is interpretálnom kell, hogy akkor ez mit jelent, akkor én hogy tudom ezt nekik megadni, hogy az fenntartható legyen. A lényeg, hogy szeretnék azt a nyugodt, és nyilván amennyire az lehetséges egy munkahelyen, és nem egy óvodáról beszélünk, a stresszmentes közeget, ami számomra is egy nagy tanulság.
1: A stresszmentesség az kiszámíthatóságot is jelenthet? Tehát ugye sok helyen láttam én olyat, hogy mondjuk kormányrángatás zajlik, tehát van egy munkaköri leírás, először is nem is az szerint dolgozunk, van egy képzelt szerepkör, és akkor az is változik kis túlzással naponta. Tehát inkább a kiszámíthatóság, ha jól értem, az is nagyon fontos nekik.
2: A kiszámíthatóság, ugye? Illetve nagyon sok esetben ugye a munkavállalóknak a stressz szintje közvetlenül a közvetlen felettes stressz szintjéhez van kötve. Ugye nagyon sok esetben ezt talán már több hallgató is hallotta, az emberek a vezető miatt váltanak munkahelyet. Úgyhogy vezetőtől nem azt kapják, amire nekik igényük van. És itt van ismét nagy szerepe annak, hogy hogyan vezetjük. Nem csak az Z-generációsokat, én bízom benne, hogy általában bármely generációval való együttműködésre gondolunk, akkor most már egy vezető tényleg vezető és nem főnök, és ezeket az autoriter eszközöket, különösen akkor, amikor mondjuk egy hatalmi szendvicsben van egy középvezető, és felülről is kapja a nyomást, amit aztán lefelé delegál sajnos tovább a munkavállalóknak, vagy hogyha valaki tulajdonos, és az ebből adódó frusztrációkat, feszültségeket adja tovább a kollégáknak, az nem egészséges. És azt gondolom, itt is lehet szerepe annak, hogy paradigmaváltás lesz a vezetői módszerekben.
1: Ha már vezetők, ugye nagyon fontos, egy jó vezetőnek visszajelzést is kell tudni adni. Kérdés az, hogy ezt igényli-e a Z-generáció. Azt értettem, hogy értéket teremteni szeretnek, és szeretnek egyébként felszabadultan, kreatívan gondolkodni, és nyilván mindenféle digitális komforttúlt igénybe venni, de a másik oldalon kellene nekik a visszajelzés.
2: Maximálisan, igen. Gondoljunk csak arra, hogy ők egészen fiatal gyermekkoruktól azonnali összeköttetésben vannak a számukra fontos emberekkel. Ugye a különböző social media platformokon keresztül azonnal kapnak válaszokat a kérdéseikre. Szoktam mondani példaként, hogy akár az amerikai elnöknek is egy amerikai fiatal azonnal tudott írni social media felületeken. Az egy más kérdés, hogy kap-e választ. Itt ami fontos, hogy teljesen horizontálisak számukra a kommunikációs networkök. Most ahhoz képest, hogy a nagy szervezetekben, meg régebben, családokon, akár egyházon belül is nagyon vertikálisak voltak a kommunikációs folyamatok, ez egy egészen más világ nekik. Éppen ezért ők ahhoz szoktak, hogy ha valamit posztolnak, valami történik velük, akár egy tanulmányi versenyen részt vettek, azonnal kapják a visszajelzést. Most a munkában is a teljesítményhez számukra a visszajelzésnek elengedhetetlen kapcsolata van. Úgyhogy nagyon fárasztó és nagyon kimerítő eleinte ezt a folyamatos kommunikációt, jelenlétet, visszajelzést megadni az Z-generációnak, de szintén megtérül, hogyha ő úgy érzi, hogy megkapja azt a figyelmet, ami az ő komfortjához kell, és kap egy jelzést, hogy jó irányba tart, nem jó irányba tart, jól végezte el a feladatát, nem jó irányba végezte a feladatát, akkor sokkal kisebb lesz a frusztrációja.
1: Tehát ne féljünk az Z-generációtól, csak és idézőjelben mondom, kultúraváltásra van szükség szerintem nagyon sok vállalatnál. Jól érzem?
2: Azt gondolom. Igen, ami nem egyszerű feladat, és egy pillanatig nem szeretném ezt a helyzetet úgy feltüntetni, hogy az Z-generációsoknak ebben nincs szerepe, nincs feladatuk, bizony nekik is tanulni kell, viszont a mi érdekünk, hogy jobban együtt tudjunk velük működni vezetőként, mi szeretnénk, hogy ők a mi csapatunkban aktív, hatékony, elkötelezett, lojális tagok legyenek, akkor nézzük meg, milyen módszerek és eszközök állnak rendelkezésre, és ne féljünk ezeket alkalmazni.
1: És nyilván a közös siker az csak velük együtt elérhető.
2: Igen, és néhány éven belül a vezetőink lesznek. Én egyébként várom személyesen, tudom, hogy sokan óvaintenek, de én várok egy olyan világot, ahol az ilyen szintű hatékonyság, a személyes határok meghúzása és az értékalapú működés az irányadó. Meglátjuk, hogy egyébként hogy tud működni majd a gazdaság ilyen tényezők mentén. Én minden esetre nagyon várom.
1: Legyen így. Én nagyon köszönöm ezt a rendkívül izgalmas kirándulást, és abszolút a felszínt kapirgáltuk, úgyhogy visszavárlak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál az Álláspontban. Önöknek pedig nagyon köszönöm, hogy bennünket hallgattak. Találkozunk legközelebb, és szerdán délután Álláspont itt a Spirit FM-en. További szép délutánt, jó rádiózást!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Az Alkotmány utcában lesz a miniszterelnök irodája. A hantavírus ellen nincs vakcina. Az Egyesült Államok és Dánia folytatja a tárgyalásait Grönlandról. Eső nem várható, 16-19 fok van. Jó napot kívánok, a Spirit FM legfrissebb híreit hallják 16 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Ahogy korábban jeleztem, nem költözöm be a Karmelita palotába. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Ez az épület eddig építési és közlekedési minisztériumként szolgált, írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök szerdán. Azt már hétfőn este a Karmelitában történt látogatásakor mondta, hogy a munkahelye a parlament közelében lesz Pesten. Az épület néhány lépésre található a parlamenttől, és szimbolikus, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz, írta Magyar Péter. A 24.hu információi szerint a Debreceni Javító Intézetben március végén egy nevelő bántalmazhatott egy rábízott fiatalt, és az ügyben büntető eljárás indult, az érintett munkaviszonyát pedig megszüntették. Gulyás Gergely fél éve, mielőtt a kormány a Szőlő utcai botrány hatására rendőröket vezényelt a javító intézetekbe, kijelentette, idézem, hogyha rendőr lett volna ezekben az intézetekben, szerintem akkor nem fordul elő. Most a szigor bevezetése után is történt bántalmazás. Fülöp Botond ügyvéd, azaz a vidéki prókátor lesz az ATV Egyenes Beszéd című műsorának szerdai vendége. Fülöp Botond korábban éveken át dolgozott Luxemburgban az Európai Unió Bíróságán. A vidéki prókátor az elmúlt időszakban az Orbán kormány egyik ismert kritikusa volt, és szerepe volt a kegyelmi botrány nyilvánosságra kerülésében is. Fülöp Botond a közösségi oldalán azt írta, soha nem vágytam az ismertségre, ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a bujkálás, mert nem tartom komoly emberhez méltónak, és mert szeretném a saját nevemmel közé tenni a gondolataimat, fogalmazott Fülöp Botond. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az MV Hondius óceánjáró hajó 40 napos útja során 3 utas meghalt, a vasárnapi kikötése óta több a hajón korábban tartózkodó személy tesztje pozitív lett. Az Egyesült Államok rendszeres tárgyalásokat folytat Dániával grönlandi katonai jelenlétének bővítéséről, állítja több a megbeszéléseket ismerő tisztviselő. A két fél közötti tárgyalások az elmúlt hónapokban váltak intenzívebbé. Amerika 3 új bázis megnyitását tervezi a terület déli részén, miközben azon dolgoznak, hogy megoldják azt a diplomáciai válságot, amelyet Donald Trump elnök váltott ki, amikor azzal fenyegetőzött, hogy erőszakkal elfoglalja Grönlandot. Trump célja, hogy megakadályozza Oroszország vagy Kína hódítását. Egy múzeum vagy galéria meglátogatása, illetve a kreatív alkotás olyan tevékenységek, amelyek lassítják az öregedést, állítják a University College London kutatói. Először sikerült összefüggést találni a művészeti tevékenységben való részvétel, a művészeti befogadás élménye és a jobb egészségi állapot a biológiai fiatalság megőrzése között, írja a kutatásról a kubit.hu. A brit vizsgálat 3500 felnőtt adatai alapján készült. Daisy Fancourt viselkedés kutató a Guardiannek azt mondta, hogy a művészetek biológiai szinten is pozitív hatással vannak az egészségre. A fátyol felhők mellett több órás napsütésre számítunk, csapadék nem valószínű. Csak keleten fordulhat elő kisebb zápor. Az északnyugati szél mérsékelt, délután nagyrészt 16-19 fok várható.
4: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: A gazdasági magazint hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok! Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és a hazai munkaerőpiac kihívásaival fogunk a legelején foglalkozni. Aztán még egy csomó mindenről beszélünk, arról is majd kicsit később, hogy lesz-e valóban gázolajhiány, hogy bezárnak-e a kiskutak, és így tovább. Rengeteg olyan téma van, ami mostanában kifejezetten borzolja a kedélyeket, és szerintem a HRS világban, meg a munkaerőtoborzó világban az új kormánynak az a döntése is, hogy átmenetileg, vagy ki tudja milyen időtartamra megtiltja a munkaerőimportot Magyarországra a harmadik országból. Göttlő Viktorhoz fordulunk, a VHC csoport ügyvezetője. Ez a VHC ugye az egyik legnagyobb toborzó cég külföldről is. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés az önök számára, és jó napot kívánok!
9: Üdvözöllek, szerkesztő úr, jó napot, üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok.
8: Szóval, hogy ha nem lehet munkaerőt hozni külföldről, akkor egyrészt ez persze a munkaerőtoborzó cégeknek is nehézség, de azoknak a vállalatoknak is valószínűleg, amelyek ideig foglalkoztatták őket.
9: Hát igen, ez így van. Azért itt a vendégmunkásokra vagy a külföldi munkaerőre azért úgy kell gondolni, mondok egy példát, mert ugye közeleg a nyár, hogy képzeljünk el mondjuk egy barackfát, amin megérik a barack, és így elkezdenek meghajolni az ágai, igaz? És hogyha egy gondos gazda mit csinál, hát ő nem fogja megvárni, amíg letörnek az ágak, hogy jövőre már ne legyen semmi barack, hanem alátámasztja ezeket az ágakat. és a külföldi munkaerő, ez jelenleg ezt csinálja a magyar munkaerőpiacon, hogy a meglévő 4,7 milliónyi munkahelyünket, a magyar munkahelyeket megvédi, alátámasztja az a kb. 100 ezer külföldi munkavállaló, aki itt van velünk az országban és dolgozik.
8: Azt lehet-e látni, hogy hol lesznek a korlát? Határa, hogy honnan lehet hozni. Nyilván, hogyha valaki Ukrajnából, Erdélyből, Szlovákiából hozna munkaerőt, nem túl valószínű, de ők, velük könnyebben boldogulunk, mint hogyha a Fülöp-szigetekről jönnének újra.
9: Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye jól mondja szerkesztő úr, hogy a környező országokból, aki már itt Magyarországon ki akarta próbálni magát, az elmúlt évtizedben már kitudta, mert a szabályozások megengedték, hogy az ázsiai országokból, a Fülöp-szigeteki pedig egy olyan náció, a filippínok, aki kiválóan beszél angolul. Tehát a magyar munkaerőpiacon az, hogy nekik megvan ez a kompetenciájuk, nagyon könnyen beilleszthetővé teszi őket ezáltal.
8: Ha nem jöhetnek külföldről munkavállalók, mely szektorokban, a mezőgazdaságon túl okoz ez majd gondot?
9: Hát az a nagy helyzet, hogy ez mindenhol. Tehát, hogy a vendéglátás, mezőgazdaság, agrárium, gyártócégek, termelőcégek, logisztikai cégek már országban, már nagyon sok helyen dolgozik harmadik országbeli munkavállaló, és hát nyilván ez egy olyan helyzet, most nem akarok megsérteni senkit, de egy ilyen fölfüggesztés pont, amikor az első negyedéves gazdasági GDP adatok ilyen jól is alakultak, kb. Ez egy olyan intézkedés lenne, ha ez tényleg lesz, mint hogyha azt mondanánk, hogy figyeljetek magyar strandok, akkor most jön hamarosan a nyár, de mondjuk engedje le mindenki a vizet a medencéből. Tehát, hogy egy ilyen abszurd helyzet alakulna ki a magyar munkaerőpiacon, ami szakmailag nem indokolt jelenleg egyébként.
8: Akkor vajon milyen magyarázatot lát a döntés mögött mégis? Ha egyáltalán lát valamit ilyet kívülről?
9: Hát, szerkesztő úr, én nem vagyok személy szerint politikus, szerintem erről a kérdésről őket kéne megkérdezni, valószínűleg a választ ők tudják megmondani.
8: Jó, mert akkor kérdezek mást, aztán majd talán tőlük is megkapjuk erre a választ egy kicsikét később. Azt mondja a vendéglátó ipar képviselete, itt különféle ez irányú megszólalásokkal lehetett találkozni az elmúlt időszakban, hogy nagyon komoly a nyári idény hiány, hogyha a szakácsokat, a pincéreket, általában a vendéglátóipart tekintjük. Igen. És hát van egy általános hiány is, például kevés a cukrász, kevés a szakács, és így tovább, és így tovább. Ezen a munkaerőpiac maga miért nem tud javítani, változtatni, mert ez egy visszatérő probléma.
9: Ez sajnos visszatérő, és ez az a helyzet, hogy nagyjából így marad az egész munkaerőpiacnak a gyökere, a demográfiai okok. Ugye most azt kell tudni, hogy Magyarországon éves szinten olyan 80-90 ezer gyerek születik, és olyan 110-120 ezer ember hal meg éves szinten. Tehát éves szinten olyan 30-40 ezer fővel fogyunk, már évtizedek óta. És ezek a meg nem, vagy hát ahogy kevesebben vagyunk, kevesebb gyerek megy az iskolába, kevesebb lesz a szakképzett munkavállaló, amióta megnyíltak a határok, lehet külföldre menni dolgozni, gondolok itt 2004 EU-s csatlakozás, és hogy ez nem fog változni. Tehát, hogy a munkaerőpiacon ez egy alap probléma, hogy demográfiai okokból fogyunk, és több a nyugdíjba menők száma, mint a pályakezdők száma. Hát az iparágakat ez meg mindegyiket érinti, tehát a vendéglátás, turizmust egyértelműen, a gazdaság minden egyes részét.
8: A képzés oldalán...
9: Most egyértelműen a gazdaság minden egyes részét.

0: honfitársunk dolgozik, jelentős részük határmenti ingázó, és hát nyilván ott pont ezekben a szakmákban tudnak jól elhelyezkedni, ami Ausztriában hiány szakma. Magasabb bérek vannak, és hogy innen indulunk. Ugye Magyarországon a munkáltatóknak még abban is fel kell zárkózni a bérek mellett, hogy most meg már egyáltalán nem mindegy, hogy szólok egy kollégához, rámordulok, mert lehet, hogy akkor holnap ő már nem is jön dolgozni, vagy kedvesen, megfelelő módon kommunikálok a beosztottjaimmal. Tehát nagyon oda kell rá figyelni, hogy ne menjenek el az emberek.
1: És hát akkor itt van még ugye a pénzkérdés, nyilván, ami egy alapkérdés, hogy az ausztriai ajánlattal valahogyan tartani kell a lépést. Egyébként, hogyha a munkaerőpiac egészét nézzük, és ellépünk egy kicsikét a vendégmunkások és a nyári szezon kihívásaitól, az, hogy a környező országokban, Euróban kifejezve bizonyos szektorokban ténylegesen jobban lehet keresni, meg nagyon komoly elszívó hatással jár a hazai munkaerőpiacon?
0: Igen, hát inkább a nyugati országokat mondom, mert azért nyilván Szlovákiában, független attól, hogy ott euró van, ott nincs akkora bérkülönbség, hogy magyarok tömegével átmennének dolgozni, Horvátországban sincs, Szlovéniában sincs. Ugye ezeket az országokat azért említem, mert mindegyik országban van, a cégünk működik, tehát hogy rálátásunk van az ottani helyi munkaerőpiacokra, és hát azt kell látni, hogy a környező országok is, hadd mondjak kettő, vagy egy példát, kettőt, hogy például egy 3,8 milliós Horvátországban 160 ezer a vendégmunkások száma, míg egy 9,8 milliónyi honfitársunk Magyarországon itt 100 ezer, Szlovákiában 100 ezer a lakosság szám, ott is 100 ezer külföldi dolgozik. Ausztria, akkora, mint Magyarország, 8,7 milliós népességgel, 980 ezer a külföldi munkavállalók száma Ausztriában.
1: Hát ez nyilván feladja a hazai munkaerőpiac számára is a leckét elég jelentősen. Itt most a következő időszakban nyilván rengeteg lépés jön el majd az új kormány gondolkodás módjából fakadóan. Hogyha önöket, szakembereket bevonják, önöknek van konkrét kérésük, hogy hogyan kellene, mint kéne változtatni?
0: Igen, tovább megyek, nem csak nekünk, mint magánmunkaerő szolgáltató munkaerő közvetítő cégeknek, hanem azoknak a vállalatoknak, több száz vállalat, akiket mi kiszolgálunk, teljesen egyértelmű irányvonalakat fogalmaznak, meg van szakmai véleményük, és ezeket a szakmai véleményeket egyébként mi szeretnénk is becsatornázni az új kormány döntéshozóihoz, hogy olyan döntések szülessenek, ami tovább tudja növelni a magyar GDP-t, illetve a következő negyedéves magyar eredményeket, magyarországi eredményeket.
1: Van konkrétum, amit ön például tudna említeni?
0: Hát nyilván a szabályozással kapcsolatban vannak meglátások, hogy ezt nem felfüggeszteni kell elsősorban, hanem jobban akkor szabályozni, szigorítani. Csak ugye azért nehéz jelenleg most még a szakmának konkrétumokat mondani, mert nem értjük a döntéshozóknak az álláspontját, hogy mi a problémájuk, és hogy csak egy, hadd mondjak még egy példát, mi most szakmabeliként, munkaerőpiaci szolgáltatóként mi azt látjuk, hogy most egy olyan, mondom a példát, egy olyan autópálya építési szakaszt mondott ki, kommunikálta az új kormány, hogy akarok építeni egy új autópályát, és ezért a meglévőt lezárom. De hát nem így szoktunk autópályát építeni, úgy szoktunk autópályát építeni, hogy a régén hadd menjen a forgalom, közben építem az újat, és majd átterelek mindenkit az újra. Tehát az, hogy valamit megállítani, felfüggeszteni a nyár kellős közepén, a szezon kellős közepén, pláne egy olyan helyzetben, amikor jók a Q1-es első negyedéves magyarországi adatok, ez azért, hogy mondjam, itt szakmailag az ember ilyenkor nem kap szikrát, hogy ez most mi. Nincs szakmailag értelme.
1: Hát ha, nézzük meg, hogy mi a célja, valamit előbb-utóbb erre nyilván mondani fog a kormányzat, hogy miért tette és milyen céllal, és akkor utána beszéljünk akár mi újra arról, hogy ehhez mit szól, meg hát lássuk, hogy mit szól hozzá a szakma, meg a munkaerőpiac. Götl Viktor, a VHC csoport ügyvezetője volt a vonalban. Viktor, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, kellemes délután hallgatóknak, viszontlátásra.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Vannak itt érdekes hírek benzin gázolaj ügyben, ennek is utána járunk, annak is, hogy mi a gondjuk a független benzinkutasoknak, mert hogy az ő szövetségük egy nyílt levélben fordult a leendő kormányhoz, ami most már nem is leendő, mert megalakult. Úgyhogy a holtankolyag.hu ügyvezetőjéhez, Bújdos Eszterhez fordulunk, mint általában ilyen ügyekben mindig. Jó napot, Eszter!
3: Üdvözlöm, és hallgatókat is.
2: Szóval akkor kezdjük a végével, vagy hát ahogy felsoroltam épp az elejével, hogy lesz-e gázolaj, meg lesz-e benzin. Az a hír, hogy elfogynak a stratégiai tartalékok, az mennyire veszélyes, hogyha első hallásra halljuk nagyon, de vajon tényleg arról szól-e a hír, hogy nem lesz gázolaj?
3: Az, hogy nem lesz gázolaj, az olyan formában nem igaz, hogy maga a termék az létezik, viszont az, hogy a stratégiai készletből elérhető gázolaj nem lesz, az már egy valós információ. Hogy kell ezt érteni az egyszerű laikus tankolónak? Úgy, hogy üzemanyag az van, viszont a MOL csak olyan üzemanyag, úgymond típus tud biztosítani jelenleg a nagykereskedelmi vonalon keresztül, tehát a benzinkutaknak, amit ők és nélkül védett nagykereskedelmi áron vesznek meg, és aztán adnak el. Tehát egy benzinkút megveheti a benzint 595 forintért a MOL-tól, 615-ért a gázolajat a MOL-tól, és ugyanennyiért kénytelen tovább értékesíteni. Tehát van fizikálisan gázolaj, meg benzin is, de nyilván egyik benzinkút, egyik kereskedelmi egység se kényszeríthető arra, hogy ár és nélkül értékesítsen veszteséggel.
2: Tehát van, ahol lesz, van, ahol nem lesz, ott nem lesz, ahol nincs haszna, vagy nem bírja tovább a benzinkutas finanszírozni.
3: Így van, és napról napra jönnek az infók azzal kapcsolatban, hogy éppen melyik úton vezetnek be újabb korlátozásokat, vagy hirdetnek, ha nem is üzemszünetet, de nyilván 48 óránál tovább nem lehet, 48 óránál tovább, ha valaki nem értékesít üzemanyagot, akkor üzemszünetet kell hirdetni. Most, hogy ez turpisság, nem turpisság, akkor lehet, hogy 47 órán keresztül nem lesz nyitva, de utána újra kinyit. Vagy azt mondja, hogy egy liter gázolajat eladok egy nap. Korlátozni lehet, tehát azt a jogszabály nem tiltja, de azt gondolom, hogy az elmúlt két hónap is igen megterhelő volt a benzinkutak számára a védett áras rendszer fenntartását tekintve anyagilag. Azt gondolom, hogy ők ebben megint csak elfogytak, és hát mielőbbi döntés vagy valamiféle lépésnek kéne történnie ahhoz, hogy a védett áras rendszer vagy átalakításra kerüljön, vagy megszüntetésre.
2: Nézzük, hogy ezek összefüggésében, mert hogy nem másról szólt ez a nyílt levél is, mit remélnek ettől a szövetség tagjai?
3: A szövetség nem szeretne más, csak azt, hogy egy olyan szakmai egyeztetés történjen az új kormány részéről, ahol nem csak kizárólag a MOL-lal tárgyalnak, hanem van egy Magyar Ásványolaj Szövetség, van egy Független Benzinkutak Szövetsége, tehát itt lehetne olyan érdekképviseletekkel szakmai alapon egyeztetni, ahol nem csak arról kap az új gazdasági miniszter információt, hogy a MOL ezt meg tudja oldani, és minden rendben van, hanem lássa az új miniszter azt is, hogy hogyan működik, hát kell, hogy lássa a kapitány úr azt, hogy hogyan működik a magyar üzemanyagpiac, és nem csak az 5-600 MOL benzinkút van Magyarországon, akik az ellátást biztosítják, hanem a 2000 benzinkútnak a jelentős része az éppen nem a MOL helyzetét tudja produkálni, vagy rekonstruálni a jelenlegi helyzetben.
2: Hát ha valaki tudja, hogy ez a terület hogy működik, remélhetőleg az éppen kapitány István, úgyhogy jóhoz fordulnak és jobban bíznak, de azért itt vannak más dolgok is. Tehát volt például a korábban az előző kormány által megígért támogatás kérdése. Azokat megkapták a kutak?
3: Nem. Tehát az utolsó pillanatban ott a választások környékén nem került rá a végleges aláírás erre a 20 forintos támogatásra, úgyhogy csak és kizárólag ez a 35 forintos úgymond biztosított védett ár, és az az, ami úgymond megmaradt a kutaknak ebben a rendszerben, de az is a rendszer legelején még egy ilyen utólagos jóváírással, tehát ez azt jelentette, hogy a benzinkút előre megfinanszírozta magának azt az üzemanyagot, és mondjuk a MOL rá egy hónapra írta jóvá azt a különbözetet, ami úgymond hát nagyjából helyek közel fedezte a költségeit, de nyilván nyereséget egyáltalán nem termelt.
2: Hogyha kiesnek a független kutak a piacról, önök azt írták ebben a közleményben, hát egészen pontosan ugye a szövetség, hogy ellátásbiztonságot és fogyasztói érdekeket is veszélyeztet. Vannak olyan térségek, ahol a nagy kutak nincsenek jelen?
3: Hogyne. Tehát a vidéken ez teljesen egyértelműen látszik, hogy ott leginkább a magán KKV vállalkozások működnek, vagy azok a kisebb néhány kútból álló hálózatok, akik már akár Somogy megyébe, akár a Nyírségbe, tudjuk nagyon jól, hogy akár már másfél hete nem tudnak gázolajat értékesíteni, mert nem kap stratégiai készletet, vagy éppen 5 vagy 10 literre korlátozza a napi tankolható mennyiséget egy autós számára. Úgyhogy ezek szépen be fognak várhatóan gyűrűzni. Kérdés az, hogy időben mikor, és mikor indul el úgymond egy pánikvásárlás a lakosság részéről. De ez a pánikvásárlás az a baj, hogy már azért hetek óta érezhető. Tehát, hogyha nem is olyan drasztikusan még, mint 2022-ben, amikor a zárstopp kivezetése előtt láttuk a sorokat a benzinkutakon, de ez az extrém fogyasztás, mintha nem lenne holnap, ez napi szinten érzékelhető a benzinkutakon. Mindegy, hogy most 5,95 a benzin és 4,80. Azt mondtuk, hogy ez védett ár, akkor tök jó, olcsó, és akkor tankoljon, amennyi a csövön kifér. Hát, Ez a legrosszabb, ami most jelenleg történhet. Nyilván, hogyha ez nagyobb ütemet vesz ez a tankolási hajlandóság a lakosság részéről, akkor nyilván ez sokkal hamarabb fog begyűrűzni, és a MOL szintén nem fogja tudni logisztikába ellátni vagy megoldani azt a fajta ellátásbiztonságot a saját kútjain, ami mondjuk hozzájuk betódul plusz keresletként, amiatt, hogy mondjuk a fehér kutakon már nem tudnak az emberek tankolni.
2: Mert ráadásul ezt már láttuk.
3: A forgatókönyv az ugyanaz lehet. Hogyne. Tehát ugyanaz lehet a forgatókönyv, mint 2022. november végén, decemberében.
2: Még egy utolsó kérdés, nem tudom erre mennyire lát rá, ugye a mezőgazdasági vállalkozások számára ez a tavaszi időszak, ez a rengeteg munkaidőszaka, és aztán közeledik a nyár, ami meg a betakarításé. Ők bespájzoltak-e gázolajból, amivel mondjuk az ő traktoraik és különböző gépeik mennek? Vagy ugyanúgy a kiskúttól várnák, amelyik meg mondjuk adott esetben épp zárva?
3: A mezőgazdászok és azok a logisztikai cégek is, akik rendelkeznek tartálykapacitással, nagyon sok esetben már az őszi betakarítási munkákra is betartalékoltak és készleteztek, és most is napról napra az a stratégiájuk, hogy folyamatosan a legmagasabb szinten tartják a gázolaj készleteiket, hiszen folyamatosan ott lóg a levegőbe, hogy kivezetésre kerülhet a védett ár, illetve nem túl rózsásak a kilátások így a közel-keleti helyzet kapcsán. Tehát egyre inkább azt látjuk, hogy be kell rendezkedni majd erre a 100 dollár körüli hordonkénti olajára, ami nyilván feltételez majd egy mostaninál magasabb gázolajárat.
2: Köszönöm szépen. Bujdos Esztert hallották, a holtankoljak.hu ügyvezetőjét. Ugye a műsor első két beszélgetése milyen érdekes, arról szólt, hogy az új kormányt milyen gondok nyomják és nyomasszák, és egyébként pedig, hogy az adott szektor milyen nehézségekkel küzd. Az előbb a munkaerő toborzása, külföldi munkaerő behozatalának kérdése, itt a független benzinkutaké. Hát a következő beszélgetésben pedig megnézzük, hogy egyébként meg milyen gazdasági elképzelései vannak az új kormánynak. Úgyhogy így folytatjuk.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Budakeszi úton a tűzoltóságnál. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a József körúton a Blahalújza tér felé, az Üllői út után a belső sávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Irinyi József utcában kifelé a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig és az Erzsébet hídnál északra, a Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között, valamint a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé és tovább a Károly körúton. Lassú az előrejutás a 6-os főúton kifelé az M0-es csomópont előtt, a Budafoki úton és a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. A 2. kerületben a Zöldkő utcában a Zöldkert útnál útszűkület nehezíti a közlekedést ma napközben, mert csatornát javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Gazdaságpolitikai fordulatot ígér az új miniszter Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza pedig meghallgatta, elolvasta, hogy miket mondott, hogyan nyilatkozott a bizottsági meghallgatásán a parlamentben Kármán András. Regős Gábor, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: A legfontosabbak, amiket tudunk, hogy a Tisza kormány visszaállítja a katát, kivezeti a különadókat, bevezeti az eurót. Ezekről beszélünk nagyon sokat, de hát nyilván itt sok-sok apróság is van még ezeken túl is.
3: Így van, illetve hát ugye azért ezeknél is az ördög még sok helyen a részletekben rejlik. Ugye az eurót bevezetés célkitűzését hallottuk, de például ugye a katánál még nem tudjuk a részleteket, milyen szabályok szerint, milyen adómértékkel, mikortól, hát ez valószínűleg már nem az idei évnek a története lesz, inkább a jövő évé, tehát azért a részleteket még várjuk, de szó volt ugye személyjövedelemadó jóváírásról, mediánbérig, szó volt vagyonadóról, tehát azért elég sok minden elhangzott már most.
2: Azok a bejelentések, amelyeket már konkrétumként kezelhetünk, azok mennyire tűnnek a mostani gazdasági helyzetben megalapozottnak, illetve mennyire szükséges hozzá új források megtalálása?
3: Többnyire azért ezek inkább adócsökkentések, mint adóemelések. Ugye adóemelés az leginkább a vagyonadót jelenti. Ugye az SZIA-nál, ha jól értelmezem, ott nem több kulcsos adóról van szó, hanem adójóváírásról. Ugye a kettő között talán annyi a fő különbség, hogy nem lép be egy magasabb kulcs, tehát ott csak csökken a mediánbérig az adóteher. Eznek nyilván azért van egy költségvetési vonzata, Ugye szóba került az áfa csökkentése ezeknél a bizonyos egészséges élelmiszereknél, hát talán ide a zöldséget, gyümölcsöt biztosan érthetjük, nem tudjuk, hogy még mit. Hát ugye ahol van lehetősége a költségvetési mozgásteret megteremteni, az talán inkább a kiadási oldal. Hát itt azért van, lehet mit lefaragni, ezt sem látjuk azért még pontosan, hogy mi, hol mennyit. Ugye ami még fölmerült, az a vállalati adózás átalakítása, tehát a különadók fokozatos kivezetése, tehát itt azért a fokozatoson van egy hangsúly, vagy legalább mérséklése, tehát nem minden a következő két hónapban fog megtörténni, de még csak nem is 2027-ben, illetve a vállalati adóterhelés egyenletesebbé tétele. Itt ugye most nagyon sok kedvezmény van, amivel a vállalatok élhetnek, vagy a vállalatok egy része élhet, és persze én is.
2: Itt igazából például egy nagyon komoly vita lesz a parlamentben az előző kormány képviselői és az új parlament tagjai között a költségvetés állapotáról. Az, hogy a 2026-os költségvetés milyen állapotban van, arról azért lehet egy sejtésünk, hogyha tudjuk azt, hogy mondjuk a tervezett költségvetési hiány több mint 90%-át az első négy hónapban eltapsolták. De ebből az is következik, hogy kell egy új költségvetés erre az esztendőre, azt vajon megszorítások nélkül hogyan lehet végigcsinálni, illetve milyen bázist jelent ez a 2027-esre, amit meg októberre ígér az új kormány?
3: Ugye hát a költségvetési számokon lehet vitatkozni, de hát ugye azt tudjuk, hogy mennyi az első négy havi hiány, sok, 3850 milliárd forint, sosem volt ekkora. Ugye ez az éves megemelt hiánytervnek 70,7%-a, az eredetinek 93%-a, ugye az eredeti az, ami a költségvetési törvényben szerepel, a megemelt meg az, amit itt barkácsként bejelentettek. Ugye elhangzott miniszterelnök úr részéről egy 6,8%-os szám, hogyha nem változik semmi, akkor ennyi lenne a hiány, ez nagyjából reális egyébként. Hát azért számítok arra, hogy kiadási oldalon lesznek olyan tételek, amit megvágnak. Ugye pontos számokat vagy tételeket még itt sem látunk. Nyilván itt azért az első lépés az, hogy akkor átnézik, hogy hogyan is állunk, tehát azért a főszámok mögött a részletek is fontosak. Ugye jövő évet tekintve azért van olyan tétel, ami nincs, például ilyen a fegyverpénz, ami azért nem egy elhanyagolható tétel, hiszen 450 milliárd forintról beszélünk. Ugye kérdés, hogy akkor az eddigi mondjuk 13.-14. havi nyugdíj megmarad-e, ugye az ígéretek szerint igen. Illetve látunk már most egy másik nagyon fontos spórolási lehetőséget, ezek pedig a kamatkiadások. Itt ugye már tavaly is volt egy csökkenés, 3,9% volt GDP arányosan a korábbi 5%-hoz képest, de ugye tudjuk nagyon jól, hogy a hozamok azért jelentősen csökkentek a választások óta, tehát olcsóban lehet majd finanszírozni vélhetően az államadóságot, ugye a kockázati prémium egy része kiárazódott, tehát ez is egy megtakarítást jelent majd a költségvetésnek.
2: Lesz dolog bőségesen, és hát akkor még nem is beszélünk arról, hogy ahhoz, hogy 2030-ban az eurót be tudjuk vezetni, ahhoz nem csak ez az esztendő lesz dolgos, hanem a következő évek is, hiszen ott a Maastrichti követelményeket igen rendesen be kellene tartani, vagy legalábbis láttatni kellene, hogy az irány jó.
3: A Maastrichti kritériumoknál, hát ugye érdemes talán beszélni az inflációról, a hosszú hozamokról, illetve a költségvetésről. Nyilván a költségvetéshez kapcsolódik az államadósság. Ugye az infláció az most egyébként nem olyan rossz, tehát hogyha marad ez a fegyelmezett monetáris politika, erősödő forint, még esetleg Iránban is helyreáll a helyzet, és lesz egy normalizáltabb olaját, akkor azért itt nincs akkora gond. A hosszú hozamok ugye most sokat jöttek lefelé, már talán olyan sokat nem is kell lefelé jönniük. Ugye ami kérdés, ez a költségvetési hiánynak a jelentős csökkenése, ez az, ami talán a legnehezebb feladat. Ugye, hogyha ez megvan, akkor azért az államadósságot már csökkenő pályára lehet állítani.
2: Legyen úgy, és akkor legyen minden jó. Mert hogy azt gondolom, hogy ha ezek a kritériumok ezek teljesülnek, az egyúttal azt is jelenti majd, hogy a magyar gazdaság egészségesebb állapotban van. Ezt jól érzem?
3: Így van, ugye azért sokat beszélünk az euróbevezetésről, sokat beszélünk, hogy vannak ezek a kritériumok, de nem az euróbevezetés miatt kell rendbe lenni a pénzügyeinknek. Persze feltétel, de az, hogy ne adósodjon el nagyon az állam, ne legyen magas az infláció, ez nem az euróbevezetés miatt fontos csak, ez azért fontos, hogy jól működjön a gazdaság, ne legyenek egyensúlytalanságok.
2: Köszönöm szépen, örülök, hogy tudtunk beszélni. Regős Gábort hallották, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát.
3: Köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És akkor a választás után a vállalkozások, amelyek lehet, hogy kivártak az elmúlt hetekben, hónapokban, nem tudták, hogy mi lesz, és hogyha lesz valahogyan, akkor az ő vállalkozásukat hogyan érinti. Marad minden úgy, ahogy eddig ment, vagy adott esetben minden a feje tetejére áll, egy új gazdaságpolitika egészen más terepet kínál számukra is. Kassa Tamás a vonalban, aki lezárási specialista, és hát ebből az következne inkább, hogy egy cég működésének befejezéséről beszélnénk, pedig egyébként meg nem erről fogunk. De vajon ezt jelenti-e az ön munkája? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, néhányan szokták ezt mondani, mert sajnos tartottam egy-két olyan cégnél tréninget, ahol alapvető etikátlanságok vagy hiányosságok derültek ki a tréning során, és így felrobbant a cég, de sajnos ez nem nekem volt közöm, hanem a meglévő dolgoknak.
1: Csak a felszínre hozta, igaz?
2: Igen, így van. A lezárási specialista azt jelenti, hogy az értékesítésnek a vége, hogy hogyan maradjon nálunk a pénz, hogyan tudjuk elérni, hogy ránk figyeljenek, velünk értsenek egyet, és nálunk költsék el a pénzt. És hát ugye a múltat is le kell zárni, és innen van az újratervezés, hiszen az ügyfeleimnek a 30%-a az magánszemély, aki jobban ki akar állni magáért, vagy karrierbe akar előre menni. Egy másik 30% értékesítő, aki többet akar keresni, és a maradék az olyan cégvezetők, akik nőni akarnak. És ugye itt a lezárás, ez most ilyen általánosabb értelemben lesz, hogyan tudjuk lezárni a múltat, mert leginkább arról beszélgetünk, hogy el kell engedni a rossz működést, esetlegesen a rossz kapcsolatokat, vagy a múltbeli kudarcokat, de az, hogy elengedjük, az nem jelenti azt, hogy ne jöjjenek vissza, főleg, ha egy rossz mintába kerültünk bele, vagy egy sikeres mintából lesz egy olyan minta, ami mókuskerékké válik, és ez igazából azt jelenti, hogy ezeket kell lezárni, különösen úgy, hogyha teljesen átalakul a gazdaság. Ugye még nem tudjuk, hogy jobb lesz, vagy rosszabb, de reméljük, hogy jobb.
1: Ha jól sejtem, azzal is szokott foglalkozni, hogy milyen üvegplafont helyez saját maga számára a vezető egy-egy cégnél, tehát amikor mindent egymaga akar csinálni, mindenről ő akar dönteni, és mindent ő akar jobban tudni, az egy idő után a fejlődés lehetőségét zárja ki. De ebben az esetben, amikor minden forrong és minden változik, mégis a vezetők nagy része úgy gondolja, hogy nála van a legjobb helyen minden ügynek a kezelése. Tévednek?
2: Nagyon-nagyon jó a kérdés, ezért is örülök, hogy önnel csináljuk ezt a riportot, hiszen az újratervezésben, lezárásban ön profi, hiszen teljesen eltérő területeken is sikerült hitelesnek maradnia, és mindig az élvonalban maradni.
1: Na tessék, hát, erre nem számítottam, köszönöm.
2: Hát, ami igaz, az igaz. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jól látja a font, általában a cégvezetőnek a zsenialitása alakítja ki, ugye ami először szabadság egy régi dologra, vagy dologból kilépve, vagy egy újat csinálva, aztán ez lesz a mókuskerék, vagy az üvegkalitka. Mondok egy példát, egy hölgyel, aki egy nagyon jó céget vezetett, megnéztük, hogy egyébként ő mire képes, mennyire zseni, és azt vettük észre, hogy azért nem tudta eddig átadni egy ügyvezetőnek, ugye tulajdonosként egy ügyvezetőnek a munkáját, mert igazából ő 6 különböző feladatot látott el, és erre 6 különböző embert kellett felvenni, és 6 különböző fizetést kellett neki kifizetnie, ugye amit évekig nem mert meglépni, de amikor ezt világosan elétártam, hogy ez az egyetlen egy út, akkor a cég után egy soha nem látott fejlődésnek indult, annyira, hogy akár félvéssel tudott menni utána külföldre.
1: Ebből például nekem az is következik, hogy az nagyon nem mindegy, hogy választom meg a munkatársakat, és hogy ne olyanokat akarjak, amilyen én vagyok, mert akkor ugyanott fogok tartani. Olyat akarjak, akiben látom azt, hogy van benne potenciál, tehát van neki saját elképzelése is.
2: Ez teljesen így van, sőt én még tovább megyek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ugye ahogy kialakítunk egy működést, mondjuk úgy, hogy a régi én, mint tulajdonos kialakított egy működést, és ehhez keresett partnereket, ezek az emberek beleszoknak 5-10 év alatt egy működésbe, és sajnos azt tapasztaltuk, hogy nagyon nehéz őt átállítani egy következő szintre, vagy egy vezetői működésre, és sajnos ahhoz, hogy szintet váltson a cég, arra van szükség, hogy embercserékkel jusson előre.
1: Ez is érdekes. És hát most akkor visszakanyarodva az első lépéshez, most amikor itt tényleg úgy tűnik, hogy egy csomó minden változik, bár jelen pillanatban ugyanabban a keresztmetszetben dolgozik minden cég, mint az elmúlt hetekben, csak legfeljebb nem azok veszik fel a telefont, vagy nem veszik fel a telefont, akik korábban felvették. Szóval ilyenkor kapkodva előre rohanni, vagy most jön az a stratégiai türelem, amire egyébként a korábbi miniszterelnök oly gyakran hivatkozott?
2: Én azt gondolom, hogy pont a kettő közötti arany középutat kell megtalálni, tehát hogy tartsuk meg azt, ami eddig esetleg működött, de nézzük meg azt, hogy most hogyan lehet ugye ebbe az időszakba bátornak lenni, különösen azért, mert a legtöbben inkább kéziféket húznak be ebbe a helyzetbe, így most van lehetőség arra, hogy üzletileg a következő egy évet megalapozzuk, hogyha egy olyan újratervezést tudunk csinálni, illetve a munkatársakat rá tudjuk venni arra, hogy ne azzal töltsék az idejüket, hogy jaj, mi lesz, hanem hogy tényleg lássák meg azokat a lehetőségeket, vagy nincs piacokat, amikkel esetleg eddig nem voltunk aktívak. Tehát én azt mondanám, hogy független attól, hogy mi volt eddig, az emberek jóba vagy rosszba, ugye ki mibe szokott bele, és most ez nem szabadna, hogy meghatározza a következő 2-3 évet, hanem megint neki kell állni dolgozni.
1: Ez lett volna a mondat vége, csak éppen akadozik a vonal, úgyhogy így köszönök el öntől köszönve, egyúttal megköszönve a tanácsokat. Kassza Tamást hallották, lezárási specialistát itt a Spirit FM több-kevesebb című műsorában, a Gazdasági Magazin legvégén. Holnap jövünk újra, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyag csarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Az Alkotmány utcában lesz a miniszterelnök irodája. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. Trump 9 év után újból Kínába látogatott. Ma sokat süt a nap, 16-19 fokos csúcshőmérséklet a jellemző. Május 13-án 17 órakor köszönti Önöket a Spirit FM hírszerkesztője Németh László. Ahogy korábban jeleztem, nem költözöm be a Karmelita palotába. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Ez az épület eddig építési és közlekedési minisztériumként szolgált, írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök szerdán. Azt már hétfőn este a Karmelitában történt látogatásakor mondta, hogy a munkahelye a parlament közelében lesz Pesten. Az épület néhány lépésre található a parlamenttől, és szimbolikus, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz, írta Magyar Péter. Fülöp Botond ügyvéd, azaz a vidéki prókátor lesz az ATV Egyenes Beszéd című műsorának szerdai vendége. Fülöp Botond korábban éveken át dolgozott Luxemburgban az Európai Unió bíróságán. A vidéki prókátor az elmúlt időszakban az Orbán kormány egyik ismert kritikusa volt, és szerepe volt a kegyelmi botrány nyilvánosságra kerülésében is. Fülöp Botond a közösségi oldalán azt írta, soha nem vágytam az ismertségre, ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a a bujkálás, mert nem tartom komoly emberhez méltónak, és mert szeretném a saját nevemmel közé tenni a gondolataimat, fogalmazott Fülöp Botond. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. Szojva település közelében ért célba egy Shahid típusú öngyilkos drón. A légiriadókat jelző térkép szerint drónok tartanak Munkács, Ilosva, Huszt és Alsó-Kalocsa irányába is. Oroszország délelőtt indított nagyszabású, elhúzódó légicsapás sorozatot ukrajnai területek ellen. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. Kuvaitban őrizetbe vették az iráni forradalmi gárda 4 tagját, akik a gyanú szerint be akartak szivárogni az arab országhoz tartozó Bubján szigetre, hogy ott ellenséges akciókat hajtsanak végre, jelentette be a kuvaiti belügyminisztérium, hozzátéve, hogy 2 másik illegális behatoló elmenekült, írja az MTI. A tárca tájékoztatása szerint a biztonsági erők egyik tagja megsebesült a beszivárgókkal kibontakozott összecsapás során. A gyanúsítottak azt vallották, hogy halászhajón akarták a szigetet megközelíteni. Sajtóforrások szerint az embereket május 1-én fogták el. Megérkezett Donald Trump, amerikai elnök Pekingbe, hogy fajsúlyos dolgokról tárgyaljon kínai kollégájával, Xi Jinpinggel. A 2 napos látogatás során a vámok, a technológiai verseny, az iráni háború és Tajvan szerepel a 2 szuperhatalom napirendjén. Trump, aki az Egyesült Államok legutóbbi elnökeként 2017-ben utazott Pekingbe, ma egy erősebb, határozottabb Kínába tér vissza, amely stabil, globális hatalomként szeretné feltüntetni magát. Egy múzeum vagy galéria meglátogatása, illetve a kreatív alkotás olyan tevékenységek, amelyek lassítják az öregedést, állítják a University College London kutatói. Először sikerült összefüggést találni a művészeti tevékenységben való részvétel, a művészeti befogadás élménye és a jobb egészségi állapot a biológiai fiatalság megőrzése között, írja a kutatásról a kubit.hu. A brit vizsgálat 3500 felnőtt adatai alapján készült. Daisy Fancourt viselkedés kutató a Guardiannek azt mondta, hogy a művészetek biológiai szinten is pozitív hatással vannak az egészségre. A fátyol felhők mellett több órás napsütésre számítunk, csapadék nem valószínű. Csak keleten fordulhat elő kisebb zápor. Az északnyugati szél mérsékelt, délután nagyrészt 16-19 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
10: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Cserdi Zsolt szerkeszti, Rónai Egon vagyok, és Pöltl Ákossal indítjuk a mai műsort, és a kínzó kérdéssel, hogy mit csináljunk a gyerekkel, ha nem tudjuk kivenni a kezéből a mobiltelefont. Az Ifjúság Kutató Intézet családbiztonsági szakértője a vonalban. Ákos, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, Egon, üdvözlöm a hallgatókat is.
10: Hát jön majd a nyári szünet, a nap egy részében lehet, hogy nem is látjuk a gyereket, mert ki megy a dolgára, a gyerek meg otthon van, és egész nap nyomkodja a telefont, ezt simán el tudjuk képzelni, mert bármelyikünk gyereke erre egész nap képes lenne. Igazából azt szokták mondani, hogy kínáljunk neki más programot, de könyörgöm, mit, amikor a telefon az maga a világ számára.
11: Hát ez így van, és a nyár azt is szoktuk mondani, a nyár az egy nagy kihívás, meg egy nagy lehetőség is egyben ebből a szempontból. Ugye a gyerek nyilván több időt tölt egyedül, de ugye ebben az időszakban vannak a táborok egyébként, tehát olyan helyek, meg olyan dolgok, amit a gyerek tud csinálni, a szabadban tud időt tölteni, egy táborba el tud menni, ami nagyon, nagyon jó, tematikus és szuper táborok vannak, ami jó lehetőséget ad arra, hogy telefon nélkül mondjuk egy természetközeli sport, vagy valami kreatív tevékenységet űzzön, úgyhogy ebből elég sok van, hál' Istennek, úgyhogy mi ezt szoktuk javasolni a szülőknek, hogy ezt próbálják vinni, illetve nyáron ugye alapban is sok időt töltünk inni, és hogyha a barátokkal a gyerek mondjuk sportol, vagy elmegy különböző ilyen programokat, akkor azt lehet telefon nélkül. Persze ezt nem könnyű megtenni nyilvánvalóan, és még talán kevesebb kontroll van, tehát az a kontroll elvész, ami az iskolában megvan ugye, napközben, hogy nincs a gyerekeknél okostelefon. Itt lehet azt csinálni, hogy a táborok mellett még egy kicsit a gyerekekkel beszélgetve próbáljuk tudatosítani bennük, hogy milyen egyéb jó tevékenységek tevékenységeket lehet végezni, ugyanolyan jó hatással lehet rájuk egyébként, mint amikor sportolnak. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség ilyenkor, de minden esetre ez egyértelmű, hogy ez egy nem egy könnyű időszak. Tehát ezt sajnos ki kell, hogy jelentsük.
10: Hát igen, és hát ugye a másik probléma az, hogy ők egymással is telefonon tartják a kapcsolatot, tehát amikor a barátok, az osztálytársak, a csapattársak szétválnak, mert hogy a nyári szünet az erre is egy lehetőség, meg egy alkalom, hogy ki a családjával menjen, akkor is a telefonon keresztül próbálják tartani a kapcsolatot, sőt, azon keresztül játszanak, ezt például látom a sajátjaimnál.
11: Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy ez nyilván most van egy ilyen társadalmi norma, és ezért szoktuk mondani, hogy ez azért különösen nehéz ez a terület, mert hogyha lenne könnyű megoldás, akkor mindenki ezt csinálná, akkor nem kellene erről itt beszélnünk a kultúrában, de ennek nincsen könnyű megoldása, csak a nehezebb úton lehet megoldani, és a megoldás az egyedül csak egy irányba mutat, a közösségi szintű szabályozást. Tehát a gyereknél is akkor tudjuk ezt igazából jól előrevinni, hogyha az adott közösségében, ahol van, legyen ez egy sportközösség, egy iskolai vagy egy baráti közösség, ott többen ugyanezen az elven gondolkodnak, és mondjuk a gyereknek lehet kapcsolatot tud tartani mondjuk egy internettel nem rendelkező telefonon is, mondjuk ilyen klasszikus analóg telefonon, amit szoktunk javasolni, nyilván ezt az általános iskola időszakában, aztán hogyha ott már ezzel ezt megszokta, és mondjuk áttér a középiskolában szép fokozatosan megfelelő kontroll mellett az okostelefonra, akkor ez jobban tud működni, de ez is csak akkor működik, hogyha egy olyan közösségben, tehát olyan értékközösségben van a gyerek, ahol mondjuk a barátoknak a szüle is ugyanazt ugyanezt vallják, ugyanezt az értékrendet, és akkor tud igazából, mert akkor nem lesz a gyereken kortárs nyomás. Mert ugye itt a legnagyobb probléma az, hogyha én nem csinálom, mint gyerek, tehát nem engedem a gyerekemnek, de minden barátja megcsinálja, mondjuk telefonozik, meg játszik, meg ott van egész nap log a neten, akkor az nagyon-nagyon nehéz, óriási a kortárs nyomás a gyereken, meg a szülői nyomás is egyébként. Úgyhogy ezért szoktuk javasolni, hogy a közösségi megoldás tud jó lenni. A táborok ezért jók ilyenkor nyáron, mert a táborokban a legtöbb jó tábor az alapban telefonmentesen működik. Tehát összeszedik a telefonokat, és a gyerekek ezért tudnak időt tölteni egymással, igen, meg azokkal a tevékenységekkel foglalkozni, amikkel. Hozzáteszem, azért vannak olyan táborok is, akik felülnek erre a, hogy is mondjam, a könnyű marketingban arra, és például Roblox táborokat hirdetnek. Erről szoktam én beszélni, szóval a szülőknek jó odafigyelniük, hogy milyen táborba viszik a gyereket. Meg kell kérdezni, hogy hogy kezelik a telefon használatot a táborban. Ez mindig egy nagyon fontos kérdés.
10: Van egy alapvető tanács tehát, hogy ne hagyjuk magára a gyereket azzal a telefonnal egész nap, mert hát ugye az egy reménytelen kihívás, hogy majd ő megtartóztatja magát, nem fogja, vagy nagy valószínűséggel nem fogja. És igen, a táborokban például van egy olyan lehetőség is, hogy a legtöbb komoly sportegyesület a maga szakosztályaival is szervez nyári táborokat. A gyerek lehet, hogy kedvet kap a sportoláshoz.
11: Így van pontosan, és egyébként magunk is tehetünk azért, hogy a gyerek mondjuk kevesebbet használja a telefont. Már a nyári időszakban is megcsinálhatjuk azt, hogy elkezdhetünk ilyen egy-két nagyon egyszerű szabályt alkalmazni, ami könnyen megvalósítható. Tehát kezdhetjük onnan például, hogy most nyáron bevezetünk egy olyan szabályt, hogy éjszaka mindenki kirakja a telefonját a szobájából. Tehát amikor otthon vagyunk, éjszakára nem viszi be se a szülő, se a gyerek a telefonját, ezzel már nagyon nagyot teszünk. Az érdekében, hogy csináljunk egy olyan kihívást szülőként, mert a szülő őknek is problémát okoz, mindig az okostelefon, ők is sok időt töltenek, szoktuk mondani, hogy a gyereket úgy lehet rendbe rakni a gyereknek az okostelefon használatát, hogyha először a szülő rendbe rakja a sajátját. Tehát ezt a szülőt kell lehozni az okostelefonról, hogy egy olyan mintát adjon, tehát lehet olyan kihívást csinálni, mondjuk, hogy mindenki megnézi, hogy mennyi az átlag képernyőideje, és akkor elkezdik csökkenteni mondjuk. Tehát nyárra csinálnak egy kihívást, hogy ki mennyire tudja csökkenteni a képernyőidejét, mert azt látjuk, hogyha egy órához közelíteni tudjuk a képernyőidőt, minél jobban, annál egészségesebb képernyőhasználatot jelent az a gyerek számára.
10: Azt tudjuk már egyébként, mert hogy erről mindenféle kutatások vannak, de eléggé szórtnak tűnik a végeredménye, hogy a gyerekre milyen hatással van a mobiltelefon használat, és ezt azért is kérdezem, mert közben meg a digitális tűnik a végeredménye, hogy a gyerekre milyen hatással van.

0: fiataloknál leginkább a közösségi média használat, az én képnek a torzulása, az önértékelési zavarok jellemzőek, és ez általában depresszió, szorongás, öngyilkossági gondolatokhoz vezet. A lányoknak az elmúlt 10 évben meg háromszorozódott a depresszióval küzdő fiatalok száma, különösen a lányoknál. A fiúknál pedig inkább a videójátékok, amik a való életből beszippantják a játékba, és egy sokkal könnyebb jutalmat ígérve, és könnyebb megvalósítható csoportos játékot, meg különböző küldetéseket teljesítve könnyebb, mint a való életben. A gyerekeket beszippantja oda, a való életben kevesebbet töltenek együtt, és érzéketleníti őket az erőszak iránt ez a belső nézetű lövöldözős játékok. A fiúknál meg leginkább ezt tapasztalható, szóval erről már nagyon sok adatunk van, látjuk, és sajnos ezek a gyerekek megjelentek a klinikumban is, tehát a pszichiátriákon és a pszichológus praxisokban.
1: Hát az a szélsőséges eset, de hát azt viszont soha nem tudhatjuk, hogy a gyerekünk erre hajlamos-e. Egészen addig, ameddig ki nem próbálta, ne engedjük, hogy ideig jusson a dolog. Önnek pedig, Ákos, köszönöm szépen. Pöltl Ákos jó tanácsait kaptuk meg, mi szülők a gyerekeink mobiltelefon használatával kapcsolatban. Különös tekintettel a nyári elharapozó használatra, mert hát aztán ott igen, hogyha nem szabunk korlátot, akkor az végtelen is lehet. Az MCC Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője volt a vonalban. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen én is.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy filmsikerről számolunk be a folytatásban itt a Kultórában. Ősszel láthatják csak sajnos a magyar nézők Mayer Bernadett első nagyjátékfilmét, ami nem akárhogy nyitott, mert hogy az alkotás világpremiérje Ázsiában zajlott az egyik legfontosabb filmszemlén, a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon, és a Mami Blue bizony az első nagyjátékfilmek kategóriájában simán nyert, sőt, nem csak ott nyert, hanem a főszerepet játszó Für Anikó is nyert. Vilmányi Bennett ők a két főszereplő és Für Anikó a vonalban, akinek szeretettel gratulálok először is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mesélsz erről a filmről?
2: De azt is tegyük hozzá, hogy Bennett pedig megkapta a legjobb férfi alakítást.
1: Így van.
2: Így van. Ez egy még én sem láttam a filmet, és megmondom őszintén, nem is szeretném megnézni, mert majd egyben novemberben idehaza. Ez egy nagyon bensőséges és megható történet. Anya-fia kapcsolat, ennél azért minden jó dolog önmagánál sokkal tovább mutat, vagy tovább lehetnék gondolni jócskán. Egy folyamatról szól, hogy mi történik akkor, amikor az anya egy olyan sorscsapás éri az anyát, hogy szépen elveszti a látását fokozatosan, és hogy hát mit lehet ilyenkor csinálni, hogyan lehet önállónak lenni, hogyan lehet a másikba belekapaszkodni, hogyan kell az arányokat megtalálni abban, hogy én mennyire tudok ezzel az állapottal mit kezdeni, illetve másik életébe beleszólni, akinek szintén van egy önálló élete, a sajátja, saját családja, és hogy ez a viszony, ami így elmondva első hallásra egy elég szomorú történet, egyrészt az, másrészt, mint ahogy minden az életben sok-sok szint mutat, tehát semmi sem vegy tiszta, hanem bizony tele van humorral ez a történet.
1: Igen, azt akartam kérdezni, hogy ez önmagában, hogy elmondod, eléggé tragikus és drámai ahhoz, hogy egy ilyen nagyon szomorú, nagyon sötét színeket festő kép legyen belőle. De aki valamit tud erről a filmről, ő azt állítja, hogy egyáltalán nem ilyen lett.
2: Mondom, én is csak azoknak a véleményére hagyatkozom, akik már látták azt az állapotot, ami a majdnem kész vagy a kész állapot, hogy igen, hogy nagyon sok szívbelengető humor is van ebben a tragédián túl, mint ahogy ugye velünk is nap mint nap az történik, hogy a legszívfacsaróbb helyzetekben is van valamilyen, amin esetleg mosolyogni tudunk, vagy fel tudunk vidulni egy momentum, és fordítva is, ami, hogyha valami tragikum van, akkor igenis, hát akkor az ember egy temetésen is tud, nehogy Isten, valamint úgy kerülni, vagy úgy betalálni. Tehát, hogy semmi sem tisztán fekete-fehér, semmi sem vegy tiszta, hanem hogy egy ilyen hogy mondjam, furcsa arány az, hogy így telnek így az életben a napok, percek, minden, meg az élményeink, hogy minden sokfajta, sokszínű. És hát mondjuk egy művészeti alkotásnál meg külön érdekes, hogy egy rendező hogyan nyúl egy témához, ami hát ráadásul magánéleti ihletésű, és ezért még külön ezt tudni, ez is egy plusz súly, vagy plusz szín, vagy egy plusz olyan információ, aminek a birtokában dolgozni külön érdekes volt. És én nagyon megszerettem Bettit, és hát az egész stábban nagyszerű volt, de hát most akkor nem akarok hosszan beszélni erről, de gondolom, hogy titeket is, meg a hallgatók is talán érdekel, hogy milyen fantasztikus munka volt ez így együtt. A felkészültség.
1: Egy első filmes, igen, ez egy fontos dolog. Most jó, amit mondasz, hogy ez minket érdekel, mert szerintem Tényleg. De egy első filmesnél az ember azt gondolja, hogy egyrészt apait, anyait belead, mert hát ott az abszem. Hogy ennek jónak kell lennie. Másrészt pedig hát nincs meg még az a fajta rutin feltétlenül, bár általában egy első nagyjátékfilmet megelőznek kisebb filmek és mindenfajta forgatások már. De azért mégis egy ilyet kezelni, és benneteket kezelni, veletek dolgozni, benneteket instruálni, azért az feladat.
2: Igen, és szóval ezt tényleg csak így néztem nagy szemekkel, hogy egy ilyen filmben ezt mondani, most milyen érdekes, de így volt, hogy az egész táv, tehát mindenként, mondjuk Csepeli Eszter operatőr, aki szintén bravúros munkát végzett, és akivel tényleg élmény volt együtt lenni, és mindenki a saját helyén, a fiatalok, ugye, hogy olyan elhivatottan, olyan, igen, hogy az ember ugye még így a régebbi időszakból néha-néha így találkozik olyanokkal, akik bár jók ugyan, de azért ugye némi allűr, meg valamiféle ilyen póz esetleg beakadt volna így az alkotó, mint alkotónak, hogy így képviselje magát, de ennek nyoma sincs. Tehát, hogy a mostaniak valahogy annyira letisztultak, és olyan egyértelműek, és őszintek, tiszta szívűek, és olyan őrületesen profik, hogy azt el sem tudani, és hogy nem csak így filmen megjegyezném, hogy a fiatal generáció, kivel színházban dolgozhattam rendezőként, szintén ilyenek. Tehát, hogy nagyon örülök ennek, hogy ez ilyen most, és még hadd tegyem hozzá, hogy ez ugye mindig minden esetben filmen, színházban, ez csapatmunka. Tehát, hogy jó alapanyag és jó partnerek nélkül, mint ugye Bennett, Hámor, Ildikó, Vaskovics, Andi, Zamenák, István, Hajdú Szabolcs, és még jó páran. Tehát ez az ember nagyon lehet zseniális, csak akkor nem derül ki, mert...
1: Nincs kivel.
2: Mert így tudjuk egymást emelni és gurítani, és szóval, hogy ez csapatmunka, és hát hála nekik.
1: Amióta én láttam Al Pacinót, az Egy asszony illatában, én azóta azon gondolkozom, hogy micsoda irgalmatlan nagy feladat, színészi feladat, nem belegabajodni abba, hogy egy világtalan embert játszak, de közben mégis annak maradni. Miközben hát ugye a film egy pillanaton túl az ő esetében sem arról szól, hogy ő nem lát, hanem annál sokkal több rétege van. És hát ugye itt azért te is azzal küzdesz, hogy nem látsz jól. Nem tudom, mennyire nem látsz jól a filmben, mert nem láttam a filmet. De hát azért ez neked is egy feladat volt nyilván.
2: Hát ez egy folyamat. Tehát ugye ez is volt, hogy a teljes világtalanságig vagy vakságig eljutni ebben a folyamatban. De feltétlenül el kell mondjak egy saját történetet, egy magánéleti titkot, így mond, hogy én nagy-nagy hálával tartozom kedves barátunknak, a férjem gyerekkori barátjának, akit szintén ez a személyes tragédia ért, Tábor Istvánnak hívják, vezetőbeosztásban dolgozott, amíg ez be nem következett, hogy elveszítette a látását, és ahogy talpra állt, ahogy tovább csinálta a munkáját ugyanabban a státuszban, és aztán most mint coach működik, szóval, hogy nekem az ő személye, az ő sorsa, és egyáltalán ahogy ő ezt viseli és él, én nagyon sokat tanultam és merítettem tőle, belőle, tehát hála neki érte, hogy hát bárcsak nekem hálás nem lennem, de az vagyok, mert én tulajdonképpen róla mintáztam ezt a figurát.
1: Kell egy ilyen karakter megtalálásához valami minta, valaki minta? Vagy neked most csak szerencséd volt?
2: Nekem most ebből a szempontból azt kell mondanom, furcsa ez a fogalmazás, de hogy szerencsém volt. Igen. Igen, mert valahogy én, ahogy mondtad, ezt a nagyszerű alakítást is Al Pacino részéről, tehát láttam Uma Thurmant és még jó pár nagyszerű, emblematikus színészt így, tehát vakembert játszani, És valahogy nekem egy picit mindig valami hiány érzetem volt. És most nem azért, mert hogy én feltaláltam a meleg vizet, tehát ez nem, én nem így gondolom, csak hogy valahogy kerestem ezt valamiféle olyan konkrétumot, és ezt találtam is ugye István személyében, hogy amitől, hát azon kívül, hogy én meredten nézek magam elé, fókuszálatlanul, azon túl ez, hogy aki nézi, annak hihető legyen.
1: Ez nehéz lehet. Nem, mert abból a szempontból is, hogy hát nyilván koncentrálnod kell arra, hogy te nem láthatsz. Tehát téged bármi is ér a környezetedből, te nem kaphatod oda a fejed. De közben, hát amit Al Pacinónál is említettem, hát ez nem az a réteg, amiért én ezt megnézem. Mert hogy ebből nem az embert látom, csak azt, hogy nem lát.
2: Hát igen, de hogy mondom, hát egyrészt nagyon jók voltak a helyzetek, tehát jó volt megírva az egész. Mert hát mondom, valahogy olyan érdekes, hogy az ember így egy folyamatban, egy forgatás folyamatában valahogy így nem is azt mondom, hogy beleszokik, hanem vagy ez olyan, mint egy dallam, amit úgy megtanul az ember, és úgy folyton ott van a fülében. Valahogy ez az állapot is valahogy úgy van, hogy a próbákon, meg amikor elhangzik, hogy tessék, akkor valahogy így egy ilyen hogy mondjam, egy mértékegységben, de rendszerben vagy egy dimenzióban elkezd dolgozni így automatikusan.
1: Azt mondta Petrovics Genoveva, aki a filmnek a producere volt, hogy kettőtök Vilmányi Benettel úgy működtetek együtt, mint hogyha igazi anyafia páros lennétek, és majd együtt nevetünk és sírunk veletek a moziban.
2: Hát nagyon, nagyon várom, én is láthassam, és örülök, hogyha a kedves hallgatók is, te is így vagy ezzel. Azt hiszem, hogy novemberben lesz látható majd, itthon a magyar, itthon akkor debütál. De meg kell, hogy mondjam, hogyha még egy megjegyzés belefér az időkbe, hogy Benettel tényleg egy pilotot forgattunk még 2019-ben, azt hiszem, még a Covid előtt, ugye ebből a filmből. És mi nem dolgoztunk ezelőtt együtt. És az alatt az egy forgatási nap alatt, ami történetesen a galériában volt, mi tényleg úgy működtünk együtt ebben a helyzetben, mint hogyha egy társulatnál lennénk 15 éve, és ez lenne a, mit tudom én, 20. közös munkánk. Tehát ez tényleg egy ilyen nagyszerű dolog volt, és személyesen is nagyon-nagyon megszerettem őt, és hát Bettit, Esztert, és mondom, olyan nagyszerű emberi kapcsolatok alakultak ki a forgatás során még.
1: Hát lehet, hogy ez is látszik egy ilyen filmen. Mayer Bernadett első mozifilmjéről beszélgetünk Fül Anikóval, a Mami Blue-val, ami a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon nyerte el a Forward Future verseny szakmai zsűri által a legjobb film, és hát ők ketten főszereplőként a legjobb színészek díját. Anikó, gratulálok! Nagy dolog.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm. És külön öröm, hogy ebben a filmben, ezen a nagyszerű alkotással nyerhettük meg ezt a díjat.
1: Hát várjuk. Ilyenkor benned még van annyi izgalom egy ilyen letett csomag után, hogy na de majd milyen lesz, vagy már annyira távol kerül, annyira messze van már a premier, hogy igazából majd kíváncsi leszel, de csak ennyi.
2: Jaj, dehogy, hát egyrészt nagyon várom, másrészt pedig biztos jött a premiéren, ki fogom köpni a szívemet az izgalomtól, ez egészen biztos, ezt tudni.
1: Na jó, Fül Anikó, köszönöm szépen, öröm volt téged
2: én
1: hallani.
2: Köszönöm.
1: Szervusz.
2: Köszönöm szépen, szervusz.

0: mindenünk.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Folytatva a kultúrát, a vendégünk Eldézsi Zoltán, televíziós újságíró kollégánk és barátom talán. Szervusz Zoli, örülök, szervusz, hogy itt vagy. És hát valami olyanba vágtad a fejszét, amit még nem csináltál, de ez miért legyen akadály? Könyvet már írtál, méghozzá két portrékötetet, nem is akármilyen sikerül, az egyik a Korda házaspárról, leginkább Korda Gyuriról szólt, a másik Szikora Robertről, de egy regény, az egészen más, igaz?
4: Abszolút, ilyet valóban nem csináltam még soha, ez egy bűnügyi regény, vagy magyarul krimi, amit most írtam. És hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert eszem ágában nem volt krimit írni. Pontosabban nem is, valahogy nem ugrott be, pedig szeretem olvasni a krimiket. És aztán mentünk Kisvárdára forgatni Bódi László Cipő Hajdani gimnáziumába, és az ő egyik gyermekkori barátja Zajác Zoltán, ő az egyik legfelkapottabb krimiíró ma Magyarországon, és egy kocsival mentünk le. És Kisvárdára jó 4 óra az út innen. És 4 órán keresztül győzködött arról, hogy írj már te is egy krimit, hát nem olyan bonyolult, az biztos kékfényes riporter is voltál, rengeteg élményed van, próbáld meg. Ez, hogy
3: kékfényes, tetthelyes, hát együtt csináltuk.
4: Hát mind a kettő voltam, így van, ugye kékfény még odaállt az MTV-ben, és a tetthely, amelynek ugye te voltál a műsorvezetője, az pedig itt az Artévében.
3: Azok a régi szép idők, ugye?
4: Bizony. Sose felejtem el azt a konfodat, amikor a Matuska Szilveszterről volt szó, hogy hogyan robbantotta fel a viaduktot, és úgy kezdett szó szerint a komfort, hogy nem tudom hány esztendővel ezelőtt ezekben az órákban már bőven fűtötték annak a mozdonynak a kazányát, amely azután lezuhant a viaduktról 3 órával később.
3: Ilyet mondtam?
4: Ilyet mondtál. Gyakorlatilag szó
3: ez
4: szerint.
3: Ez nekem nincs meg. Na jó, de...
4: jó riport volt egyébként.
3: De ez neked elképesztő memóriád. Ugye egy csomó olyan dologgal foglalkoztál a naplóban is, ami a múlt. Amihez nem csak az kell, hogy az érdekeljen, hanem hogy eszedbe jussanak analógiák. Történetről történet, tárgyról tárgy. Tehát, hogy valahogy benned ezek a dolgok rögzülnek. Ennek a krimiben van valami nyoma?
4: Azt hiszem, hogy igen, mert sok olyan kiszólás van benne, ami valamire utal. Tehát amikor írtam, és akkor eszembe jutott, hogy ó, basszus, akkor ez Marian Kozma, ugye? És akkor bele tudtam hozni. Tehát, hogy valóban voltak olyanok, amikor a sztorit valamilyen szinten elősegítette valami olyan emléktöredék, és ezt jól veszed észre, hogy rengeteg lényegtelen dolog ragad meg az én agyamban. Tehát, hogy hogyan kell deriválni, azt nem tudom, soha életemben nem tudtam megtanulni, de azt, hogy a Leg-Leg-Leg című műsorban Rózsa György mit mondott 82-ben, az valószínűleg meg lenne. És...
3: mit mondott?
4: Hát például volt egy olyan jelenet, azt sose felejtem el, amikor egy hölgy azzal jelentkezett, hogy ő elhúz egy vagont a fogával. Ez nem, az másik volt a fogas, ő a vállára akasztják a kötelet, és ő elhúzza a vasúti vagont, és akkor néztük otthon az ismétlést az M3 csatornán édesanyámmal, és ez egy 85-ös bejátszás volt, tehát 40 évvel korábbi, és azt mondtam anyának, hogy most mindjárt azt fogja kérdezni tőle a műsorvezető, hogy ugye akkor magával nem mennek szemtelenkedni a férfiak a munkahelyén, és a hölgy azt fogja válaszolni, hogy azt, hát én nem nagyon szeretném elérni. És ez történt. Tehát ez egy teljesen fölösleges tudás, de ezek tényleg így megragadnak az én
3: viszont
4: agyamban.
3: Ezekből kiváló riportok szoktak születni. Tehát, hogy ez, mert hogy például megtalálni ezt a hölgyet, azt 40 évvel később, ezek izgalmas helyzetek. Na, abszolút. Ezek mind zárójelesek, amikről én kérdezlek, mert hogy igazából nem ezért jöttél, hanem a Halállal a kokocsiban című könyvről beszélgetnénk. Jaj. Ezt én meg is mutatom a kamera felé, így néz ki, és annyira friss, hogy szerintem az elsők egyike vagyok, aki kézben tartom. Megtisztelő, köszönöm.
4: Abszolút, ez olyannyira, hogy ezt ma hoztam el a raktárról, tehát ugye. Most szállították föl Budapestre.
3: Hogy igen. Készül a krimi?
4: Most már többet tudok, mint amikor ezt írtam, mert azóta beiratkoztam egy krimiíróiskolába, és ahol egy másik népszerű magyar krimiszerző, Szlavicsek Judit a tanárnő, ma is, mikor itt végzünk, este 6-kor majd újabb óránk lesz 2 órában. De hogy ez úgy készült ez a krimi, hogy ugye én nyaranta lakókocsiban lakom a Balaton partján egy kempingben.
3: Ez most is így van?
4: Ez most is így van, illetve még nincs, de így lesz.
3: Jó, hát nem az évszakra, hanem az évekre meleg. Gondoltam.
4: Abszolút.
3: Igen.
4: Ez gyakorlatilag most már több mint egy évtizede így zajlik. És akkor elkezdtem ott figyelni az embereket. ha már Zaját Zali meggyőzött, hogy legyen krimi, hogy kiből lenne jó gyilkos, kiből lenne jó áldozat, és akkor az egész közeget elképzeltem, egy nyár végébe belehelyeztem, amikor már csak kevesen vannak a kempingben, és bármelyik lehet gyilkos, és bármelyik
3: kevés
4: lehet áldozat.
3: Kevés túlélő van már a kempingben.
4: Igen. És akkor hát van olyan ebben a regényben valóban, aki nem éli túl a regény 17. oldalát.
3: Kivel ellenőrizteti a krimiíró ez esetben? Te? Hogy stimmel-e minden? Mert ez kulcskérdés, tehát ha én olvasom, és valamire a végén rájövök, hogy ott az nem egyezett, tehát itt van egy logikai bukfenc, akkor az egész könyv elveszti a varázsát, az illúzióját, hiteltelen.
4: Ez így van. Erre mondta Moldova György, hogy mi van akkor, ha téged meghívnak egy vacsorára, és az asztal roskodozik a szebbnél szebb cuccoktól minden finomság, és az asztal végén egy pici tányérban ott van egy egészen kicsi darab ürülék. Van kedved vacsorázni? Na, én próbáltam ezeket az ürülékeket elfelejteni valahogy, és egyrészt Zaját Zoltán olvast el szakmai krimiszerzői szemmel, volt is tanácsa, ő talált egy logikai bukfencet a már kész könyvben, azt átírtam utána, szerintem így még izgalmasabb is lett. Azon kívül a Spirit kiadó lektorai tényleg olyanokat észrevettek, hogy amit én nem vettem volna észre, hogy a képen, jó, mert nagyon jó képek vannak benne, nem tudom, balra néz a kutyának a feje, a szövegben pedig azt írom, hogy és a kutyus éppen jobbra bámult, tehát hogy ilyen egészen apró dolgokat is kijavítottak benne, vagy kijavítattak velem benne. És hát azon kívül pedig van egy adásrendező kollégám, a Milic Józsi Budaörsön, mert ott szoktam sportot közvetíteni.
3: Kézilabda?
4: Elsősorban kézilabdát, ugye ott NB1-es a női meg a férfi kézilabda csapat is, és a Józsi végigolvasta, és ő is talált egy-két hibát, úgyhogy én most már remélem, hogy viszonylag kevés hiba van benne.
3: Mit tanulsz? Most, hogy írtál egy könyvet, mondhatnál azt, hogy itt kész vagyok, hát tudtam írni egy krimit, mit akarok én még tanulni? Szlavicsek Juditot említetted, de valóban az egyik legnépszerűbb szerző. Ma mit tanít?
4: Nagyon sok mindent tanít, tehát egészen onnantól kezdve, hogy milyen műfajai vannak a kriminek, tehát a kózitól a skandináv típusúig, tehát a legkönnyedebbtől a legsötétebbig, azon kívül milyen a személyisége a jó gyilkosnak, milyen hülyén hangzik, a jó gyilkosnak, milyen a személyisége a jó nyomozónak, hogyan kell a vörös heringeket elrejteni, a vörös hering az a félrevezető nyom, amire azt hiszi az olvasó, hogy hopp, már tudom ki a gyilkos, aztán 10 oldal múlva kiderül, hogy nem. Tehát gyakorlatilag ő fölrajzolta nekünk azt a térképet, ami alapján, vagy folyamat ábrát, ami alapján meg kell írni egy krimit. És az a helyzet, hogy én ezt ösztönösen gyakorlatilag így csináltam, tehát így utólag azt mondom, hogy a sémáim azok nem voltak rosszak, de nyilván ennek a következő könyve, a Halál a színházban, az még kevesebb hibával fog rendelkezni.
3: Ezek szerint ez egy sorozat lesz?
4: Mindenképpen sorozatot szeretnék belőle faragni, mert szerintem úgy jó, hogyha a krimiben van egy olyan szereplőd, akit felépítesz. Ebben is van olyan, aki itt kvázi bemutatkozik, és terveim szerint a következő részben már a rendőrség beépített embere, az azt követő részben pedig már ő a főnyomozó. Tehát egyfajta metaívet szeretnék felrajzolni az én nyomozómnak. De hogy igen, tehát Halál a lakókocsiban, Halál a színházban, zárójel Újból ölt a lehelkürtje, szerintem ez egy elég jó.
3: Jaj.
4: Elég jó cím, így 2000 év után.
3: Lehelkürtje, hazamész Jászságban.
4: Persze, hát én Jászberényi gyerek vagyok, úgyhogy a lehelkürtje mondája az kell, hogy jöjjön, és utána a Halál a múltban, ez a három, amit eddig kitaláltam, és a negyedik lenne a Halál az érettségi találkozón, de hát ugye ehhez sok minden kell, legfőképpen idő, hogy ezek megíródjanak.
3: Gyorsan írsz?
4: Ha nincs munkám, akkor nagyon. De az a baj, vagy hát nem az a baj, ez nem panasz, sőt, ez nagyon jó, hogy az utóbbi időben rengeteg féle munkát csináltam. Ugye főállásban a Heti Naplót, a Schwábi Andrissal, mellékállásban a Hazahúzót, megint mellékállásban Budaörsi sportot közvetítettem, megint mellékállásban műsorokat vezettem a helyszínen, és írtam. Tehát így azért viszonylag neked nem kell elmondanom, milyen, amikor az ember 100 felé szakad. Így nehéz volt, de hogyha van lehetőségem arra, hogy leüljek és írjak, és mondjuk 2 napig nincs semmi más dolgom, akkor én például a Szikora könyvnél ott 2 nap alatt írtam azt hiszem 80 oldalt. Tehát, hogy ott akkor
3: az mennyiség? Az nagyon komoly.
4: Azaz.
3: Jó, hát a kempingben nyáron, hogyha nem az áldozatokat és a tetteseket kergeted, akkor lehet, hogy lesz időd.
4: Az klasszikus és a legjobb hely, tehát erre, mert hogy az én lakókocsim előtt van egy elősátor, és ha éppen nincs 40 fok, mostanában sajnos általában az van nyáron, akkor oda remekül ki lehet ülni egy laptoppal, és bármit lehet
3: nem
4: írni.
3: Nem zavar a környezet? Ott azért elég nyizsi van nyáron.
4: Egyáltalán nem zavar, sőt, még az se zavar, hogyha közben leszólítanak és megkérdezik, mert ugye ez olyan kemping, itt 120 lakókocsis él együtt, hogy mindenki ismer mindenkit. Tehát van olyan, amikor én nyugodtan pötyögök ott, és akkor elmegy mellettem, nem tudom, az Árpi Győrből, és akkor beszól, hogy az Zolikám, nincs lefűzve kávéd véletlenül, és akkor leültetem, és iszunk.
3: És emlékszel a mondatra, amit félbehagytál ilyenkor?
4: Általában igen, a mondatokra szoktam emlékezni, olyan van, hogy a sztorira nem emlékszem. Tehát, hogy volt olyan ennél a könyvnél is, amikor megálltam egy pár hétre, mert írtam a Szikorát közben, és akkor néztem, hogy atyavilág, most mit is akartam ide? Tehát, hogy itt most kit fog kérdezni?
3: Ezek szerint nem cetlizel.
4: Most már igen. Tehát, hogy pont emiatt van, tehát a Halál a Színházbannak, a Majdan megírandónak, annak gyakorlatilag már egy ilyen majdnem 20 oldalas előképe megvan, amiben csak az van, hogy ki mikor jön be, ki mikor mit fog mondani, tehát gyakorlatilag egy ilyen tartalomjegyzék, egy ilyen sorvezető ott már van, hogy ne felejtsem el, hogy itt konkrétan azt felejtettem, hogy mi a gyilkosság
3: ez
4: motivációja.
3: Ez munka vagy játék?
4: Ez de játék.
3: Ahogy így nézlek, ezt a baromira élvezed, abszolút. És egyáltalán nem úgy állsz hozzá, és akkor most meg kell írnom a következő kötetet.
4: Tudod, hogy miért nem? Mert van az a régi mondás, hogy amikor az ember már nem tud focizni, mert kiöregedett, akkor keresni kell valami mást, amiben megvalósítja önmagát. Van, aki elkezd horgászni, van, aki vitorlázni megy, van, aki főzőcskézik. Én úgy látszik, hogy grafomán emberként az írásban találtam meg azt, amiben azt érzem, hogy még tudok valami olyat csinálni, ami miatt fontosnak érezhetem magam.
3: Hát eddig sikeres ez a kísérlet, úgyhogy gratulálok hozzá, és hát ehhez is, hogy megjelent a Halál a lakókocsiban, is hasonló sikereket kívánok, mint az első két kötetethez.
4: Nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy megveszik annyian, hogy kelljen a következő kötet.
3: Figyó, ezt én most visszaadom neked, hogy dedikáld.
4: Ja.
3: És köszönöm szépen. Azt is, meg a könyvet is. Eldézsi Zoltán volt a vendégünk, és a kultúra ezzel ér ma véget. Örülök, hogy velünk tartottak ma is, tegyék ezt holnap is. Minden jót, viszontlátásra.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a család tervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Már idén 50 milliárd forint támogatásra van szüksége az önkormányzatoknak, Schmidt Jenő szerint. Trump 9 év után ismét Kínába látogatott. Durva szexuális bántalmazások is történtek a 2023-as Hamas által elkövetett terrorakció során. 16-19 fok van, eső ma nem lesz. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM legfrissebb híreit hallják 18 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Már idén legalább 50 milliárd forint többlet támogatásra van szüksége az önkormányzatoknak, rövid távon kell stabilizálni a működést. Az új önkormányzati rendszer legkorábban 2028-tól vezethető be. A szolidaritási hozzájárulás az iparűzési adó 30%-a legyen. A többi között ezt tartalmazza Schmidt Jenő reformjavaslata, aki 13 évig volt a települési önkormányzatok országos szervezetének elnöke. A Népszava összefoglalójában olvasható, hogy Schmidt szerint először a struktúrát kell rendbe tenni, mert ha a jelenlegi rossz feladat szerkezetre öntik a több pénzt, akkor csak a pazarlást és a területi egyenlőtlenséget finanszírozzák tovább. A 24.hu információi szerint a Debreceni Javító Intézetben március végén egy nevelő bántalmazhatott egy rábízott fiatalt, és az ügyben büntető eljárás indult, az érintett munkaviszonyát pedig megszüntették. Gulyás Gergely fél éve, mielőtt a kormány a Szőlő utcai botrány hatására rendőröket vezényelt a javító intézetekbe, kijelentette, idézem, hogyha rendőr lett volna ezekben az intézetekben, szerintem akkor nem fordul elő. Most a szigor bevezetése után is történt bántalmazás. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. Szojva település közelében ért célba egy Shahid típusú öngyilkos drón. A légiriadókat jelző térkép szerint drónok tartanak Munkács, Ilosva, Huszt és Alsó-Kalocsa irányába is. Oroszország délelőtt indított nagyszabású, elhúzódó légicsapás sorozatot ukrajnai területek ellen. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. Kuvaitban őrizetbe vették az iráni forradalmi gárda 4 tagját, akik a gyanú szerint be akartak szivárogni az arab országhoz tartozó Bubján szigetre, hogy ott ellenséges akciókat hajtsanak végre, jelentette be a kuvaiti belügyminisztérium, hozzátéve, hogy 2 másik illegális behatoló elmenekült, írja az MTI. A tárca tájékoztatása szerint a biztonsági erők egyik tagja megsebesült a beszivárgókkal kibontakozott összecsapás során. Egy független izraeli vizsgálat megállapította, hogy a Hamasz által 2023. október 7-én elkövetett támadások során szisztematikus, széleskörű szexuális erőszakot is elkövettek a túszokkal szemben. A 300 oldalas jelentés arra a következtetésre jut, hogy a nemi erőszak és a kínzás célja a fájdalom és a szenvedés maximalizálása volt. A 2023-as pogrom során körülbelül 1200 embert öltek meg, és 251-et ejtettek túszul. Monteverditől és Bachtól, Bartókon és Ligetin át a mai magyar szerzőkig ível Péteri Dóra és a trió Passacaglia május 16-ai zeneakadémiai koncertjének műsora, köztük ősbemutatóval. Az orgona művész, valamint a különleges összeállítású és hangzású formáció, Rajk Judit és Kéringer László énekművészek, Zétényi Tamás cselló művész kifejezetten a nagy terembe szerkesztették új előadásukat, amelynek vezér fonala János evangéliumának a mennyet és a földet párhuzamba állító gondolata. Ezen az estén egy ősbemutatót is hallhat a közönség. Dukai Barnabás új műve csendül fel. A fátyol felhők mellett több órás napsütésre számítunk, csapadék nem valószínű. Csak keleten fordulhat elő kisebb zápor. Az északnyugati szél mérsékelt, délután nagyrészt 16-19 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Üdvözletem, szép napot kívánok mindenkinek, gyönyörű szerdát. Ez itt a Provokatőr, méghozzá Csintalan Sándorra.
3: Jó napot, magyarok.
2: És Lánci Rihárda.
4: Üdvözlök mindenkit.
2: És hát Boros Tamás munkaügyi igazolt hiányzása okán én ülök most ebben a székben. Ezt nem mondom, hogy túl kényelmesen érzem magam, jobban én szeretek ott ülni, ahol ti.
3: Ja.
2: Ott lehet sodródni az eseményekkel.
3: Vendégnek lenne mindig jobb. Már az ég ágyom meg. Szeretette a műsorvezetést is.
2: Na jó, de igen. Szóval megalakult az új kormány. Egy picit ugorjunk vissza időben, mert a új kormány megalakulását ugye megelőzte a miniszterjelölteknek a meghallgatása. Gondolom, ti is elmélyedtetek benne. Egyébként azt néztem, hogy milyen tömeg figyelte. Tehát, hogy ha sok-sok pozitív hozadék mellett, ez is szerintem egy ilyen pozitív dolog, hogy tömegek figyelik most ismét a politikát aktívan, és nem úgy, mint eddig, hogy ilyen kicsit ilyen elszenvedői, meg elviselői voltak, hanem így aktívan. Szerintem ez egy kifejezetten jó dolog. Nem tudom nektek, melyik volt a kedvenc meghallgatásotok, nekem Ruf Bálint, Tuzson Bence, Szűcs Gábor, de hát mondjátok.
3: Hát én mazoista vagyok. Lényegében mindegyiket végighallgattam. Ja, még az igazságügyminisztert nem, ott az félbe maradt. Most hallgattam meg Tar Zoltánt. Nem tudok erre a kérdésre válaszolni, hogy melyik a kedvenc vagy nem kedvenc. Egyszerűen más dimenzióban éltem meg, arra voltam kíváncsi, hogy azt a mondókát, ami áthatotta az egész kampányt, azt az üzenetet, amit megpróbáltak itt a választóknak előadni élen Magyar Péterrel, és bejött, mocskasul bejött, meg az a hangulat, amire egyébként többször hivatkoztak maguk a jelöltek is, hogy az hitelese. Nekem mindegyik abszolút hiteles volt, nagyon nehezen keresem a szavakat, mert elég ritkán szoktam. Most meg itt fogok ülni kormánypártiként, én most egy jó darabig
2: kormánypártiként. Propagandistaként, amit megtudtuk, de majd erről is fogunk beszélni.
3: Jó. Na szóval nem volt nekem kedvenc. Igazából ott, ha már mégis kedvencet kell választani, jó, az Orbán Anita hibátlan volt, és a Tar is nagyon tetszett ma reggel, ő volt az utolsó, úgyhogy már hogy nekem.
2: Ja, van egy jó kis provokatív állítás is, ha már ugye... Ja. Ezeket volna kezdeni. Jól tette Ruf Bálint, hogy a miniszteri meghallgatásán keményen neki ment a NER-nek.
3: Hát még jó.
4: Ez most honnan idézted?
2: Hát, ugye, vagy ez, jönni ebbe, nem?
4: Honnan jött ez a mondat?
2: A kormánypárti propagandista Hát tudod, valaki ilyen provokatívnak
5: szállt. Ja, és akkor csak így beolvastad ezt a mondatot.
2: Igen.
5: Jó. Jó tette valóban. Mm. De egyébként Tuzson Bencének a reakciója azok zseniálisak voltak. Tehát amikor a saját mondataira is azt mondta, hogy nem ezt mondtam, hogy a Szőlő utca tekintetében ez nagyon gáz volt. Amikor azt hiszem, meddig tanulmányozta a Szőlő utca iratokat? 15 percig? 25 percig?
2: De minuszba, várjál, mert minuszba, mert időugrás is volt benne, ugye?
5: Igen, és akkor utána kiállt, hogy nincs kiskorú érintett az ügyben. Aztán kiderült, hogy van, és akkor Ruf Bálint így jelzi, hogy hát maga volt az, aki azt mondta, hogy nincs kiskorú áldozata ennek az ügynek, és akkor erre mondja a Tuzson, hogy nem mondtam ilyet. És ott vannak a videók fönt, hát konkrétan a miniszterelnökség.hu-tól kezdve mindenhol megtalálható ez a Tuzson Bence videó, tehát az a szép, amikor a saját mondataidat próbálod elhazudni egy olyan korba, amikor már 20 évvel ezelőttről is vannak rólad videófelvételek. Orbán Viktornak szerintem ez volt a legnagyobb ellensége a kampányban, hogy előhozták, hogy ő régebben hogyan is nyilatkozott például az ukránokról.
2: Az a fránya múlt, nem?
5: Hogyan is nyilatkozott az Unióról, hogyan is nyilatkozott a NATO-ról, és ezek mind megvoltak videófelvételeken, és így nem nagyon lehetett azt mondani, hogy de ezt nem én mondtam, meg az AI. Tehát, hogy Tuzson Bence, meg zseniális volt. A végén már miket mondott, hogy sok bajunk lesz ezzel az alakkal.
2: Mondom pontosan, mert ugye Tuzson Bence is egy kicsikét elszokott attól, hogy így a sajtó így valóságosan körülötte van a média, és ugye a HVG-s kollega ült mellette, akinek folyamatosan ment a mikrofonja, mert hát nyilván rögzítette az egész meghallgatást, és hát abszolút nem behallatszódik olyan, mintha neki mondaná, de nem neki mondja értelemszerűen. Egyszer csak azt mondta Tuzson Bence, nehéz lesz még ezzel az alakkal. Szegény olyan sötét, hogy az valami borzalom.
5: Egyébként ez nem példanélküli, mert az előző ciklusokban is ugye voltak miniszteri meghallgatások, és egyébként voltak bizottsági ülések rendszeresen, és ott folyamatosan ment ez a trash talk. Tehát ez a nőknek oda szúrogatás, főleg fideszes képviselőkről ilyen különböző pejoratív értelemben, hogy remélem majd ön is megérti, de ezt nem mikrofonon kívül ment át, hanem úgy, hogy azért bennülsz egy bizottsági terembe, azért nem egy túl nagy helység. Forognak a kameránk, egyébként puska mikrofon van, tehát térhangot is rögzít, nem csak azt, ami ott a mikrofonban elhangzik, tehát hogy többször voltak olyan fajta dolgok, hogy egymásnak azért olyan kemény oda mondogatása volt, miközben másiknak be volt kapcsolva a mikrofon, és beszélt, és hallottad, hogy a Fidesz soraiból egyébként milyen mondatok hangzanak el a beszélő irányába. Tehát ez nem egy újdonság, csak most ez így az új meghallgatások szintjén előjött, hogy egyébként ez működik, és ez a Fidesznél egyébként teljesen elfogadott volt, hogy így nyomták.
3: Azt hozzáfűzném megerősítőleg, hogy nem egyszerűen egy mondatot felejtett el Tuzson Bence, tudnodik, az a sajtónyilatkozat, az konkrétan arról szólt, hogy megvizsgáltuk, bejelentjük, itt a papír, nem volt kiskorú áldozat. Ez a súlyos elmeállapot. Ez az egyik dolog. A másik, a bizottságok előzményeként, és szinte persze ezzel összefüggésben, és lényegében nyilvánvalóan összefüggésben, én azért egy pillanatra kitérnék még a miniszterelnök parlamenti megszólalására, amivel kapcsolatban és mindenféle, hát egyébként jó ízlés dolga, kreált és nem kreált várakozások, meg némiképpen a tudatlanságra épülő megjegyzések is elhangoztak. Ugye én úgy értelmezem, és mondjuk nem szokatlan a magyar parlament történetében, hogy a miniszterelnök elmondta a saját alszpolitikáját. Ez nem, én úgy értelmezem, és mondjuk nem szokatlan a magyar parlament

0: hangulatilag. Hát elnézést a szubjektív megérdésért, tehát azért én féltem egy kicsit ettől a választástól, nem is kicsit, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudtam volna elképzelni abban az életemet, abban a rendszerben, amit mondjuk egy választási győzelem után Orbán csinált volna.
1: Na, mondjuk, tudom, de hogy... Sanyi, megnézhettük volna, hogy mennyire van igazunk, amikor azt gondoljuk, hogy irány fehér Oroszország. Hál' Istennek már soha nem fog kiderülni.
0: Ide figyelj, Pista. Hála a magasságosnak, meg a népnek döntően, aki mely nép már lassan kezdte elveszíteni a bizalmamat, őszintén szólva. Én nagyon féltem attól, hogy arra ébredek, hogy fehér Oroszország az kutyafüle ahhoz, hogy milyen lesz egy orbáni fasizmus. Tudom, megyek az anyámba. Bocsánatot kérek a fasizmus hülyeségeimmel. No szóval visszatérve, ez egy aszpoétika volt, egy összegzése a két évnek, meg a 16 évnek, elmondta meglehetős szubjektivitással, erősen szubjektív módon ezt az interpretációt. Ez az a gondolatsor, az az érzelemvilág, azok a gesztusok, amelyeket a miniszteri jelölti meghallgatásokon átéltem, illetőleg a miniszterelnök, az politikája nekem koherens, és egyébként őszintén szóval az ég ott a világon semmi bajom nincsen azzal, hogy szimbolikus, a politikában a szimbólumoknak is hatalmas ereje van, és nagyon fontosak, nem játék, hogy az köztársaság elnök, aki reprezentálta ezt az egész illiberális rendszert, nem tudom, te hallottál valakit utalást itt a fideszes körből, hogy illiberális rendszer. Milyen szavakat tanultak meg újabban? Azt mondják, hogy demokrácia. Azt mondják, hogy jogállam. Hát honnan került ez?
1: Figyelj, nem lesz témánk, vagy hát ahogy szeretnénk, de német Balázs a sajtószabadságért aggódik. Ugye? Ja, de témánk lesz, mert súlyokról fogunk beszélni, ugye, aki jó, minden, úgy volt ott, hogy ott sem volt. Szűcs Gábor megszólalása. Én ahogy néztem a bizottsági ülést, és ugye Szűcs Gáborra mi voltunk Csat 2 című műsorban az ATV-n, úgyhogy vannak közvetlen élményeim is, és úgy éreztem, mintha még mindig ott ülne. Hát, hogy én nem a politikust láttam benne, szerintem nem is fogom a politikust látni benne soha, mert nem ez a feladata ott. Én azt gondolom, hogy ő a troll része a frakciónak. Három részre osztottam magamba a Fidesz frakciót. Az egyik része, ők a vatta emberek, mert hogy ezt a kellemetlen munkát mégiscsak valakinek meg kell csinálni, azt fel kellett tölteni a létszámot. A másik része, az a, mint Tuzson Bence meg Lázár, ők büntiből vannak ott, hogy bogzsákként elvigyék a balhét, és van ez a harmadik része, a Németh Balázs, Szűcs Gábor, Pócs János nevével fémjelzett csapat, testület, alakulat, ők meg a trollok. Jó, és hogy a Szűcs Gábor ezen a bizottsági ülésen abszolút azt hozta, amit én gondoltam, hogy neki ez a feladata, tulajdonképpen, mintha nem a parlamentben is, nem egy országgyűlési bizottságban ülne, hanem egy ilyen vita műsorban kellene szokásos Terminátor módon ledarálni az ellenfelet.
2: De felejtsd, hogy a Gáborra, mint hárman voltunk műsorban, és a Gábor ténylegesen...
1: Alakítsuk meg a Szűcs Gábor káros útjai.
2: Én nem érzem magam károsultak, azért Szűcs Gáborra műsorban voltam, de azért azt a szerepet azért nehéz levetkőzni, hogy újságíró vagy és vitaműsorokban harcolsz, mert hát ő azért harcolt elég keményen a Fideszért, meg ő ki is nyilvánított, hogy ő a Fideszre fog szavazni, és a Fidesz mellett áll, tehát hogy ő azt a fajta álláspontot képviselte, az elkötelezett pártújságíró álláspontot nagyon sokszor. De hogy ezzel nem is sértjük meg őt egyébként, mert ő ezt fel is vállalta, hogy ő neki a Fidesz a legfontosabb, és a Fidesz politikája. És bement a parlamentbe országgyűlési képviselet, ami engem őszintén megdöbbentett, mert ez pont olyan, mint hogyha Bohár Dániel ment volna be egyébként országgyűlési képviselőnek, tehát hogy így azért... Tehát, hogy...
1: Szerintem szoros volt a szavazás a elnökségben.
2: Én nem tudom,
1: melyik trollt
2: küldjük. Megmondom, őszintén megdöbbentett, mert a Gábor tém azért vitaműsorokban egy kemény vitázónak ismertem. Az osztálygyűlési képviselői munka azért ez egy másik játék egyébként.
1: Amúgy tényleg mindig felkészült, csak sokszor nem abból, amiből kellett.
2: Igen.
1: Már úgy értem, hogy ez a fókusztolás ez egy gyönyörű ember.
2: Az gyönyörű ment.
1: De hogy felkészült, és egyébként ért hozzá, mint jogász, azt
2: természetesen én azt gondolom, hogy az osztálygyűlési képviselői munka másról szól. A Németh Balázs meg nem tudom, hogy melyik univerzumban élt. Hát, hogy ő olyan, mint hogyha

0: nem tudom, mint a Truman Show-ba megvan, gondolom, ez a Jim Carrey film, amikor az embernek van egy ilyen sajátos világa, és aztán rájön, hogy igaziból az a világ az csak egy valóságsó, és egy körülötte kamerák vannak, csak ő eddig nem vette észre. És Német Balázs nem akar menekülni, ugye a Truman Show-ba Jim Carrey el akar menekülni ebből a valóságsóból, amit a tudta nélkül forgatnak vele. De Német Balázs nem akar elmenekülni ebből a valóságsóból, amiben ő benne van, hanem ő bele is fekszik keményen. Tehát, hogy ő neki is feszül a szembe jövő szélnek, és még jobban fullba nyomja ezt az egészet. Tehát, hogy olyan dolgok vannak, hogy itt vagyunk 51-en, azt láttátok azt a videót?
1: Igen.
0: Itt vagyunk 51-en a frakció fotózáson a főlépcsőn, és hogy azért vagyunk, pont elegen vagyunk ahhoz, hogy megszavazzuk azt, ami a magyar embereknek jó. Azért majd így számolom, hogy melyik tisztásjavaslatot fogja megszavazni a Fidesz frakció, azt azért majd nézni fogom ilyen regiszterbe, és hogy ellentmondjunk annak, ami a magyaroknak rossz. És akkor így elgondolkoztam, hogy hát eleve egy kétharmadnál 51-en nem vagytok elegen annak, hogy ellent mondjatok, hogyha véleményetek szerint valami rossz, mert az előző 16 évben ugyanezt szenvedte el egyébként az ellenzék, hogy nem tudott ellent mondani a Fidesznek, ez az egyik. A másik, hogy a magyarok mondtak ellent a Fidesznek, meg a Fideszre, nem az, hogy elvárják, hogy Németh Balázs majd a magyarok érdekeiért álljon ki meg, stb. Tehát gyerekek, amikor így beledöngöltek a földbe és leradíroztak, akkor ne játszunk már hőst, mert nem azok vagyunk. Vesztes csapat vagyunk, és akiket konkrétan lesöpörtek az asztalról a magyar választók. Tehát, hogy azt mutatni, hogy mi megmutatjuk, és majd odaállunk, és akkor majd keményen, és megépülünk, és megerősödünk, és stb. Hova gyerekek? Jelen esetben a magyar társadalom azt mondta, hogy köszi, de közt nem.
2: Nagyon érdekes ez, mert az elmúlt hetekben nekem az a határozott élményem, a stíluskülönbségektől teljesen függetlenül, és ennyiben nem is leszek szórakoztató, hogy ezek nem tanultak semmiből, tehát nem csak a Szűcs Gábor nem tanult semmiből.
0: Persze.
2: Egyébként meghallgattam a legújabb kori magyar demokrácia egyetlen olyan képviselőjét, aki a kezdetektől képviselő Németh Zsoltot a külügyi bizottság ülésén. Aki hát ugye nagyon kedves volt és nagyon finom, egyébként nem mellékesen közölte, hogy egyébként az Orbán Anita azt adta elő, ami a Fidesznek a külpolitikai stratégiája, és miután ő az nem egy hülye és nem egy droid, mint ez a szegény Szűcs Gábor. Hát én azért visítottam magamban. Mi van? És hogy ők elfogadtak, hogy ő mit fogadott el? Hol van az leírva? Schmidt Máriától hallottam először, ugye, hogy nekünk az eurázsiai térbe kellene politikailag regnálnunk. Én nem olvastam semmilyen olyan fideszes stratégiát, ahol egyébként a stratégiailag lett volna megalapozva, vagy megkérdezték volna a népet valami nemzeti konzultációt, hogy akkor most a türk tanács. Na mindegy. Alap dolog, hogy egyelőre nem látok olyat, aki a megértés jeleit mutatná, kezdve Orbán Viktortól. Tehát azért az alaphangot ő adta meg a provokatőrbe. Most, hogy milyen pszichés
3: állapotban... Sajnos nem itt, vagy hál' Istennek nem itt.
2: Hát ugye...
3: Dopmennél.
2: Nekem, jó, figyelj rá, ugye az első reflexe volt nekem nagyon érdekes és nagyon fontos, azzal, hogy közölte, hogy ő mozgalmat fog alapítani. Tehát én egyelőre az egyik fontos belpolitikai realitásként tekintek arra, hogy egyébként Navracsics elszólta magát a Fialánál, hát ő azért nem egy hülye. Tehát de valami jel látszott, bocsánat, hogy nincs más útja a Fidesznek, más ajtó nincs, mint a szélső jobb. Na mindegy, visszatérve, most úgy gondolják, hogy ez a szerep fontos, most még el lehet adni ezt, hogy ő majd a magyar érdek, amit ugye a Szűcs Gábor utaltál is. Ők ugye azért a domináns kérdések eldőltek. Például az, hogy az unió. Most az unióval kapcsolatban, meg hogy hova tartozunk. Hát a magyar nép megdöbbentő módon arra a rohadt nyugati, globalista szörnyvilágra szavazott. Hála azért.
3: Ezt valahogy nem lehetett kiírtani.
2: Na
3: nem?
2: Most érted?
3: De tényleg hányszor beszéltünk mindenféle műsorokban, meg írtunk róla, hogy a legdurvább Brüsszel ellenes kampányok idején is nem igazán csökkent az unió.
2: És most meg? És most meg?
3: Hát most meg aztán pláne nem. Egyébként a Németh Zsolt nekem ő olyan Navracsics Tiboros, vagy Navracsics Tibor, ilyen német zsoltos, és nagyon nehéz eldönteni, hogy kire haragudjon az ember inkább, azokra a fideszesekre, akik mondjuk ilyen Pócs Jánosok, Boldog Istvánok, vagy a német Zsoltra, aki 0-24-ben tisztában volt vele, hogy mit művelnek a pártársai. Azzal is tisztában lehetett, gondolom, hogy ő nem ezt csinálná, de ezért lelkesen Orbán Viktor a kézen fogva trappolt Moszkva felé.
2: Sunyogott
3: tehát a szerintem fal. Melyik a súlyosabb bűn, nem?
2: Hát, szerintem jogos a kérdésed, és az a súlyosabb bűn, különös tekintettel arra, hogy ráadásul a német Zsolt effektíve végig sunyogta a magyar külpolitika romlását egy Martonyi után. Hát a Navracsics meg vállalt is bűnös dolgokat, azért ez az önazonossági törvény című tébolyból nem lett semmi, vagy úgy néz ki, hogy nem lesz semmi, hála annak a magasságosnak, az annak köszönhető, hogy megbukott az Orbán.
3: Jelentem Sátrói helyen is visszavonták.
2: Visszavonták?
3: Persze, aztán olyan dühösek lettek, hogy Váberer nevét meglevették az úszodáról.
2: De
3: az... Tudod, valami, ha már... Hát azért ki kell egyensúlyozni, tehát hogy valami kell a fideszes léleknek, hogy azért ne boruljon meg teljesen. Ha már ott vesztettünk csatát,
0: és akkor ezt levették, a másikat... akkor így egymásra nézték, és mondták, hogy most megmutattuk.
3: Meg, hát kemények. Én nagyon Bélái. Szeretek Sátorai új helyi lenni, mert imádom a várost, de na igen, szóval nem könnyű.
2: Utaltál egy dologra, és ez hangulatilag is fontos, hát aztán, hogy ezt hogy lehet fenntartani, ez egy nagy kérdés, zűrös, zavaros hétköznapi időkben, hogy mekkora hallatlan nagy érdeklődés volt a politika iránt. De azért, hát gondolom, a most hatalomban lévők is, hogy remélem, hogy azt tudják, hogy azért az élet és a világ ez nem csak erről szól. És mondjuk most örülök, hogy egy kicsi ország állampolgára vagyok. Mert hogy mondjuk ez nagyban hova vezet, azt most azért látjuk a világban ezzel a szőketorgyánnal, ezzel a rettenetes barommal, akit Trumpnak hívnak, huha. Ez nem biztos, hogy itt jó, hogy kimondtam.
3: Nem tudom, belefér.
2: Hát most éppen teszik tönkre a földbolyót.
3: Na, menjünk majd súlyokkal.
2: Bár most van Kínába, ugye?
3: Tovább.
2: Csak úgy zárulja, ugye? Ma ment Kínába?
3: És megy vele a Teslás is. Egy évig ez tartott a no kontakt, és most ismét jön a szerelem, persze.
2: Tényleg?
3: Persze, hát egyik sem normális, mert csak normális dolga.
2: Ne, hát a maszk az konkrétan fasiszta, bocsika.
3: Hát igen.
2: Bevallottan deklaratív.
3: Na, szóval, hogy Súlyog Tamással menjünk majd tovább szünet után, aki úgy volt ott, hogy ott se volt, de ha ott lett volna, akkor az MT gondoskodott róla, hogy akkor se legyen ott, és hogy akkor most mi történik itten. Tartunk egy kis szünetet, és akkor ezzel folytatjuk tovább.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon, és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jegeszuban. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Hát és ahogy ígértük, itt vagyunk ismét, Csintalan Sándor és Lánci Richárd, és hát Súlyog Tamás is itt van velünk, legalábbis a lelkünkben őrizzük. Mit szóltatok ahhoz, hogy egy fotón szerepel, de aztán ott se? Ugye az történt, hogy Magyar Péter már a miniszteri kinevezések átadása előtt kijelentette, hogy hát lemondanak arról a nagyon kellemes lehetőségről, hogy Súlyog Tamással közös fotón szerepeljenek úgy a kormány egészen, mint egyébként a miniszterek, de valahogy Súlyog nagyon ügyesen a első fotózásnál mégiscsak így valahogy úgy odakeveredett, és erről készültek is képek, és az MTI viszont úgy adta ki az összes fotót, hogy egyiken sem volt rajta Súlyog Tamás, amiből az a gyanú támadott, hogy hát ottan a Magyar Távirati Irodánál erről a képről Súlyog Tamást levágták.
3: Ha jó belegondolunk egyébként.
2: És bocsánat, itt jött Németh Balázs, aki arról beszélt, hogy ez 1990 óta az egyik legdurvább média botrány, és hogy igen, ekkorát talán még soha nem csorbult a sajtószabadság.
3: Soha. És akkor itt ugrott be nekem az a dolog, hogy Magyar Péter ugye kinyilvánította, hogy köszöni szépen a köztársasági elnök úrral nem kíván közös képeken szerepelni, és jobb, ha ő sem nagyon ragaszkodik itt a közös kézfogós, pukerlizős részhez, mert hogy nagyon kívánatos lenne, hogy elhagyja a hivatalát, és mást töltené be a köztársasági elnöki posztot. De egyébként a Németh Balázs emlékezetét fel frissítve, egyébként volt a felhőcske gét, mert sokan csak így hívták a sajtóba, amikor idősebb Lomnici Zoltánt egy híradásba kiblőrözték. Ugye a blőrözés az, amikor elhomályosítják a szemét. Ez általában akkor szoktuk használni, mondjuk, hogyha valamilyen nyilatkozónak az arca felismerhetetlenné kell tennünk, mert mondjuk nem vállalja az arcát, vagy a hangját el kell torzítani, arcát el kell valahogy változtatni, és akkor ugye kiblőrözik, vagy elhomályosítják a nyilatkozót. Hát ez idősebb Lombizu Zoltánnal megtörtént, mert őt összefelhőcskézték, tehát csak egy ilyen homályt láthattunk, és már azt sem emlékszem egyébként, hogy mi volt ennek az oka, mert utána ment ez a dolog, hogy miért is sikerült ez, miért került ez így beadásba ebből, de te erről nagyobb emlékekkel rendelkezel, hogyha jól tudom.
4: Mondjad, Pista,
2: kíváncsi. Maximális emlékekkel rendelkezem, mivel én akkor az MTI digitális főszerkesztője voltam, és éjszaka csörgött a telefonom, és a következő problémával kerestek meg. Szerinted melyik a hamisítás? Ha a kiblőrözött Lomnici Zoltánt rakjuk be az archívumba, vagy ha az eredeti blőrözetlen felvételt rakjuk be. És ez egy érdekes kérdés.
3: Adásban...
2: Ugye én ezt nem tudtam, hogy miről van szó. Na, mi a bubárat, mi az, hogy mi a habisítás, hogyha kiblőrözik? És akkor ugye elkezdett izé pörögni, mert akkor még foglalkoztak ilyenekkel, hogy mit fognak szólni majd hozzá, még ez egy nagyon kezdeti időszak volt. Figyelj, nagyon egyszerű a történet, az volt, hogy még nem rúgtak ki akkor mindent, ugye a Pitbull nevet most már talán az egész ország valamelyest megismerte.
3: És nem a
2: Németh Zsolt hírigazgatóról van szó, és hát ő nem volt soha egy olyan kedves, galamblelkű ember, és még ott voltak a régi közmédiások is, akiket még nem sikerült lecserélni, kirúgni, meg már persze jött az új alakulat. És az egyik ilyen idősebb vágó, aki a régi oskolához tartozott, hát nem voltak túl jobban, és valószínűsíthető volt, hogy ő is ki lesz rúgva, és Pitbull úgy mászkált a vágó szobában, és így nézte a monitorokat, és az egyik monitoron Lomnici Zoltán volt látható. Egyébként Tőkés Lászlóval tartottak egy közös sajtótájékoztatót ilyen határon túli alapítvánnyal kapcsolatban, és így a Pitbull odanézett, és azt mondta, hogy na, ezt az arcot én többet nem akarom látni a közmédia képernyőjén.
3: Mi volt a gond az idősebb Lomnicivel?
2: Hát, hogy nem volt fideszes előtte, tudod? Hát az pont elég. Na, szóval az volt, hogy nem akarom látni. A vágó, idős vágó hölgy pedig úgy volt vele, hogy hát akkor ezt hírigazgatói utasításnak veszi, nem akarod látni az arcát, megoldom. Tehát ez egy tulajdonképpen egy ilyen makacs, ilyen utolsó húzás, ilyen izé volt, hogy mentek ti, akkor itt van nektek a blőrözött verzió. Tehát egy ilyen emberi sztori volt, aminek egyébként nagyon súlyos következménye lett, mert akkor még elég hangos botrány kerekedett belőle, hiszen a mai napig emlékszünk róla, meg beszélünk róla. Ennek lett az az eredménye, hogy a Fidesznél kitalálták azt, hogy a közmédia nem egészen jól van kézben tartva, kell egy összekötő a kormány és a közmédia között, és megérkezett Várhegyi Attila.
3: Az összekötő.
2: Egyébként a szegény vágóhölgy, hogyha tudta volna, hogy mit hoz össze, akkor lehet, hogy mégse partizánkodik.
4: Annyira abszurd volt, most jó volt meghallgatni, én egyszerűen nem is értettem azt a történetet annak idején. Mert tényleg azért, jó, nem azt mondom, hogy nekem politikai értelemben az idősebb Lomnici nem eszik szappan, nem köp az asztalra, legalábbis akkoriban még így nézett ki az egész dolog, meg aztán mindegy. Tehát nekem a mindegynek a tipikus esete volt ez az egyik dolog. A másik a súlyok. Tehát én azt gondolom, tehát a politika nem csak a lövészárokban zajlik, mondjuk harci eszközökkel, hanem politikának van a gesztusoknak, meg a politikai állításoknak van súlya. Azt gondolom, hogy elképzelhető, sőt, és itt ebben a tekintetben teljesen igaza volt minden egyes mondatában Magyar Péternek, az az államfő, aki ahhoz asszisztált, amit itt az elmúlt években az illiberális demokrácia, olyan jó kimondani most ezt a szót, az illiberális demokrácia nevében, amit művelt a hatalom, a fékekkel és az ellensúly, és a többi, meg ez az egész, jó, nem kell ezt nekem ragoznom, jól elmondta ezt Magyar Péter, igen, el kell húznia. El kellene húznia simán. És ugye más nem tud tenni, mint nem az intézménnyel szemben, hiszen oda mentek. Átvették a miniszteri megbízó leveleket. Mikor átvették a megbízó levelet, jattoltak vele. Nem lehetett más csinálni, muszáj volt vele jattolni. Fotózkodni nem akart vele. Pont. És egyébként állati, de... Ezt a szerencsétlen sem nagyon értem, mert mondjuk az első miniszter, ugye az agrárminiszter volt, aki átvette a megbízó levelét, Bóna, azt hiszem, ugye igen. Bóna, igen. És akkor még oda sündörgött a ködös fotó.
2: Tett egy próbát, hogy...
4: Jó, de hát az mondjuk végül is sikeres próba volt, és aztán...
2: Még az se, aztán, az MTI meg itt bekavar.
4: Ja, hát nem tudom, hogyha a Bónát így ki akarták tenni, akkor csak már, vagy legfeljebb úgy csinálhatták volna, hogy levágják a képről, de hát, na mindegy.
2: Hát,
4: a lényeg, hogy megcsinálták?
2: Úgy tűnik, hogy megcsinálták, mert más a képformút, vártam az első képet.
4: Hát én egy dolgot tudok, hogy ugye
2: ami nem
4: végignéztem mazoista módon, az összes többinél a miniszterelnök meglehetős kreatív módon szépen át keretezte a teret, és onnantól kezdve...
2: És kicsit az... így hátat fordított.
4: Igen, csak...
2: Figyelj, az nagyon gáz, egy 0-10-es skálán, az mennyire gáz, hogy én elkezdtem megsajnálni. De én ilyen átmenet időnként ilyen szuper empatába, én a végén már sajnáltam.
4: Jó, megsajnáltam, de ilyenkor tessék a következőre gondolom.
2: Tudom, nem, emberileg.
4: Mit tudsz, honnan tudod, hogy mit akarok mondani?
2: Hát mert 1000 éve
4: tudom. Azt akartam mondani. Bocsika. Be van építve a fizetésébe. És arról most nem beszélve, hogy nagyon régóta gondolkodom azon, hogy most függetlenül attól, vagy próbálom megérteni néhány ilyen embert ismernek is személyesen, akik egyébként egy olyan státuszba kerülnek, mondjuk például, hogy alkotmánybíró lesz. Vagy mondjuk a köztársasági elnöke lesz az illető. Vagy mit tudom én, a kúria elnöke. Most függetlenül attól, hogy ki delegálta oda ebben az illiberális demokráciában, mondd már meg nekem, hogy miért jár együtt ez a teljes szellemi, erkölcsi és politikai zülléssel. Szabad emberek.
2: De én sem értem.
4: Jogi értelemben. Azt nem tudnak felül csinálni semmit.
2: Ez az, egy köztársasági elnök mitől rettek?
4: Hát
2: egyébként a Tisza is nehéz feladatot tűzött ki maga elé ezzel, mert jogilag baromi nehéz leváltani, még kétharmaddal is. Tehát ez két feltételnek kéne teljesülnie, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi fog. De tényleg, egy Súlyog Tamás mitől?
4: De mit is egy alkotmányíró?
2: Még a Novák Katalint azt még valahol megértem, mert hogy ő valószínűleg úgy gondolkodott, már úgy megértem, hogy az ő gondolkodását, hogy mi lehetett benne, hogy ő valószínűleg még utána úgy volt vele, hogy az ő még szeretne politizálni a köztársasági elnöki cím után is, hát nem egészen így történt. Hát jobb, hogyha jobban vagyunk ott a Fidesz-szel meg Orbán Viktorral. Ez nem szép, mert nem így kéne, de hogy ott még legalább értem, hogy mi lehetett a motiváció.
4: Hát, de csak elsőt mondok hozzá, én nem értem, de most ebben nem menjünk bele. Tehát én nem értem még máj napig se azt a dönt. Mindegy, de a lényeg, szabad emberek. Most mit? Elveszik a szolgálati autót?
2: Nem tudom, nem tudom. Tényleg nem tudom.
5: Azért Novak Katalinnál szóba jött, hogy szóltak neki, hogy ő le akar mondani. Tehát, hogy ott azért az a lemondás, azt mondják, hogy azért az nem szívből jött.
2: Ja, persze. De ha nem lett volna botrány, érted, akkor mivel fenyegetik meg? Mert itt valóban már tarthatatlanná vált a helyzet. De ha egyébként nincs is, mondjuk visszaküld törvényeket, meg ellentart a Fidesznek, akkor mit történtett volna?
5: De figyelj, amikor Fidesz fülbevalóval ünnepled a kétharmadot.
2: Hát azt kéne kimosni először a füledből, nem?
5: Akkor te nem küldesz vissza törvényt.
2: Egyébként...
5: Erre szokták mondani, hogy nem azért lett odarakva, és nem azért lett köztársasági elnök asszony, hogy visszaküldjön törvényeket.
4: Ó, ez meg nekem csak azt tudom valahol, én nem tudom, ismerem ezt az érvelést is, meg én nem tudom. Jó, hát nekem az a bal szerencsém volt, hogy én azért egy ügyben voltam vele, meg 45 percet volt szerencsém vele beszélgetni, én nem tudom. És egyébként, hogyha Novák Katalin le tudott mondani, meg mondjuk szegény Schmidt Pali bácsi is le tudott mondani, hát akkor ez a szerencsétlen súlyok, aki még... Ugye azt mondja a Magyar Péter, hogy addig, amíg méltó, vagy a méltóságát megőrizheti. Uh-huh. Szóval azért...
2: Azt
4: elképesztő...
2: A fotózása.
4: Azt az elképesztő magasságot, mindenféléket mondta a Plagi bácsi, és a többi. De azért az, hogy valakinek az eposzi jelzője ebben az országban, bocsánatot kérek a falaktól, az, hogy Szatyor Fing, hát azért ezt kiérdemelni öregem, és ettől nem elmenni.
2: És amit még ő is leírt. Nem ő mondta, ő csak megismétett. Tóth Avi Árpádnak volt nyelvi és politikai leleménye, és a köztársaságának meg írt egy poszt.
5: Tóth Avi Árpádtól
2: írt egy posztot. Egyébként
4: szokta... Ez az eposzi jelzője.
2: Igen, hogy lesz még, szerintem lesz újabb is, mert mindig, mikor mi kicsit keserünk a magyar nép és társadalom állapotja véget, vagy korábban most ugye nem, éppen, mindig volt ez, hogy de hát hol lett volna itt polgári fejlődés, meg a történelem, meg több száz év, és akkor a briteket hozták fel példaként, hogy nekik is mennyi idő kellett, és hát nem lehet egyik napról a másikra, amiben persze van igazság. Na de már majdnem utolértük bizonyos dolgokban a briteket, aki ugye a példakép volt eddig ebben a polgári történetben, mert hogy volt ez a Liz Truss nevű brit miniszterelnök asszony, és ugye volt ez a bizonyos saláta kihívás. Az egyik bulvárlap kitalálta, hogy annyira ingatag volt akkor a kormánykoalíció, hogy szerintük egy fejkáposzta később fog elrothadni, megfonnyadni, mint hogy a miniszterelnök asszony lemondjon. És ugye ezt így élőbe lehetett nézni, hogy melyik bírja tovább, és a káposzt, vagy a saláta nyert, mert 45 napig volt csak. És képzeljétek, van most már egy Súlyog Tamás kontra fejes saláta oldal is. Lehet nézni élő, hogy melyik fonja, de hamarabb.
5: Ebből kiindulva nem az lenne a releváns gondolkodás, hogy egy salátát kell megválasztani vezető politikusnak? Sokkal tartósabb. Tehát innentől kezdve én azt
2: azért
5: gondolom,
2: az a azért a Fidesznél ez bevett gyakorlat volt, nem? Ezek már ezt meghaladták.
4: Na jó, figyelj, de miután előbb-utóbb úgy is lesz valószínűleg új elnök, meg... Egy jó, hát mindegy, a szerzők érdemeit ne csökkentsük, ugye Stumpf István és Pokol Béla annak idején 18-ban írta az akkori figyelében arról, hogy Magyarországnak el kell térni a köztársasági elnöki rendszerre, amit én 18 óta folyamatosan reszkedtem, hogy végül is meg fogja lépni az Orbán, nem tette meg, most bánja is, mint úgy, na mindegy, nem is az érdekes, azért ebben a, most csak ehhez a poénhoz, mert szellemes, meg kedves, de az a helyzet, hogy attól még őrült nehéz idők. Nem. Tehát azért én még mindig örömködni szeretnék, maradni szeretnék ebben az állapotomban, még egy darabig, de ez annak a kegyelmi pillanatnak azért előbb-utóbb vége lesz.
2: Persze.
4: És az kész. Tehát, és azt gondolom, hogy bizony baromira nem lesz mellékes. Következő szimbolikusan nagyon fontos döntés lesz az, ha és amennyiben Súlyog távozik, hogy ki lesz az új köztársasági elnök.
2: Meg hogy persze. No, ha már szimbólumok, ugye ezt a műsort délbe kezdtük el felvenni, és 15 óra előtt fogjuk, mindig történik valami, nem tudsz csinálni, 5 percig nem nézel rá az esélyek, ne tartóztatnának le valakit, nem mondaná le, mindig van valami. Szóval, hogy 15 óráig egészen biztos, hogy befejezzük a felvételt, ezt csak azért mondom, mert hogy ma lesz ugye a Tisza kormány első ülése, méghozzá Ópusztaszeren. Ami, várjál, mert mindig elfejtem a provokatív állítást, ezt írtam hozzá. Ez tényleg a Fidesz 2.0, mert hogy Ópusztaszeren tartják az első kormányülést. De tudjuk, ugye, kedves nézők is tudják, hallgatók is, hogy ez azért van, hogy legyen mivel vitatkozni, hogyha épp nem tudnánk mind vitatkozni. Szóval, hogy ez számomra egyébként kétszeresen szimbolikus, az egyik maga azért az államiság és Ópusztaszer, a másik meg az, hogy megnéztem a napirendet, és hogy az első téma az az lesz, hogy vízgazdálkodás és aszályhelyzet. És hát Ópusztaszer ugye ott van, ahol eső nincs általában, de Sanyit erről többet tudsz mondani, hiszen te is arra felé élsz. Már nem Ópusztaszer felé, hanem benne az új magyar sivatagba.
4: Jaj, Pista, az a helyzet, hogy amikor elolvastam, amit küldtél SMS-be, és akkor Ópusztaszer, és akkor most mi van? Mindegy, de hát ez én vagyok. De most egyébként, hogy aláhúztad, hát igen. Ennyiben ez egy nagyon fontos gesztus, mert 5. éve élek ott, egyre szörnyűbb. Éppen tegnap beszélgettünk, hogy reális veszély. Ja, ugye május van a hanyadika van ma? De május közepén
2: 13,
4: vagyunk. Május közepén vagyunk, tudod, májusban már ilyenkor olyan elképesztő buja zöld növényzet volt még tavaly is. Hát mondjuk 4 éve meg pláne, különben ha nem lett volna olyan, akkor nem is kerülök oda, ahol most élek. Jó, most a fagy is oda tett neki nagyon keményen, de ugye a fiam, még idei mérések nincsenek, de ugye ez a homokhátság. Tavaly előtt, egy év alatt 80 milliméternyi csapadék esett. Ő kint ott méri ott, ahol lakik, mert ő is ott lakik a környéken. Tavaly meg 20 milliméter.
2: Szóval... Hát én azt olvastam, hogy 460 milliméter eső hiányzik már a talajból összességében, de ez ilyen átlagos, tehát nyilván nálatok több valahol, de hogy átlagosan Magyarországon 460 milliméter hiányzik, és tavaly átlagosan 450 esett. Tehát, hogy nem... A nulla szintre nem tudunk feljönni, tehát, és ezzel ugye a Fidesz baromira nem nézett vele szembe, de mit lehet majd ezzel kezdeni? Tehát ez kőkemény
4: feladat. Egyébként annyira abszurd ez egész, de bocsáss meg, ugye van még egy ilyen ügy, amivel az ég adta világon nem kezdett semmit, ez az úgynevezett nemzeti, magyar, ősi izé, a határon túli kisebbség, és a víz, ami az egyik ideológiai alapvetése volt egyébként, már ősidők óta, már Csurka elvtárs is ugye azt tolta, ugye, hogy a zsidók ellopják a vizet. Na most ehhez képest meg az van, ami van, és azon kívül még az egy megjegyzésem, hogy legyen, ami csak a részletei alá nem is akarok bemenni. Nem mellékesen ebben a kicsi országban, a 93.000 négyzetkilométerre, a Duna és a Tisza mellé a legmocskosabb környezetszennyező iparágokat telepítette. Ez a Fidesz.
5: Pont a számból vetett ki a szót, mert 2010-ben egyébként az egyik legfontosabb kampánymondata a Fidesznek az volt, hogy a vízgazdálkodást rendbe teszi, és az ötözhető területeket megduplázza, vagy valami ilyesmi volt az első lépése a 2010-es kampányban, hogy ez a legfontosabb, hogy az elsivatagosodást megállítja Magyarországon. Igen. Mert már ez akkor egyébként 16 évvel ezelőtt is egy nagyon komoly probléma volt. Nem sikerült, és erről aztán nem is akartak nagyon beszélni, erről a dologról, de legalább, ahogy mondott, üzemeket, iszonyatos vízfaló akkumulátorüzemeket telepítettek az országba, ami még a meglévő úgynevezett talajvíz és karcvíz rendszerekben is legalább jó nagy károkat tud okozni, és ezzel jó nagy problémát a mezőgazdaságnak. Viszont Orbán Viktor kinyilatkoztat, mert most írta ki a Facebookjára, hogy leltár hamarosan.
2: Mi?
5: Tehát, hogy kiírta a Facebook oldalára, hogy leltár hamarosan, ennyit írt ki Orbán Viktor, igen, leltár hamarosan, tehát, hogy valamit kinyilvánít, én csodálkozom, hogy nem a vadhajtásokon
3: jelenteti meg ezt egyébként finom sorokba szedve, tehát én vártam, hogy a vadhajtásokon jelenik meg
2: hát valami. Hát lenne néhány jelző a leltár előtt.
3: Igen, hát lenne néhány jelző, de most így adjuk meg a lehetőséget, hogy ő neki most ugye a kurucok sarkára írja meg a vadhajtásokra, hogy ő fogalmaz. De hogy valami videót
4: a kurucokra, fog. Nagyon kurucokra nézve sértő a kurucokra összeadni a vadhajtásokra.
2: Nekem egyébként Orbán Viktornak a Facebook jelenléte az olyan, mint amikor régen azt gondoltam, hogy amikor valaki olyan büntetést kap, hogy és mit tudom én, 5 évre a közügyektől eltiltás, és akkor ugyan már kitizi. Mert engem Orbán Viktor letiltott, ugye, és azóta úgy így élem meg, hogy el vagyok tiltva a közügyektől, és tudod, elinte legyintettem, és tök zavaró, hogy nem tudok együtt menni a miniszterelnök úrral. Most például fogalmam nincs, hogy mi lesz ez a leltár. Lehet, megvan. Hazament, szétnézett, és dobozokat ugye kipakolta, és hiányzott belőle egy biblia.
3: Igen. Meg egy nemzeti
2: sport. És ez lesz a következő téma, mert hogy azt a hiányzó bibliát, amit Orbán most leltárba fog keresni, nem tudjuk, miről van szó, hát azt a Karmelitában Magyar Péter találta meg, úgyhogy a Tisza Tours nevű képződménnyel fogunk tovább menni. Most addig tartunk egy kis szünetet.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A kárpátaljai dróntámadás után Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet. Donald Trump megérkezett Kínába, a két szuperhatalom vezetője holnap fog tárgyalni. Elrajtolt az idei Tour de Hongrie. Csapadék holnap délutánig alig lesz, most 9-15 fok van. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM 19 órás híreit Németh Lászlótól hallják. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, egy Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. A kárpátaljai dróntámadás után Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet. A 24.hu információi szerint a Debreceni Javító Intézetben március végén egy nevelő bántalmazhatott egy rábízott fiatalt, és az ügyben büntető eljárás indult, az érintett munkaviszonyát pedig megszüntették. Gulyás Gergely fél éve, mielőtt a kormány a Szőlő utcai botrány hatására rendőröket vezényelt a javító intézetekbe, kijelentette, idézem, hogyha rendőr lett volna ezekben az intézetekben, szerintem akkor nem fordul elő. Most a szigor bevezetése után is történt bántalmazás. Fülöp Botond ügyvéd, azaz a vidéki prókátor lesz az ATV Egyenes Beszéd című műsorának szerdai vendége. Fülöp Botond korábban éveken át dolgozott Luxemburgban az Európai Unió bíróságán. A vidéki prókátor az elmúlt időszakban az Orbán kormány egyik ismert kritikusa volt, és szerepe volt a kegyelmi botrány nyilvánosságra kerülésében is. Fülöp Botond a közösségi oldalán azt írta, soha nem vágytam az ismertségre, ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a bujkálás, mert nem tartom komoly emberhez méltónak, és mert szeretném a saját nevemmel közé tenni a gondolataimat, fogalmazott Fülöp Botond. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az MV Hondius óceánjáró hajó 40 napos útja során 3 utas meghalt, a vasárnapi kikötése óta több a hajón korábban tartózkodó személy tesztje pozitív lett. Megérkezett Donald Trump, amerikai elnök Pekingbe, hogy fajsúlyos dolgokról tárgyaljon kínai kollégájával, Xi Jinpinggel. A kétnapos látogatás során a vámok, a technológiai verseny, az iráni háború és Tajvan szerepel a két szuperhatalom napirendjén. Trump, aki az Egyesült Államok legutóbbi elnökeként 2017-ben utazott Pekingbe, ma egy erősebb, határozottabb Kínába tér vissza, amely stabil, globális hatalomként szeretné feltüntetni magát. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője indult, idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csak nem 840 kilométeres ösztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. Mezőnyhajrával zárult a kerékpáros körverseny nyitó szakasza. A 143 kilométeres Gyula és Békés Csaba közötti távon Tim Merliel győzött Juan Sebastián Molano és Phil Bauhaus előtt. Estére a nyugati szél megélénkül, csapadékra továbbra sem számítunk. Éjszaka erős lehűlést tapasztalhatunk, 0 és 8 fok között lesznek a hajnali minimumok. Csütörtökön nyugat felől ismét csapadékzóna érkezik hazánk fölé.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: És újra itt vagyunk a Provokatőrrel. Csintalan Sándor provokatőrrel.
3: Jó napot kívánok.
2: Ánci Rihárd provokatőrrel.
4: Kiegyensúlyozott kultúrát napot kívánok.
2: Az jutott eszembe, hogy ilyen off-topic gondolatok cikáznak a fejemben, hogy volt egy ilyen hozzászólás, hogy a Boros Tamás mérül magasabban, mint a többiek. És most végre megértettem, mert ez egy magasabb szék. Tehát nem volt olyan.
4: Azt hittem, hogy...
2: De fontos dolgok, hát figyelj, itt nagyon komoly hozzászólások születek.
4: Végre ennek az adásnak is. Jó, drága, egyébként most éppen azon is rögök magamban, hogy ha már ezt föltetted, és most kinevettelek, és hogy mekkora hülye vagyok. Most, amikor benn voltam a kórházban, ugye én voltam sorkatona, tehát én pucoltam budit. Tehát takarítottam. Ki kell, és ráadásul, akkor még gumikesztyű sem nagyobb volt. És most egy olyan helyzet állt elő, és nem a takarítók, meg a izék voltak hibások, hogy az egyik honfitársam megelőzött egy kicsit, és telerakta a csészét.
2: Hát ez páratlan irányt vettünk.
4: És akkor volt egy pillanat, érted? És volt egy pillanat, hogy na, és akkor most kiszaladok a takarítónak, szólok, hogy takarítsa már ki, aztán utána ezen túlléptem, és fogtam, és alaposan kitakarítottam. És ha az a filozófiai kérdés, hogy Boros Tamás mérül magasabb széken, akkor el tudom mondani neked, hogy az is egy nagyon sok-sok filozófiai kérdés vett fel az ember agyába, hogy épp ha szembenéz az ember az emberi ürülékkel, hát szívesebben mondtam volna, hogy mi a neve, de hát tiszteljük és szenteljük meg a falakat.
2: Nagyon szépen köszönjük az elemállal nevében.
4: De komolyan mondom, mélyen és alaposan átéreztem azt, hogy ha és amennyiben maradunk, és Orbán marad, hova lettünk volna lehúzva. És olyan pregnáns volt, érted? A szaga, az állaga, a domestosnak, és az a megtisztító illat, érted? A fertőtlenítővel fantasztikus volt.
2: Tavasz hiszi a domestos
4: tárast. Komolyan mondom, egy filozófus az a Sándor. Ezt hiszem, tehát, hogy
2: jó,
4: és nem csak ő, hanem Lázár János is, pedig ugye ő is tett utalára.
2: Lehet, hogy ő is csak ezt szeretem. Megvilágosodó küldetést szeretett volna tulajdonképpen.
4: Lehet, hogy
2: mindenki félreértette.
4: Várt volna azokra a roma fiatalokra, akikre ő gondolt, hogy ott lenne a helyük ugye az Intercity WC-be, hogy ugyanezt a katarzist akart átéletni velük, mint amit te megtapasztaltál. Igen, messze kanyarodtunk egyébként
2: igen,
4: szerkesztői széktől.
2: Vissza is kanyarodom, mert még az is messze van attól, amit
4: műsorvezetői széktől elég messze.
2: Mert itt kevesebb a filozófia, Boros Tamás, illetve az, aki itt ül, azért ül magasabban, hogy rálásson a vezérlők útra. Ebben semmi filozófia. Igen. Megvilágosodást nincs. Na, akkor mondom a provokatív állítást, ugye, ha már megígértük, hogy a Tisza túrszal menjünk tovább. Na, ugye, hogy épül, szépül, gyönyörű lett a Karmelita, a propagandaminisztérium és a belügyminisztérium is.
4: Ezek a mondatai Istvánnak nem nagyon tudom hova rakni. Tehát ez olyan, mint hogyha valamilyen ilyen troll kommentelő írta volna be.
3: Hát azért
4: látom, értem.
2: De várjál, én ezt amikor megírtam, akkor ez még ilyen saját kútfő volt, hogy akkor ez legyen a provokatív állítás. De azóta megnéztem a Pós, vagy Pócs Jánost, meg a F. Kárpátot, és hogy hát ők erről beszéltek. Hát nem szép lett. Hát gyönyörű lett. Hát ez a magyar népé.
4: De akkor itt jön ez a dolog, amiről a Magyar Péter beszélt pont, hogyha ha már tényleg megcsinálták ki erre, akkor miért nem mutatták be? Miért nem büszkélkedtek vele? Tehát, hogy így
2: a Covid alatt kínos lett volna a gazdasági válságban.
4: Hogy tényleg, ha belegondolunk, pofás. Mondjuk jogos a kérdés, hogy valóban erre kellett ennyit költeni, srácok. Tehát, hogy tényleg ez volt a legfontosabb a Covid idején, hogy legyen egy ilyen körpanoráma a Rogán minisztérium, meg a belügyminisztériumnak is legyen olyan erkélykilátása, ami az 1900-as
2: évek elején ugye, meg a világháború idején ugye lebombáztak, meg megsemmisült, és akkor visszaépítették, és arról az erkéről tudjon Pintér Sándor mondjuk rátekinteni, meg Rétvári Bence rátekinteni a Mátyás templomra. Tehát, hogy ha már épül, szépül, akkor be sem mutatták. Akkor mondta a Magyar Péter, hogy ha már bűnbe esek legalább, vagy hogy ha már a bűn útjára répek, akkor legalább élvezzem ki. Tehát, hogy akkor legalább mutassam, hogy gyerekek, hát azért szépen összeraktuk ezt a dolgot.
3: Azért a Pintér Sándor is se tudnak hibázni, főleg így a választások után, mert amikor a Magyar Péter és néhány minisztere, vagy akkor minisztere, meglátogatták a jeles épül-szépül intézményeket, akkor kiadtak egy nyilatkozatot, vagy közleményt, hogy hát nagyon örülnek neki, hogy Magyar Péteréknek is így tetszett, és hát egyébként a magyar népnek is tetszik, mert hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel tájékoztatják a közleményt, hogy így módon, mármint hogy szerveztek ilyen túrákat, összességében már 1878 főt fogadtunk.
2: Tehát és ez valószínűleg bemehetett.
3: Hatalmas tömeg.
2: Valószínűleg bemehetett Pintér Sándor irodájába mindegyik.
3: Na jó, nektek melyik volt a legbrutálisabb élmény? Elmondom az enyémet, aztán majd. Nekem a Karmelita nem volt. Szép, ott az nem volt annyira megrázó. Utána jött a Rogánféle propaganda minisztérium, ott egy ilyen múlt héten átadott Dubai Luxi Hotel feelingje volt az egésznek. Tehát úgy voltam vele, hogy valami brutális akcióval ide így meg tudnék érkezni a kis családommal, vagy párommal, akkor ott így jel lennék. Mármint, hogy nem az irodákba aludni, csak hogy ebbe a millióbe, tehát nem, tök jó, felmész a teraszra, ízé, kocint, azt mondja, hogy az oké. És engem a legjobban a belügyminisztérium ütött meg, mert hogy van jó pár rendőr ismerősöm, és pontosan tudom, hogy a vidéki rendőrkapitányságokon mennyire és milyen körülmények között melúznak, hogy ilyen 60-as, 70-es évekbeli bútorok vannak szétszakadva, kopott, koszvadt az egész, a technika is olyan, amilyen, és hogy mennyi pénzt kapnak. Hát van olyan rendőr ismerősöm, aki nem a fegyveres testületi résznél, de a rendőrségnél dolgozik, 20 éve tolja, 360 ezer forint a fizetése. Hát itt egy csempe annyi, nem? És ezt tudom, hogy most ez ilyenek tűnik, hogy jaj, már meg itt ez a proliricség, meg nem.
2: Nem, hogyha ennyire esik szét a rendszer, és ennyire láthatóak, kézzelfoghatóak a közintézményekbe a romlás elei, akkor azután az ember bemegy egy ilyen szinten felújított is így kialakított már, hogy nem hiszem, hogy a munkavégzéshez nagyon fontos, hogy legyen kör alakú, megvilágított bár egyébként, tehát hogy nem rossz, hogyha az ember tud munka közben rendelni mondjuk egy mohítót, vagy egy aperolt esetlegesen egy finom viszkit, tehát hogy az ember, tehát hogy ugye ez hát mindenféleképpen egy jó munkahelynek ennek részének kell lennie, hogy egy jó italt el lehessen fogyasztani, most szarkazmustal értem természetesen, de hogy azok a szivarszobák, meg ezek a külön... de hogy azok a szivarszobák, meg ezek a külön...

0: ha úgy tetszik, és idézőjelben globális megközelítése van. Szóval az, hogy egyébként mekkora fantasztikus örökség a magyar parlament, amelyik ugye azért mégiscsak egy olyan ország számára készült, és egy olyan, amelyik egy királyság volt sokan. Hát közben összementünk. Ja, csak úgy lábjegyzetként mondom, tehát hogy funkcionálisan és építészetileg és mindenféle szempontból a dolog, a magyar parlament mint olyan történetileg teljesen igazolt ilyen szempontból. Hát most egy közbevetés, szerintem emlékeztek rá, ugye, amikor a Gyurcsányéknak volt az az ötletük, hogy a West End, mert a nyugati pályázatot...
1: Ferdinánd híd, vagy élmunkás híd mögött.
0: Hát egyrészt örökünk, mint a disznó, mert az ország állapota hát baromira nem indokolta, hogy most akkor miniszterelnöki hivatalt csináljuk. Na most az ország jelen állapota meg különösképpen, hogy kielégítse Orbán Viktor királyi és dinasztikus álmait, mert az, hogy a várban, ami egy fantasztikus történeti kultúrás, mindenféle szempontból, ráadásul egy olyan örökség, amelyikről akármit mond az akárki, aki kiadta most ezt a, hogy hívják, hogy vajon, azért azt nem gondolom, hogy a Pintér már ezzel az épületen már baromira nem kalkulált, tehát ez nem mindegy. Itt tényleg el lehet képzelni? Egy komoly ember, egy picikét komoly ember elképzelő, hogy mondjuk a belügyminisztériumban a sétafikának föl alá az állampolgárok, meg a, ahogy hívjákok. Hát egy röhely, egy katasztrófa, a tökéletes szellemi...
2: Katatónia.
0: Katatónia, tényleg olyan ambíciók, szóval én értettem, illetőleg nem értem. Szóval elvileg azért két út is lehetséges lett volna ahhoz, vagy pontosabban egy lehetséges lett volna, ahhoz, hogy mondjuk egy kis hercegség főhercege, Magyarországra gondolok, a német-római birodalom császára legyen. Abban az esetben, hogyha azért fölfogta volna, hogy ebben az integráció és az integráció esélye, ráadásul ki is nyitotta neki ezt a történelmi utat. De nem ezt az utat választotta. Azt gondolta, hogy a vár tetejére odaépítenek valami borzalmas építményt, az majd egyébként ettől őt akárkivé is teszi, és hogyha majd ide fog látogatni valaki, és nagyon helyes döntés Magyar Péter részéről, hogy nem óhajtja közéleti vagy állami események felhasználni, meg ott egyáltalán ott lenni, és ott egyébként egy... Tényleg... Szóval valaki attól fog elájulni? Azt fogják érteni ma azért a világ ebben az irányba hagyja, a szőke tornya most hozzáépít a Fehérházhoz. De ezeknek ez a mániájuk?
3: Igen, mert úgy érzik, hogy mindenféleképpen valami kézzelfogható lenyomatot is kell hagyni maguk után, és ez az egész, ahogy néztem, főleg mondom a belügyminisztérium és a Karmelita is, de a belügyminisztérium még inkább, én is azt gondolom, hogy ez ilyen orbáni rémvágyálom egyszerre, hogyha már nem tud királyságot csinálni, mert azt valószínűleg nem tudott volna, akkor se bármi történik, akkor csinálj, építsük fel hozzá a Potyomkin részét.
0: De most egyébként,
3: viszont baromi sokba került nekünk ez a kis
0: csak két
3: ábrándozás.
0: Mi a retkes baj lehetett a pénzügyminisztérium József Nádor téri épületével? Mondja már meg nekem, vagy azzal a belügyminisztériumban. Hát meg kell csinálni, ha technológia és egyéb dolgok. Mi? Mi indokolt
1: hát ezt? Ennyi pénzből azt is hát, meg lehet csinálni. Tehát,
0: de jó, na most minden, de érted?
3: Soha nem fog kiderülni, mert nem adtuk meg az ötötödöt Orbánnak. Ugye csak 4/5 szerzett, igen, mint igen, ezt elmondta a Dopmennél. Ha adtuk volna, még 4 évet lehet, hogy kiderül az is, hogy
0: mi.
3: Szerintetek? Én azon gondolkodtam, akkor, és főleg
1: akkor hibázottam a többség ezek szerint, hogy nem adták persze meg Orbánéknek a
3: szóval főleg a propaganda minisztériumnél azon gondolkodtam, hogy de a Karmelitánál is, hogy mi lesz ezekkel az épületekkel?
0: Hát,
3: mert parlagon hagyni...
0: Hát én nem tudom, nyilván
3: ne, nem voltam. Mert múzeumnak sok lenne már, nem, hogy így mész egyik volt minisztériumból a másik.
0: Na, most nézed, végül is a Nemzeti Galéria az rendben van?
3: Nem, ezt már nem lehet tudni.
0: Vagy ahogy hívják.
3: Van. De hát tényleg mit lehet kezdeni ezekkel az épületekkel? Hát, amit nem fog a adott
0: tárca. Nem tudom, amint ha Ruf Bálint utalt volna arra, hogy valami részek oda is fognak költözni, de hát azért itt azért múzeumügyben oda a vár funkciója, ha szóval rendkívül idegen forgalom és kulturális potenciál van, és

0: egyébként ez a magyar népé, tényleg. Ugye azt mondták, hogy azok az épületek, baromban
1: pótol. Pócs János mondta.
0: Hogy az a magyar népé. Igen. Hát persze majd, ha oda mehet, akkor igen.
1: Hát igen.
2: Akkor meg, igen. Meg ha tudott volna róla, nem?
0: Igen.
2: Elfejtettek szólni, hogy
1: van egy ilyen szép minisztériumot, tudtad? Nem. Hát de van. Köszönöm szépen. Köszönöm.
2: Na, van ide egy ilyen alprovokatív állítás is, ha már Tisza túrsz. Azt mondja, hogy, az pedig úgy hangzik, hogy meg kéne keresni, hogy megvan. Jól tette Orbán Viktor személyi titkára, hogy egy nyitott Bibliát hagyott a Karmelitában óvó figyelmeztetésként. Mert hogy ugye, mint kiderült, Nagy János Orbán Viktor személyi titkára.
0: Ő volt?
2: Igen, aki a leköszönő Orbán kormányban a miniszterelnöki kabinetirodát vezető államtitkár volt, ő hagyta ott a Bibliát és aláhúzta ezt, hogy így üzenjen. Megszólalt a Mandinernek, és elmondta, hogy valamilyen üzenetet szerettem volna hagyni az új kormánynak és annak fejének. Ekkor jutott eszembe az a passzus, amelyben a Szentírás alázatosságra int.
1: Én meg azon gondolkoztam egyébként, hogy egy nagyon rossz poénnal...
2: Jó, vagy Sanyi.
1: Egy nagyon rossz poénnal indultak, ugye, hogy, hogy Mózes volt ugye az első, aki felhőből töltött le alkalmazást, és hívő emberként ugye ezt a viccet, szóval elnézést kérek, de ugye ennek az a lényeg, hogy a 10 parancsolatot ugye kapta az Úrtól Mózes, és abban a 10 parancsolatban nem csak az alázatosság itt a főcsapás vonal egyébként, hanem van egy olyan passzus is, hogy ne lopj. És az valahogy itt a nagy keresztény demokrácia, ugye így hívták Orbánék a legutóbbi időszakban már Magyarországot, hogy ez egy keresztény demokrácia. Ez valahogy ebben a keresztény demokráciában ez egy elfelejtődött, hogy a 10 parancsolatban benne van az a pont is, hogy ne lopj. Tehát, hogy így az így el lett felejtve. És akkor ilyenkor szerettem ezeket az állítatos manókat, amikor közlik, hogy valami üzenetet akartam hagyni. És a főnökeidnek nem akarták korábban valami üzenetet hagyni, testvérem? Tehát, amikor eltűnt 650 milliárd körülbelül a Nemzeti Banknak az alapítványából, úgy szőrén szálán, meg mondjuk így Elios botrányban mondjuk így 16 vagy 13 milliárdot buktunk ilyen közvilágításként, és most nem akarom felsorolni azokat a dolgokat, amikor így a pénznek az útja nem oda ment, finoman szólva, ahova kellett volna, akkor úgy nem gondoltad, hogy kirakod a főnökeid elé ugyanezt az alázatosságról, meg a Szentírásból azt a passzust, ami mondjuk vonatkozik azokra a dolgokra, amit éppen elkövettek, csak akkor, amikor így jön egy új kormány, és akkor na hát akkor most akkor kirakom, hogy az alázatosságot hagyjál már ezekkel a hülyeségeket. Tényleg komolyan. Tehát ezek az emberek ilyenkor így megkérdezik, hogy te jól vagy egyébként? Tehát ezt komolyan mondtad? Vagy valami szer hatása alatt állsz?
0: Mert ez...
2: Nem szer, ner.
1: Köszönöm szépen.
0: Ner. Egyébként ez egyébként is egy baromi érdekes história. Már az a része, hogy és ebben azért sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy olyan hülyén hangzik, én római katolikus vagyok, nem mellékesen egyébként, ha szórakoztató ipari termékként adom el magam, elmondom, hogy Turáni Taurid, ami azt jelenti, hogy sokkal ősebb vagyok, mint a szittyák, meg a hunok, meg mindenki együttvéve.
2: Ezt mindig is éreztem. Mindig is éreztem.
0: Olyan érezted?
1: Én is római katolikus vagyok, de ezt a Turáni Taurint nem éreztem benned. De most, hogy mondod?
0: Jobb, hogy te tájékoztatlak erre. Ez egy nagyon fontos felismerés.
1: Ezt a helyi
0: politikában azt mindenképpen alkalmaznom kell. Az én dicső nemzettestvéreim állandóan románozzák, szerbezik, tótozzák egymást. Tehát az én honfitársaim körben.
1: De te meg ukrán ügynökként
0: vagy ilyen. De jó, nem, én közöltem velük, hogy egyébként ízét se él az ő úgynevezett magyarságuk, mert én ősibb vagyok ennél sokkal. Hogy nem érti ez a, vagy, de hát végül is 16 évig sikeresen tudták, hogy minden pozitív jelző a kereszténység, a nemzet, a haza. Minden egyes pozitív jelzőt sikerült olyan szinten lejáratniuk, ide vezetett ahhoz a választási vereséghez. Megérdemlitek, drága testvéreim, megérdemlitek. Ellopták a szavakat, a szavak értelmét. Ugye ezt részben azért is gondolkodom azon kívül is, ugye, hogy mondtad, hogy szeretném megfejteni, én legalábbis mindenképpen szeretném megfejteni, hogy ennek a választási sikernek, ennek a győzelemnek mik az okai. Nekem az az, hogy odáig nincsen, nem, ne, tehát annál egy kicsit mélyebbre szeretnék menni, mint az, hogy pusztán generációs, ez meg az, meg
2: nem,
0: az.
2: Nem, hagyjuk meg a Fidesznek ezt az élményt, ők beleragadtak ebbe is kész.
0: Ez így van. Hát az, hogy ez meg a maga módján az arrogancia. Tehát most én ismerem jó Nagy János különben, de, és nem merek belemenni, mert szerintem érdemes olvasni ezek körül kivirtett vita, hogy az a bibliai idézet, annak mi a tartalma és mi a jelentése. Néhány biblia tudósnak a szövegét elolvastam. Csak azt szeretném, ajánlom Nagy Jánosnak ezúton is, hogy mielőtt egy-egy idézetet kitesz, akárhova, vagy idéz egy idézetet, nem árt, hogyha alaposan, érdemben, tartalmilag, nyelvileg, kulturálisan megpróbálja megérteni annak a szövegnek a tartalmát. Nem árt. Szóval nem árt, ha az emberen a
2: koszorúban. Nem jót húzott alá.
0: Más. Hát nézd, azt mondja,
2: ez, de... milyen, de ez mekkora szívás, nem? Tehát hagysz egy üzenetet az utókornak, és elcseszed.
0: Igen, mert ugye az a helyzet, hogy például az egyik álláspont szerint, ami egyébként szerintem a legközelebb állhat a világ, az valójában ugye az eredeti szöveg arámiul van megírva. És onnan különböző fordításokon keresztül jutott el például Károlyig is, meg másokig is. Na mindegy, százszónak is egyefége, óvatosan duhajkodjunk a Bibliával. Politikai célok felhasználására meg végképp.
2: Amúgy ez a miért bukott a Fidesz, szerintem ez is benne volt. Tehát nagyon sokaknak elege lett abból, hogy egyszerűen kirekesztve érzik magukat a nemzetből, és még a nemzeti szimbólumokból is. Tehát, hogy még azt is elidegenítették, elvették tőlük, és annyi mindent elvettek. A határon túli magyarokkal való együttlevés érzését, összetartozás érzését is elvették, mert azt is kisajátították. Tehát, hogy most, ha tetszik, ha nem, magyar társadalom egy jelentős része nem tudott úgy tekinteni a határon túli magyarokra, ahogy egyébként kellene, mert a Fidesz, a lobogó, a székelyhím, tehát hogy minden, ebbe egyébként ügyes a Magyar Péter, hogy ezeket a szimbólumokat így visszaadja.
0: Jaj, bocsánat, sokkal... én megkönnyeztem, hogy oda ment József Attilához.
2: De az egész, tehát
0: jó, csak mondom.
2: De abszolút megértem, jaj, lejárt az időnk, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, holnap is jövünk. Holnap olyan témáink lesznek, mint például a Tiszapárt botránya Buthával. Úgyhogy holnap is várjuk Önöket szeretettel. Köszi a beszélgetést.
1: Köszönjük.
0: Köszönöm.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Le Mansban az eső végül nem volt tényező, legalábbis ami a király kategóriát illeti, mégis láttunk egy-két olyan eseménysort és történetszálat, amely alapjaiban határozhatja meg a 2026-os szezont. Sziasztok! Ez a Pitlane Podcast 178. adása és a 6. évadunk 12. epizódja, fókuszban pedig a francia nagydíj.
3: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit, milyen lendületesen, gyorsan elkezdtük ezt az adást.
1: Így van, hiszen lehet, hogy Jorge Martin nagyot ment a hétvégén, lehet, hogy Fabio Quartararo szintén nagyot ment a Yamahával, lehet, hogy láttunk egy-két olyan versenyzőt, akinek a sorsa szebbre fordulhat majd adott esetben a következő hétvégéken, de az előző hét nagy nyertese az Arsenal, visszakanyarodva még itt az előző adásnak a fő tartalmára.
3: Tényleg el is felejtette. Nagyon szép. Milyen volt? Jaj, de tényleg ezt is akasztjuk a hóhért, 10 évvel kellett volna kezdenünk rovattal. Milyen volt az Arsenal meccs? Aki nem szeretné majd ezt hallgatni, az majd Kerek megírja, hogy hova kell pörgetni. Igen, figyelek. Jó volt?
1: Jaj, nagyon. Nagyon. Tehát, hogy ritkán járok külföldi foci meccsekre, legalábbis külföldi bajnokikra, vagy BL mérkőzésekre, de összességében azért az nekem egészen extra volt, hogy így Arsenal meccsen még nem voltam, pedig hát nyilván azért kedvenc csapatát illik megnézni az embernek legalább egyszer, hát én eléggé kicentisztem ezt, viszont szerintem ennél magasabb belépő küszöb nem nagyon lehetett volna egy BL elődöntővel, ráadásul győztes BL elődöntővel nyitni. Azt nem biztos, hogy ígérem, hogy ebből majd rendszert csinálok, de egy élménynek extra volt, meg picit úgy voltam vele, hogy ha az eredmény úgy is alakul, ahogyan, akkor is maga az élmény az egészen extra lehet, aztán pedig az eredmény az pedig hozta még a plusz katarzis részét is, de hát alapvetően azért nem rossz belegondolni abba, hogy van bajnoki cím kapuja, meg BL döntő, és akkor itt zárjuk le a gondolatsort.
3: Szerintem nagyon gyorsan zárjuk le ezt a gondolatsort, mert azért az a hétvégi West Ham elleni mérkőzés ez nem volt a lehetőleg meggyőzőbb például.
1: Vannak olyan tartalmak az interneten, amelyek ezt alaposan kibeszélik, hogy miért történt igen. Az, ami történt, és miért volt ott jó döntés.
3: De sajnos egyébként egyik szemem sír, másik nevet, mert hogy Ugye ezt nem találtam, hogy én Tico PSG döntőt vizionáltam, az nem jött össze, úgyhogy emiatt nyilván szomorú vagyok, annak viszont örülök, hogy egy jó élményben volt részed, mert azért az mégiscsak egy rakás pénzt elköltöttél volna arra, hogy még hazai pályán nézhess egy jó Tico győzelmet, akkor lehet, hogy ezen a héten már inkább be se fáradsz, sőt, előző hétvégén is már ott Lömarra is kereshettem volna valakit, aki lekommentálja a hétvégét, hogy ebből a gyászból mire felépülsz, addigra valaki vegy át a helyedet.
1: De tényleg extra volt, úgyhogy nagy élmény volt.
3: Na, hát akkor örülünk neki, hogy kerek. Jól szórakozott, reméljük lesz még ilyen lehetősége. BL döntőre esélytelen vagy?
1: A Pepsi-s kupakokkal játszom. Tehát, hogy azért itt most ment egy utolsó nagy hajrá, mert ugye 17-ig lehet feltöltögetni a kódokat, azért itt most eléggé ráfeküdtünk.
3: Nincs nálad Pepsi pedig.
1: Most éppen nincs, de otthon azért gyülekeznek a kupakok. És azért megnéztem. Merő kalandvágyból, hogy adott esetben így mennyiért lehetne ilyen-olyan oldalon keresztül eljutni a BL döntőre. Hát azért annyira
3: hamar,
1: nem...
3: Hamar bezártad az oldalakat?
1: Hát úgy megnéztem a legrosszabb jegyet, és amikor itt kiírta, hogy 4500 euró, akkor így azt mondtam, hogy hát lehet, hogy ebből nem lesz helyszíni BL döntő megtekintés, de hát ez a legkevesebb.
3: Igen, én is gondolkozom még egyébként, hogy azon a hétvégén mondjuk kiköltözök otthonról, mert látva az, hogy az Airbnb-k milyen árakon mennek arra pár napra, lehet, hogy nem megérné, mert az, ahogy láttam, ilyen a legolcsóbb ilyen 5-600 forint egy éjszakára.
1: Én úgy tudom, hogy nagyon-nagyon panaszkodnak rá a külföldiek, az angolok is, meg a franciák is, hogy próbálnak ugye hát szállást szerezni, és figyelj, egyszerűen hát így nem lehet.
3: Magyaros viccelsz, hát nyilván ilyenkor okosban megoldjuk, érted? Tényleg szólok én is a feleségemnek, hogy gyorsan pakolja össze a kutyákat, meg a macskát is, aztán akkor menjünk el egy pár napra addig valahova, aztán nullába kijövünk, sőt, még lehet pluszosan is, hogyha csak 400 ezer adom ki a lakást három napra, vagy valami.
1: De te azon a hétvégén nem mész sehova. Meg hát én sem utazom nagyon sok helyen. Tényleg, mert ugye olasz nagy díj van azon a hétvégén.
3: Hát akkor fel kell hívnom anyámat, hogy kimehetünk-e oda, vagy valami hasonló.
1: Minden esetre itt a focis kitekintőt követően akkor forduljunk vissza a podcastnek a fő téma vonalára, ami nem más, mint a MotoGP. És hát, hogyha időrendben próbáljuk összerakni a legfontosabb eseményeket, hát ha időrendben akarjuk összerakni?
3: Kezdjük a pillanatokkal szerintem, és akkor utána majd meglátjuk, hogy hogyan alakul.
1: A hétvége pillanata?
3: Igen.
1: Én nem fogom mondani a Marc Márquez féle nagy bukást, mert azt meghagyom neked. Én a Jorge Martin féle rajtot hoztam a szombati sprintről, tehát, hogy az a köpni nyelni nem tudsz kategória nagyjából így riválisként, tehát, hogy az annyira különleges volt, meg úgy rendben volt, hogy ő nem tudom miért mondja azt, hogy volt jobb rajtja egyébként pályafutása során, mint ez a rajt.
3: Hát ugye ő a Katarit mondta.
1: A Katarit mondta a 21-eset, igen.
3: Igen, és akkor utána azon a hétvégén ott berobbant, és utána valahogy hétvégén nyerte meg, mert ugye ott igen. Ilyen egymás utáni. Hát figyelj, hát ő lehet, hogy ezt belülről jobbnak érezte, erősebbnek érezte. Itt azért lehet, hogy azt lehet, hogy ez picit erőből jött, ez itt pedig azért a mák faktor azért benne volt elég sok szempontból. Tehát azért kellett hozzá, hogy másoknak nem oldott ki az összeült. Ő nagyon okosan csinálta azt is, hogy másoknak ugye nem oldott ki az összeültetője, ő fékezett olyat, hogy kioldjon, tudta jobban manőverezni a motor, tehát hogy ezért...
1: Igen, ez nem biztos, hogy csak a rajtról igen. Szólt, hanem ugye utána a jó helyezkedés bejáratáról is szólt, igen.
3: Kellett hozzá.
1: És akkor... Mondd ki nyugodtan.
3: Nem, hát ez annyira egyértelmű egyébként. Én megint csak azt tudom hozni, ami egy kicsit ilyen általánosabb pillanat, tehát hogy nem volt egy ilyen, nyilván volt több, de hogy nekem az még mindig fantasztikus egyébként, hogy rendes szervezéssel, meg ha komolyabb van véve egy nagy díj, hogy mi hováig el lehet, hogy hova el lehet jutatni abból a szempontból, hogy az, hogy már csütörtökön a célegyenesben telt ház van, és már pénteken is kim van 80 vagy 100 000 ember, azért szerintem megmutatja, hogy azért itt a MotoGP az egy jó megfelelő sorozat, és ha rendesen van menedzselve, akkor nagyon sokat ki lehet belőle hozni. Tehát, ha csak így röviden akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy Claude Michit minden országban minél többet, mert ugye ő a promótere a Le Mani MotoGP-nek is fantasztikus.
1: Engem meglepett az egyébként, hogy a pénteki extra nézőszám után nem lett ebből rekord nézőszám. Oké, 8000-rel maradtunk el végül a rekordtól.
3: Részes, igen. Tehát
1: 300, azért az ilyen hiba határon belül.
3: Igen, 306 ezer ember így is azért kim volt a hétvége folyamán.
1: Döbbenet.
3: Az rendben van. Azzal nem nagyon kell szerintem mit magyarázni.
1: kell-e magyarázni azt, ami történt Marc Márquezzel. Mert hogyha időrendben haladunk...
3: Megint ki fogunk kapni, hogy megint a Márquezzel kezdünk. Hát kezdjünk most
1: a... barcelonai hétvégén nem fogunk róla beszélni.
3: Még nem biztos. Kezdjünk inkább, mit szólsz a két apríliással.
1: Kezdjünk akkor velük.
3: Azért, ha most őszintén akarunk lenni így egymással, meg egymás közt, meg így a hallgatókkal, nézőkkel, akkor... Én egy olyan erős 90-95%-ot teszek arra, hogy nagy valószínűséggel itt a két apríliás közül lesz az egyik a világbajnok, mert egyrészt látszik, hogy a Ducati így egy teszt utáni hét, tehát egy teszt utáni hétvégére megérkezve sem tudott azért úgy érdemben teljes mértékben eltüntetni a hátrányából. Tehát összességében még mindig előrébb tart az Aprilia, és azért ez egy olyan pályán, ahol az előző éveket végig dominálta a Ducati, szerintem ez is sokat elmond, de hogy a másik pedig az, hogy egyértelműen ugye az a Marc Márquez, aki felvehetné talán a harcot az apriliásokkal, ugye már most van egy 71 pontos hátránya Marc Márqueznek az összetettben, és azt számolgattam, hogy ilyen 20 pár pontokat átlagol Bezeki, most ugye számítsuk Bezekihez, mert nyilván ő vezeti még a világbajnoki pontversenyt, de hogy ez 71 pont, most megint erre szerez a Bezeki legalább egy 24-et, 25-öt, akkor az már majdnem 100 pontos hátrány lesz, és hát azért én értem, hogy Francesco Bagnaia megcsinálta 91 pont hátrányból, de az egy kicsit másabb helyzet volt, mert ott a Ducati egyértelműen a mezőny legjobb motorjává vált, közben a Yamaha pedig hát a
1: folyamatos entrópia áldozata.
3: Talán a legrosszabbá, de lehet, hogy a legrosszabbak között ott volt, az szinte biztos, tehát hogy nyilván
1: ott... Hát ott 22-ben még csak elindult lefelé, talán egyébként ilyen második-harmadik erőként lehet egyébként visszagondolni arra a Yamahára. Az más kérdés, hogy utána ami történt, az viszont egy masszív lejtmenet volt fel 23-ra.
3: Abszolút. Úgyhogy... Én azt gondolom, hogy tényleg ez nem túlzás kijelenteni, hogy itt Aprilia házi csata lesz a világbajnoki címért. Az, amit megint láthattunk ott a hétvégén mind a két apríliástól, az szerintem több szempontból is meggyőző volt. Egyrészt ugye Bezeki végig arra panaszkodott, hogy azért ez egy olyan hétvége volt, ahol nem volt meg az érzés a motorral szinte egyáltalán, és így is azért két második helyet, vagy egy második és egy harmadik helyet ugye összehozott a harmadik helyet a sprinten, és azért ez egy jó eredmény, pláne úgy, hogy sokan nyilatkozták az apríliás boxból a futamot követően, hogy hát azért, amikor Martin megelőzte a Bezekit, akkor egy picit féltek, mert hogy a korábbi Bezeki az megpróbált volna menni a Martinnal és tartani a tempóját, aztán nagy valószínűséggel elhajtani ezt a motort, ez most nem történt meg, úgyhogy Bezeki és Erik meg szerintem pontosan érzi ő is azt, hogy, hogy itt most lehet, hogy életében ez lesz az egyetlen esély, amikor ugye világbajnoki címért harcolhat, ki tudja nyilván, hogy alakul a jövő, tehát ezt mindenképpen meg kell ragadni, és hát a korábbi években, meg kisebb kategóriákban, amikor a VB címért harcolt, az valahogy úgy sosem jött neki össze, tehát hogy meglátjuk, hogy itt majd hogyan jön ki neki a lépés, de az biztos, hogy most...
1: Talán a Moto2-ben volt az, amikor ugye Marini és Bezeki csatázott egymással a VB címért, és végül Bastianini lett a világbajnok.
3: Azt hiszem volt valami hasonló, és meg a Moto3-ban is már ugye akkor is talán pont Martinnal ment, és akkor végül csak ő is csak harmadik lett, ugye ott a Bezeki, tehát hogy volt már neki több ilyen, de most a VR46 Akadémia, ha így nézzük, akkor visszavághat 2024-ért, mert ugye akkor Bagnaiával nem sikerült legyőzni Jorge Martin, hát most meglátjuk, hogy Bezeki mire lesz képes ebből a szempontból.
1: Viszont ha már ugye itt behoztad a VR46-os akadémiai vonalat, akkor meg a 2024-es szezont, akkor Bagnaiát kell ide citálni, mert őt kérdezték meg a futamot követően arról, hogy akkor most milyen szintű esélyes is Jorge Martin adott esetben, ezzel, hogy felzárkózott most már egy pontra, meg hogy most volt egy eléggé konstans és remek hétvégéje Lemanban, és igazából azt mondta Bagnaia, hogy ő most belülről legalábbis úgy érzi, hogy ez a Martin, akit látunk, ez takra ugyanaz a Jorge Martin, aki 2024-ben ment, hogy szombatonként mindig előrakja az extrát, vasárnap pedig attól függően, hogy éppen milyen lábbal kell, hogy milyen az első néhány kör, meg hogy a futam közepén éppen hol áll a mezőnyben, milyen tendenciákat tud olvasni, akár a mezőnyben, akár a saját tempója terén, ahhoz igazítja a futamnak a kicsúcsosodását, és vissza tud venni adott esetben, ha szükség van rá, de amikor pedig benne van az extra, akkor azt pedig ki tudja hozni magából. És ugye, hogyha visszagondolunk, 24-ben ezzel nyert VB-t, hogy a vasárnapokat azt mindig úgy tette össze, hogy pont annyira ment el a határig, amennyi kellett ahhoz, hogy még éppen be tudja fejezni a futamot, akár csaták terén is.
3: Igen, de most sok szempontból egyébként azt mondják a legtöbben, hogy még talán jobb is ez a Martin, mint a 2024-es volt. Egyetlen egy dolog van, amit ugye még nem tudott összerakni, ami nem tudom, hogy most nyilván a barcelonai teszterre majd ad rá lehetőséget, meg maga a barcelonai pálya is, hogy az egykörös tempója az még azért nem az igazi, hiszen azért a kvalifikáción, ne felejtsük el, csak a 8. helyet szerezte meg.
1: És ugye Jerezben sem rakta ki az ablakba a kvalifikációs tempót, tehát oké, ott vasárnapra az a 3 rajthelyes büntetést tette őt a harmadik sorba.
3: Nyilván lehet ezeket a nagy felzárkózásokat produkálgatni, csak hát egy idő
1: ez
3: után...
1: ez nem fenntartható, ez, tehát most 2 hétvégén egymás után már az, hogy egyik napról a másikra is megismétlett kétszer egymás után, ha nem is feltétlen olyan minőségben a rajta, de egyébként a rajta az nagyon hasonló volt vasárnap is, mint szombaton, csak aztán ott a pont a 3-as sikán előtti kavarodásból rosszabbul jött ki.
3: És nem csak a Martin féle rajtok, hanem az Aprilia rajtok léptek egyébként hatalmasat előre, mert most az látszódik, hogy egyszerűen a Ducati rajtjai nincsenek azon a szinten. Tehát most az apríliás rajtok annyival jobbak az összes többi motornál, hogy gyakorlatilag egy sornyi előnyt jelent az, hogyha te Aprilián ülsz, tehát hogy egy sornyi különbséget simán el tudsz tüntetni.
1: Egyébként, amit itt említettél az egykörös tempóval, na etéren látszik az, hogy Bezekinek azért van egy eléggé komoly tapasztalata az Apriliával, mert hogyha visszagondolsz 2025-re, ott is a szezon első felében, amellett, hogy csapnivaló volt az Aprilia, de hogy amikor már elkezdett megjönni Bezekinek a versenytempója, akkor is az egykörös tempót nehezen tudta hozzáigazítani. És Martin most ugyanazoktól szenved, úgymond, meg ugyanazokra panaszkodik, mint ami tavaly volt Bezekinek a problémája, hogy időmérős körülmények között nehezebben tudja működésre bírni az abroncsot. Sokkal több idő kell neki ahhoz, hogy mondjuk az első abroncsot a megfelelő hőmérsékleti tartományra tudja felmelegíteni, és ezáltal gyakorlatilag egyel kevesebb lövése van érdemben, mint a többieknek. Hiába, hogy mondjuk ugyanúgy 2 gyors körre van kalibrálva az a kirohanás a pályára, de végül csak egy értékelhető kör lesz, mert egyel több kör kell ahhoz, hogy rendesen bemelegedjenek az abroncsok.
3: Hát figyelj, ezt majd nyilván megpróbálják valamilyen szempontból helyre pofozni, hogy jobb legyen. Igazából ami nagyon beszédes, hogy azért ez is egy olyan helyszín, ahol Martin először jár az Apriliával, hiszen ne felejtsük, hogy pont egy éve ilyenkor robbant ki a botrány, amikor ugye közölte, hogy hát ő szeretne átigazolni a Hondához, és akkor ez az apriliás szerződést úgy, hogy van elfelejteni. Ugye abból nem lett semmi, és hát végül elég úgy néz ki, hogy ez jól alakul ez a sztori. Plusz ez volt az első olyan hétvége, amikor azokat az alkatrészeket, amiket Bezeki már korábban is elkezdett használni, azt most Martin is elkezdte, tehát hogy talán ez volt az első olyan hétvége, amikor a két apríliás...
1: Ez volt a fullos 2026-os motorral
3: teljesített ebből a szempontból, hogy most ki mivel megy. És hát ha így nézzük, akkor azért hát ha én vagyok Bezeki, lehet elkezdek vakarózni egy kicsit, mert első hétvégéje Martinnak itt Le Mans-ban Aprilián, minden fejlesztést megkapott most már erre a motorra. Tehát azért láthattuk, hogy amikor teljesen ugyanazok a feltételek adottak Martinnak, mint a versenytársának, akkor azért ki kell mondani, hogy azért összességében Bagnaert is bedarálta. És ott azért nyilván abból a szempontból szerencséje is volt egy kicsit Martinnak, hogy nyilván Márquez akkor még a korábbi Ducatin ült, most pedig nagyon úgy néz ki, hogy abból a szempontból lesz szerencséje, hogy ki tudja, hogy Marc Márquez egyáltalán hogy tér vissza, miért tér vissza, vagy mikor tér vissza. De ha választani kell, akkor most nyilván ezt már hangoztattuk szerintem mind a ketten többször is, és ezzel azért például Matt Oxley is egyetért, de talán Simon Peterson is mondta, hogy azért a főbesélyesnek itt szerintem mindenki Jorge Martint gondolja. Már csak azért is, mert nyilván, hogy...
1: Ő már végigjárta ezt az utat, hogy milyen VB címet csatázni.
3: Pontosan tudja, hogy mi kell hozzá, meg azt is látja, hogy miben az, amiben még mindig fejlődnie kell. És most egyébként, tehát 24-ben is mentálisan nagyon erősnek tűnt.
1: Pont a Le Mans-i hétvége volt az első olyan töréspont utáni visszapattanása, ilyen nagyon szépen megfogalmazva,
3: igen.
1: Ami azért megmutatta, hogy Martin abban az évben már érettebb versenyzőként lépett be ebbe a csatába, mint az azt megelőző év végén, ahogyan elbukta.
3: Tehát ott is mentálisan erősnek tűnt, most pedig mintha még jobban össze lenne rakva fejben saját maga által, hogyha így akarunk fogalmazni ilyen szépen, hogy ugye jár sportpszichológushoz is, nagyon úgy tűnik, hogy működik ebből a szempontból is ez a Martin féle támadás. És hát a helyszínek is azért most egy olyan helyszín következik, ahol azért vannak szép emlékei.
1: Meg nem csak emlékek, hanem eredmények is. Tehát azért nem csak arról van szó, hogy itt nyerte meg a VB címet 24-ben, de hogy ott sem arról szólt a történet, hogy akkor szépen bekocogott volna valahogy a 8. helyen, hanem dobogón zárt. Meg ugye összességében is azért Martin szereti Barcelonát. Úgyhogy ebből a szempontból jó ütemben jönnek egymás után a helyek. Abszolút. És ugye erről beszéltünk még Lacival is a közvetítés végén, hogy ugye Mugello az Mugello, ott azért az Aprilia erős lehet, meg ugye aztán pedig jön a magyar nagydíj, ahol pedig tavaly, hát finoman szóval sem 100%-os állapotban, vagy éppen a legjobb előjelekkel ugyan, de hát egy negyedik helyet azért csak összerakott, ami a legjobb apríliás eredménye volt az egész tavalyi évben.
3: Igen, hát mondom, itt szerintem a VN46 Akadémia most azért megpróbálja összedugni a fejét mindenkivel, hogy mivel tudjuk egy picit megpiszkálni ezt a gyereket, de nem biztos, ha megpiszkálod, akkor jól jársz vele, tehát hogy valahogy okosan kell ezt majd lemenedzselni, meglátjuk. Minden esetben az jó lenne, hogyha Bezeki tudná tartani a lépést majd Martinnal, mert akkor lehetne egy izgalmas világbajnoki versenyfutásunk, mert más helyről nem nagyon látom, hogy ez honnan fog érkezni. Tehát itt azért, ha ezt az Aprilia innen nem csinálja meg, azért az szerintem egy elég komoly blama. Tehát az olyan szintű leolvadás, hogy ott tényleg az kell, hogy minden hétvégén kiüssék egymást, vagy én nem tudom, hogy mit lát, vagy milyen más esetőség van, de hogy ez innen kis túlzással csak haza kell hozni. Tehát oké, értem, hogy még sok forduló hátra van, de most megvan az előny, meg nem látom azt se, hogy most így hirtelen a Ducati vagy bárki más talál valami olyan fejlesztést, amivel ez az előnyt így pikpak eltünteti, már pedig más opciója szerintem nincsen. Úgyhogy ebből a szempontból jól állunk, hogy lehet egy ilyen komoly világbajnoki csatánk.
1: És az így is több lehet, mint amit mondjuk alapvetően vártunk attól a szezontól, ugye még a nagy felvezető podcastben beszéltünk Lacival és Robival is kiegészítve, hogy hát oké, de hogy kicsit ketyegjen le ez a 26, és akkor forduljunk rá 27-re, és akkor pont, hát hogy talán én hoztam be azt, hogy ilyenkor szokott az lenni, hogy akkor kapunk egy olyan csatát, amikor már így előre legyintünk az egész szezonra, amit aztán évekig emlegethetünk.
3: Igen, az egyetlen, amit szerintem itt Martin esetében most meg kell akadályozni, az, hogy nehogy essen egy rohadt nagyot, és megint akkor szana széttörje magát, mert azért hát ő legtöbbször nem tud kicsit esni, tehát hogy sokszor belesérült már ilyen nagyobb bukásokba.
1: A kétgyári apríliásról sokat beszéltünk, de hogy alapvetően itt az összes apríliásról érdemes beszélni, vagy legalábbis a háromnegyedükről.
3: Igen, a háromnegyedükről, igen, meg abból a szempontból egy kicsit, hogy ugye ez volt az első olyan alkalom, hogy Aprilia 1-2-3-at láthattunk egy nagy díjon.
1: Mert hogy áll Jogura is.
3: Mert Jogura is. Jogura, figyelj, szerintem az volt az érdekes inkább, hogy Jogura is azzal szenved, mint a Martin, csak hogy a Martinnak a versenyelői tempója jobb, mint Oguráé, de hogy Ogurának a versenyelői tempója nincs meg, és a kvaliai sem annyira erősek. Itt azért, ha lett volna 2-3 kör, nyilván feltételes mód, de akkor nem biztos, hogy
1: gyári Aprilia 1-2.
3: Igen, tehát hogy akkor lehet, hogy Ogura még Bezekit is megelőzi, minden esetre ez egy fantasztikus teljesítmény, és idén az, amit láthattunk tavaly Ogurától, hogy azért amikor visszaértünk a szezon európai részére, akkor szépen beszakadt, az egyértelműen nincs meg, és hát nem véletlen, hogy ugye végül úgy döntöttek, hogy akkor gyári csapatban a helye, csak hát nem az Apriliában, hanem a Yamahánál.
1: És hát a Yamaha pedig dörzsölheti a tenyerét.
3: Igen, nem jártak rosszul, az biztos.
1: Mert hogy azért lehetséges, hogy megint a regnáló világbajnok éppen érkezik majd, na meg persze ugye Ogura. Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
2: Sziasztok!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A kárpátaljai dróntámadás után Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet. Nagy Márton volt gazdasági miniszter, 611.640 forintért szállt meg egy éjszakára Izraelben. Az Egyesült Államok és Dánia folytatja tárgyalásait Grönlandról. Csapadék holnap délutánig alig lesz, most 8-14 fok van. Jó estét kívánok, május 13-a 20 óra van. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter az Ópuszta szerint kihelyezett kormányülés után. A miniszterelnök kijelentette, ma meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével több mint 10 milliárd euró hazahozataláról. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet. Ahogy korábban jeleztem, nem költözöm be a Karmelita palotába. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Ez az épület eddig építési és közlekedési minisztériumként szolgált, írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök szerdán. Azt már hétfőn este a Karmelitában történt látogatásakor mondta, hogy a munkahelye a parlament közelében lesz Pesten. Az épület néhány lépésre található a parlamenttől, és szimbolikus, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz, írta Magyar Péter. Hosszas húzavona és egy megnyert adat per után az átlátszó kiderítette, hogy 611.640 forintért szállt meg januárban az izraeli útján Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter, illetve a vele utazó protokoll főnöke. Az úti költségről viszont továbbra sincs elérhető adat, mert a magángépet, amivel nagyék utaztak, nem a nemzetgazdasági minisztérium bérelte, írja a Telex. Az átlátszó márciusban adatpert indított, amelynek már a perfelvételi tárgyalásán megtudtak néhány infót, például, hogy a 4IG vezetője Jászai Gellért is ezen a gépen utazott. Az Egyesült Államok rendszeres tárgyalásokat folytat Dániával grönlandi katonai jelenlétének bővítéséről, állítja több a megbeszéléseket ismerő tisztviselő. A két fél közötti tárgyalások az elmúlt hónapokban váltak intenzívebbé. Amerika 3 új bázis megnyitását tervezi a terület déli részén, miközben azon dolgoznak, hogy megoldják azt a diplomáciai válságot, amelyet Donald Trump elnök váltott ki, amikor azzal fenyegetőzött, hogy erőszakkal elfoglalja Grönlandot. Grönlandot. Trump célja, hogy megakadályozza Oroszország vagy Kína hódítását. Egy múzeum vagy galéria meglátogatása, illetve a kreatív alkotás olyan tevékenységek, amelyek lassítják az öregedést, állítják a University College London kutatói. Először sikerült összefüggést találni a művészeti tevékenységben való részvétel, a művészeti befogadás élménye és a jobb egészségi állapot a biológiai fiatalság megőrzése között, írja a kutatásról a kubit.hu. A brit vizsgálat 3500 felnőtt adatai alapján készült. Daisy Fancourt viselkedés kutató a Guardiannek azt mondta, hogy a művészetek biológiai szinten is pozitív hatással vannak az egészségre. Estére a nyugati szél megélénkül, csapadékra továbbra sem számítunk. Éjszaka erős lehűlést tapasztalhatunk, 0 és 8 fok között lesznek a hajnali minimumok. Csütörtökön nyugat felől ismét csapadékzóna érkezik hazánk fölé.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát eljött az idő, hogy arról beszéljünk, hogy a kormányváltást követően milyen feladatok elé nézhet az új miniszter abban a vonatkozásban, ami ide csatolható a műsorunkban, az energetika területe. Az elmúlt időszakban azért azt tapasztalhattuk, hogy aki eddig nem is foglalkozott ezzel a területtel, minimum hallott róla sokat, és a saját bőrén is tapasztalta, hogy miért fontos képben lenni, és miért fontos stratégiai kérdés egy nemzetnek napjainkban az energetika területe, az energiapiac szemlélete. Úgyhogy hát lássuk, hogy mi mindenről fogunk beszélgetni. Vendégemmel Holoda Attilával, energiapiaci szakértővel, üdvözlöm.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Korábban már letegeződtünk, úgyhogy maradunk ennél a verziónál. Nagyon szépen köszönöm, és hát ugye, ahogy a felvezetőmben is mondtam, ez egy, mondjuk úgy, hogy eléggé hát nehézkes terep most az energetika területe, és Kapitány István lett a Tisza kormány gazdasági és energetikai minisztere. Két fontos és nagy területet kell felölelnie, és hát kihívások elé néz a kezdetek kezdetén. Mi lehet az az első feladat, amihez mindenképpen SOS hozzá kell nyúljon?
3: Hát most leginkább, amivel SOS foglalkozni kell, az ugyan energetikai terület, de azért alapvetően nem a villamos energia és nem a földgáz, hanem az üzemanyag ellátással kapcsolatos dolgok. Azon belül is az, hogy ezzel a védett ár, nem védett ár dolog, amit tudnak kezdeni. Az alapprobléma az az, amit nem vagy nem feltétlenül látom még, hogy átláttak az új kormányzatban, hogy a védett árnak volt egy fedezete, és ez a fedezet, ahogy a stratégiai készlet, ami egy korábban letárolt, olcsóbb áron letárolt üzemanyag készlet volt, az elfogyott. Tehát gyakorlatilag ma, holnap ennek gyakorlatilag vége van, és hogyha fenn akarja tartani ezt a jelenlegi, az új kormányzat, akkor bizony ezt az egész folyamatot jobban meg kellene, hogy ismerje, és ez nagyon fontos lenne, hogyha valamennyi iparági szereplőt és piaci szereplőt ebben megszólaltatná és megkérdezni. Nagyon fontos egy ilyen új területre érkező miniszter esetében, hogy kiknek hallgatja meg és hallja meg a hangját, és ebből a szempontból nagyon fontos szintén, hogy nem csak a nagy méretű szereplőket, tehát az igazán monopól helyzetben lévő nagykereskedőt, például a MOL-t hallgatja meg, hanem az összes többi nagykereskedőt, illetve azokat a kiskereskedőket, amelyek ezt a 2000 benzinkútból álló hálózatot fenntartják. Ugyanis amikor az ember azt látja, hogy ugye leültek a MOL-lal, és volt egy egyeztetés, akkor az embernek nagyon erősen hiányérzete volt. Mert azért a MOL persze nagyon fontos tényező, a legfontosabb és megkerülhetetlen Magyarországon, de a benzinkút hálózat tekintetében egy negyedét birtokolja a benzinkútnak, és ott van a háromnegyede, azokkal azért érdemes valamit kezdeni, különösen azért, mert az úgynevezett független benzinkutak, tehát a kis benzinkutak, vagy fehér kutaknak nevezett kutak, azok jelenleg eléggé, mondjuk úgy, hogy a saját a saját lehetőségeik határán vannak, azaz most már elérték azt, hogy veszteségesen tudnának csak működni tovább, és ezt nem fogják tudni fönntartani, hiszen itt kisvállalkozásokról van szó alapvetően, és nem nagy tőkeerővel rendelkező cégekről, mint a MOL, amelyik ráadásul egy integrált olajvállalat a bányászattól, a petrokémián át, az üzemanyag forgalmazásig az egész szektort felöleli, azaz ő neki van lehetősége arra, hogy a különböző belső transfer árakkal operálva a pénzénél maradjon. A kiskutak meg erre nincs lehetőségük. A legtöbb esetben még shopjuk sincs igazából egy-egy kis településen, vagy egy kis faluba, vagy egy kis városba. Ez azt jelenti, hogy még onnan sem tudnak plusz bevételt szerezni, és hogyha eljutunk arra a helyzetre, ami most is van, hogy gyakorlatilag ugyanannyiért kell továbbadniuk, mint amennyiért veszik, akkor nincs meg a fedezete annak, hogy miből fizetik a saját kollégáikat, a villamos energiát, mivel takarítanak, stb. Tehát egy csomó olyan költség merül föl, amire nekik fedezettel kell rendelkezni. Ehhez, hogy ezt a miniszter tudja kezelni, nagyon jól érdemes átlátni. Hála jó Istennek, pont erről a területről érkezett. Már hozzáteszem, egy nagy méretű vállalatnak volt a retail vezetője, tehát a kiskereskedelmi hálózatát irányította. Ugyanakkor azzal nyilván tisztában van, hogy milyen költségek és hogyan merülnek föl egy ilyen hálózat működtetésénél. Tehát érdemes lenne azzal kezdenie, hogy az itteni szereplőket, a nagy szereplőket és a kicsiket egyaránt megszólaltatva valami fajta konszenzusra jussunk. Én értem ennek a politikai szándékát, hogy nem akarnak most hirtelen áremeléssel lépni föl. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a világpiac nagyon erősen mozog. Azt nem lehet elhitetni az emberekkel a továbbiakban, hogy mi ettől teljesen függetlenné tudjuk magunkat tenni. Hogyha a világpiacon $100 felett van tartósan az olajára, akkor annak bizony a hatása nálunk is kell, hogy érvényesüljön. És ugye értjük azt, hogy az előző kampány időszakban bejött ez a védett áras rendszer. Nyilván, hogy egyértelműen kampány célokat szolgált, és nem csupán azt, hogy ne érje sokszerűen a magyar fogyasztókat az emberenés, de ezzel valamit kezdeni kell, tartósan ez nem maradhat így.
2: Említetted ugye a stratégiai készletet, és csak hogy úgy az idősíkra el tudjuk helyezni, mennyire sürgető, hogy kapitányminiszter úr ebben a kérdésben döntésre jusson, nyilván egyeztetve a piaci szereplőkkel, meddig lehet tartani ezt az árat?
3: Hát és tulajdonképpen, ahogy mondtam az előbb, ma-holnap elfogy. Most nem túloztam ezzel, amennyire tudom, a dízel készlet az a mai nap folyamán fog elfogyni, tehát mai nap folyamán kiszállítják az utolsóját, ami még olcsó volt. Gyorsan a nézők megnyugtatásáért azért elmondom, hogy ettől a stratégiai készletünk nem sérül, mert annak a pótlása megtörténik.
2: Csak már magasabb áron.
3: Csak már ezen a magas áron. Azaz, pontosan az a fedezet hiányzik, hogy hogyan tudjuk ezt az 595 forint, illetve 615 forintos árat tartani. Ez az, amit nem lehet ma már, hiszen annyira megemelkedett a kőolaj ára, beleértve egyébként, gyorsan hozzáteszem, a sokáig olcsóként apostrofált orosz kőolaj árát is, ami most érdekes módon nem, hogy olcsóbb lenne, mint a Brent olaj ára, hanem még drágább is.
2: Hogyha az elmúlt hetekben néztük a híreket, akkor szintén a szakemberek felhívták arra is a figyelmet, hogy Paks 2 kérdése is olyan, amivel SOS foglalkozni kell, hiszen 2014-ben ugye meglett a kormányközi megállapodás, elindult a projekt, azóta sem épült meg. Most már ugye azt el lehet mondani, hogy zajlik a munka a Gödörben, a résfalazást követően ugye elindult a betonozás, viszont azt is tudjuk jól, hogy az Európai Bizottság korábbi döntését ezt semmisé nyilvánították, és ennek köszönhetően sokan megkérdőjelezik, hogy a projekt valóban futhat-e tovább, vagy sem. Tehát van miről tárgyalni az unión belül kapitány úrnak. Hogy látod ezt a kérdést? Mire juthatnak? Azt kilátásba helyezte a meghallgatásán kapitány István, hogy felül kell vizsgálni az eddig nem annyira ismert szerződés részleteit, szerinted mire bukkanhatnak?
3: Én sokkal kritikusabbnak tartom az eredeti szerződéshez képest azokat a módosításokat, amelyek időközben történtek, ugye ezekről nem nagyon tudunk. Az eredeti szerződés kapcsán még azt is el lehet mondani, hogy többé-kevésbé vannak információink, hiszen az oroszok maguk nyilvánosságra hozták a szerződésnek a nem anyagi részét tartalmazó fejezeteit, tehát ismerjük azt, hogy hogyan született ez a szerződés, de hogyha ezt önmagában nézzük, akkor azt mondanánk, hogy 2025-26-ban indulnia kellett volna a próbaüzemnek. Hát emberek, hol tartunk? És ugye nyilván nem véletlenül születtek azok

0: újra kell tárgyalni magát az egész szerződést. Olyan hallatlanul nagy késésben van egyébként ez a projekt, ami mellett nem lehet elmenni, különösen annak fényében, hogy azt meg valamennyien tudjuk, ugye erről már itt is beszéltünk, hogy az energiára meg szükség lenne. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy jó, majd valami mással pótoljuk, majd a napelemekkel pótoljuk. Azért nem ugyanaz egy zsinórüzemű, nagy teljesítményű erőmű, mint a időjárás és napszak függő napelemeknek a tömkelege, ami ráadásul még komoly sokkot is okoz a hálózati leterheltségbe. Tehát nagyon fontos az, hogy először is megismerjék ezt a szerződést valamennyi módosítását, nézzék meg, hogy ez hogyan változtatható, tudunk-e ebből még bármit is kihozni, vagy és nagyon durvát fogok mondani, vagy el kell dönteni azt, hogy akkor most abba adjuk ezt a szerződést, érvényesítjük a kötbért, ha lehet, a kivitelezővel szemben, és kezdünk egy új erőműnek a kivitelezését, pályáztatását, mert még az is lehet, hogy a jelenleg ismert dátumok miatt, ugye, amit látunk reálisan figyelembe vett dátum miatt, én azt gondolom, hogy 2040 előtt nem nagyon van esély arra, hogy mind a két blokk tartósan működésbe lépjen, ezért még az is elképzelhető, hogy egy új kiírással, egy Európai Unió szabványoknak és előírásoknak megfelelő tenderkiírással, kiválasztással, tervezéssel, egyebekkel együtt még meg tudnánk előzni. Ugye azt halljuk manapság, hogy például a dél-koreai beszállítók, vagy akár egy amerikai, francia beszállítók már sokkal rövidebb határidőre tudják vállalni egy új hasonló méretű erőmű létrehozását. Megfontolandó, hogy nem vagyunk-e most azon a ponton, ahol ebben mindenképpen lépni kell. Egy biztos, annyira sürgető a dolog, hogy szintén hát a benzinhálózat mellett ezzel abszolút gyorsan foglalkozniuk kell.
1: Ugye műszaki oldalról problémásnak tartják, hogyha a vizsgálódás úgy történne, hogy megállítják a munkákat, hiszen azt mondják, hogy kritikus ponton van az építkezés abban a tekintetben, hogy nagyon nem mindegy, hogy ott áll a gödör, és közben akkor nyilván az időjárási viszontagságoknak kitéve az állaga romlik, és aztán meg mondjuk az esetleges további építkezés nem tud megtörténni. Úgyhogy biztos ez egy nagy kérdés, hogy a gazdasági számok, az adatok mit mutatnak, a műszaki paraméterek mit mutatnak, meg hát, hogy most, hogyha egy új projektbe kezd az ember, akkor az mennyi idővel jár.
0: Ez valóban érdekes, de mivel az alternatívák között nem zárhatjuk ki azt a kimenetet, hogy ennek az építkezésnek kell tovább folyni, ezért a műszaki leállítás sokkal nagyobb kockázatot hordozna magába, mint az, hogy jó, addig csináljátok, megnézzük a szerződést, áttárgyaljuk, hogy mi az, ami módosítható ebbe, meglátjuk, hogy lesz-e olyan pont, ami esetleges leállításról szól, mégis milyen ellentmondásos helyzet, mégis csináljátok addig, hiszen ha már elindult ennek a betonozása ennek a gödörnek, azt mindenképpen érdemes befejezni, még akkor is, hogyha esetleg a későbbiekben az lesz a sorsa, mint az Erzsébet téri garázsnak, hogy akkor egy gödörnek, hogy akkor mégis betemetik, de nem lehet, hogy mondjam, nem lehet azt a kockázatot felvállalni, hogy mi van, hogyha mégis az a döntés születik, hogy folytatjuk tovább, és az oroszokkal folytatjuk tovább, akik egyébként ráadásul jelezték, hogy készen állnak erre az új tárgyalásra, sőt azt is jelezték, hogy akár törököket is be lehetne vonni partnerként. Ezt még egyelőre nem látom, hogy a törökök milyen területen tudnának igazából befolyni. Az oroszok valószínűleg tesznek majd erre javaslatot, de a lényeg az, hogy ők most ebben, hogyha képesek valamilyen akár gyorsított tempóban az elmaradásaikat behozni, akkor nem szabad feladni annak esélyét, hogy esetleg ebből mégiscsak legyen egy erőmű, mert szükségünk lenne rá.
1: A másik nagy kérdés, ami a lakosságot foglalkoztatja, hogy mi lesz a rezsicsökkentéssel, mi lesz azzal az eddig ismert árral, amit mondjuk a fűtésre és egyebekre fizettünk, és akkor itt jön be a kérdés, hogy vajon a vállalkozásokat érintheti-e változás, hogy milyen rezsiszámlákat fizetnek, hiszen komoly problémát és konfliktust okoz az, hogy nem túl versenyképeseknek ítélik magukat, hogy nagyon magas az az energiaár, amit meg kell fizetniük. De hogy látod, mi elé néz ezen a területen, kapitány úr?
0: Hát szintén őszegény, akárhova nyúl ezen a területen, mindenhol valamilyen darásfészekbe kell, hogy belenyúljon. Ez is egy ilyen szituáció. Egyrészt ugye a lakossági rezsicsökkentés rendszerét azt mindenképpen felül kell vizsgálni. Nem azért, mert el kell törölni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, nem kell eltörölni a rezsicsökkentés. 1990 óta szabályozott tarifa árak vannak Magyarországon. Éppen azért, mert szociálisan vannak olyan rétegek, amelyek a mostani rezsicsökkentett árat is alig tudják kifizetni, nem hogy még egy akár egy rájuk zúdított piaci ára tudnak.

0: tudnának valamit kezdeni. Tehát nem ez a megoldás, de az mindenképp megoldás, hogy egyrészt a rezsicsökkentés rendszerét felül kell vizsgálni, valószínűleg ki kell terjeszteni, például nem földgázzal és nem villamos energiával fűtőkre, ugye ez el is hangzott a kampány során, hogy a fatüzelés, ami Magyarországon azért a második helyen van, mint legnagyobb fűtési célú energiafelhasználás, az be kell vonni ebbe a rendszerbe, de érdemes azon elgondolkozni, hogy további sávokat hozzanak be a rezsicsökkentés rendszerébe. Az a mostani változat, hogy van egy meghatározott kedvezményes mennyiség, és afelett hirtelen 7,67-szeresére ugrik az ár, az nem egy tartható ár. Ugyanakkor az is látni kell, hogy nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor azt töröljük el, és térjünk vissza például a 2022. augusztus 1-i előttihez, mert az sem tartható. Az biztosan látni kell, hogy jelenleg olcsóban értékesítjük a földgázt a lakosság számára, mint amennyire a beszerzés történik, még akkor is, hogyha mindenféle kedvezményes üzlettel akár csökkenne a földgázára. Most ráadásul pont egy ezzel ellentétes irányba vagyunk benne, bár hozzáteszem, hogy a piaci árak egyelőre azt a fajta sokkot, amit mondjuk egy ilyen hormuzi szoros lezárása okozhatna, még nem nagyon tükrözik, hiszen ugyan felszaladt, volt néhány nap, amikor 60 euró felé is felszaladt az ár, de most olyan 42-43-45 környékén van, ami azt jelenti, hogy még mindig a kezelhető tartomány, de ez még mindig jóval magasabb, mint amennyire értékesítik. Ez azt jelenti, hogy az értékesítő számára ez veszteséget termel. Ugyanakkor vannak olyan fogyasztók, és itt kellene különbséget tenni, amelyek nem szorulnak rá szociálisan, vagy nem annyira szorulnak rá, hogy teljes egészében kedvezményes árat kapjanak, ezért több sávos rendszert lenne érdemes kialakítani, ugye a fatüzelés bevonása mellett. Ráadásul azzal is érdemes lenne elgondolkodni, hogy nagyon sok olyan lakossági fogyasztó van, aki már tudja kombinálni a különböző fűtési módszereket, például fűt fával is, mert mondjuk van egy cserépkályhely is, időnként nem az az alapfűtés, de azért fűt gázzal is, meg időnként rásegít villamos energiára, meg vannak olyanok, amelyeknek csak villamos energia fűtésük van, és ilyen értelemben az ő rezsicsökkentett kedvezményük, mondjuk úgy, hogy némileg igazságtalan is, tehát ők ilyen értelemben kevesebbet kapnak. Tehát valami olyan átfogó rendszert kellene a mostani egyébként méltánytalan és nem igazságos rezsicsökkentés helyébe behozni, ami jobban figyelembe veszi a szociális helyzetet. Ehhez egyébként nagyon fontos lenne az önkormányzatokkal egy nagyon szorosabb kapcsolat, hiszen ők ismerik a náluk lakó embereknek a valós szociális helyzetét. Ugye pontosan tudjuk, hogy Magyarországon az adó eltitkolás és az adóval való trükközés az egy ilyen nemzeti sport, tehát az, hogy ki mennyit val be saját jövedelemként és valójában milyen életszínvonalon él, az azért eltér egymástól. De a rezsicsökkentésnek a másik oldala, amiről azért nagyon sokan tudtak, vagy sejtettek, de azért nem sokan tudtak biztosan, az, hogy az ipari fogyasztók és a szolgáltatói fogyasztók az bizony lenyelték ennek a rezsicsökkentésnek egy jelentős részét, azaz ő rájuk lett átterhelve. Van egy ipari energiafogyasztók fóruma nevezetű egyesület, amely az ezzel kapcsolatos javaslatát letette. Ez egy nagyon megfontolandó és alapos javaslat, ráadásul olyan formába készült el, hogy konkrét pontonkénti javaslatokat tesz akár például az új miniszter számára, érdemes velük is leülni és átbeszélni ezt a dolgot, hiszen, ahogy te is mondtad, jelenleg a magyarországi kis, közép és akár nagy vállalkozások nem versenyképesek többek között a rájuk zúdított plusz energia költségek miatt. Arról nem is beszélve, hogy például a rendszer használati díj, ugye ez az állandó veszőparipa, ami a lakosság nagyon soknak érez, hiszen az ár az energiaárához képest valóban egy hatalmas összegről beszélünk. Azt kell látni, hogy ez még mindig nem fedezi teljes egészében a rendszer használatnak a díját, az, hogy mennyibe kerül nekünk a rendszereknek a fenntartása, mert az, hogy ugye én is rendszeresen megkapom, hogy de hát az 90-ben közösen építettük meg, és akkor miért kell erre fizetni? Hát, hogy az ember vesz egy házat, azt is felújítja, azt is újítgatja, újra festi, ezt a szamac kicserél rajta. Egy ilyen nagy energetikai rendszernél meg ez abszolút adottság. Tehát hozzá kell nyúlni a rendszerhez, működtetni kell, ha üzemzavar van, azt el kell hárítani, emberek dolgoznak, gépeket működtetünk, mindennek költsége van. Ugyanakkor az is látszik, hogy a rendszerhasználati díj tekintetében Magyarországon a vállalkozások többszöröset fizetnek, mint akár más nyugat-európai vállalkozások. Nagyon rossz helyen állunk. Ezzel valamit kezdeni kell, mondjuk úgy, hogy ők is eljutottak már arra a pontra, amikor azt mondják, hogy hát többet már nem tudunk befogadni, hiszen egy csomó plusz költséget, a kárt költségétől kezdve a metár költségén át a különböző, amikor negatív ár van például a piacon, annak a költségét, azt mind-mind rájuk terhelik, erről nem tudnak a lakossági fogyasztók, csak azt látják, hogy miért emelkedik az ár például egy szolgáltatás ára. Tehát azért, mert ők ezt a költséget kénytelenek ráterelni a saját vevőikre, de ez azt is jelenti, hogy nálunk drágább lesz mondjuk egy adott szolgáltatás, vagy egy adott termék, mint mondjuk egy nyugat-európai országban. És az ember értetlenül áll, hogy de hát hogy lehet hogy az, lehet. Hát nálunk a fizetések is jóval kevesebbek, stb. De például az energia, az minden vállalkozásnál az egyik főtétel. Termelő vállalkozásoknál abszolút. Tehát mindig úgy kezdődik, amikor a költségekről beszélünk, energia, akik használnak a vegyszerköltséget, és most csak utána jön például a bérköltség és a jövedelemmel kapcsolatos dolog, azaz az egyik domináns költségelem mindenkinél, hogyha ebbe belenyúl az állam, már pedig belenyúlt az állam, hogy mindig mindent rájuk terhelt rá plusz költségként, az azt is jelenti, hogy az ő versenyképességük jelenleg rosszabb, mint mondjuk egy ugyanazon a szektorban dolgozó konkurenciának a költsége. Most milyen nevetséges már, hogy egy magyar vállalkozás drágábban kénytelen dolgozni, mondjuk egy német vállalkozás. És azt látjuk, hogy például Németországban, például Olaszországban, ott igenis vannak ilyen megtámogatott rendszerek, akár úgy is, hogy ott is különbséget tesznek egyébként a vállalatok között, és a kisebb-középvállalkozások, amelyeknek a tartalékaik, a mozgási terük sokkal kisebb, mint a többieké, ők nagyobb támogatást kapnak. Egy biztos, amikor egy ilyen magas energiaköltség környezetben dolgozunk, annak van mindig egy pozitív hatása. Erről nem szeretünk beszélni. Az a pozitív hatása, hogy egyrészt elkezdik keresni, hogy hogy tudunk megtakarítani, hogy tudunk hatékonyabbak lenni. Márpedig minden krízis helyzetnek az mindig a pozitív végkimenete, hogy megtanulunk a krízissel bánni, alkalmazkodunk a krízishez, és ebből a szempontból a magyar gazdaság és a magyar gazdasági szereplők alkalmazkodó képessége az döntő. És azt is látni kell, hogy nagyon sok olyan vállalkozás van, ami képtelen alkalmazkodni. Még talán azt is mondanám így zárójában, hogy szerintem túl sok a vállalkozás Magyarországon, ennél sokkal kevesebbnek kellene, hogy legyen, és ennek párhuzamosan együtt kellene járni a termelékenység és a hatékonyság növelésével.
1: Még sok kérdésem van, de egy kis szünetet követően folytatjuk. Maradjanak velünk tehát.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a generátort, hiszen oly sok mindenről lehet még beszélgetni vendégemmel, Holoda Attilával. Azt elemezzük, hogy Kapitány István miniszter úr milyen feladatok elé nézhet, és mivel találhatja magát szembe az energetika területén, hiszen sok minden fog hozzá tartozni, de mi most ebben a műsorban erre fókuszálunk. És hát beszéltünk arról, és említetted az első fél órában, hogy ki mivel fűt, hogyan használja az energiát a háztartásokba, és az Orbán kormány utolsó évében jött egy ilyen meglepetés, hogy a korábbi évekhez képest, az tipikusan enyhe télhez képest hűvösebb, hidegebb tél volt. Ennek apropóján azért az utolsó évben ismét felkapott téma lett az energiaszegénység, mint fogalom, amivel szintén mindenki azt mondja, hogy valamit kezdeni kellene. Hogy látod az energiaszegénység feladatával? Egyáltalán lesz-e idő elkezdeni foglalkozni? Mennyire égető kérdés ez a többihez képest?
2: Hát ez egy olyan váltás most, amit futás közben kell csinálni. Ugye, hogy szoktuk látni, amikor a futók váltanak, és mind a kettő fut, amelyik adja, meg amelyik átveszi is. Hát futás közben kell átvenni ezt a dolgot, mert ugye az, hogy Magyarországon egyébként, úgy általában a közép-európai országokban egy sajátos energiaszegénység mutatkozik, az pont azt jelenti, hogy miközben mi vagyunk azok, akik a legkevésbé tudjuk megengedni magunknak, hogy sokat fizessünk az energiára, mi fizetünk többet, azaz mi pazarlunk rosszóval. Mert nem szándékosan pazarlunk, tehát nem pocsékolunk, hanem pazarlunk. Miért? Mert nem jól használjuk fel az energiát, és ugye a nem jól felhasznált energiánál nincs rosszabb, és nincs kidobottabb pénz az ablakon. Gyakorlatilag továbbra is az a fő probléma, hogy az épület energiahatékonyság az borzasztó rossz Magyarországon, és nem nagyon történt ebbe előrelépés. Még az új építési házaknál is sokkal alacsonyabb a szint, például ahol mondjuk azt mondták volna, mondok rá egy példát, a csokkot például ahhoz kötötték volna, hogy az energiahatékonyság növekedjen. És felépültek olyan házak, amelyeknek nagyon rossz. És akkor nem beszélünk arról a rengeteg épületről, ugye a klasszikus kádárkockák, ahol meg eleve be van kódolva az, hogy ezeknek rossz az energiahatékonysága. Ezekkel valamit érdemes kezdeni, azért, mert valójában azt látjuk, hogy a magyarországi energiaellátás az dominánsan és tartósan importfüggő marad. Márpedig akkor tudunk ettől egy picit függetlenné, vagy szuverénebbé lenni, hogyha már ez a divatos szó, hogyha csökkentjük, tehát kevesebb energiával érjük el ugyanazt a komfortfokozatot. Na most azt nem fogjuk tudni mondani, hogy jó, hát akkor adjanak kicsit magasabb fűtőértékű gáz, mert ez nem fog működni. A készülékek egy fűtőértékre vannak beállítva. De mivel tudunk mit kezdeni, hogy ne menjen ki a felhasznált energia, hanem maradjon ott abban a közegben, ahol ezt szeretnénk hasznosítani. Nem szeretünk hidegbe ülni, tehát véletlenül is arról beszélek, hogy mindenki üljön és fagyoskodjon, mert az a spórolás kategória, és nem az észszerű energiatakarékosság. De az is látszik, hogy közben a Magyarországon energia hatékonyságra fordított források aránytalanul és igazságtalanul voltak elosztva. Miért? Azért, mert azt látom, hogy alapvetően olyanok jutottak hozzá, akik úgymond közelültek a tűzhöz, akik információt kaptak róla, hogy lesz egy ilyen projekt, és már addigra, mire meghirdették, ő már kész dokumentációval rendelkezett, miközben a lakosság jelentős, domináns része csak át és nézett, és azt mondta, hogy volt ilyen pályázat. Hát már bejelentették, hogy el is fogyott. És ezen nem fogunk tudni segíteni azzal, hogyha újabb és újabb pályázatokat írunk ki, ugyanilyen módszerek. Ugye azt szokták mondani, hogy ez most egy nem hagyományos helyzet. Ez nem hagyományos a szitu, tehát nem egy normál szitut kell megoldanunk, akkor ne normál pályázatként kezeljük ezt a dolgot, mert ugyanúgy csak konzerváljuk a régi helyzetet. Mit lehet ebbe tenni leginkább? Én azt látom, hogy a lakosságnak az energiával kapcsolatos dolgoknál inkább az emóciók működnek. Ebben benne van az is, hogy mi azért tartjuk melegen a házat, mert nem igaz, hogy nem kerül többen majd felfűteni, de igaz egyébként, de ezzel most nem megyünk bele ebbe a részébe. De az, hogy energia hatékonysági projekteken tudjanak indulni, ahhoz mindenképpen jó lenne, hogy egyáltalán mit érdemes az adott lakóingatlanon megtenni. Ugye mindenki azzal kezdődik, hogy gyorsan szigeteljük le a házat. Nem biztos, hogy minden házat érdemes leszigetelni. Ugye ennek is van egy megtérülése, mennyi idő alatt hogy térül meg. Ráadásul nem feltétlenül csak ezzel tudunk megspórolni. Nézzük meg, hogy mi az, amit az adott lakóingatlanon érdemes megtenni. Nyílászárócsere, födémszigetelés és a házszigetelés, valamint az ott lévő eszközöknek a korszerűbbre cserélése. Sok mindenből választhatunk. Nem biztos, hogy mind a négyet érdemes azonnal mindenkinek, mert oké, persze, hogyha valakinek nagyon-nagyon sok pénze van, bár azok általában nem ilyen lakóingatlanban vannak, akkor ő megcsinál minden, de az embereknek szűkösek az ilyen lehetőségei, olyannyira, hogy még akár egyet se tud ebből a négyből megcsinálni. Akkor hogy segítünk neki? Először is nézzük meg vele együtt, energetikus segítségével, mit érdemes tenni ezen a lakóingatlanon. Amikor ez megvan, akkor az energetikusok, akik ebben segítenek, mellé jöjjenek be azok, akik a pályázat, egyszerűsített pályázat írásba segítenek azoknak, akik egyébként borzasztó nehezen tudnak elboldogulni ilyen nagyon bonyolult összetett pályázatoknak a kitöltésével, és úgy neki futni ennek a dolognak. Ehhez mit kellene tenni? Ugye pontosan tudom, hogy energetikusban nagyon rosszul áll az ország, és ráadásul a cégek is energetikai, hogy mondjam, ilyen kényszer alatt vannak, tehát a legjobbakat levadásszák. De mégis az lenne a jó, hogy az önkormányzati területeken lennének úgynevezett közösen működtetett energetikus szolgáltatások, amelyek a lakosság számára ingyenesen, vagy nagyon kedvezményes áron, de inkább az ingyeneset tudnám támogatni, adnak tanácsot. És akkor olyankor megjelenik náluk egy-egy lakóingatlan tulajdonos, és azt mondja, hogy van egy ilyen lakóingatlanom, ennyit fizetek, ilyen felhasználó rendszereim vannak, ennyi forrásom van saját magamnak, mit érdemes és mit tudok tenni. És az energetikusok tudnának ebben segíteni. Most amikor én önkormányzatokhoz szoktam menni, akkor látom, hogy azért az önkormányzatok is azt mondják, hogy hát ők azért 8 órában nem tudnak fenntartani egy ilyen. Viszont lehet, hogy 3-4-5-6 település összefoghat. És akkor ők közösen megfizetnek egy energetikust, aki körbe jár, és ugye megpróbál a lakosságnak is segíteni. Mert ugye nyilván kell az önkormányzatoknak is segíteni, ott is vannak épületek, amelyeknek rossz a hatékonysága, de most sokkal fontosabb lenne ebből a szempontból a lakosság felé nyitni, és egy olyan szolgáltatást nyújtani, és ezt megtámogatni például a kormányzati szempontból, és azt mondani, hogy mit tudom én, úgy is mondták azt egyébként talán az önkormányzatok átalakításánál, hogy egyfajta jobban koncentrált pénzkiosztás, logikus elosztási rendszerbe, ez például az egyik tökéletes lehetőség lenne arra, hogy azt mondják, hogy akkor mi adunk nektek pénzt arra, hogy energetikust működtessetek, vegyetek föl energetikust. Ugye jön a másik kérdés, hogy de nincs elég. Való igaz, és akkor jön a másik megoldási javaslat, hogy például az önkormányzatoknál, főleg a műszaki osztályokon vannak olyan kollégák, fiatalabb vagy középkorú kollégák, akik azt mondják, hogy őket amúgy érdekli ez a téma, de hát nincs képzettségük róla, nem nagyon tudnak energetikusi tanácsot adni, akkor is iskolázok be őket, és mondjuk a beiskolázásba segíthet az energetikai kormányzat, és azt mondja, hogy akkor például kifejezetten ilyenre, hogy önkormányzatoknál, kormányhivataloknál dolgozó tisztviselőknek a továbbképzését az fölvállalja, de az lesz a feltétele, hogy ők a lakosság számára fognak ilyen energetikai szakmai tanácsot adni. Mindenképpen érdemes abba az irányba elmenni, hogy kezdjünk valamit az épület energiahatékonysággal. Az a baj, hogy most már, hát emlékeim szerint legalább 15-18 éve erről beszélünk. Mindannyian tudjuk, hogy ez rossz a helyzet, és mindannyian tudjuk, hogy nem léptünk előre, csak alig-alig. Tehát az épületeknek gyakorlatilag töredéke az, amelyik megfelel a korszerű energia felhasználásnak, és persze ilyenkor majd itt is lesznek olyan kommentelők, akik mondják, hogy de ő már megcsinálta ezt, és ő okos rendszert működtet. Tudomásul kell venni, hogy egy picit nyitottabbak vagyunk, és mondjuk elmegyünk egy kisebb faluba vagy településre. Ott nem ez van. Nem is értik, hogy hogy működik ez az egész energetika, azt látja, hogy a gatyáját ráfizeti erre, és mégsem jön ki ebből a csapdából. Ez egy csapdahelyzet. Ha a csapdahelyzeten nem segítünk, úgy, hogy alájuk nyúlunk és segítünk, akkor maguktól a lakosság nem fogja tudni megoldani.
1: Oly sokat hallunk az energiamix fogalmáról, mi is már sokszor beszélgetünk ebben az adásban is erről, úgyhogy érdekes lesz szemlélni, hogy Kapitány István miniszter úr miként szemléli ezt a kérdést. Az Orbán kormánytól talán mondhatom azt, és lehet, hogy nem fogsz ebbe vitatkozni, hogy azt senki nem vitatja el tőlük, hogy az elmúlt években a megújulókon belül a napenergia boomról beszélünk, az akkor abszolút elfogadható. Sokan ugye vitatják, hogy a geotermiával, a szénenergiával miért nem foglalkoztak jobban, viszont itt a finishbe, a kampány előtt beindultak az energiatároló programok, pályázatok, támogatások, mind a lakosságnak, mind a vállalkozói rétegnek is. Úgyhogy nagy kérdés, hogy szerinted ezen a területen mi az, ami a jövőben várható, hiszen például ezek az energiatároló programoknak a határidejük pont kb. A választás környékén járt le, és akkor ezokat feldolgozták, tehát nyilván ez egy futó projekt. Mit kezdhet ezzel a területtel, Kapitány úr?
2: Ugye az egyik része az, hogy úgy írták ki a pályázatot napelemre, hogy most már együtt kellett az energiatároló rendszerre, ebben van egy logika, ráadásul én, ahogy ez a kiírás is történt, a decentralizált energiatárolásnak vagyok inkább a híve, sokkal inkább, mint az, hogy nagyméretű, hatalmas energiatárolókat hozzunk létre, helyezzük oda, ahol a termelés történt, és akkor ott tudják újra hasznosítani. Ugyanakkor van egyfajta téves elképzelés az emberek fejébe arról, hogy akkor majd akkumulátorról érünk, nem tudunk. Tehát az akkumulátorok teljesítménye azért meg sem közelíti azt, amit például nap mint nap veszünk ki a villamos energia hálózatról, de nagy mértékben tudja a villamos energia hálózat egyenetlenségeit kiegyensúlyozni, és ebben van igazán nagy szerepe. Magyarországon, hogyha belegondolunk, körülbelül 420 és 500 megawattnyi az a teljesítmény, ami energiatárolásban rendelkezésre áll hozzá. Teszem, hogy volt olyan nap, amikor 7700 megawattot fogyasztott az ország bizonyos időközönként, akkor azt mondja az ember, hogy hát ez azért nagyon kevés hozzá. És való igaz, nem ez az alapvető feladat, hogy akkor, hogyha lemegy a nap, akkor majd a napelemeknek az energiáját abszolút vissza tudjuk szedni, nem tudjuk visszaszedni, de egyrészt a hálózatnak az a fajta kiegyensúlyozás, ami a frekvenciatartáshoz szükséges, abban nagyon jók ezek a energiatároló rendszerek. A másik, hogy nem olyan hirtelen esnek az árak. Ugye itt az emberek, a lakossági fogyasztók azt nem látják, de napon belül van, amikor 500 eurót meghaladó ugrások vannak napon belül, és mivel mi lakossági árat fizetünk, ugye az 5 forint kilovattóránként, nem nagyon érzékeljük ezt, de például az ipari fogyasztók, vagy azok a szolgáltatások, akik napközben teljesen különböző eltéréssel és terheléssel veszik igénybe a villamos energiát, ők szembesülnek ezzel, és ennek aztán majd meg fog jelenni az ára. És vannak persze, akik ebből nagyon jól hasznot is húznak, mert amikor mínusz 500 euró egy megawatt órának az ára, mert annyira süt a nap mindenfelé, ráadásul a környéken mindenhol süt a nap, akkor bizony mínusz 500 eurós áron betárolni és feltölteni az akkumulátorokat, majd utána, amikor lement a nap, azt odaadni mondjuk 100-ért, akkor az egy
1: zseniális
2: húzás, akinek van, az ki is használja. De nagyon érdekes ebből a szempontból, és amár tárolásról beszélünk, egy csomó olyan terület van az országban, ahol nagy energiafogyasztók vannak, és mondjuk az ország szerte is van, mondok rá egy egyszerű példát, azt mindenki megérti, vasút. A vasút az nagy energiafogyasztó, villamos energiafogyasztó, örülünk neki, ugye villamosították a vasút jelentős részét, és az ő áramfelvételük, az nagyon, nagyon, hogy mondjam, olyan értelemben egyenletlen, hogy mindig igazodik a menetrendhez. Viszont ők is mennek már abba az irányba, hogy például energiatermelésben, napelemekkel, tárolókapacitásokkal részt vegyenek. Ráadásul, mivel az egész országot behálózza a vasút, be tudják hálózni energiahálózata. Az ilyen típusú szolgáltatásokkal mindenképpen érdemes az energiarendszert irányító Mavirnak és az energiarendszert felügyelő MVM-nek közösen valamilyen projektet indítani, be tudunk egymásnak segíteni, akár agregátorként, akár fogyasztóként. Tehát ma már meghaladja a világ az, hogy az energia az sima, egyszerű beszerzés. Itt az együttműködés lenne a lényeg, és ebből a szempontból nagyon fontos volt, amit a kapitány miniszter úr mondott az ő meghallgatásán hogy nagyon kiemelt szerepet adnak. Ő nem az okos rendszereket hívta így, hanem az AI, azaz a mesterséges intelligencia alkalmazásának. Látszik, hogy ebbe az irányba érdemes előre mozdulni, és ez nem csupán arról szól, hogy mondjuk a buta fogyasztók helyett majd az okos mesterséges intelligencia fog nekünk segíteni, hanem egész egyszerűen például ezeket a terheléseket, az, hogy hol mennyit vesznek föl, és hogyan illeszhető például egy menetrendbe, hogyan illeszhető abba, hogy az emberek délután 5-kor hazamennek, és egy egyenetlen terhelést kap azonnal a villamos energiarendszer, hogy lehet ezt jobban kiegyensúlyozni, az akkumulátorok rendelkezésre állását, ez a klasszikus régen okos rendszereknek hívott rendszereket tovább tudjuk fejleszteni a mesterséges intelligencia használatával. Gyakorlatilag nem nekünk kell azon agyalni, hogy akkor most melyiket kapcsoljuk be, hanem a megfelelő algoritmusok alapján ki tudják egyensúlyozni a rendszert, és ebben nagyon nagy potenciálval, sokkal nagyobb. Ugye beszélünk erről a tárolásról, nagyon fontos lenne még egy dolog, erről nem beszélt egyébként a miniszter, de én sokkal nagyobb szerepet szánnék a visegrádi 4 tagországok, vagy akár egy kibővített visegrádi megállapodásban lévő országok közötti energetikai, hogy mondjam, együttműködés kidolgozására. Azt látjuk, hogy vannak olyan országok, mint mi például, állandóan keresgéljük, hogy hol is lehetne nálunk szivattyús víztározót csinálni. És nem nagyon van, mert ahol találunk, ott azonnal jönnek a környezetvédők, hogy hát azt nem kell. Miközben ők azok, akik egyébként folyamatosan mondják, hogy a zöld energia kell, és tároljuk. Jó, hát itt lehetne, de nem hagyjátok. Jó. Viszont vannak olyan országok a környékünk, olyan Románia, Szlovákia, stb., ahol sokkal több lehetőség van, és mi lenne, hogyha közös finanszírozású és közös használatú projektjeink lennének, azaz, mondok rá példát, Magyarországon viszonylag sok, meg Szlovákiában a tárolói kapacitás. Felajánljuk a szomszédoknak, földgáztárolóról beszélek, ők meg felajánlják a villamos energiatároló kapacitást, és közösen megpróbálnák használni. Ugye a visegrádi 4 együttműködésbe, és sokkal inkább ezt a lehetőséget látom, és erre fókuszáltan meg lehetne azt oldani, hogy nem minden ország saját maga akarja megoldani, mert vannak, akik szuper lehetőségeik vannak, hát gondoljunk a osztrák, barátainkra, ugye a sógorokra, akik tele vannak víz erőművel és nagy esésű, nagy hozamú folyókkal, ők könnyen mondják azt, hogy már mi jól el vagyunk, mert vízenergiából, nekünk nem kell az atom se, nekünk meg kell. És ugye ebből a szempontból nagyon lényeges, hogy minden országnak tisztába kell lenni egyrészt a saját lehetőségeivel, és nem azt erőltetni, hogy már pedig akkor mindenki használja a vízenergiát, mert mi például nem tudunk annyit. Már pedig mindenki használja a nukleáris energiát, mint a franciák, mert más meg ezt tudomásul vesszük, nem mindenki szereti ezt, vagy nem mindenki akar ezzel együtt élni, de hogy emellett a környező országoknak valami fajta együttműködési lehetőségét ki kellene használni, mondjuk úgy, hogy több szem többet lát, többen erősebbek vagyunk, egy meg egy az nem mindig 2, hanem időnként 3 vagy 4. Erre kellene sokkal inkább alapozni a dolgot, mert az szemmel látható, hogy magunk nem fogjuk tudni megoldani. Látszik a napi működésünkben, például csak a villamos energia hálózatnál, hogy mi megy oda-vissza például a határon, mindkét irányba, és milyen érdekes, hogy az emberek sokszor azt gondolják, hogy én csak veszek, aztán meg eladok, és nem látják azt, hogy itt veszek, itt meg eladok.
1: Igen.
2: Meg itt még termelek is hozzá.
1: A műsoridőnk rohan-rohan, nagyon sok kérdésem van, úgyhogy van, amit csak felületesen érintünk, mert például lehetne beszélgetni arról, amit kapitány úr a bizottsági meghallgatásán is említette, hogy a hálózatfejlesztést is fontosnak tartja, vagy például lehetne beszélni Paks egy további üzemidő hosszabbításával kapcsolatos költségekkel, feladatokkal, erre mind-mind-mind forrást kell majd találnia, de akkor most egy ilyen váratlan galopot vennék, és egy kicsit áttérnék arra, hogy a másik nagy kérdés kormányváltás idején, hogy nem kötelező, de nyilván mindig megtapasztaljuk azt, hogy aztán legyűrőzik a váltás a különböző cégek életében is, és vezetőváltásokra számítatnak, persze attól függően, hogy ki mennyire szeretne belenyúlni. Az MVM élete és sorsa is nagy kérdés a MOL mellett, és én annak idején emlékszem, hogy Kóbor György érája alatt volt az, hogy nagyon sokat lehetett arról olvasni és hallani, hogy az az MVM aranykora volt abban a tekintetben, hogy nagyon sok új húzást hozott létre, és aztán valahogy aztán nem mindig ezek a hírek érkeztek, és nem mindig a sikerszériáról számoltak be. Te hogy látod az MVM jövőjét? Milyen irányba mozdulhat el a cég?
2: Több irány is lehet, de csak zárójeles megjegyzés. A MOL annyiban másabb, a MOL nem állami vállalat. Bár igen, úgy viselkedik nagyon sokszor, és szeretjük azt mondani, hogy ő a mi nemzeti olajvállalatunk. A MOL-ban van az államnak közvetve 25% részesedése, tehát még csak nem is többség. Az MVM ilyen szempontból egy teljesen más kategória, gyakorlatilag 100%-os magyar vállalat.
1: Ezért is ez a fontos kérdés, ott mi lesz?
2: Beszélünk. A legnagyobb magyar állami vállalatról beszélünk. Alapproblémának tartom, hogy most már túl nagy. Nem olyan értelemben túl nagy, hogy méretét tekintve, hiszen a MOL-hoz képest még mindig törpének számít egyébként. Bár ezt nem sokan tudják, de a MOL sokkal nagyobb árbevételét, eredményességét, egyebeket tekintve. De túl szerte ágazó dolog.
1: De arra gondolsz, hogy annak idején például az említett Kóboréra alatt a nemzetközi piacra kilépés az lehet, hogy egy problémás lépés volt, hogy túl nagyra nőtt a túl sok feladattal, túl sok ágazattal.
2: Nem a nemzetközi piac alapvetően a probléma, mert túl sok szegmenst próbál lefedni. Volt egy időszak, nem tudom, emlékszel-e rá, amikor még a mobil hálózatot is ő rajtuk akarták megcsinálni.
1: Persze, igen.
2: És szegények úgy féltek tőle, mint ördög a tömjén füstől, és teljesen igazuk is volt, hiszen ez nem egy hozzáilleszhető dolog. Ugyanakkor már az önmagában, hogy a magyar villamos művekről beszélünk, és gázkereskedelem az egyik legnagyobb üzletága. És ugye a mostani vezetésnek is, de már a korábbinak is volt olyan szándéka, mindig bejelentik, hogy majd tőzsdére visszük. De amiatt nem lehetett tőzsdére vinni igazából, egyrészt túlságosan szerteágazó, túl sok mindennel foglalkoznak. Vannak elemei, amik tőzsdére vihetők könnyedén, és értékesíthetők, és onnan plusz források vonhatók be a fejlesztésbe. Meg vannak olyan elemei, amiben például nagyon erősen beletenyerelt az a magyar állam. Ezt a beletenyerést kellene egy kicsit felszabadítani. És én azt gondolom, hogy ez a fajta direkt irányítás, ennek a korának vége kellene, hogy legyen. Az igazgatóságban nem politikusokat, meg nem a politika által delegált embereket, hanem sokkal inkább hozzáértő szakembereket, ezen a területen már régóta dolgozókat lenne érdemes mozgatni, akik értenek hozzá, és egy nagyon észszerű stratégiát lenne érdemes az MVM-nél, és ez nem azt jelenti, hogy zárjuk ki akkor például az a nemzetközi terjeszkedést, akár elektromos területen, akár földgáz területen, mert ennek van jövője, tehát az egyfajta portfólió optimalizálás. De az, hogy a portfólióban, ugye ma már, én nem tudom, több mint 150 cég van.
1: Igen.
2: Ezt nem lehet átlátni, ez képtelenség normálisan kezelni, ezért sokkal érdemesebb lenne egyfajta portfólió tisztítás, fókuszálás, mivel ennek a vállalatnak az alapvetően az a célja, hogy a magyar lakosság energiaellátását stabilan tudja biztosítani, mind földgáz, mind villamos energia területén, akkor erre kellene fókuszálni. Hogyha vannak például olyan területek, amik persze magától értetődően jönnek, hogy igen, akkor foglalkozunk egy kis geotermiával, igen, akkor foglalkozunk egy kis megújulóval, ezeket én teljesen egy ilyen outsider dologként kezelném. Pakoljuk kívül, legyen valami szoros kapcsolat köztük, hiszen mégiscsak ő lesz a szolgáltató, ne legyen az egész nyomasztóan rá telepítve az MVM-re. Arról nem is beszélve, hogy mivel konszolidált eredményt hoznak mindig létre, vannak olyan vállalatrészek, amelyek abszolút jól és stabilan és nyereségesen működnek, és azt tapasztalják, hogy a saját nyereségüket nem tudják például fejlesztésre fordítani, mert a nagy vállalati nagy zsebbe elolvad. És a gyengébb működésűeknek a mondjuk úgy a keresztfinanszírozására fog elmenni, ez nem egy normális működés. Arról nem is beszélve, hogy abnormális dolog, most ezt akkor így bele pacekba belemondom, az MVM-től nem szabadna elvenni osztalékot. Egyszerűen nem szabadna elvenni. Az MVM által termelt osztalékot minden esetben vissza, a teljes egészében az eredményt vissza kellene forgatni az MVM fejlesztésére, beleértve a Mavil, ugye az előbb említette te is a hálózati fejlesztés, beleértve a tárolóknak a fejlesztését, beleértve sok egyéb más, és megnézni azt, hogy hogyan tud működni. Ennek a vállalatnak, én jól emlékszem rá, 2012-ben az akkori magyar miniszterelnök, ugye Orbán Viktor rendszeresen mondta, hogy ez egy non-profit alap működő közüzemi szolgáltatást fogunk megvalósítani. Nem sikerült a non-profit alapon történő, mert hogyha az MVM alá nyomtuk be az egészet, és az MVM-et meg folyamatosan szorítottuk, hogy fizessen osztalékot, akár osztalék előleget is, az nem csinált más, mint a költségvetés nagy lyukait tapaszgatta, ahelyett, hogy például a hálózatfejlesztéssel foglalkozott volna, ahelyett, hogy tárolófejlesztéssel foglalkozott volna, és én ezt a dolgot nagyon fontosnak tartom ebből a szempontból, hogy ezt most a jelenlegi vezetéssel csinálják, vagy más, talán ebből a szempontból indiferens. Az biztos, hogy minden ilyen kormányváltásnál, egy ilyen nagy állami vállalatnál azonnal megindul a remegés. Megindul a székfogás, mindenki félti a saját székét, és inkább nem megy bele semmiféle olyan dolog bevállalásába, aláírásba és egyebekbe, ami veszélyezteti az ő pozícióját. És tagadhatatlan, hogy ilyenkor mindig vannak személycselék. De az a legjobb minden vállalat esetében, hogy ezt viszonylag tempósan, nem nagyon elhúzva valósítják meg, ugyanis minden ilyenfajta bizonytalansági időszak, az kihat a vállalat működésére, arra, hogy stabilan például szerződéseket merjenek kötni, mert éppen félnek attól, hogy egy újabb szerződést kössenek, és ami nagyon fontos, és ilyenkor ez látszik is a statisztikákban, baleseti statisztikák. Érdekes módon még az egyszerű emberek is, tehát akik ott dolgoznak, a melósok, a technikusok, a mérnökök, stb., ők is elkezdenek egy picit azzal foglalkozni, hogy ja Istenem, mi lesz a vállalat, ki lesz az új főnök, annak milyen új dolognak kell megfelelni, stb. Ezt a bizonytalan időszakot a lehető leggyorsabban le kell zárni. Elképzelhető, hogy akiket oda fognak ültetni, mint ahogy a Kóbor Gyuri tette, azok nem vagy nem váltják be mindig a reményeket. Ilyenkor a vezetőnek pontosan az a felelőssége, hogy azonnal fölmérje, hogy oké, nem jó pozícióba raktalak. Ugyanis szeretnek azzal a gondolattal eljátszani, főleg a HR-esek, hogy megmondják, hogy egy vezetőnek milyennek kell lenni. Én meg mindig azt mondtam, ugye én azért elég sokfajta vezetői területen dolgoztam, nagyon sok vezető tartozott hozzám, és azt tudom mondani, hogy nem tudtam volna azt mondani, hogy egy ilyen általános vezetői kategória kell mondjuk a karbantartás élére, mondjuk a beszerzés élére, vagy mondjuk a termelő területek élére. Nem mindegy, hogy például fúrómérnökökkel beszélek, vagy geológusokkal beszélek, mert teljesen más a közeg, más vezetőt kell hozzá, és legyen az ember eléggé bátor, hogyha látja, hogy ez nem működik, akkor megoldja a cserét. A bizonytalanság az a legrosszabb, az mindig rontja a baleseti statisztikát, a bizonytalanság az gyakorlatilag lefékezi az egész vállalatnak a gördülékenységét előre. Viszonylag gyorsan kellene döntéseket hozni, letisztított portfólióval, és utána csak abba az irányba közösen menni, és amit mondtam az előbb, nem elvenni a pénzt az MVM-től, nem elvenni, hanem arra a fejlesztésre fordítani, amiről most például a kapitány úr is beszélt a meghallgatásánál, és hogy mennyit kellene hálózatokat fejleszteni, MI fejlesztés, okos rendszerek fejlesztés, sok egyéb más, lenne annak a pénznek máshol is helye. Én pontosan értem, amikor a politikusok a költségvetés betapasztására mindig az állami cégekhez fordulnak, de vegyék tudomásul, hogyha mindig elveszik a pénzt, akkor mindig, akkor 4 év múlva is ugyanerről fogunk beszélni.
1: Hát igen.
2: Mint ahogy 4 évvel ezelőtt is ezekről beszéltünk. Szegény Mavir gyakorlatilag 15 éve más sem mond, hogy ő nagyon örül annak, hogy ennyire erősen fejlődik Magyarországon például a napelem fejlesztés, és most már azért 8500 megawattot meghaladja a napelem beépített teljesítmény, csak éppen a hálózatunk fejlesztése nem tartott lépést vele. Azaz, most, hogyha még tovább fejlesztjük a napelemet, vagy még bejönnek például a szélerőművek, aminek persze nyilván helye lenne, hiszen kiegészíti a naperőműveket, az ilyen jelenlegi hálózati kiépítése inkább bizonytalanságot növeli, hogyha nem adunk pénzt arra, hogy a hálózati fejlesztése utolérjék ezt a fejlődési típust.
1: Sok a kérdés, sok a fajsúlyos feladat, és még biztos sokat fogunk arról beszélni, hogy az új kormány miként lépd el ezek között. Holoda Attilának az elnökübői Holoda Attilának energiapiaci szakértőnek köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, hogy meghívtál.
1: És hát reméljük, hogy lesz elegendő szakember is ehhez a sok-sok energetikai feladathoz, hiszen azok nagyon fontosak, és ahogy a beszélgetésből is kiderült, olykor azt látjuk, hogy nincsenek elegen, de reméljük, hogy lesznek. Tartsanak velünk legközelebb is, ez volt már a generátor, viszont hallásra, látásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: A kárpátaljai dróntámadás után Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet. Donald Trump megérkezett Kínába, a két szuperhatalom vezetője holnap fog tárgyalni. Durva szexuális bántalmazások is történtek a 2023-as Hamas által elkövetett terrorakció során. Hideg éjszakának nézünk elébe, hajnalban 0-8 fokra számítunk. Jó estét kívánok, 21 órakor köszönti Önöket a Spirit FM hírszerkesztője, Németh László. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. A kárpátaljai dróntámadás után Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet. Már idén legalább 50 milliárd forint többlet támogatásra van szüksége az önkormányzatoknak, rövid távon kell stabilizálni a működést. Az új önkormányzati rendszer legkorábban 2028-tól vezethető be. A szolidaritási hozzájárulás az iparűzési adó 30%-a legyen. A többi között ezt tartalmaz a Schmidt Jenő reformjavaslata, aki 13 évig volt a települési önkormányzatok országos szervezetének elnöke, 22 évig TAP polgármestere, jelenleg a Debreceni Egyetem Siófoki kampuszának igazgatója. A Népszava összefoglalójában olvasható, hogy Schmidt szerint először a struktúrát kell rendbe tenni, mert ha a jelenlegi rossz feladat szerkezetre öntik a több pénzt, akkor csak a pazarlást és a területi egyenlőtlenséget finanszírozzák tovább. Megérkezett Donald Trump, amerikai elnök Pekingbe, hogy fajsúlyos dolgokról tárgyaljon kínai kollégájával, Xi Jinpinggel. A kétnapos látogatás során a vámok, a technológiai verseny, az iráni háború és Tajvan szerepel a két szuperhatalom napirendjén. Trump, aki az Egyesült Államok legutóbbi elnökeként 2017-ben utazott Pekingbe, ma egy erősebb, határozottabb Kínába tér vissza, amely stabil, globális hatalomként szeretné feltüntetni magát. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az MV Hondius óceánjáró hajó 40 napos útja során 3 utas meghalt, a vasárnapi kikötése óta több a hajón korábban tartózkodó személy tesztje pozitív lett. Egy független izraeli vizsgálat megállapította, hogy a Hamas által 2023. október 7-én elkövetett támadások során szisztematikus, széles körű szexuális erőszakot is elkövettek a túszokkal szemben. A 300 oldalas jelentés arra a következtetésre jut, hogy a nemi erőszak és a kínzás célja a fájdalom és a szenvedés maximalizálása volt. A 2023-as pogrom során körülbelül 1200 embert öltek meg, és 251-et ejtettek túszul. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője indult, idén ismét ott van Walter Attila is. Az ötnapos verseny csaknem 840 kilométeres ösztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. Mezőnyhajrával zárult a kerékpáros körverseny nyitó szakasza. A 143 kilométeres Gyula és Békés Csaba közötti távon Tim Merlier győzött Juan Sebastian Molano és Phil Bauhaus előtt. Estére a nyugati szél megélénkül, csapadékra továbbra sem számítunk. Éjszaka erős lehűlést tapasztalhatunk, 0 és 8 fok között lesznek a hajnali minimumok. Csütörtökön nyugat felől ismét csapadékzóna érkezik hazánk fölé.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
4: Rendhagyó helyszínen ópusztaszeren tartotta első kormányülését a frissen felálló magyar kabinet. Az ülésen az aszályhelyzet mellett a Kárpátalját ért orosz dróntámadás is szóba került. Közben Orbán Viktor közzétette leköszönő kormánya leltárát. Schlanger Mártonnal és Szentpéteri Nagy Riháddal beszélgetünk. Innovatív oktatási módszereket, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát és gyermekközpontúságot ígér az oktatási tárca új vezetője. Lannert Judit parlamenti meghallgatásán azt is bejelentette, hogy rehabilitálják a kirúgott tanárokat és helyreállítják a sztrájkjogot. Új irányt hoz az oktatásban a Tisza kormány? Mendrei Lászlót kérdezzük. Felfedte kilétét a kegyelmi botrányt kirobbantó vidéki prókátor. Fülöp Botond Komlón praktizáló ügyvédről van szó, aki posztjában azt írta, azért most áll a nyilvánosság elé, mert reméli, hogy a Tisza kormány hivatalba lépésével jó irányt vesznek az ország dolgai. Fülöp Botonddal beszélgetünk. Visszaadja a kormány az államnak a 21 alapítványba szervezett felsőoktatási intézményt. A Pécsi Tudományegyetem üdvözli a döntést, a leköszönő rektor szerint ugyanakkor a modellváltás nem volt ördögtől való, csak a végrehajtás módszere volt az. A stúdióban a Pécsi Tudományegyetem kinevezett rektora Fábián Adrián.
5: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogásszal és Langer Márton a Republikon Intézet elemzőjével indítjuk a ma estét. Örülök, hogy itt vagytok. Szerbusztok.
6: Jó estét.
5: Megtörtént az első kormányülés, és az első kormányülés szünetében, mint az még most is folytatódik, az első sajtótájékoztató már ebben a formában a miniszterelnöktől, és a három kormány szóvivő bemutatkozása. És hát voltak bejelentések egyfelől, másrészt elmondta azt is a miniszterelnök, hogy lesznek is még a ma estén döntések. Az, hogy ópusztaszerre vitték, azon kívül, hogy hát egy gesztus valamilyen irányba, mit jelent szerintetek?
6: Igazából mondják, hogy szimbolikus a helyszín. Nyilván talán nem az én ízlésemnek akar tetszeni, de ezzel, hogy akkor a honfoglalás a törzsek találkozásának a helyszínén, az első nagy találkozás a honfoglalás vagy a honvisszafoglalás után nyilván értjük a képet, hogy oda mentek. Az egésznek van egy ilyen tradicionalista nemzeti felhangja, ami szerintem az eddigi tapasztalatok alapján a Tisza szavazók számára, a többsége számára elfogadható vagy kellemes. Ezentúl igazából van egy ilyen show business eleme is a dolognak, amiben kétségkívül nagyon erős a magyar kormány eddig is, illetve a magyar Péterék az elmúlt két évben, tehát a helyszínválasztásnak talán ez az értelme, a funkcióját tekintve nyilván nem sajtótájékoztatókra lett kitalálva, és olvastuk is a hírekben, hogy ez némi fennakadást okozott, de alapvetően úgy tűnik, hogy eddig rendben zajlik, bár egy kicsit hosszabbra sikeredett, mint tervezték. Kíváncsi vagyok, hogy a ígért 17 kormány döntést meg tudják-e hozni évfél előtt.
5: Hát nagy valószínűséggel addig ülnek, amíg nem. Tehát nincs az előírva, hogy éjfélig el kell ezt dönteni. Az, amit tudunk, hogy mikről döntenek, az milyen irányokat jelöl ki a kormányzásban?
7: Hát először is azt jelzi, hogy azonnal munkába álltak, és óriási tempót diktálnak saját maguknak. Nyilván a miniszterelnök, még a kormány szóvivőknek is nagy tempót diktál, a sajtómunkatársainak is, a közönségnek is, ugye tulajdonképpen rohanni kell mögötte. De hát a kormány tagjai tudják, hogy erről van szó. Emellett szimbolikus politizálás is folyik, ugye a helyszín kiválasztása nyilvánvalóan vitatható, de ha valaki vitatja, Adival szólva azt mondhatjuk neki, hogy ha elátkozza százszor pusztaszer, mégis győztes, mégis új és magyar, valóban így áll a helyzet, erre irdatlan készsége vagy tehetsége van a miniszterelnöknek, hogy szimbolikus politizálást is gyakoroljon, de ez nem zárja ki a gyakorlati politizálást is. Itt tehát egy hatalmas munkatempó, egyértelmű irányok meghatározása, és bizonyos, hát mondjuk jogszabályi bejelentések is, az alaptörvény módosítása, történetesen az új alkotmányozás megígérése, és itt a számtalan döntés már most.
5: Valaki egyébként meg nem ígért, de szerintem izgalmas döntések, például a titkosítások feloldása a kormányülések tartalmáról. Vagy például számos olyan titkosított döntés felülvizsgálata és azoknak nyilvánosságra hozatala. Szerintem itt rengeteg meglepetés érheti a társadalmat, de lehet, hogy még a politikusokat is.
6: Igen, itt van egy ilyen, ez egy kicsit ilyen kétélű dolog, mert természetesen, ahogy például a minisztériumok, az új minisztériumok új épületeinek a bemutatása is egy nagyon nagy, nagyon meghőköltető, különösen olyas valakinek, aki, hát mindenkinek, mert senki nem mehetett be, kivéve aki ott dolgozott jóformán. Természetesen van funkciója annak, hogy titkosítva vannak a kormányülések, van funkciója annak, hogy bizonyos szerződések, bizonyos döntések titkosítva vannak. Azt gondolom, hogy ezt a funkciót kimerítően és túlhasználta, abuzálta az Orbán kormány, tehát mindenképpen indokolt lehet ezeknek egy részének legalábbis a nyilvánosságra hozatala. Viszont egy kicsit az is benne van, azért neveztem kétélűnek, mert szerintem számos olyan politikai, inkább kormányzati, nem is kulisszatitok van, hanem feladat, döntés, ami alapvetően nem számol a nyilvánossággal, vagy nem segíti a nyilvánosság, és nyilvánvalóan meghőkölünk olyan döntéseken, olyan nyilvánosságra hozott dolgokon is, ami egyébként a normál ügymenet részei lesznek, és ilyen szempontból nyilván, hogyha hasonló döntést hoz, vagy hasonló dokumentum keletkezik a Tisza kormány alatt, nem fogjuk látni, de alapvetően azt gondolom, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy ebbe a fekete dobozba belássunk, amit a Fidesz felépített maga köré, és szerintem egy teljesen jogos igényt, és remélhetőleg nem határokat túllépve fog kielégíteni a Tisza kormány.
5: Ezek a bicskei kegyelmi botrány dossziéját, még azt is, ami Novák Katalin aláírásával végül is ezt az ügyet lezárni látszott, és aztán megnyitotta az utat egy kormányváltás előtt. Nagy valószínűséggel ez történt, és ez majd még elő is kerül az úgynevezett vidéki prókátorra folytatott beszélgetésemben. Szóval az például biztosan nagyon sok embert érdekel, hogy ott kiderül-e, hogy milyen szempontok voltak.
7: Igen, ez egyértelműen hatalmas közérdeklődésre tart számot. Nem csodálkozhatnánk, hogyha a dokumentumokból, amennyi egyáltalán leíratott, világossá válnék, hogy az egykori miniszterelnök döntő mértékben járult hozzá ehhez a döntéshez, ha ugyan a döntés nem ő maga hozta. Minden ráutaló magatartás arra tesz utalást, hogy ez a miniszterelnök döntése volt valójában, mégis két, ahogy akkor mondták, politikus asszony vitte el a balhét.
5: Ezt ezen gondolhatjuk, ezen a miniszterelnök döntése volt. Sokféle szál látszott megjelenni akkoriban.
7: Ez messzire vezető, egészen röviden úgy áll a helyzet, hogyha valóban hihetünk Varga Judit egykori férjének, a mostani miniszterelnöknek, akkor Varga Judit elutasító javaslattal terjesztette föl a köztársasági elnöknek annak tudatában, hogy ez a kormány álláspontja. Midőn visszajött a köztársasági elnöktől a mégiscsak jóváhagyó döntés, akkor egy olyan problémával szembesült Varga Judit, mielőtt az ellenjegyzést megadta volna, amit fel kellett oldani. Csak olyan esetben tudnánk elképzelni a kegyelmi jog természetéből adódóan, hogy Varga Judit itt elfogadta az államfő döntését, hogyha meggyőződött arról, hogy ez a kormány álláspontja, a kormány álláspontját pedig a miniszterelnök képviselte nyilvánvalóan, úgyhogy egész biztos, hogy megkerülhetetlen az egykori miniszterelnök felelőssége. Hogy ezekből a dokumentumokból, papírokból ez kiderül-e, vagy nem, azt majd meglátjuk, de a kegyelmi jog természetéből ez így adódik önmagában. A szereplők ismerete nélkül is ezt mondanánk. Úgyhogy ez minden esetre közérdeklődésre tarthat számot, és számtalan más dolog is, hiszen ugye a kormányülésekről jegyzőkönyvek nem készültek, ez is egy különös kormányzás volt, nem de?
8: De emlékeztetők
7: készültek, és azok ugyancsak nyilvánosságra kerülnek, nem holnap, hiszen itt 16 év összes kormányülésének emlékeztetőit először fel kell alig, hanem dolgozni. A tudományos érdeklődés is nagy, úgyhogy sok mindent tudunk a most lezárt rendszerről, a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezett szisztémáról, de még sokat meg fogunk tudni, és attól tartok, hogy nagyon sok sötét dolgot is meg fogunk tudni.

0: akkor igazából tényleg jobban nem lehetett volna elmondani, mint ahogy ő elmondta. Ameddig erre a szempontra figyelünk, azt gondolom, hogy a jogos névfelháborodásnak, illetve az információ szomjúságnak eleget kell tenni, és nyilvánosságra hozni ezeket az ügyeket a szükséges védelmekkel.
1: Arról is beszélt Magyar Péter, a Nemzetközi Büntetőbíróságról való kilépés folyamatát megállítjuk, még mielőtt az végbe menne. Ez mondjuk riasztó jel lehet azoknak, akik korábban hivatalos vagy nem hivatalos menedékjogot kaptak Magyarországon, mert hogy innentől kezdve ez őket semmilyen módon nem fogja védeni. De hát lehet is tudni már, hogy van, aki távozott.
0: Igen, tehát Zsobró és Romanovszky, tehát a volt lengyel külügyminiszter, aki számos több mint 20 vádponttal vádolnak a hazájában. Egyébként szintén érintett volt igazságügyi miniszterként a kegyelmi ügyben, ahogy Varga Judit is, vagy nem a kegyelmi ügyben, a Pegazus botrányban. Tehát ők itt voltak, Romanovszky konkrétan az ő helyettese, talán az alapjogokért központnál dolgozott intézetvezetőként, most nem vagyok benne biztos, de talán igen. És hát ő aztán, aki már el is hagyta az országot, meg akik Brüsszelben is lakott. Magyar Péter első nap mondta, hogy ezeket a folyamatokat visszafordítjuk. Meg úgy általában szerintem, hogyha egy globális világban nemzetközi emberi jogi és egyéb közösségben gondolkodunk, amiben talán eddig úgy néz ki, hogy a Tisza és Magyar Péter gondolkodik, akkor elengedhetetlen ez is, ahogy az Európai Ügyészség is.
2: Igen, a miniszterelnök a most zajló kormányülés szünetében a sajtótájékoztatón nagyon radikális nyelvhasználatot engedett meg magának ezen politikusok vagy volt politikusok vonatkozásában, méltán természetesen, hiszen itt akár még bűnözőknek is nevezhetők az illetők, de más bűnözők lerakata is lehetett Magyarország az ő szavai szerint, és hát ez az állapot megszűnik. Nem problémamentes a dolog, de örülni lehet annak, hogy legalább ez az állapot megszűnik.
1: Még egy dolgot a sajtótájékoztatóról végezetül, a kiemelt beruházások felülvizsgálatát, ami megint egy a NER számára nagyon fontos és adott esetben nagyon fájdalmas pillanat lehet, hiszen ezek a kiemelt beruházások általában NER közeli beruházók, befektetők üzleteit, építkezéseit, legyen az gyár, lakópark vagy irodaházépítés, fették le és tették lehetővé. Ezek hogy visszaállítható folyamatok? Hogy megállítható folyamatok?
0: Természetesen a jogi oldaláról kevésbé, de van, aki ezt ki tudja egészíteni. Alapvetően ezek a kiemelt beruházások, azért kellett őket kiemelni, mert általában nem direkt politikai határozat nélkül nem lehetett sok esetben indokolni a szükségességüket. Tehát nagyon sok esetben politikai, nemzetközi politikai alkuk során jöttek létre, és előnytelenek voltak Magyarország számára. Ugyanis sajnos ugyanaz tükröződött benne, ami az Orbán rendszerben gyakorlatilag véges végig, hogy az elitnek a saját előnyei, érdekei igazából felülírták az ország állapotának, a népnek az érdekeit, és nagyon sok emberuházást indítottak el, ami valójában csak és kizárólag a politikai elitnek volt előnyös, és azt gondolom, hogy egyébként az egyik tehát makroszinten az egyik oka a Fidesz vereségének az volt egyébként, hogy az állami beruházásokkal szűkölködni kezdtek így a nehéz gazdasági helyzetben, és elkezdett ereszteni ez a NER nevű fonott kosár. De azt gondolom, hogy a mostani feloldás, vagy ezeknek a beruházásoknak a leállítása nyilván szelektíven, mert biztos, hogy van olyan eset, amiben indokolt, ez szerintem abszolút szükséges és viszonylag sürgős.
1: Még talán van is olyan eset, ahol nem is megállítható, mert annyira előre adott állapotban van.
2: Igen, így van. Tehát azok az építkezések, amelyek már ott tartanak, hogy már nem lehet lebontani, azzal valamit kezdeni kell. Ezért helyes, hogyha minden egyes ügyet egyenként vizsgálnak, még akkor is, hogyha általánosságban elmondható, hogy valóban a kiemelt beruházás kiemelésének célja éppen az volt, hogy megszabaduljanak az a jogi megkötésektől, és azt csinálhassanak, amit akarnak. Tehát az egész tulajdonképpen a lopás, sikasztás, hűtlenkezelés és a többi meleg ágya volt. Ennek nyilvánvalóan véget kellett vetni, de nem lesznek könnyűek az ügyek, és esetről esetre kell mindent megvizsgálni.
1: Tóth Péter lesz a titkosszolgálatokat, hát nem felügyelő miniszter, titkosszolgálati főtanácsadó. Aki hát ugye nemzetbiztonsági kategóriában teszi mindezt, de hát nagyon egyértelmű volt a sajtótájékoztatón, hogy valamennyi titkosszolgálat közötti összekötő kapocs a kormány és a titkosszolgálatok egyenkéntisége között ő lesz. Volt kérdés, azt hiszem a 444 tette fel a kérdéshez, hogy mennyire megnyugtató annak tudatában, hogy a Tisza kampányát ő csinálta, tehát nem lesz ez egy pártbefolyás alatt álló pozíció. Magyar Péter kategorikusan elzárkózott ettől, de ti hogy látjátok, kérdezem tőletek.
0: Hát nemzetbiztonsághoz valami keveset értve, természetesen itt a bizalmi faktor nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy tényleg a

0: nemzetbiztonságot beleértve a minisztereket és az ő munkájukat, akik egyébként mind valószínűleg bizalmi kapcsolatban vannak a kinevezettel, valakinek felügyelnie kell, őriznie kell, ezt a szempontot értem. Azt nem tudom, de hát ez talán az én információ hiányom, hogy ezen a területen milyen tapasztalata, milyen tudása van a kinevezetnek, tehát azt láttuk, hogy nagyon jó kampányfőnök, és nyilvánvalóan a Fidesz kormányban is ezek a szempontok azért közrejátszottak abban, hogy kifelel a titkosszolgálatokért, bár ugye nem ő felel értük, csak összehangolja a munkájukat. Ez eddig elég zavaros, biztos vagyok benne, hogy ez például egy olyan pont, amivel sokat fog a sajtó foglalkozni, és több információra van arra szükség, hogy ezt meglássuk. Elsőre elég ilyen kétesélyes vagy kétértelmű ez a kinevezés. Főleg azért, mert szükségesnek gondolták azt, hogy ezt bejelentsék most, pedig hát nem egy államtitkárról van szó, nem egy miniszterről van szó, stb.
1: Tehát... Magyar Péter azt elmondta, hogy neki személyesen volt nagyon fontos, hogy Tóth Péter ott legyen körülötte valahol.
2: Igen, tehát ez a körítés övezte a bejelentést, minthogyha az illető nem akart volna elkezdeni, sőt semmi sem akart volna lenni, de a miniszterelnök nagyon angazsálta magát és igyekezett meggyőzni.
1: Egyenesen azt mondta, hogy egy újabb győzelmet arra.
2: Így van, tehát mondjuk egy tréfás bejelentés volt, valami igazság maga nyilvánvalóan van ennek. Az illető Tóth Péter saját elmondása szerint egy interjúban beszélt erről, hozzájutott bizonyos anyagokhoz a kampány során is, csak ezeket nem használta föl, egyes politikusok, rivális politikusokkal szemben helyesen tette, hogy nem használta fel. Bizonyos tudása tehát már van. Az is nyilvánvalóan indokolt, hogy az egyes szolgálatok munkáját valamiképpen összehangolja valamilyen kormányzati tényező, és hogy ennek valamilyen elhelyezést kell kapnia valamilyen minisztériumban, vagy ha nem, akkor a miniszterelnökségen. Úgyhogy ezek mind indokoltak, és ezt valamikinek meg kell testesítenie. Most nyilvánvalóan bárki kerülne oda, számtalan kérdés vetődnék fel az ő személyével kapcsolatban, hogy miért éppen ő. Ez a döntés született, itt szakmai kompetenciáról eddig ez a jelölt nem árulkodott ezen a téren, de más téren viszont hallatlan kompetenciáról tett tanúbizonyságot, és elsőrangú kampányt folytatott. Ezt nyilvánvalóan el kell ismerni.
1: Orbán Viktor 2 percben, már csak azért is, mert ő is 2 percben foglalta össze az elmúlt 16 évet, és tett hitvallást a saját sikerei mellett. Ez a 2 perc egy összegzés. Nem hiányzik bármiféle önkritika belőle? Hogy érzitek?
0: Nem hiányzik, talán is az összegző maga sem hiányzik sokaknak. Igazából nehéz, mert tényleg 5 percig lehet sorolni ezeket az érdemeket, aminek a fele egyébként vitatható számomra, hogy érdeme. Nagyon sok területen, főleg a szociálpolitikában szerintem több kárt tettek, mint sem. És különösen nem állja meg úgy a helyét, hogy egyébként meg 2 napig lehetne beszélni a rendszer bűneiről. Tehát nyilván ezt a fajta felsorolást ezt hallottuk már sok minisztertől, korábbi Fidesz vezető politikustól. Ismerjük az összeset, és egyébként tényleg már a behozataloknál is elég számos probléma volt velük. Logikus, hogy ő ízárja, így keretezi ezt a 16 évet. Azt gondolom, hogy a mainstreamben megjelenő keretezés, tanulságlevonás az el fog térni ettől az 5 perctől, amit a miniszterelnök.
1: Azt mondja, hogy ez egy liberális kormányzás. Így kezdte és így zárta.
2: Hát ez egy erőtlen próbálkozás, de megértéssel kezelve azt mondhatjuk, hogy mégis minek nevezze. Ugye, hogyha valóban annak nevezni, ami, akkor nem lenne szükség őre. Mert hiszen, hogyha valóban elhelyezné a patkóban a Fideszt, ugye, hogyha jobb középen lenne a Tisza, mondjuk, és mondjuk a szélső jobban lenne a Mi Hazánk, akkor a kettő közötti mezőben bizony nem lenne helye a Fidesznek, és felvetődnék az a kérdés, amelyet a Fidesz elnökeként nem vethet föl, hogy egyáltalán mi szüksége van az országnak egyáltalán a Fideszre. Nyilvánvalóan valamiként neveznie kellett a kormányzást, ez az elnevezés nem pontos, maradjunk ennyiben. Ahogy a saját oldalát nevezte, az sem pontos, maradjunk ennyiben, sőt egy bizonyos fokig sértő is, ugye, a nemzeti oldalat nevezni. De más nem tud, hogy tartalmilag, hogy mit végzett, hogy milyen kormányzás folyt 16 évig, azt nem tudja egyszerűen megnevezni, sehogy. Ezért választott ilyen szavakat, és ehhez ragaszkodott. Erőtlen és gyenge próbálkozás volt, de úgy érezte, hogy meg kell szólalnia, valahogy el kell búcsúznia az elmúlt 16 évtől.
1: Én most tőletek búcsúzom, csak eddig gyertek vissza. Slanger Márton, Szentpéteri Nagy Rihárd, köszönöm szépen.
2: Köszönjük.

Amra, szomorú, szándékot, szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy ez síralom. Önmagadtól döntsd, ne menekülj a másik, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabály.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Innovatív oktatási módszereket, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát és gyermekközpontúságot ígér az oktatási tárca új vezetője. Lannert Judit parlamenti meghallgatásán azt is bejelentette, hogy rehabilitálják a kirúgott tanárokat és helyreállítják a sztrájkjogot. Új irányt hoz az oktatásban a Tisza kormány, Mendrei Lászlót kérdezzük.
2: Aki tanárember, meg a PDS volt elnöke, meg hát oktatáskutató, meg mind a mai napig aktívan figyeli azt, hogy mi minden történik az oktatásban. Örülök, hogy itt van. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Amiket most hall Lennert, Lannert Judittól, az amire az elmúlt 16 évben újra és újra vágytak a pedagógusok?
3: Nem volt eddig szokásom egyetérteni a kormányzatnak a tevékenységével, és azt sem tudom, hogy ezzel a tevékenységen majd egyet tudok-e érteni a célokkal, azokkal igen. Tehát értelemszerűen a puding próbálja az evő, de azokat, amiket a miniszterasszony megfogalmaz, azok szerintem olyanok, azok az elképzelések, amikért az elmúlt évek, most már lassacskán lehet mondani, másfél évtizednek a pedagógus törekvései, megmozdulásai, szakmai követelései nagyjából ebbe az irányba indultak el. Eleve ma az egy örömteli esemény, hogy mondhatjuk azt, hogy van oktatási miniszterünk.
2: Az elmúlt két év, mondjuk a jelentős fizetésemelés óta nem konszolidálta a kormány és a pedagógusok viszonyát? Annyira, hogy elcsendesedtek a pedagógusok? Nem nagyon volt hangja annak, hogy ezek a követelések, ezek még most is élnek.
3: Na most nem mindegy az, hogy miért van csöndben az ember. Azért van csöndben, mert hogy elégedett a helyzetével, vagy azért van csöndben, mert hogy úgy érzi, hogy egyfajta szájkosár van rajta. A jelentős béremelés, azt én egy jelentős idézőjelbe tenném ezt a kifejezést, mert amit a Medgyessy féle béremelésnél sikerült 3-4 év alatt elinflálni, ezt azért nagyjából 1-1,5 év alatt már ott tartunk, hogy ebből a béremelésből helyjel közel nem sokat érez a pedagógus társadalom, hiszen az árak olyan szinten mentek el, hogy azt nem követte már szinte ez a fajta béremelés. Még egyszer mondom, érezhető volt az, és ebben egyet tudok önnel érteni, hogy csönd volt az iskolák környékén, nem nagyon szólaltak meg sem a szakmai szervezetek. Egyrészt az oka háromféle összetevőt látok, egyrészt az elején ugye a jelentősnek mondott béremelés, másodszor az, hogy hát féltek az emberek, volt egyfajta félelem is, hogy jobb, ha csöndbe marad. Ugye a tanítanék mozgalom az arcainak az elbocsátása az azért az egy kemény pofon volt.
2: Megmutatta, hogy mire számíthatnak.
3: Az így van. Igen. A harmadik pedig az most nem jut eszembe, de majd biztos el.
2: Jó, majd beszélgetünk még, aztán ez úgyis felmerülhet. Az, hogy szabad tankönyvválasztást mond az oktatási miniszter jövőre nézve, azt az én saját gyerekeimmel látom, hogy rögtön kérdezték, hogy ezt a vaszkot akkor ki lehet-e dobni. És mondtam, hogy biztosan nem, mert most itt már május van, tehát hogyha szabad tankönyvválasztásról beszélünk, akkor te más tankönyvet nem fogsz tudni szeptemberben kapni, csak azt, amit kiosztanak.
3: Ez így van, ezek a tankönyvek már meglettek rendelve. Hogy aztán ezeknél a megrendelés... Jó magyarul kifejezve. Ezeknél a megrendeléseknél figyelembe lehetett azt venni, hogy az új kormányzat mit tűz ki célul, meg mennyire lehetett figyelembe venni, azt igazából majd megmutatja a tankönyveknek a
2: De megvannak-e még a korszerű tankönyvek? Ugye egy csomó kiadó, meg egy csomó szerző az elmúlt években kénytelen volt gyakorlatilag illegalitásba vonulni, mert nem voltak megrendelései.
3: Ez történt, így van, nem is lehetett hozzájuk megrendeléseket leadni, illetve azok a korszerűnek mondott tankönyvek, amik annak idején korszerűek voltak, mikor éppen betöltöttek őket, azok nagy valószínűséggel ma már nem feltétlenül felelnek meg a mostani kívánalmaknak. Ezt meg kell, ki kell várni, meg kell nézni. Én nem várok, tehát azt javaslom, hogy a gyermekei egyrészt azért ne dobják ki a mostani tankönyveit a gyermekem, mert hogy szükség lesz rá, hogy visszakeressen belőle. Másrészt valószínűleg, nem tartom túlságosan valószínűleg, hogy jelentősen más tankönyveket fognak kapni ezek a gyerekek.
2: Nyilván itt folyamatok kezdődik.
3: Így van, tehát a NATO-t mindenféleképpen módosítani kell. Ahhoz majd nyilván át kell inni a tankönyveket, és a tankönyvvel kapcsolatban még egy dolgot szeretném megemlíteni, a Szlannert miniszter asszony is említette, hogy megmarad a tankönyveknek az ingyenessége.
2: Ami például egy fontos vívmány.
3: Egy fontos vívmány, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül megtartandó ebben a formában. Mert az nincs mindenkinek szüksége, minden családnak szüksége arra, hogy azt a bizonyos 15-20-25 ezer forintos tankönyvcsomagot megkapja ingyen, hiszen a szülőknek az anyagi lehetősége ezt megteheti, és ugyanakkor vannak olyan családok, akik a 8 ezer forintot sem tudják érte kifizetni, tehát én itt mindenféleképpen differenciálást tartok szükségesnek.
2: Az nem volt általános, mint hogy a mi iskolánkban volt, hogy az egyik gyerek örökli a másiktól, és nem családon belül, hanem ugye könyvtárból kapják a gyerekek a könyveket, és akkor így tovább lehet adni.
3: Hát ez egy időben most itt is benne volt a rendszer, hogy az is a könyvtárban le kellett adni azokat a tankönyveket, aztán az iskolai könyvtárak eljutottak oda, hogy nem tudták hol tárolni, tehát egyszerűen nem volt rá hely. Nem beszélve arról, hogy ezek a tankönyvek nem olyanok, mint annak idején voltak a mi időnkben, hogy egyrészt a könyv minőségében, nem a benne lévő anyag minőségében, a tankönyv minőségében, másrészt itt azért alapvetően húzd alá, tölts ki, rajzold be, színezd ki, tehát ezek a tankönyvek.
2: Hát a munkafüzetekkel eleve nem ment ez a dolog, ez kétségtelen. Nemzeti alaptanterv. Itt is arról van szó, a miniszter azt jelezte is, hogy ezt át kell dolgozni, ez egy nagyon régi vágya a pedagógus társadalomnak, mert amióta bevezették, van. Vitájuk van vele. Hát volt egy elkészült új változata a nemzeti alaptantervnek, csak aztán azt nem vezette be az Orbán kormány, pedig az ő időszakában készült.
3: Azt nem, hogy nem, ezt kidobták. Ez a Csépe Valéria féle munkacsoport által az asztalra letett olyan nemzeti alaptanterv, aminek a tartalmával, minőségével, a benne leírtakkal a szakma túlnyomó része egyetértett.
2: Ezt elő lehet most venni?
3: Hát ezt biztos megvan valahol valami fájba, azt én nem tudom, de azt is nyilvánvalóan aktualizálni kell. Ez a miniszter asszonynak kell, és az ő stábjának kell ezt a dolgot intézni. Nyilvánvalóan föl kell venni a kapcsolatot az meg nem valósult alaptantervet készítőkkel, hogy mennyiben aktualizálható, mennyiben nem, mennyiben adják hozzá járulásokat, hogy ezt felhasználják. Mindenesetre ennél a mostaninál azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen jobb, de nem csak a tartalmával van probléma a nemzeti alaptantervnek, hanem azzal a rettenetes mennyiségű tananyaggal, ami ebben a mostaniban benne van. Nyilvánvalóan ezt is hát igen erőteljesen csökkenteni kell, mert hogy láthatóan ez egy kontraproduktív eredményt hozott ez a fajta.
2: Hát olyan dolgokat kell tudniuk a gyerekeknek, mondom a saját tapasztalatomból tudom, aminek semmi értelme, főleg a digitális korban. Tehát az, hogy mikor van a vízvilágnapja, azt nem fejből kell tudni, nem tudni kell, hogy hol kell megnézni.
3: Igen.
2: De az például, hogy mi egy régi vágy, hogy különböző tantárgyakat összevonva oktassanak, hogy tantárcsoportok szülessenek meg, és ezzel kevesebb lesz a tananyag, de áttekinthetőbb. Korok szerint, vagy tematika szerint. Az egy vágyálom? Az nem tud megvalósulni?
3: Azt gondolom, hogy nem feltétlenül vágyálom, hiszen hogyha Én nem vagyok, én humán tárgyakat oktattam, de ismereteim szerint a kémiát, fizikát, biológiát és nem még a földrajzot is összevonták egy ilyen természetismeret nevű tárgyba, vagy legalábbis voltak ilyen törekvések arra, hogy ezt megcsinálják, ami szerintem egy feltétlenül egy jó irány, még annak ellenére, hogy az előző kormányzat idején történt ez, de egy jó irány, amit érdemes folytatni, hogy aztán amit lehet még összevonni, milyen tárgyakat lehet összevonni, ének, művészeti tárgyakat, az irodalmat, történelmet, nem tudom.
2: Rajzol énekelve.
3: Rajzolkodtákat, igen.
2: Igen, például. Középiskola, egyetem, beszéljünk azért pár mondatot erről. Az érettségivel kapcsolatban jegyezték meg, hogy az ma már semmiről nem szól. Mert hogy igazából nem kilépés az életbe, mint ahogy ez volt 100 évvel ezelőtt, hanem csak egy folyamat egyik pillanata, egy része, feltételezve az, hogy a legtöbben tovább akarnak valahol tanulni. Van arra lehetőség a mostani iskolarendszerben, hogy az érettségi funkciója, módja megváltozzon?
3: Hát mindenféleképpen át kell gondolni az érettségének a szerepét a közoktatásnak a rendszerében. Az, hogy ez egyfajta cezúra sokaknak a rendszerszerű iskolaszerű tanulmányaiknak a lezárását jelenti az érettségi, és másoknak pedig egy magasabb, felsőbb oktatásba való belépésnek a lehetőségét, ezt szerintem meg kell tartani. Ez miatt erre szükség van, hiszen erre ez azért így bennünk van. A gyerekeinkbe beleneveltük, a gyerekekbe benne van, hogy hát erre készülni kell. Az, hogy ilyen tartalmakkal, mint amilyen a mostani érettség is, az abban nem vagyok meggyőződve. Ehhez nyilvánvalóan olyan szakemberek kell, akik ezeket összeállítják, átgondolják, nyilván a NAT-hoz alkalmazva, az új NAT-hoz alkalmazva ezeket a kritériumokat.
2: Mi sokat beszélgettünk az oktatásról egy időben, nagyon is gyakran. Most optimista, mert akkor nagyon nem volt az.
3: Igen, most optimista vagyok. Én tényleg azt gondolom, visszatérve a kezdőmondatomra, nem szoktam dicsérni, eddig nem tudtam dicsérni. Lannert Juditot nagyon rég, viszonylag régóta ismerem, többször beszéltünk, többször dolgoztunk együtt, ő még a 2010-ben a PDS-szel úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy ők készítették el ezt a bizonyos pedagógus munkaterhelés vizsgálatot, ami nagyon sokáig aztán a Fidesznek egy komoly ütőkártya volt a kezében. Az ő gondolkodását én jónak tartom, előremutatónak, és bízom abban, hogy sikerre fog járni, bár akkor, mikor megtudtam, hogy ő lesz a miniszter, küldtem neki egy SMS-t, hogy gratulálok, de kutya nehéz dolga lesz, visszajöttök, köszönöm, tudom.
2: És tényleg. Mendrei László, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Felfedte kilétét a kegyelmi botrányt kirobbantó vidéki prókátor. Fülöp Botond Komlón praktizáló ügyvédről van szó, aki posztjában azt írta, azért most áll a nyilvánosság elé, mert reméli, hogy a Tisza kormány hivatalba lépésével jó irányt vesznek az ország dolgai. Fülöp Botonddal beszélgetünk.
2: Az ügyvéd úr mondott mást is, hogy már nincs benne félelem ez ügyben, úgyhogy majd mindjárt ezt is megbeszéljük. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok.
2: Hát nagyon sokan önhöz és az ön által nyilvánosságra hozott dokumentumhoz, információkhoz kötik ám Magyar Péter győzelmét. Az eltelt 2 év az úgy telt el, hogy azt mondták, hogy ott kezdődött minden. Ön is így élte meg?
3: Most már így utólag természetesen igen, tehát ezt lehet mondani, hogy azzal kezdődött minden. Amikor én ezt megtettem, amit megtettem, akkor természetesen a következményeit nem láttam. Az, ami történt, ez a csodálatos választási győzelem, ez alapvetően azért mégsem az én tettemnek volt a következménye, hanem annak, amit utána Magyar Péter és az ő kollégái munkatársai véghez vittek ebben az elmúlt 2 évben. De olyan értelemben az első lökést ez adta meg, hogy Magyar Péter ezt a politikai helyzetet használta ki nagyon jó érzékkel, és nagyon bölcsen, hogy színre lépjem. De ezt akkor nyilván még nem lehetett tudni, amikor ez megtörtént.
2: Tudom, hogy ez egy nehéz helyzet, mert hát nem mondhatta el senkinek, vagy nem akart elmondani senkinek, hogy a vidéki prókátor személyében önt kell tisztelni. De hát azért nyilván azok a hírek eljutottak önhöz, például, hogy voltak kételyek a tekintetben, hogy ezt megtalálhatta-e magától bárki annyi idővel a döntés után, mint amennyi eltelt, meg hát, hogy ilyen véletlenek nincsenek, valaki szólt, és valaki ezt a lehetőséget kihasználva nyilvánosságra hozta, ez a valaki ön volt. Teljesen véletlenszerű volt, hogy ezt meglelte?
3: Abszolút véletlenszerű. Én nekem van egy napi rutinom. Tehát én eléggé olyan ember vagyok, aki eléggé meghatározott napi rendszerint éli az életét. Például a kávéimat is ugyanakkor iszom meg. És a napi rutinomnak a részét képezi évek óta, hogy a munkanapom első óráját bíróságítéletek olvasásával töltöm. Szakmai fejlődés, továbbképzés, meg hát az ügyeim tekintetében is igyekszem mindig olyan ítéleteket keresni és olvasni, amik az ügyeimhez kapcsolódnak. Ma is olvastam, tegnap is olvastam, tehát ez a hosszú-hosszú évek óta ez a napi rutinom részét képezi, és akkor is így volt. Egyébként a döntés korábbi volt, de maga a határozat az friss volt. Tehát ez egy 2024 januári BH volt, ez azt jelenti, akkor jelent meg a bírósági határozatok gyűjteményében, és én február 1-én olvastam el, tehát ez friss döntés volt, és alapvetően a jogesetnek az elvi összefoglalója keltette fel a figyelmemet. Ugye úgy vannak szerkesztve ezek az ítéletek a jogtárban és a folyóiratban is, hogy az ítélet elején a fejlécén van egy összefoglaló, és az nagyjából az ügy tárgyát leírja, és a kuriának, a döntésének az elvi összefoglalóját. És végül is ez alapján választottam ki, mert érdekesnek, ritkának tűnt. Tehát itt látszott, hogy az elvi összefoglalójából, hogy egy intézmény vezető helyettes volt a vádlott, az ügytárgya az kényszerítés volt hatósági eljárásban, amely egyébként kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményhez kötődött. Hát ez azért elég ritka ügy, tehát ez keltette fel a figyelmet, és valóban teljesen véletlen volt, tehát az égvilágon senki nekem erre a figyelmet nem hívta fel, de erre nem is tett volna szükség, mert tehát ez ott volt, teljesen nyilvános volt, ezt akár bárki más is megtalálta volna.
2: Na de ön találta meg. Arra az érzésre emlékszik, így 2 évvel később, hogy mi háborította fel? Mert hát ugye az első közlése a felháborodás közlése volt valójában, nem egy tárgyszerű távolságtartó megjegyzés, hogy lám csak mit találtam. Tehát rögtön ott volt mögött az érzelem.
3: Hát igen, tehát ez azért, hát gondolom, ez teljesen érthető, tehát ez az ügy nem csak belőlem váltott ki nagyon, nagyon mély érzelmeket.
2: Hát onnantól, mert hogy tudtuk, hogy miről van szó, de hát ugye igen, ezt két tollú nem érti, ezt a jogásznak kell értenie.
3: Igen, igen, de az ítéletben nem volt írva pontosan a tényállás. Tehát úgy kezdődik az ítélet, mindig a kuré ítéletek és általában minden bírósági ítélet, hogy a tényállás le van írva. Tehát a tényállás azzal kezdődött, hogy gyakorlatilag a terhelt, a vádlott mit követett el. És ebből a már tényállásból látszott, hogy itt nagyon súlyos bűncselekmények történtek kiskorúak sérelmére, és hogy a vádlottnak azt vódták a terhére, hogy ezeknek a cselekményeknek, amelyeket szexuális jellegű cselekmények voltak, és kiskorúak sérelmére követték el, ennek az úgy eltusolásában próbált ő közreműködni. Hát ez azért egy olyan súlyú bűncselekmény, ami azért, hál' Istennek, azért elég, tehát nem túl gyakori, és nyilván morálisan is nagyon, nagyon mélyen elítélendő, hogy ez ebben ő részt próbált venni, hogy ezeket a cselekményeket eltusolják. Tehát már a tényállás is elég, hát még büntető joggal és büntetőjogi és büntetőjárásokkal foglalkozó ügyvéd szemével nézve is eléggé morálisan elítélendő volt. És hát ezt követően értem oda a határozat olvasásakor, hogy ennek ellenére ennek a terhetnek a köztársasági elnök kegyelmet adott. És akkor tényleg nem itt. Tehát rögtön láttam, hogy ez valami nem normális dolog, tehát teljesen abnormális, hogy ilyen ügyben kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmény, ezeknek az eltusolásában próbált közreműködni, és kegyelmet kapott. Tehát abszolút ezt felháborítónak tartottam. És egyébként úgy vettem ki az ítéletbe, hogy a kúria is, mert ennek ellenére benne volt a határozatban a kegyelmi döntés, de a kúria is amellett, hogy jogilag értékelte a cselekményt, ahogy kell, minősítette, szépen megindokolta, volt egy része, amiben kifejezett erkölcsi rosszallását fejezte ki a terhelttel szemben. Tehát én úgy vettem ki, hogy még a kúriából is ez a jogi megítélésen túl egyfajta erkölcsi megítélést is tartalmazott ez az ítélet, ami természetesen nagyon negatív megítélés volt.
2: Köszönjük, hogy nyilvánosságra hoztam, mert ezzel lehetőséget adott arra is, hogy az egész bicskei ügy és még egy csomó minden, ami a gyermekvédelem örve alatt történt a gyerekekkel szemben, nyilvánosságra kerüljön és valami változás elindulásson ez ügyben is. Hát azért az országban is elindult egy változás, azt pedig mindannyian látjuk és átéljük itt ma. Ön vidéki prókátorként jelent akkor meg, és tartotta ezt mindvégig, ezt az álnevet. Volt mitől tartania? Úgy érezte, hogyha ezt a saját nevével vállalja, és később is úgy élte meg, hogyha a nyilvánosság elé lép, annak szankciók lesznek a vége?
3: Hát szerintem, aki az elmúlt 2 évben Magyarországon élt, az azért úgy azt gondolhatja, hogy lett volna mitől tartani. Ez olyan súlyú politikai ügy lett ebből, amiből úgy gondoltuk, és ez nem csak az én egyéni döntésem volt, nyilván ezt a családon belül megbeszéltük, alaposan átbeszéltük, hogy olyan következményekkel járhatott volna, olyan mértékű felhajtás alakult volna ki körülöttem, ami adott esetben a magánéletünkre, a nyugalmunkra, a munkánkra negatív hatást gyakorolhatott volna. Én persze, tehát nekem ahhoz sem volt különösebb kedvem, hogy propagandisták bohockodjanak az irodám előtt, meg gyalászkodó e-mailekkel teljen meg üzenetekkel az e-mail postafiókom, ami a munkámat ellehetetlenítette, vagy megnehezítette volna. Tehát ezeket mind számba vettük, igen. Az, hogy konkrétan mi történt volna, hát ezt nyilván nem tudom, mert nem történt meg.
2: Szerencsére. Most mit remél, illetve mit vár az új kormánytól, és vár-e olyan intézkedéseket, amiket ön például jogászként régóta szeretne?
3: Természetesen. Alapvetően azt várom, hogy alapvetően a jogállam visszaépítését várom, a parlamentáris demokrácia visszaépítését várom, de ezeket az intézkedéseket, tehát igazából a kormánynak a programja és a miniszterek által elmondottak, a meghallgatásuk során elmondottak az általuk tervezett intézkedések, azok egyelőre teljes mértékben egybevágnak azzal, amit én szerettem volna. A jogállam alapvető feladata, a jogállam visszaépítése, a korrupció visszaszorítása és leépítése, a külpolitika megváltoztatása, és van még egy nagyon fontos feladat, és hát bízom benne, hogy ez is meg fog valósulni, országnak a teljes mértékben és a politikának az erkölcsi megújulása. Olyan értelemben, hogy a politika az ismét edukálni tudja a társadalmat, felemelni tudja a nemzetet minden értelemben, és ez legalább annyira fontos, mint ezek a változások, ezek a jogi és politikai változások, amiket elmondtam.
2: Magyar Péter igazságtételről is, majd ezt követően elszámoltatásról beszélt a parlamentben is, és ezt is ígérte a kampányában. Az elszámoltatás része érdekel engem az önálláspontja alapján. Hogyan tud ez úgy lebonyolódni, hogy úgy érezze a társadalom, hogy igazságot szolgáltatnak, de közben jogszerű legyen?
3: Szerintem ez nagyon viszonylag egyszerű. Tehát az elszámoltatás az én szememben, és ebben is teljesen egyetértek Magyar Péterrel, ő ugyanezt mondta. Lényegében azt jelenti, hogy a nyomozó hatóságokról le kell venni a pórházt. Le kell venni a pórházt a rendőrségről, a NAV-ról, az ügyészségről. Fel kell tárni azokat az ügyeket, amelyek bűncselekmény gyanúját vetik fel. Ezekben az ügyekben feljelentést kell tenni, és a nyomozó hatóságoknak és az ügyészségnek pedig el kell járniuk. Tehát végül is az elszámoltatás az én szememben nem jelent mást, mint a törvény előtti egyenlőség megalkuvás nélküli teljes mértékű visszaállítását. Ezek az minden olyan ügyben, ahol bűncselekmény gyanúja merül fel, meg kell tenni a feljelentést, el kell indítani az eljárást akár hivatalból, akár feljelentésre, és a feljelentett gyanúsított személyétől függetlenül pontosan ugyanolyan szabályok szerint le kell folytatni az eljárást, mint bármelyik más magyar állampolgárra szemben. Az én szememben ezt jelenti az elszámoltatást, és ezt minden további nélkül meg lehet tenni. Egész egyszerűen a nyomozó hatóságokat és az ügyészséget hagyni kell úgy dolgozni, ahogy egyébként nekik az elmúlt 16 évben is dolgozni kellett volna, csak ezt nem tették.
2: Magyarországon a sztárügyvédeknek azokat tartják, akik rendszeresen szerepelnek a médiában. Ez nem az eredményességről szól, hanem arról, hogy ismert az arcuk a nyilvánosság előtt. Hát de most már az öné is a sztárügyvéd lesz?
3: Nem érzem egyelőre, semmilyen módon magam sztárügyvédnek. Nem is gondolkoztam meg, nincs is különösebben ilyen vágyam. Én azt szeretném, hogy olyan ügyvéd legyek, akivel az ügyfelei meg vannak elégedve. Eddig is ez hajtott, és ezután is ez fog hajtani.
2: Keresték a politika felől, amióta felfedte magát?
3: Nem.
2: Tehát sem az igazságügyminiszter, most már ugye van új igazságügyminiszter, sem Magyar Péter felől, sem ilyen jelzés nem jött.
3: Nem.
2: Hát kíváncsi vagyok, hogy meddig marad ez így. Ön vállalna valami hivatali pozíciót?
3: Fogalmazunk úgy, hogy nem feltétlenül mondanék nemet. Alapvetően ez nálam a feladattól függ. Tehát az, hogy nem a pozíciótól. Én a jelenlegi életemet nagyon szeretem, a jelenlegi munkámat is nagyon szeretem, nagyon szeretek ügyvéd lenni, de ez nem jelent, tehát hogyha olyan feladattal bíznának meg, vagy olyan pozíciót kapnék, ahol a feladat legalább annyira tetszene, legalább annyira tudnám élvezni, és legalább annyira hasznos lenne a közösségnek, az országnak, mint az a feladat, amit az a munka, amit most végzek, akkor azt elképzelhet, hogy elvállalnám, igen. De ez teljes mértékben a feladattól függ.
2: A vidéki prókátor oldal fennmarad?
3: Persze, természetesen. Tehát én a véleményemet és a gondolataimat a továbbiakban is a közéletről, a politikáról szeretném ott megosztani. Igen.
2: Csak most már tudjuk, hogy ki áll mögötte, Fülöp Botond. Köszönöm szépen, ügyvéd úr.
3: Én köszönöm szépen.
4: Egy-két.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A kárpátaljai dróntámadás után Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet. Nagy Márton volt gazdasági miniszter 611.640 forintért szállt meg egy éjszakára Izraelben. Donald Trump megérkezett Kínába, a két szuperhatalom vezetője holnap fog tárgyalni. Csütörtökön nyugaton eső várható, hajnalban 0 és 8 fok közötti hőmérséklet lesz. Jó estét kívánok május 13-án 22 órakor. A Spirit FM híreit a szerkesztőtől, Németh Lászlótól hallják. Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter az Ópuszta szerint kihelyezett kormányülés után. A miniszterelnök kijelentette, ma meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével több mint 10 milliárd euró hazahozataláról. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, egy Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet. A 24.hu információi szerint a Debreceni Javító Intézetben március végén egy nevelő bántalmazhatott egy rábízott fiatalt, és az ügyben büntető eljárás indult, az érintett munkaviszonyát pedig megszüntették. Gulyás Gergely fél éve, mielőtt a kormány a Szőlő utcai botrány hatására rendőröket vezényelt a javító intézetekbe, kijelentette, idézem, hogyha rendőr lett volna ezekben az intézetekben, szerintem akkor nem fordul elő. Most a szigor bevezetése után is történt bántalmazás. Hosszas húzavona és egy megnyert adatper után az átlátszó kiderítette, hogy 611.640 forintért szállt meg januárban az izraeli útján Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter, illetve a vele utazó protokoll főnöke. Az úti költségről viszont továbbra sincs elérhető adat, mert a magángépet, amivel Nagyék utaztak, nem a nemzetgazdasági minisztérium bérelte, írja a Telex. Az átlátszó márciusban adatpert indított, amelynek már a felvételi tárgyalásán megtudtak néhány infót, például, hogy a Forágyi vezetője Jászai Gellért is ezen a gépen utazott. Megérkezett Donald Trump amerikai elnök Pekingbe, hogy fajsúlyos dolgokról tárgyaljon kínai kollégájával Xi Jinpinggel. A kétnapos látogatás során a vámok, a technológiai verseny, az iráni háború és Tajvan szerepel a két szuperhatalom napirendjén. Trump, aki az Egyesült Államok legutóbbi elnökeként 2017-ben utazott Pekingbe, ma egy erősebb, határozottabb Kínába tér vissza, amely stabil, globális hatalomként szeretné feltüntetni magát. Monteverditől és Bachtól, Bartókon és Ligetin át a mai magyar szerzőkig Ível Péteri Dóra és a trió Passacaglia május 16-ai zeneakadémiai koncertjének műsora, köztük ősbemutatóval. Az orgona művész, valamint a különleges összeállítású és hangzású formáció, Rajk Judit és Kéringer László énekművészek, Zétényi Tamás csellóművész kifejezetten a nagy terembe szerkesztették új előadásukat, amelynek vezér fonala János evangéliumának a mennyet és a földet párhuzamba állító gondolata. Ezen az estén egy ősbemutatót is hallhat a közönség. Dukai Barnabás új műve csendül fel. Estére a nyugati szél megélénkül, csapadékra továbbra sem számítunk. Éjszaka erős lehűlést tapasztalhatunk, 0 és 8 fok között lesznek a hajnali minimumok. Csütörtökön nyugat felől ismét csapadékzóna érkezik hazánk fölé.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: gyerekek!
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Visszaadja a kormány az államnak a 21 alapítványba szervezett felsőoktatási intézményt. A Pécsi Tudományegyetem üdvözli a döntést, a leköszönő rektor szerint ugyanakkor a modellváltás nem volt ördögtől való, csak a végrehajtás módszere volt az. A stúdióban a Pécsi Tudományegyetem kinevezett rektora Fábián Adrián.
4: Hát mindjárt megtudjuk, hogy ő másképp látja, mint a leköszönő rektor. Örülök, hogy itt van. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
4: Én azzal kezdeném, hogy azt értem, hogy üdvözli az egyetem most a változás lehetőségét, de az elsők között volt, amelyik csatlakozott, amikor ez a helyzet létrejött.
5: Hát szerkesztő úr, a korszellem az változóban van. Még 5 évente is változhat, ugye 5 éve volt a modellváltás. Megvoltak annak is a lehetőségei. Ott voltam a szenátusban, amikor erről kellett dönteni. Nem feltétlenül ugyanúgy sikerült a modellváltás minden egyetemen, azért mégiscsak elég széles a mezőny, és ami most következik, én ebben személy szerint szintén a lehetőséget látom, olyan lehetőséget, ami talán kedvező lesz a Pécsi Tudományegyetem, vagy esetleg mások számára, de még egyszer hangsúlyozom, nagyon differenciált a magyar egyetemek, a modellvált egyetemnek a helyzete.
4: Vegyük ezt sorra, mert szerintem az izgalmas még ennyi idővel később is, mert sokan nem értették, és sokan azt mondták, hogy gyakorlatilag megalázkodott a Pécsi Egyetem a kormány szándéka előtt, amikor szinte elsőként mondom, emelték a kezüket, hogy mi ebben benne vagyunk. Ott mi volt a szempont?
5: A szempontok között sok minden benne volt. A legfontosabb szempont, hogy forrásokhoz, új forrásokhoz juthat a Pécsi Egyetem, ami lehet, hogy az első között volt, de nem a legelső, tehát már voltak ennek előképei. Tehát plusz források kerülnek egy alulfinanszírozott felsőoktatási intézményhez, kinyílnak olyan lehetőségek ezzel kutatásban, oktatásban is, ami összefügg újfajta követelményrendszerrel, talán a színvonalat is lehet emelni, és akkor még az is elhangzott, hogy magánegyetemként kikerülünk abból a rigorózus, sokat bántott, sokat szidott közbeszerzési rendszerből, ami nagyon kötötte az egyetemeket, beleértve az államháztartási szabályokat is. És ebben volt kecsegtető is. Az más kérdés, hogy utána ez folyamatosan átalakult, és jöttek olyan nehézségek, vagy problémák, amik akkor nem szerepeltek még a napi renden.
4: Na akkor beszéljünk a nehézségekről, mert ezek szerint némi csalódást éltek meg az elmúlt 5 évben, de miben?
5: Én többet láttam, vagy többet vártam el ettől az 5 évtől. Azzal is, hogy a fenntartó közel került az egyetemhez, mégiscsak Budapestről Pécsre került. Én abban is többet láttam, vagy többet vártam volna el, hogy azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel más egyetemek szerintem jobban tudtak élni, mint a pécsi, ezt meg kell vallanom, abban jobban tudtunk volna szintet lépni.
4: De akkor ez önökön múlt, ez nem a rendszeren, hanem kifejezetten a pécsi lehetőségek kihasználásán.
5: Nem feltétlenül akarom saját magamat meghivatkozni, de néha el szoktam mondani, hogy a Pécsi Egyetemen nagyon gyakran hivatkozunk arra, hogy mi az, ami nem rajtunk múlt, hogy a külső körülmények. Adnak igazat, hogy van, ami rajtunk múlik. Voltak, hogy mi az, ami nem rajtunk múlt, hogy a külső körülmények.

0: oktatóknak, és jobb lesz a diákoknak, hát végül is azért igazából róluk szól, meg a kutatókról nyilván. És ez három különböző világ, az oktató, a kutató, sok esetben azért az mégis egy, meg a diák. Ki járt itt jobban?
1: Én hiszek abban, hogy az egyetem az hallgatók és oktatók közössége. Hogyha a közösség sikeres, az azon múlik, hogy a tagjai egyenként is sikeresek legyenek. Az oktatók személyükben jól jártak, hiszen hogyha csak azon mérem, hogy az illetmények, a jövedelmek emelkedtek, akkor az 5 év alatt átlagosan megduplázódtak a jövedelmek. Mondjuk az is másképp is, hogy honnan indultak ezek a bérek. A hallgatók számára kitárultak azok az államilag elérhető, persze irányított, tágazatirányító által irányított szakok, amelyek bizonyos fokú, hát is mondjam, politikai támogatást élveztek, mondjuk pedagógus képzés, hogy maradjunk ennél, vagy az orvosság és tudományi képzés. Javultak a hallgatói szolgáltatások is, hiszen, hogyha több pénz van a rendszerben, ennek egy részét hallgatói szolgáltatások és ösztöndiakra lehetett költeni. Amire az oktatási miniszter is felhívta a figyelmet a meghallgatáson, hogy a oktatás minősége az viszont egy külön téma. Azt lehet, hogy külön egyenként is lehet vizsgálni, hogy vajon minőségében is, hogy is mondjam, a hallgatók és az oktatók megtalálják benne a számításukat. Ez is a fókuszban kell legyen. A modellváltás teljesítményről, eredményekről, indikátorok szólt, kevésbé a tartalomról. Lehet, hogy a tartalom most nagyobb odafigyelést igényel.
0: Most vissza minden. Ugye visszakérjük a babaruhát, hogy azt mondani szokták, tehát az történik, hogy akkor ismét az államhoz rendeli a kormányzat, hogyha a tervek úgy alakulnak, mint ahogy, ezeket az alapítványi vagyonokat, tehát az egyetemet magát. Mitől lesz most így jobb?
1: Az az igazság, hogy nagyon nehezen látom azt át, hogy mik a célok. Tehát van egy közeli cél, ez könnyen megfejthető, az uniós forrásokhoz hozzájutni, és ehhez az akadémiai szabadságon vagy autonómián keresztül vezet az út. Ez viszonylag könnyen megvalósítható, mert az unió eléggé pontosan megfogalmazta, hogy milyen kifogásai vannak a kuratóriumok és azok összetételével.
0: Hadd kérdezzek közben, ne felejtse szavát. A hazai oktatói egyetemi világot miért nem zavarta az, ami az uniót zavarja? Tehát az autonómia hiánya vagy korlátozása?
1: Hogy miért nem zavart? Miért nem zavart engem személy szerint? Mert a fenntartó, akár az ágazatirányító miniszter volt a fenntartó, akár a kuratórium az alapítvánnyal, ott mindig voltak politikusok. Tehát azért ezt tegyük tisztába, hogy az ágazatirányító miniszter, amikor fenntartó volt a minisztériummal és egy államtitkárral, ők azért politikától nem álltak messze. Így az, hogy a kuratóriumban politikusok működnek közre, tehát ez nem teljesen ördögtől való. Az viszont ördögtől való, hogy ez a fenntartó, ez mennyire avatkozik be az egyetem működésébe.
0: Önöknél beavatkozott?
1: Közvetlenül nem volt beavatkozás, inkább azt mondom, hogy a stratégiai célok jelölésénél igyekezett érvényesíteni a saját szempontjait is. Hogy ez az egyetem szempontjaival mennyire találkozott, vagy mennyire nem, ez diskurzus kérdése volt, de korábban ezek a típusú diskurzusok nem is voltak jellemzőek. Inkább az volt a zavaró, hogy ennek az összetételnek voltak olyan hatásai, amik a mi erőforrásainkat, vagy gondolatainkat meghaladták, például az uniós restrikciók, Erasmus és a Horizon stopja vagy blokkádja. Ezek viszont már olyan következményekkel jártak, amelyeket az ágazat irányítója, tehát a központi kormányzat tudott volna rendre tenni, viszont ez meg évekig elmaradt. Tehát magyarul oda kerültünk, hogy van egy kuratórium, amelynek törvényes jogosítványai vannak a fenntartást illetően, akár még a döntéshatalban is. Van egy uniós reláció, ahol egyébként még per is van folyamatban ma holnapig, és van az ágazatirányítónak azok a politikai döntései, amelyek ezt az egészet, hogy is mondjam, elég szűk keretek közé teszik.
0: És közben beszélünk az oktatásról. Igen, ez így elég nehéz.
1: És ebből is látszik, hogy ez kellően komplex, hogy is mondjam, feladvány.
0: Na, de ott tartottunk, hogy mitől lesz ez most jobb. Egyrészt ugye megbeszéltük, az Európai Uniós források véletlenül elérhetők lesznek, tehát ehhez meg kell lépnie a kormányzatnak azokat a lépéseket, igen, amik visszaállítják az autonómiát. És még?
1: És akkor jön az a nagy kérdés, amit ön is felvetett, hogy mi a távlati cél? A távlati cél vajon, hogy ezek az egyetemek maradhatnak-e egy kvázi ilyen fenntartói modellben, esetleg szűkebb fenntartó jogosítványokkal, egy más összetételi tanáccsal, Vagy vissza a korábbi, tehát az 5 évvel ezelőtti periódus állami fenntartásával, ennek minden következményeivel. Tehát a fenntartó a minisztérium, a munkavállalókból újra a közféra alkalmazottjai lesznek, a vagyon kérdése, hát ez sem teljesen mellékes, hogy az a vagyon, ami most az alapítvány,

0: Tudományhoz került, és egyébként a modellváltáskor az egyetem tulajdonába került, na most ez maradt helyben, vagy esetleg az állam eljátszik azzal a gondolattal, hogy jöhetne vissza is. Azt hozzáteszem, hogy itt is a vagyonnak számtalan megvalósulási formája van, családi háztól kezdve egészen menő részvénycsomagokig, az állam szempontjából se teljesen mindegy, hogy
1: mit szeretnénk. Kecskemétenő néha meredek részvénycsomagokig is, igen.
0: Ilyen, hogy is mondjam, kihívásokkal a Pécsi Egyetem nem küzdött, hogy 100 milliárdot hova kell elkölteni, de költségvetési államháztartási szinten is megjelenik, hogy mi az a vagyon, amire esetleg az állam azt mondaná, hogy ezt szeretném vissza, vagy mi az a vagyon, ami esetleg maradjon ott, mert nem tudok vele mit kezdeni, de helyben van fantázia.
1: Van arra jel, hogy erről önöket megkérdezik, hogy hogyan lenne ez, vagy hogy lenne egy egyetem számára ez a legjobb?
0: Az oktatási miniszternek az expozíját abból a szempontból is biztatónak tartottam, hogy utalt rá, hogy az érdekeltekkel párbeszéd alapján szeretné ezt a problémát, vagy ezt a kérdést felgöngyölíteni. Talán ebben az érdekeltek, az maguk az egyetemek, és az egyetemek vezetői, a szenát, tusok is, és én azt hiszem, hogy ebben tudunk együtt gondolkozni, mert ha féktávolságon belül történnek huszárvágások, ennek nem csak megoldása lehet, hanem problémákat okozhat, amik újabb kérdéseket vetnek fel. De szisztematikus átgondolással szerintem ez rendezhető.
1: Önöknél is rendszerváltás van most, hát ön következik júliustól.
0: Hát ez áthallásos.
1: Hát egy kicsikét igen. De ez rendszerváltást is hoz Pécsen az ön megjelenése a rektori székben?
0: Mostanában divatos az elmúlt időszakban, hogy rendszerváltást emlegetnek az országban. És van, aki ezt aláhúzza, van, aki azt mondja, hogy ez mégsem az. Én nem szeretném saját magamat ebbe kategorizálni, de nekem mottóm volt, amikor a pályázatot írtam, hogy változtatni kell. Ebben találtam partnereket, és a változtatás szerintem most kapott egy nagyon svungot is, úgyhogy az Isten sem ment meg minket, és engem se, hogy lényeges változások történjenek a Pécsi Tudományi Egyetemen.
1: Kíváncsian várjuk és követjük. Majd zárójeles megjegyzésként a legvégére szóba hozom a kosárlabda ügyét, mert a híradónkban is téma volt Rád Géber László csapata, amelyik az önök az egyetem nevét viselik, mint névadó támogatóért, és amelynek nincsen elegendő pénz ahhoz, hogy az Euroligában elinduljon bajnok csapatként. Ugye ez egy csapás egy csapatnak, és tulajdonképpen a női kosárlabdának is. Tudnak önök ebben lépni?
0: Tudunk lépni, próbálunk is ebben lépni. Július 1-ével lépek hivatalba, és hosszú távon szeretném rendezni a pési kosárlabdának az ügyét, beleértve a bajnok csapat Euroliga szereplését. Ez is kellően komplikált. Először gyorsan kell kezelni az Euroliga indulást, és utána pedig az egész pécsi kosárlabda, és talán még az egész pécsi sportügyét is kell lehetséges az egyetem koordinálásával egy új pályára állítani.
1: Ezek szerint ebben elkötelezett?
0: Elkötelezett vagyok, és próbálok ebben is tájékozott lenni.
1: Fábián Andrián kinevezett rektor. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt az Egyenes beszéd, Jöns Lazsánszky Ferenc. Kezdődik az Aktuál. Szervusz, Feri.
2: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Beszélünk arról, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérett az orosz nagykövetet, mindenutána ma dróncsapás érte Kárpátalját az oroszok részéről. Most is zajlik az első kormányülés, ópusztaszerem. Volt egy viszonylag rövid kormányinfó, nemrég fejeződött be. Itt Magyar Péter több mindenről is beszélt, például arról, hogy a távozó kormány tagjai nem kapnak végkielégítést, nem írja alá ezt, mert hogy állítása szerint Orbán Viktorék 20 ezer milliárd forinttal károsították meg az országot. És a kegyelmi botrány kapcsán bemondta Magyar Péter Lévai Anikó nevét. Erről is beszélünk, de beszélünk arról is, hogy Orbán Viktor leltárt készített, és felsorolta mintegy másfél percben 16 év kormányzásának legfontosabb vívmányait, és azt kérte a Tisza kormánytól, hogy csak ne rontsák el. Nagyjából ez a felhozatal. Albert Enikő, Fodor Gábor és Szakonyi Péter lesznek a vendégeink.
1: És holnap este én is várom önöket. Feri, köszönjük az ajánlást. Szép estét, jó éjszakát, holnap este 19:25-kor ismét Egyenes beszéd. Minden jót.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Orosz dróncsapás érte Kárpátalját. A magyar kormány mélységesen elítélte a támadást. Orbán Anita bekérette az orosz nagykövetet. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
3: Számos döntés született az első kormányülésen. Az új kabinet szimbolikus helyszínen Opusza-szeren kezdte meg a közös munkát. Az Európai Bizottság 12 000 milliárd forint felszabadítására készül a következő hetekben. Állítja Tisza alelnöke, aki szerint ez levegőhöz juttathatja az országot. Orbán Viktor leltár készített az elmúlt 16 évről. A leköszönt miniszterelnök kormánya szociális intézkedéseit sorolta. Hibákról nem beszélt. Mai vendégeink Albert Enikő, a Magyar Hang újságírója. Fodor Gábor volt oktatási miniszter. Szakonyi Péter, újságíró, az Old School Podcast szerkesztője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Péter levédett az Old School nevet, úgyhogy ezzel már ne próbálkozzanak a kedves nézők. Mielőtt belevágnánk igazán a beszélgetésekbe, kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön egyetért Orbán Viktorral, aki szerint az új kormánynak csak arra kell vigyáznia, hogy el ne rontsa, amit örökül kapott? Eléggé kevéssé oszlanak meg a válaszok. 6%-ért egyet a korábbi miniszterelnökkel ebben. 94% viszont azt mondja, hogy nem ért vele egyet, tart még a szavazás, majd az adott témánál megnézzük, hogy hogy alakult a végeredmény, és ismertetek néhány érdekes kommentet, de nem ezzel kezdjük, hanem azzal, hogy Opusza-szeren tartja talán most is jelen időben az új kormány az első ülést. Volt egy kormányinfo, az viszonylag rövid volt, alig másfél óra. Ebből nézzünk most meg egy nagyon rövid részletet.
4: Rendhagyó helyszínen Opusza-szeren tartotta első kormányülését a magyar kabinet. A miniszterelnök az ülés közben tájékoztatta a sajtót a bent történtekről. Elmondta, hogy a Kárpátalját ért orosz dróntámadást mélyen elítéli a magyar kormány, a történtek miatt pedig a külügyminiszter berendelte Oroszország magyarországi nagykövetét. Emellett arról is beszélt, hogy nagy lendülettel fogják lebonyolítani az átadás átvételt, a tervek szerint már a holnapi napon.
5: A magyar kormány, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást Kárpátalja ellen, a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Holnap, emlékeim szerint délelőtt 11:30-ra Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere berendelte Oroszország nagykövetét a magyar külügyminisztériumba. Ugyanezt el fogja neki mondani, és tájékoztatást kér arról, hogy Oroszország és Vlagyimir Putyin mikor tervezi végre lezárni ezt a több mint 4 éve kezdett véres háborút.
2: Először is szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket. Köszönöm, hogy eljöttetek.
6: Mi is szeretettel köszöntünk téged.
2: Köszönöm szépen, nagyon jól esik, és külön köszöntöm Enikőt, aki először van itt körünkben. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. És akkor kezdjük veled. Újságíróként mi volt a benyomásod erről az első kormányinfóról?
7: Az látszik, hogy egy új kormányzati műfaj van születőben, ugye a helyszín is erre utal, ennek a szimbolikája, ami számos irányba kibontható, ugye? Egyrészt, hogy ami már mutatta, ami utalt Magyar Péter korábbi tevékenységére is, ugye, hogy ők nem a hatalmat, nem a karmelitából, a hegy tetejéről akarják gyakorolni, hanem elmennek vidékre, és onnan az asszály sújtotta Alföldön, Ópusztaszerán, egyébként a Nemzeti Emlékhelyen próbálják elindítani, vagy hát nem csak próbálják, elindítják ezt a rendszerváltást. Úgyhogy szerintem abszolút szimbolikus, és ugye mi, akik ahhoz vagyunk szokva, hogy eddig a kormányfő úgy kommunikál, hogy vannak a sajtóközlemények, meg ugye vannak ezek az intézményi rendszerek, hát a kormányinfót nem is említem, mert például mi magyar hangosok nem is jutottunk oda be soha, de hogy volt ennek egy intézményi kerete, hogy hogyan kommunikál, ugye most egészen másról van szó. Ez látszik ugye a minisztériumi intézményeknek a bejárásánál is, de akár az is abban is, hogy elmennek Ópusztaszerre, és ott indítják el a rendszerváltást, illetve az új korszakot. Igen, a Árpádék annak idején.
2: Ehhez hozzá akartok szólni, vagy eszméletlen sok téma van? Ami már konkrétum, ami el is hangzott.
6: Igen. Nem, egy apróságot azért hagyd tegyek hozzá, az, amit Enikő mondott, hogy persze nyilván mindent lehet kritizálni, és mindelő lehet pozitívan is nyilatkozni. Én nem kritizálnám ezt a dolgot, ezt az Ópusztaszer ügyet, ez valóban úgy van, hogy az Enikő is mondta, ez egy szimbolikus lépés, és mivel ugye Ópusztaszer, hát tudjuk, a fesztikörkép és egyebek miatt is van, ugye a magyarságnak a ilyen értelemben egy szimbolikus helyszíne, az ember érti azt, hogy miért oda mentek, de azt azért érdemes leszögezni, hogy persze nyilvánvalóan Ópusztaszeren érdemi munkát egy kormány, főleg egy frissen megalakult kormány nem tud végezni, tehát ez valóban egy ilyen értelemben egy PR akció, aminek megvan az üzenete, megvan a gesztus értéke, és közben ugye hallottuk azt a bejátszásban is, hogy azt mondta a miniszterelnök, hogy már holnap szeretnék átvenni az összes minisztériumot, ezt értem is, persze, és akceptálható is ez a sietség, de azért én már láttam közelről minisztériumnak az átvételét, meg átadását, szóval azért az nem így megy. Tehát, hogyha az ember tényleg precízen, pontosan és komolyan át akarja venni, azért az egy hosszabb folyamat. Tehát én azért jó lenne, hogyha olyan megnyugtató dolgokat is látna az ember, hogy tényleg érdemileg akarnak bizonyos dolgokat csinálni, nem csak kifelé üzeneteket és gesztusokat megfogalmazni.
2: Hát nyilván ezt majd a jövőben láthatjuk meg, de eddig ennyit tudunk, ami elhangzott. Kezdjük akkor, menjünk sorrendben. Tulajdonképpen az első az az volt, hogy reagált az orosz dróntámadásra, és hogy be fogják kéretni az orosz nagykövetet. Tehát ilyenre akkor sem került sor, amikor az oroszok feltörték a külügy szervereit, amikor Munkácsot korábban támadás érte, amikor 56-ot fasiszta ellenforradalomnak nevezték. Mit gondolsz erről, Péter? Most meg bekéretik azon.
8: Az emberek önkéntelenül az jut eszébe, amikor a legutóbb a munkácsi dróntámadást említetted, akkor ugye a köztársasági elnök sem szólt egy szót sem, sőt kiadott egy sajtóközleményt, amiből az orosz rakétatámadásból az orosz kivetette. És utána volt egy konfliktus ugye a később elbocsátott sajtófőnökével, aki egyébként éppen tegnap jelentette fel a köztársasági elnököt, vagy a hivatalát, hogy vétkes mulasztásban vétkesek, vagy vélhetően azok, hiszen egy életveszélyes helyzet a repülőgépek megbízhatósága érdekében nem tett semmit, hogy ez megszűnjön. Tehát nekem rögtön eljutott eszembe, hogy most rögtön a köztársasági elnök azon mód legott reagált, pár hónappal ezelőtt nem. És ugyanez volt a helyzet a magyar kormánnyal is. Tehát érdekes párhuzam, változnak az idők.
2: Akkor ugye kitértek két aktuális kérdésre az asszályra. Az olyan amerikai stílusú volt nekem, és nem akarom fényezni ezt a kormányt, mert biztos, hogy lesz majd idő, amikor lehet nem fényezni, de mégis ott volt egy szakember munkaruhában, egy vízügyi szakember, és elmondta, hogy mi a helyzet az asszállyal, mit lehet tenni.
7: Hát ugye, amikor azt kritizálja valaki, hogy miért nem tesznek már valamit, ahogy egyébként Gábor említette, hogy nagyon szép ez a szimbolika, meg szépek ezek a lépések, meg a nemzeti szimbólumoknak mondjuk a visszavétele, de azért ne felejtsük el, hogy ma szerda van, ugye ma 0 órakor vette át a kormány a hatalmat, mondjuk így, tehát azért szerintem még ne várjunk tőlük nagyon nagy, mélyen szántó döntéseket, meg törvényeket, meg nem is tudom, hogy mit. Tehát én azt látom, hogy próbálják föntartani ezt a hangulatot, föntartják ezt a lendületet. És hát egyelőre ilyen szimbolikus lépésekkel, de azért vannak itt konkrét dolgok is, amit említettél, ez az asszályüggyel kapcsolatos bizonyos kezelése a helyzetnek. Úgyhogy szerintem azért vannak itt lépések, és látszik, hogy elindult a munka, és nem véletlen az sem nyilván, hogy rekordidő alatt állt fel az a kormány, nyilván emögött nagyon sok összetevő van, illetve nagyon sok olyan indok, hogy miért kell ennyire sietniük, ugye ott van például az EU-s pénzeknek a határidős visszaszerzésének a lehetősége, de azért vannak itt szerintem a szimbólumon túl is lépések, és hát ezen túl még nem nagyon tudtak, én azt hiszem, mit csinálni, tehát még épületen belül sem voltak igazán a minisztériumok többségében.
8: Volt egy irracionális elvárás az embereknek, persze, ami írtó fura, mert tényleg, ahogy mondod, nem voltak még hatalomban, nem volt semmi jogkörük, döntési lehetőségük, semmi, de már az emberek azt várták, hogy hát miért nem lép, hát miért nem oldja meg ezt, miért nem csökkenti ezt, miért nem emeli azt, és tényleg ez holnaptól indul be, de hát csodát nem lehet várni. Jelképes, egyébként jelképesnél azért több is történt, mert mondjuk a tényleg egy napja lépett hatalomba a kormány, de azért van egy-két olyan döntés, amihez nem kellett idő, és nem kellett semmi előkészület. Gondolok itt például arra, hogy a cirkuszokban nem lehet állatokat felléptetni, ami azt gondolom Európa többi részén már régóta így van, vagy nem tudom, hogy hány országban, de biztos, hogy ez egy közös nevező. Magyarul, és ezt meg lehetett lépni, 24 órán belül semmibe nem került.
9: Illetve ott volt Hernádi Zsolt, mint elmondta Magyar Péter, és az a következtetés, hogy nem kell üzemanyaghiánytól tartani. Tehát ezt a magam részről úgy gondolom, hogy nem volt rossz húzás, hogy egy mindenkit érintő és konkrétan érintő kérdésre adtak egy választ.
6: Hát ez abszolút fontos volt, tehát ennek igazad van, ebben nem volt rossz húzás, mert természetesen úgy van, ahogy az Enikő is elmondta, meg a Péter is, hogy nyilvánvalóan egy frissen hivatalba lépett kormányról, amelynek ez az első ülése, ez az első napja, persze, hogy az ember józanul nem várhatja azt, hogy fantasztikus, mélyen szántó döntéseket fognak hozni. Tehát itt elsősorban gesztusokat és szimbolikus politizálást lehet látni. Érdekes lesz majd, amikor jönnek az érdemi dolgok, de ez, amit most mondtál, ez már egy picit érdemi dolog szerintem, mert azért mégiscsak a piacon elterjedt az a hír, hogy a tartalékok borzasztóan lecsökkentek, és ezért dízelhiány lesz Magyarországon. Tehát ebből a szempontból nagyon jó, hogy elhívták Hernádi Zsoltot, és beszéltek erről, hogy ugyan valóban csökkenek a tartalékok, de akkor fel fognak szabadítani mást is, és akkor meg kell tartani ettől. Lényegében ez volt az üzenet. Ez szerintem fontos volt, ez egy érdemi dolog ilyen értelemben most.
9: Illetve Magyar Péter elébe ment egy kérdésnek, mert ő 480-as rögzített árat követelt még ellenzékből, ugye most meg azt mondta, hogy a mostani védett árakat fenntartják, ami nem 480, hanem 600 körüli.
8: 615.
9: Igen.
6: És 595.
9: De azt mondta, hogy mielőtt megkérdezi a propaganda, egy bármely munkatársa elmondaná, hogy viszonyítsák az akkori Brent olajárhoz az ő ígéretét, a 480-hoz, meg a mostanit nézzék meg, és mivel azóta óriási ugrott fölfelé az olajár, ezért most ezt tudják ígérni.
7: Hát érdekes volt, hogy már ugye számon kérték az első napokban őt, hogy hol van a 480 forintos benzinár, amikor talán még épp, hogy letett az esküt, vagy talán még az sem történt, meg nem tudom melyik nap, de választás után...
8: Nincs türelmi idő, nincs, tehát nincs, azt nincs. Gondolom, hogy...
7: De mondjuk hát nem megjegyzem, is kiértett,
6: de megjegyzem, soha nem szokott lenni érdemben, tehát ez mindig így szokott lenni, megint csak saját tapasztalatból mondhatom, hogy azért mindig azonnal jönnek az ilyen típusú kérdések, de azért ezzel együtt, ha már ezt a Péter mondta, a 100 nap türelmi időt, szóval minden kormánynak kell adni azért 100 nap türelmi időt, még akkor is, hogyha vannak ilyen kérdések, de ugye összességében az egész közvéleménynek meg mindenkinek kell adni, mert össze kell rázódni valamilyen módon egy kormány működésre. működésének. Tehát erre mondtam azt, hogy én azért már láttam ilyet belülről. Tehát egy minisztérium, amíg az elkezd működni egy friss miniszterrel, amíg az pontosan tudja, hogy a különböző részek hogyan működnek, az ott dolgozók egyáltalán hogyan lehet beindítani azt, hogy bizonyos folyamatok keresztül menjenek, politikai döntések a közigazgatáson, hogy így fogalmazok, azért az idő, az a helyzet.
9: Hát erre utalt is Magyar Péter, azt mondta, hogy leállítanak minden a rendes működésen túli kötelezettségvállalást kormányzati részről. Itt két határt adott meg, amit nem teljesen értettem, 100 millió, illetve 250 millió feletti kifizetéseket, mert fogalmuk nincs, hogy milyen állapotban veszik át az államháztartást, a költségvetést. Ti tartotok attól, hogy valami ennél is sokkal rosszabb eredményt kell, hogy bemondjanak, mint amiről most tudunk? Hát, hogy áprilisig felhasználták az éves ilyen 91%-át?
8: Hát igen, szóval bár ne lenne igazam, de én azt gondolom, hogy még nem csak a szekrény van tele csontvázakkal, hanem komplett épületek. Nagyon tartok attól, hogy az államháztartás helyzete sokkal rosszabb annál, mint amilyennek lefestették, vagy amilyet a korábbi, vagy a jelenleg elérhető statisztikai adatok mutatnak. És úgy gondolom, hogy a most hivatalba lépett kormány számol azzal, hogy nagyon rossz a helyzet, számol azzal, hogy üres a kincstár, tehát nem éri olyan nagy meglepetésként, de olyan kötelezettségvállalások is belejátszanak ebbe, amiről fogalmuk nem volt. Itt egy példa az olajról, meg a kőolajról esett szó. Ugye, amikor itt volt Vance alelnöke az Egyesült Államoknak, akkor született egy megállapodást, azt hiszem 500 millió dollár értékű olajszállításról. Hát most kiderült, az Egyesült Államokban adták hírül, hogy ez nem 100 dollár per hordó, hanem 130-140 dolláros hordonkénti áron köttetett meg, idézőjelbe, roppant kedvező áron.
9: Igen, ez egy a 20 milliárdos túlárazás, ezt kiszámoltam, ez egy múlt heti hír, azt hiszem a HVG-n. Jó, akkor mondok több ilyen ma bejelentett dolgot. Nem tudom, van-e jelentőség, hogy Tóth Péter, aki a kampányfőnöke volt a Tiszának, és azt mondta, hogy elbúcsúzik, és ennyi, mégsem búcsúzik el, mert nemzetbiztonsági tanácsadó lesz.
6: Hát persze, hogy van jelentősége, vagy nem tudom, Menikő, ehhez akarsz-e hozzászólni? Hogy van jelentősége. Hát Tóth Péter ugye egy kulcsfigura volt ilyen értelemben a kampányban, és ezek szerintem a történet itt arról szól, hogy bizalmi funkcióval akarja őt Magyar Péter megtartani, mert ugye itt a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a felügyelete részben, illetve az azzal kapcsolatos tanácsadás, az egy bizalmi funkció. Tehát ez mutatja, hogy szüksége van mégiscsak azokra az emberekbe, akikbe a kampány kapcsán és a kampány munka kapcsán megbízott, és egyértelműen ott voltak körülötte, és sikerre vitték a Tiszát, úgyhogy ennek nagyjából ez az üzenete szerintem.
9: Magyar Péter szerintem a bulvárban is elég rendben van, mert most kicsit csapongunk, de ez a sorrend volt a kormányinfón, hogy a bicskei gyermekvédelmi botrányok, illetve a kegyelmi döntés teljes hátterét, ami fellelhető, nyilvánosságra hozzák viszonylag rövid időn belül, és azt mondja, hogy hát, most idézem Magyar Pétert, az nem biztos, hogy Novák Katalintól lesz egy olyan feljegyzés, hogy azért adtam kegyelmet, mert Lévai Anikó erre kért, mondta tehát Magyar Péter, és egyszer mindezzel be is dobta a leköszönő miniszterelnök feleségének a nevét.
7: Hát ugye erről régóta lehetett hallani, hogy Lévai Anikónak a neve forog a háttérben. Persze nem volt ez kimondva, nem lehetett ez bizonyítani, nehéz is lenne bizonyítani, de azért ez egy régi ígéret a Magyar Péternek, és szerintem van is egy ilyen nagyon erős igény, hogy ezt nyilvánosságra elhozni, és tényleg tisztán kell ebben látnunk, mert a rendszerváltás szerintem nem lehet egész, nem lehet tiszta addig, amíg nem tudjuk ezeket az ügyeket, ahonnan az egész elindult, amikor az egész társadalom azt mondta, hogy eddig és ne tovább, mert ezek már olyan sötét és olyan mocskos dolgok, hogy ezeket tisztába kell tenni. Itt a felelősöket meg kell nevezni, felelősségre kell vonni őket, tehát hogy tiszta lappal kell indulni, és rendezni kell ezeket az ügyeket. Aztán, hogy milyen nevek fognak itt előbukkani, ugye sok mindent hallott az ember itt ezekkel kapcsolatban, szerintem nagyon fontos a tisztánlátás, és nagyon nagy igény van erre a társadalomban.
6: Igen, de hogyha én ezt hozzátehetem, némileg nem tudom, hogy vitatkozva-e Enikővel, de lehetséges, hogy szóval nem lehet azért szerintem egy miniszterelnöknek csak úgy neveket bedobni. Tehát az akkor lehet, és a miniszterelnöki felelősség az diktálja, hogyha ő bizonyítékokat is tud ezzel kapcsolatban mondani. Mert ugye úgy van, hogy az Enikő mondta, hogy ez régóta lehet hallani. Na de lehet hallani, és az így van között nagy különbség van az a helyzet. Sok mindent lehet hallani. Olyan dolgokat is, amelyek nem igazak. Tehát egy miniszterelnök nem állhat ilyen dolgoknak az élére. Ő csak akkor beszélhet ilyenekről, hogyha neki pont valóban bizonyítékok vannak a kezében.
8: De ez, hogy van?
9: Ezt
8: hát
7: lehet, hogy azért dobta be.
6: De bizonyítékokat még nem láttunk.
9: Ezt akartam kérdezni, hogy megkockáztatná ezt szerinted Magyar Péter, hogy bedobja ezt a nevet, miközben nem tudja, hogy lesz-e rá bizonyíték.
6: Nem tudom.
9: Mert az viszont egy óriási erkölcsi presztízsveszteség valakit igaztalanul megvádolni.
8: Azért, hogyha még egyszer felolvasod ezt az idézetet, azért ez nagyon furmányosan, tehát az, hogy valahogy nem igaz, nem biztos, hogy igaz.
9: Olyan biztos nem lesz szerintem magyar szerint, hogy Novák Katalin írt egy feljegyzés, hogy azért adtam kegyelmet, mert Lévainik erre kért.
8: Igen, tehát az a fogalmazás is meglehetősen...
6: Hát ez így még inkább gyanúsá teszi.
9: Hát ilyen megfoghatatlan a
7: mondat. Nehéz felelősségre vonni, hogy akkor ő most meggyanúsította itt valakit, vagy nem gyanúsított meg. Nyilván bedobott egy nevet, onnantól kezdve, hogy az a név ezzel az üggyel forog. Ugye erre mondják, hogy nem zörög a harasz, de onnantól kezdve nehéz ezt tisztázni.
9: Tehát, hát meg ez nem jogi fogalom.
6: De ez nem lehet, nem szabad ilyet csinálni, tehát továbbra is fenntartom. Hát ugyanez az egész Zsolti bácsi nevű őrület, ugye, ahol a Semmilyen Zsoltot megvádolták, és ugye aztán nyilvánvalóvá...
8: Nem, bocsánat, nem vádolta meg senki a Semmilyen Zsoltot, Semmilyen Zsolt rántotta magára az ablát.
7: Igen, nem.
9: Nem, Arató Gergely neki
6: az Arató Gergely neki rontott a parlamentbe.
8: Ő állt föl. Tehát nem
6: kicsoda? Az Arató állt föl, és mondta, hogy Semmilyen Zsolt nyilatkoz, várja Semmilyen Zsolt válaszát erről.
8: De nem mondta explicite, hogy te vagy Zsolti bácsi.
6: De Péter, hogyha most én azt mondom itt neked, hogy
8: van én egy, vagyok Zsolti.
6: Van egy Péter bácsi, és Péter, légy szíves, nyilatkozz már erről, hogy te mit gondolsz.
8: Akkor csöndben maradok.
6: Hát rosszul teszed.
8: Hát ez kellett volna rosszul tenni a Semmilyennek is.
6: Figyelj, én tehát nem ültetek még parlament. Nem tudsz így. Ha a parlamentben ezt elmondják neked, és te ott csendben maradsz, az egész sajtó és mindenki azzal van tele másnap, hogy persze, meg sem mert szólalni, mert úgy eltalálták. Ugye? Csendben maradt, meg sem mert szólalni, mert hát nyilván az ütés...
8: Kipróbálhatta volna reagálni, később is ráért
6: én
8: volna.
6: Én fenntartom azt a véleményemet, és szerintem a magyar közéletnek nagyon fontos lenne az, hogy nem lehet célozgatni, nem lehet gyanúsítgatni. Az nem helyes dolog. Szerintem arról beszélünk, amit tudunk, amit tényekkel tudunk alátámasztani, és ne pedig sejtetéseket mondjunk.
9: Itt viszonylag gyorsan megkapjuk a választ, ígérte Magyar Péter, mert hogy oda mennek, megnéznek minden aktát, ami felelhető és nyilvánosságról ezek. Folytatjuk még ezt a kormányinfot, mert elképesztő sok téma van, és ennél még gyakorlati, meg zsebeket érintő témák, de most egy rövid reklámszünet jön.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, folytatjuk azt a tematikát, amit Magyar Péter osztott meg velünk. Beszélt arról, hogy megnyitják az ügynökaktákat, október 22-e volt az eredeti dátum. Nem tudom, hogy gondolom senki nincs, aki ezzel nem ért egyet, bár a részleteket nem annyira ismerjük még.
2: Hát persze, szerintem mindannyian egyetértünk, vagy feltételezem, de azért azt szeretném hozzátenni, hogy szóval a valóság meg az igazság kedvéért az ügynök, tehát ma is megismerhetők az ügynökakták, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy nem megismerhető a múlt Magyarországon, hosszú ideje már az. Ugye én is egy műsorban szerepeltem múlt héten, valahol elvittem például egy adagot abból az ügynökaktákból, amit például a rólam szóló megfigyelésekről, lehallgatásokról, lakáslehallgatásról, besúgásról, egyebekről szól. Ez bárki kikérheti magát.
1: Hát aki érintett.
2: De aki érintett.
1: Azt kapja
2: illetve,
1: meg.
2: Illetve Feri az
1: vagy
2: is.
1: Történész,
2: nem? Vagy történészek és újságírók is egyébként szabadon kikérhetik, bemehetnek, kutathatnak.
1: Igen, na, de aki egyik kategóriában sem.
2: Na ez az, tehát...
1: Van, nincs benne, az nem?
3: Tehát, van még egy 10%, nem, amit nem lehet kikérni, mert hogy azt mondják, hogy az olyan érintettség.
2: Ez elméletileg mondják, tehát azért ezt tegyük hozzá, ez jó is, hogy az Enikő mondta, ugye akikről most beszélnek, ugye a kormány részéről erre a kérdés, ők is elismerik, hogy 90%-a megismerhető, de ahogy itt Enikő szóba hozta, elméletileg van egy 10%, ami nem, de hát ez a 10% ez már egy bonyolult probléma. Mert ebben nagyon sok olyan adat van, amely kényes adat, kifejezetten olyan személyiség védelem alatt áll, amelyek kérdésesek, vagy egyáltalán nyilvánosságra hozhatók-e. Úgyhogy ez nem egy egyszerű kérdés, de az biztos, hogy nem igaz az az állítás, hogy ma jelen pillanatban nem megismerhető a múlt, vagy elzárva lenne megismerhető, de még egyszer mondom, lehet rajta javítani. Például igen. Mondjuk azzal biztos lehetne javítani, hogy valaki beül egy már a modern kornak megfelelően egy számítógép mögé, és beüt bizonyos adatokat, és kijönnek. Tehát ez például Magyarországon nincs. Ez egy hiányosság szerintem. De még egyszer hangsúlyoznám, nem igaz az, hogy nem megismerhető a múlt, megismerhető.
4: Gábor, bocsáss meg, ne haragudj, csak annyiban, nem tudom igazam van-e, de vannak olyan adatkötegek, vagy adathegyek, amik nem a levéltárban vannak, tehát nem a titkosszolgálatok levéltárában vannak, hanem különböző más helyeken, amit még nem adtak át. Tehát én ebből a 90%-ban én nem lennék biztos, én is lekértem a rólam szóló anyagokat, és akkor is mondták nekem évekkel ezelőtt, hogy tessék majd évente visszajönni, mert kapjuk folyamatosan az anyagokat, amit most átadtunk, ez csak része. Úgyhogy te is menjél vissza, mert lehet, hogy már ilyen van rólad is.
2: De ez ma folyamatosan már elnézést edik ő, hogyha elvettem volna a szót, csak egy kapcsolódóan a Péterhez, hogy nekem szóltak is szinte az elmúlt években kétszer is, hogy még anyagok keletkeztek, és ez valóban így, hogy folyamatosan a levéltárba növekszenek az anyagok, mert más helyekről érkeznek. De még egy gondolatot hagyták ezt hozzá, azt is látni kell, hogy van egy korlátja a megismerhetőségnek még hozzá az, hogy annak idején, aki még emlékeznek a Dunagétre, ugye ez a rendszerváltás idején a nagy botrány, Végvári Őrnagy, ugye? Tehát amikor a Végvári Őrnagy szólt, hogy semmisítik meg az aktákat, az úgy történt, hogy először elkezdték szépen sorrendbe az 1945 után az 50-es évek elején keletkezett aktákat, majd rájöttek, hogy ezt nem fognak tudni végezni, ezért gyorsan a végére mentek, és 89-től kezdték megsemmisíteni, tehát van egy luk az egész rendszerben, pont a 89-től pár évre visszamenőleg sok aktát megsemmisítettek, és ezért állandóan fölmerülő kérdés az, hogy azt is tudjuk, hogy KGB rezidens volt itt, és azt is tudjuk, hogy készültek mikrofilmek, tehát biztos, hogy Moszkvában van egy teljes mikrofilmtár arról, hogy itt mi volt, de az oroszok ezt tagadják, tehát ilyen értelemben mindig lesz a megismerhetőségnek ennyi korlátja.
1: Igen, de a valamennyivel több is, több, mint az épp akkori állapot, de jó.
3: Meg hát ez egy kibeszéletlen történet, tehát hogy emlegetitek, hogy ezt a részt ugyan már meg lehet ismerni, de még mindig van ott egy 10%, vagy még mindig vannak újabb akták, vagy még mindig jönnek újabb információk, tehát hogy még mindig van egy ilyen bizonytalanság, és tudjuk, hogy a rendszerváltás óta ez soha nem volt igazán nyilvános, tehát úgy nyilvánosságra hozva, hogy már pedig akkor legyen transzparencia, persze azokkal a korlátokkal, amik abszolút indokoltak, amit említettél is, tehát hogy ez is, hogyha rendszerváltásról beszélünk, és egy új korszak kezdetéről, ez egy olyan adósság az elmúlt 36 évnek, amit szerintem mindenképpen rendezni kell, és tiszta lappal kell indulni, mert különben mindig lesznek ilyen kis apróságok, hogy hát, de ki tudja, hogy ott még mi van, és ki tudja, hogy kiről még nincsenek tisztázva a dolgok, úgyhogy szerintem ezt tényleg...
1: Igen, hát ebben lemaradtunk, mert az összes poszt-kommunista ország rendezte a saját ügynök múltját, úgy tudom.
2: Hát a magyar szabályozás az nagyjából megfelel a régió szabályozásának, nincs lényegi eltérés hozzá, a jelenlegi. Tehát ez nem vagyunk, nem állunk mi ebben olyan rosszul.
4: Egyetértek, mert ez egy szimbolikus jelentőségű történet, de van egy praktikus, nem tudom, hogy megalapozott vagy sem, állítólag az elmúlt években, évtizedekben rendkívül sok embert zsaroltak azzal, hogy megvan róla, én tudom, nálam van, másolat van róla, stb. Na most, ha ez nyitott, akkor nincs mivel zsarolni, mert bárkinek utána nézhet bárminek.
3: Így van.
1: Egy következő pont, a távozó kormánytagok nem kapnak pénzt, ha igényelnének is, az új miniszterelnöknek kell aláírni a végkielégítést vagy juttatást, így is úgy is lehet nevezni. Magyar Péter azt mondta, hogy szerint a Orbán Viktor és kormánya 16 év alatt mintegy 20 000 milliárd forinttal károsította meg az országot, és szerint ezt szakértők is alátámasztják, és ezért ez a minimum, hogy nincs ez a juttatás. Erről mit gondoltak?
3: Hát ennek is van egy erős szimbolikája, amellett ugye, hogy nyilván itt pénzről van szó, és nem mindegy, hogy a közpénzzel mi történik. Itt ugye arról van szó, hogy van ez a társadalmi igazságtétel iránti igény, tehát hogy az emberek látták az elmúlt 16 évben, hogy hogyan folyt el a pénz, hogyan loptak, hogy mentek a közbeszerzések, a korrupció, tehát hogy rengeteg olyan minden van, amiből az embereknek elegük volt. Nagyon sok luxusberuházásokból, ugye erre szintén volt példa az elmúlt napokban ezeknek a felderítésére. Tehát, hogy van egy ilyen rendezés iránti igény, és egyelőre, ahogy beszéltünk róla, nincsen még a kormánya az épületeken belül, tehát nincs még a titkosított és egyéb szerződések birtokában, hogy pontosan lássa, hogy milyen a helyzet. De vannak lépések, amiket már most megtehetnek, és nyilván meg is tesznek, hogy szerintem ez egy ilyen társadalom felé tett gesztus, hogy már pedig akkor mutatjuk, hogy mi igenis egy új korszakot kezdünk, és az igazságtalanságokat felderítjük, és leszámolunk velük.
1: Gábor, te mit gondolsz erről a döntésről? Mert ez egy bejelentés, hogy ez így lesz.
2: Az a helyzet, hogy én ezeket az ilyen idézőjelvetett népszerű döntésektől nem vagyok lelkes egyáltalán, tehát rendszeresen előjönnek ezek a dolgok, hogy most is hallom, hogy már más híradásban hallottam azt, hogy és a parlamenti képviselőknek majd a fizetését csökkenteni fogják. Szóval ezek nem jó dolgok szerintem. A parlamenti képviselőt fizessék meg normálisan szerintem, az a helyzet. A végkielégítésről is én azt gondolom, hogy az NIQ-nek persze ebben igaza van, amit elmond, de ez megint olyan értelemben egy általánosítás, hogy vannak emberek, akik hát nem biztos, hogy feltétlenül jól és korrekten végezték a munkájukat, de vannak, akik meg igen.
3: Tehát azt mondod, hogy ami jár, az jár, ugye a klasszikus.
2: Én azt bölcsebbnek gondolnám, azt korrektebbnek gondolnám ezeket a dolgokat, tehát nem jó, hogyha szerintem mindig a múltat teljesen el akarjuk törölni, és egy csomó ember, meg nem, azt se tudom, hogy most ez feltétlenül kikre fog vonatkozni. Államtitkárok,
1: igen, miniszterek,
2: De az államtitkárok közül milyen államtitkárok? Közigazgatási államtitkár, stb.
1: Ezt nem részleteztem.
2: Tehát én szerintem egy csomó normális ember dolgozott. Megjegyzem zárójelben, én az életemben nem vettem fel végkielégítést, de most ezt nem is akarom részletezni ezt a dolgot. Tehát nem gondolom, hogy tehát a magam részéről soha nem éreztem úgy, hogy nekem erre szükségem lenne. Vagy nem is az, hogy szükség lenne, persze az embernek mindig szüksége van arra, hogy kapjon tisztességes pénzt, de nem éreztem volna korrektnek ezt a dolgot. De nem akarom egyáltalán, hogy a magam belső meggyőződését az általánossá tenni. Mert tudom, hogy attól még, ha van törvényi szabályozás, az a jó, ha a törvényi szabályozást betartják.
4: Na de Gábor, az elmúlt évek épp azt mutatta be, vagy épp azt erősítette meg, hogy vagy pontosabban cáfolta azt a közvélekedést, hogyha valakit jól megfizetnek, akkor nem lehet korrupt. A parlamenti képviselők egy jelentős részének, vagy egy részének, ugye hiába volt jó a fizetése, hiába volt magas a fizetése, a korrupció ott volt. És ezek a vidéki események, amik tényleg nap mint nap kijön egy-egy történet, hogy a mamáját alkalmazta, ami nem lehet azt mondani, hogy nyílt korrupció, de hát mégiscsak csalás, mégiscsak sikkasztás, vagy valami teljesen mindegy, hogy milyen címkét teszünk rá. Tehát hiába ugye a kormányfő mondja, hogy nem akar 8,75 millió forintos havi illendőséget fölvenni, maximálják 2,5 millióba. Én azt mondom, hogy példát kell mutatni, a 2,5 millió forint sem kevés. Ha lássák azt a választópolgárok, hogy egy olyan rendszerre szavaztak, aki önmagán is képes takarékoskodni. És amikor jobban megy az országnak, akkor keressen jobban is a parlamenti képviselő, a kormányfő is, meg a miniszter is.
3: Arról ugye nem is beszél, hogy ezeket ők szavazták meg maguknak. Tehát hát amikor arról beszélünk, hogy törvényileg ez jár, hát igen, azért jár, mert iszonyúan emelték folyamatosan maguknak. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy ezek az ők általuk hozott törvények, és azért tudjuk, hogy mi volt a mögött.
2: De mondjuk nehéz is úgy törvényt hozni, az igaz, hogy nem a parlamenti képviselő szavazza
3: hát,
2: meg.
3: Igen, de...
2: Tehát ez sajnos ebben a helyzetben egy kényszer, ez nyilvánvaló. De odakanyadva arra, amit te is mondtál, ugye, és ennek a fideszes képviselőnek a példáját, akiről most ugye kiderült, igen. hogy vissza kellett adni meg a polgármesternek, édesanyját alkalmazta, hogy már nem tudom pontosan mit. Szóval ilyenek sajnos előfordulnak, egyébként már volt Magyarországon is ilyen eset, hozzátenni, tehát nem ez az első ilyen eset, meg külföldön is szoktak ilyen esetek lenni, de attól még, hogy egy embernél van ilyen, az nem jellemző, hogy mindenkire lenne. Tehát én voltam képviselő sokáig, és pontosan tudom, hogy az országgyűlési képviselők többsége az általában tisztességes, normális ember szokott lenni. Nyilván vannak mindenhol gazfickók. Ez sajnos így van ott is, ugye ez nagy általánosság, de ez így van. És azokkal szemben persze, hogy el kell járni ilyenkor, de az általánosításokkal szemben én mindig fölemelném ilyen értelemben a hangom vagy a szavam, mert azt gondolom, hogy nem jó, az soha nem vezet előre.
4: Igen, de te egy más parlamentbe ültél, Gábor, azért ne felejtsd el.
2: Másba, ezt én nem felejtem el, teljesen másba.
4: Nem egy gátlástalan emberekből, elnézést, ha valakit méltánytalanul említek, de itt nem volt a gátak. Itt mindenki azt csinált, amit akart.
2: De itt is voltak tisztességes.
1: Ha jól értem, úgy megy az eljárás, hogy a távozó kormánytagoknak nyilatkozniuk kell, hogy igényt tartanak-e az őket megillető összegre, és a miniszterelnök aláírja a kérelmet. Azt mondta Magyar Péter, hogy ő nem fogja aláírni, tehát jobb is, ha úgy nyilatkoznak, hogy nem kérik. De akkor Gábor, szerinted meg lehetne azt csinálni, hogy nyilatkozzon mindenki úgy, ahogy akar, aki akar nyilatkozzon, úgyhogy kéri Magyar Péter, meg válogasson köztük, hogy akkor ez rendes ember, ő nincs benne ebben a nem tudom mekkora hiányban, ami keletkezett.
2: Szerintem egy ilyen helyzetben nyilván, hogy senki nem fogja kérni, vagy csodálkoznék, hogyha valaki kérelmet nyújtana be egyébként a leköszönő kormányból Magyar Péternek, hogy azért szeretnék, még nem tudom mennyi végkielégítést.
1: A törvény alapján ez úgy tűnik, hogy így
2: megy. Oké, de nem, arra mondom, hogy az a normális, hogyha azért ezeket a törvényi szabályokat azért komolyan vesszük szerintem.
1: Hát én úgy értem, hogy komolyan veszi, csak a törvényből az következik, hogy ő írja alá, hogy igen vagy nem, és ő megüzente, hogy ne is kérjék, mert nem fogja aláírni.
2: De ebben az esetben nem is fogják szerintem kérni.
1: Jó, akkor nem is tud különbséget tenni, hogy ő dönti el, hogy ki az, aki...
2: Csodálkoznék. Tehát az egy külön hír lenne szerintem, hogy XY miniszter kérte Magyar Pétert, hogy adjon neki nem tudom hány havi végkielégítést.
3: Igen, az, akinek engedi, és annak miért engedi?
2: Ez az, pontosan.
4: Jó, de az államtitkárokét pedig a leköszönő miniszterek írják alá, vagy írták alá, vagy írják alá. Tehát azt nem tudja megakadályozni, nem tudom, hogy
1: Nekem úgy tűnt, hogy az államtitkárok semmire.
4: Jó. Igen, ilyen helyzet sem volt még azért az elmúlt a rendszerváltás óta. Azt hiszem, ebben egyetértünk.
1: Van egy nagyon fontos, amit már sokat szóra erősített meg a miniszterelnök, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Ugye a Fidesz tiltakozott ezzel mondvá, hogy ez tulajdonképpen nemzeti hatáskört érint. Itt a bűnüldözés az magas fokon zajlik, ne a külföld, ne az Európai Unió nyomozgasson itt bármiután. Akkor most mi történik? Csorbul a szuverenitásunk?
4: Nem, ez megint porhintés volt a Fidesz részéről, hiszen az Európai Ügyészség nem úgy dolgozik, hogy ide küld ügyészeket, nyomozókat, bármi, hanem a magyar ügyészeket, a magyar rendőrséget használja, és annak a magyar bíróságok döntését használja fel. Tehát szó nem volt arról, hogy a szuverenitás bármilyen módon csökkent volna.
3: Ugye ez látszik, hogy a Mi Hazánk is próbálja ezt meglovagolni, ezt a helyzetet. Ugye a bizottsági meghallgatásokon például Apáti István azt a kérdést szegezte az igazságügy miniszternek, hogy akkor ilyen nemzeti kis hitőségben szent Apáti István azt a kérdést szegezte az igazságügy

0: jöhet állítólag heteken belül Brüsszeltől, ez 34 milliárd euró. Van benne egy közös védelmi projekt, ez a fele nagyjából, van 10 milliárd eurónyi befagyasztott hitel, meg hitelkeret. Szóval ez egy igazán jó hír, de mivel kifutottunk az időből, most nézzük meg azt, hogy Orbán Viktor leltárt készítve mire hívta fel az utódok figyelmét.
1: A leköszönő miniszterelnök elkészítette a saját leltárát az elmúlt 16 évről. Orbán Viktor azt mondta a Facebook videójában, hogy szerinte Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. A volt miniszterelnök felsorolta a nevével fémjelzett négy kormányzati ciklus általa legfontosabbnak tartott intézkedéseit és kiugró gazdasági növekedésről, négyszeresükre emelkedő bérekről is beszélt. Hangsúlyozta, Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban, és kiemelte a 3 és 4 gyerekes anyák adómentességének bevezetését. Negatívumokat nem említett.
2: Az állami vagyont megdupláztuk, visszavásároltuk a külföldiektől a repteret és az energiacégeket. Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára, a devizatartalékunkat pedig a történelem során legmagasabb szintre emeltük. Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és Magyarország területén nincsenek migránsok sem. A liberális kormány innen indul, csak erre rontsák.
3: Hát nekem erről az jut eszembe hirtelen, hogy amikor egy iratot, egy beadványt ad az ember a bíróságra, akkor az soha nem az elnevezése alapján kell megítélni, hanem a tartalma alapján. Tehát az, hogy Orbán Viktor egy ilyen leltárnak nevezett valamit készített, az szerintem nem nevezhető leltárnak. A tartalma alapján az látszik, hogy ez egy propagandisztikus bejelentés, és így próbálja pozícionálni, hogy az ellenzéki következő időszakban ő hogyan hova álljon, vagy milyen feladatokat tűzön célul. Ez nem egy leltár, ugye a leltárban vannak a pozitívok, negatívok is. Ő itt csak a pozitívumokat sorolta, nagyon hosszasan lehetne a negatív oldalt is sorolni. Hát ugye felvázolta a feladatot, hogy liberális kormány és nemzeti ellenzék, és akkor itt a feladat, hogy megvédjük a nemzeti oldalnak az eredményét, úgyhogy ez szerintem egy propaganda videó volt, és abszolút nem egy leltár. Hogyha tényleg egy leltárt akart volna, vagy igazán egy értékelést az elmúlt 16 évről, akkor mondjuk bemeltett volna a parlamentbe az alakuló ülésen, és ahogy egyébként 36 éven keresztül mindenki, annak idején ugye 2002-ben ő is ezt megtette, értékelte volna az elmúlt időszakot, és így átadhatta volna szimbolikusan is a hatalmat, de ez szerintem se leltárnak, se értékelésnek nem felel meg.
4: Hát politikai értékelés és politikai leltár, azt gondolom, és nyilvánvalóan féloldalas, ez természetes, de nekem az igazság, liberális politikusként azért megütötte a fülemet az, hogy majd a liberális kormány mit fog csinálni ugye ezekkel az eredményekkel.
5: Nem hát, is tudtad, hogy kormányon vagytok.
4: Nem tudtam, mert a Fidesz is az én fogalmaim szerint egy erősen eklektikus párt volt, hogy így fogalmazzak. A Tiszát is annak látom, egy eklektikus mozgalomnak. Azért nem mondanám, hogy liberális. Feltétlenül vannak benne liberális elemek, de nem egyáltalán nem liberális. És nem beszélve arról, hogy a Tisza azért az arra törekszik, ugye Magyar Péterrel az élen, hogy, és ugye ez egy külön történet is lenne, hogy ennek ebből milyen következtetéseket lehet levonni, de hogy egy csomó dolgot megtartson abból, amit a Fidesz kormány csinál. Tehát nem olyan egyszerű a helyzet, hogy most a Tisza neki feszül a Fidesznek. Sok minden, tehát retorikában van egy ilyen múltat eltörölni feeling, aminek hátrányai, erőnyei és hátrányai is vannak erőteljesen, de azért egy csomó dolgot egyébként helyesen szerintem meg akar tartani abból, ami volt. Tehát szó sincs arról, hogy mindennek neki esnének, és azt mondanák, hogy ezt most mind kidobjuk az ablakon, de hát nem utolsó sorban meg még egyszer mondanám, fura, hogy a liberálisok még mindig, tehát ez kicsit, mint a fel...
3: Szóváltozatlanul, ugye?
4: Állandóan ott vagyunk ördökként a falra felfestve.
6: Igen, és hát a nemzeti és nem nemzeti megosztás az nem jött be, mert a választási eredmény nem ezt mutatja. Igen. Egy fél perc van, Péter.
5: Mit mondasz? Csak egy mondat. Nekem egy megtört ember szánalmas önigazolási kísérletének tűnik ez a videó is, és minden egyes megjelenése a választási vereséget követően. Tényleg egy szétesett pasit látunk, egy szétesett

0: darabokra tört szobor egy darabja nyilvánul meg. Szomorú látni, van, aki kárörvendően tekinti ezt, én inkább a szomorúság mellett vagyok, hogy ez lett belőle.
1: Még egy körkérdés, egy igen-nem válasz, hogy látjátok esélyt a Fidesz, vagy a most ellenzékbe szorult oldal megújulását Orbán Viktor vezetésével?
0: Kizárt.
1: Gábor?
2: Én nem látom esélyt ennek.
3: Enikő? Én abszolút kizártnak tartom. Tehát ez nem az a konstruktív ellenzékiség, amit ők ígérnek egyébként, hanem folytatják azt a hangos propagandisztikus vonalat, ami szerintem zsákutca, és erre mondtak nemet a választók is.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nincs vége még a műsornak, most érkeztünk el a nap kérdéséhez, ezzel zárunk meg néhány érdekes kommenttel. Szóval azt kérdeztük, hogy ön egyetért Orbán Viktorral, aki szerint az új kormánynak csak arra kell vigyáznia, hogy el ne rontsa, amit örökül kapott? Továbbra is 5%, aki egyetért a korábbi miniszterelnökkel, 95% viszont nem. Köszönjük szépen az aktivitást. Mindig elmondom, hogy ez az ATV nézőinek a véleménye, nem országos és nem reprezentatív kutatás. Néhány érdekes komment, legvégül Ernő. Ami jó, azt meg kell őrizni, ami rossz, azt ki kell javítani, de a szigorú elszámoltatást végre kell hajtani. Rozália, sajnos, amit örökül hagyott, azt már tovább rontani nem lehet. Azon javítani hosszú hónapok, évek munkája. Örökség, lássuk, gyermekbántalmazás, infláció, leromlott egészségügy és oktatás, bírói függetlenség és jogállamiság helyreállítása, vajon erre gondolt? Zoltán, mit? A 60 ezer milliárdos adósságot? Tibor, ha olyan jó lenne az, amit örökül hátrahagyott, akkor most nekik nem lett volna Bukovári. Zoltán még mindig nem érti, miért veszítették el a választást. És végül Rita, humora van, az biztos. Kedves nézők, még néhány kommentet láthattak a grafikán, de mivel, hogy kifutottunk az időből, ezért most befejezzük. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Holnap is lesz aktuál. Jó tévézés, szép estét, a viszontlátásra.

0: veszed el.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

egyedül az utcán, én csak bolyongok, nem akarok semmit, játszom a bolondot.

Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ma éjféltől 6 óra 30 perce már hivatalban van Magyar Péter kormánya, teljes jogúan elfoglalták a pozíciójukat, a miniszterek is, ők is, vagy ő is személy szerint, mint miniszterelnök, ugye ő már korábban, múlt hét szombaton, és az első kormányülésre is sor kerül, ma délután 3 órakor kezdődik, majd ez ópuszta szeren, szimbolikus helyszín, ezt maga a miniszterelnök is kiemelt, amikor erről hírt adott, hol máshol, mint a Facebookon természetesen. Csabai Máté, a Magyar Hang újságírója, Magyar Narancs újságírója vendégünk.
2: Megrémült, jó reggelt.
1: Nem, kívánok. Egyébként, mert van egy olyan info, egy hír is, amiről beszélünk, ami meg a Hangon jelent meg. Na, szóval a Magyar Narancs újságírója, jó reggelt.
3: Jó reggelt, szervusztok.
1: Örülök, hogy itt vagy nálunk. A tempó az eléggé gyorsnak tűnik, az, hogy ópuszta szeren van az első kormányülés, ez számodra jelez-e valamit, és ha igen, akkor mit?
3: Ugye ennek egy ilyen agrár szempontból lehet jelentősége, legalábbis ahogy Magyar Péter indokolta, részint a nyári aszály, agrárkérdések lesznek terítéken, pontosan, hogy mi, azt én nem tudom, de azt tudom, hogy a kampányban ugye ő megígérte, hogy szeretne vidéken lenni, szeretne a kormány máshol is ülésezni, mint a parlament. Persze nem ő találta fel a kihelyezett kormányülést, ugye ezért ilyet a Fidesz is csinált, de hát hogyha ott meg lehet szólítani a kormány tagjait, lehet kérdezni tőlük, be lehet kiabálni, hogy akármit, amit szeretne valaki az ízlése szerint, az szerintem egy jó dolog.
1: Azt nem tudom, hogy mennyire lesz erre lehetőség, hogy bárki oda menjen ki a bálni. Ezt illetően vannak kétségeim, ugye az a tájékoztatás, hogy, vagy az a legalábbis, amit közzétett a miniszterelnök, hogy majd miután megtörtént ez a kormányülés, akkor utána a sajtónak is elmondják, hogy miről volt ott szó. A minisztérium és az állami cégek átvizsgálásáról, a rendes gazdálkodáson túllévő kifizetések leállításáról, az alaptörvénymódosításról, az energiaellátással kapcsolatos kérdésekről és egyebekről, ezekről fognak tárgyalni, tehát egy eléggé feszített és kimerítő menetrend lesz.
3: Igen, hát én most szinte mindegyik bizottsági ülést, bizottsági meghallgatást megnéztem. Szerintem nagyon sokan, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ilyeneket néznek most sokan. És én azt gondolom, hogy nagyjából mindenki valami olyasmit felvázolt, hogy az ő szakterületén strukturális reformokat szeretne, illetve az előző kormányzatoknak a döntéseinek a felülvizsgálatát. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek lesz miről beszélgetni mindegyik tárcában. Hát várjuk meg a nap végét, hogy itt majd miről döntenek.
2: Melyik lehet a legégetőbb szakterület? Ugye te magad is majd írsz cikket a Magyar Narancsban magáról a kormányalakításról. hallhattuk, ugye igen, valóban nagyon sokan néztük végig ezeket a meghallgatásokat, és mindenhol azon túl, hogy ki volt emelve, hogy felül kell vizsgálni, hogy éppen mi van átadás, átvétel, de mindenki meghatározott azért egy-két olyan pontot, amit viszonylag gyorsan szeretne elérni, és ez összességében látszik egyébként a Tisza kormányzaton, hogy nagyon hamar szeretnének valamit nagyon mutatni, annál is inkább, hogy ugye a nyáron intézkedniük kell, hogy megkapjuk az uniós pénzeket.
3: Igen, hát mégis meg is válaszoltad, talán ez az első, amiben Orbán Anitának, magának Magyar Péternek, Kapitány Istvánnak nagyon sok feladata lesz az uniós pénzek. Ehhez kapcsolódóan pedig nyilván Görög Mártának azoknak a jogi hézagoknak a befoltozása, ami a pénzek hazahozásához kell. Szerintem nagyon fontos lesz az is, talán Kapitány István ezért nem ment annyira részletekbe az ő meghallgatásán, hogy pontosan milyen állapotban lesz a költségvetés. Hát ezt, hogyha a Kármán Andrással ketten megnézik, akkor hát szerintem ott még lesz miért fogni a fejüket.
2: Egyfajta ilyen politikai reality show-ban vagyunk. Igen. Az elmúlt napokban, és nem csak a bizottsági meghallgatásokat figyelik sokan, hanem látszódik az, hogy az ország egy picit talán máshogy áll hozzá a politikához, vagy jobban érdeklődik, vagy jobban kíváncsi arra, hogy mi fog történni. Ezt ti is tapasztaljátok?
3: Igen, meg szerintem nem véletlenül van ez a mém, ez az abszolút filmszínház, végül is jól kifejezi. Én már a kampány utolsó hónapjaiban, főleg az utolsó heteiben, hogyha emlékeztek, úgy éreztem, hogy itt egy nagy ilyen, nem tudom, politikai thrillert vagy valóságsót nézünk, az egész ország, és a május 9-i országgyűlési alakuló ülés, meg az aztán ez a népünnepé is olyan volt, hogy tényleg mintha egy filmet néznénk, vagy egy filmben vettünk részt. Én amikor ott voltam a Kossuth téren, még akkor is kicsit úgy éreztem, hogy hú, ez egy film. Hát talán ez az opuszta-szeri kihelyezett kormányülés, meg ezek a látványelemek, akár Ruf Bálintnak az igen harcos bemutatkozása is ide sorolható, hogy ez egy olyan politika, ami hát látványra is érdekes.
2: Harcos volt Ruf Bálintnak ez a bemutatkozása? Dulszabolcs azt mondja, hogy ez igazából egy nervádirat. Vádbeszél.
3: Szerintem nagyon sokan várták ezt. Én nem mondom azt, hogy ilyennek kell lenni, vagy hogy kötelező volt ezt hozni, de azt gondolom, hogy találkozik egy olyan igénnyel, hogy azoknak az embereknek, meg azoknak is, akik esetleg nem ültek ott, valaki megmondja azt. Tehát, hogy amikor Tuzson Bencének végre valaki megmondja, hogy hogyan lehet az, hogy előbb kiállított egy jelentést, és csak azután kapott rá felhatalmazást rendeletben, hát szerintem a sokaknak szúrta a szemét egy jó ideje.
1: A szimbólumokat említetted, és megint szóba hoztad ópusztaszert, ugye honfoglalás, hétvezér, vérszerződés, első kormányülés. Nem nehéz látni azt, hogy tulajdonképpen az üzenet az mi volna ezzel, de van itt egy másik olyan fontos dolog is, és ez is szerepel a mai kormányülésnek a pontjai között, hogy döntenek a gyermekvédelem területén, meg a korábban titkosított kormányhatározatok és a nemzetközi szerződések titkosításának a feloldásáról is. Ez már a kampányban is elhangzott, hogy ez nagyon hamar meg fog történni. Itt van az első kormányülés, és meg is történik, és itt azért olyan témákról van szó kiemelten a gyermekvédelemre, ami nagyon erő. Egyrészt a Tisza párt vagy Magyar Péter politikai genezis történetéhez is hozzátartozik, másrészt nagyon erősen uralta az elmúlt két esztendőt. Mit vársz attól, hogyha az ilyen jellegű titkosítások feloldása megtörténik?
3: Hát egyrészt azt, hogy tisztában fogunk látni, esetleg lehetősége van a köznek véleményt nyilvánítani olyan dolgokra, ami igenis nagyon is érint minket. A gyerekvédelem ügye, hát igen, tehát hogy gondoljuk csak el, hogy ha valaki végre ennek a területnek jó szándékkal neki lát, akkor szerintem itt csak pozitív változások jöhetnek. Még akkor is, hogyha kicsik, akkor is, hogyha nagyok. Én nagyon szeretném, hogy tényleg valóra váltsa a Magyar Péter, illetve a kormány azt az ígéretet, hogy a gyerekvédelem ugye felülről nyitott lesz költségvetés ügyileg, nem lesz az a pénz, amit sajnálnak rá, és hogy tényleg szakmailag jól legyen elköltve ez a pénz, és ez nyilván szükséges ahhoz is, hogy a megfelelő emberek, a megfelelő munkások, szakmunkások betaláljanak, vagy visszataláljanak ebbe a rendszerbe.
2: Szimbólumok, emeljünk ki még egyet, ami azért az elmúlt napokban igen hangsúlyos volt. Balázs is például a lapszemlébe kiemelte, hogy egy olyan fotó van kitéve címlapra, amelyen nincs ott Súlyog Tamás, és tegnap...
1: Magyar Nemzetnél van olyan, ahol kint ott van Súlyog Tamás is.
2: És tegnap azért, akik követtük, és ezt is nagyon sokan követtük, amikor átvették a miniszterek a kinevezésüket, akkor igen furcsa jelenség volt az, amikor úgy fotózkodtak egy idő után a miniszterek a Magyar Péterrel, hogy Súlyog Tamás állt a háttérben. Mit gondolsz erről a jelenségről?
3: Kínos volt. Szerintem mindenki, aki látta, az egy kicsit úgy fogta az arcát. Én is. Ugyanakkor ez egy olyan történet, amire szerintem a Tisza párt nagyjából felhatalmazást kapott. Tehát Súlyog Tamást nem láttuk a parlamentben ugye 2 éve nagyjából, mióta kinevezték, most szólalt fel először az új kormány alakulásának alkalmából. Nem láttuk akkor, amikor ki kellett volna állni a poloskázás ügyben, nem láttuk akkor, amikor nem tudom, akár a gyerekvédelmi kérdésekben legalább valamit megszólalt volna, de hát nem láttuk a saját szilveszteri beszédén se annó. Tehát ez egy olyan követelés, amire ugye a Kossuth téren is hatalmas üdvrivalgás történt. Mindenki látszólag amellett volt, hogy Súlyog Tamás igenis távozzon. Hát, hogyha Magyar Péter beleállt ebbe a történetbe, akkor valószínűleg továbbra is bele fog állni. Tanulságos, hogy a Súlyog Tamás még az MT is kiszerkesztette valahogy az egyik fotóból, amelyikben benne sikerült lennie. Nyilván ez egy újfajta igazodás.
2: Nem láttuk és nem is láthattuk, mert egyébként ugye a sajtó nem annyira jutott be a parlamentbe, ezt azért tegyük hozzá.
1: Sándor Palotába?
2: A parlamentbe. Se, ugye a parlamentben
3: van. Korábban, amikor Súlyog
1: Tamás. Ja, hogy igen, igen, igen, igen, bocs, nem azt hittem.
2: Két évben nem jutott be a sajtó.
3: Lehet, hogy ott volt esetleg, de nem beszélt az.
2: És Tuzson Bence pont ebben a bizonyos RUF meghallgatásban ezt is kiemelte, vagy ezért is kérdőre vonta egyébként RUF Bálintot a meghallgatásán, és azt mondta, hogy na pont a Tisza kormány magyaráz itt bármiféle elszámoltatásról, akik nem tartják a fékek és ellensúlyok rendszerét, hiszen lemondatnák például ugye Súlyog Tamást, és hogy gondolja ezt a leendő Tisza kormány? Tehát ő valóban egyfajta jelkép vagy szimbólum lesz ebben az átmenetben.
3: Igen, ez a fékek ellensúlyok, ez egy toposszá vált, nyilván nagyon fontos, de azért én felidézném, hogy szerintem Súlyog Tamás volt az, aki nem viselkedett fékként, ellensúlyként korábban, illetve akár a főügyészektől, a főügyésztől, a kúria elnöktől, a versenyhivatal vezetőjétől, mindazok a kinevezettek, akiknek szüksége lett volna betölteni ezt a posztot. Eddig nem viselkedtek úgy, Súlyog Tamás sem viselkedett úgy. Tehát ezek a pozíciók nem helyes, hogyha az emberek két szép személyért járnak. Hogyha ma reggel ugye mi most elfelejtünk fölkelni, akkor lehet, hogy holnap ti már nem hívtok be engem, mert Súlyog Tamás nagyon sokszor elmulasztotta a feladatát, és lehet, hogy ez azt kéne, hogy jelentse, hogy akkor köszönjük szépen, de nagyon sok nemes magyar ember van itt még az országban, aki ezt a pozíciót szebben jobban el tudná látni.
1: Átlátszó írt arról, hogy a Butha néven megismert informatikus, aki korábban a Tisza pártnak dolgozott, és egyébként a hírek szerint nagyon sok olyan embert, vagy több olyan embert is el tudott távolítani a Tisza közeléből információk alapján. Nyilván ezt jelentette, volt ennek egy belső eljárás rendje, akik kémkedhettek a Tisza ellen. Na most neki van több mint egy évtizedre visszamenőleg egy olyan zsarolási ügye, ahol szexuális tartalmú felvételekkel próbált meg pénzt szerezni, és emiatt őt el is ítélték annak idején, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Viszont mintha lett volna egy olyan terv, hogy a Tisza kormányban, vagy megbízásából ő fontos állami feladatot lásson el, nyilván valamilyen fajta informatikai téren titkos szolgálatokhoz kapcsolódóan. Azt hiszem, talán Stumpf Andrásnak az erről szóló Facebook posztja alá kommentelt oda Magyar Péter, hogy ebből így egy szó, hogy ebből egy szó nem igaz. Nem tudjuk, hogy a Butha sztoriból nem igaz-e, vagy abból, hogy a Tisza akar őt foglalkoztatni. Minden esetre ez egy elég kínos fejlemény.
3: Ez egy homályos sztori, igen, meg örülök, hogy behoztátok, nem csak az a szerep jut nekem, hogy esetleg jókat mondjak itt Tisza pártról. Az biztos, hogy a kampány utolsó hónapjai paranoiás hangulatba teltek, biztos, hogy a Tisza környékén is. Tényleg rettentő kínos ez a sztori. Azt tegyük hozzá, hogy egy Bodoki Tamás nyomozta ki ezt a történetet az Átlátszón. Lehet, hogy ő tudna erről bővebben mesélni. Illetve Buthával kapcsolatban, ugye itt MT monogramként szerepelt ebbe a cikkbe, hát a köztévén meg a különböző Fideszhez köthető médiában már rég dokszolták ezt, ne is említsük, mert szerintem az nem teljesen etikus. Hát, hogyha nem kap pozíciót, az megnyugtató, de valószínűleg az lesz a leginkább megnyugtató, hogyha ezt az egész Henry, Butha, Gandalf ügyet végre kivizsgálja valaki, és az nem fog függeni Pósvai belügyminiszter úrtól sem, hiszen az sem teljesen helyes, hogyha ő közvetlen ráhatással van egy olyan nyomozásra, amit hát tulajdonképpen egy olyan bűncselekményre, amit tulajdonképpen ellene is követtek el. Azt gondolom, hogyha Tisza elhatárolódik tőle, az nagyon helyes lesz.
1: Csabai Mátének, a Magyar Narancs újságírójának köszönjük, örülünk, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.

0: Zedék. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Rendhagyó helyszínen ópusztaszerűen tartotta első kormányülését a frissen felálló magyar kabinet. Az ülésen az aszályhelyzet mellett a Kárpátalját ért orosz dróntámadás is szóba került. Közben Orbán Viktor közzétette leköszönő kormánya leltárát. Schlanger Mártonnal és Szentpéteri Nagy Riháddal beszélgetünk. Innovatív oktatási módszereket, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát és gyermekközpontúságot ígér az oktatási tárca új vezetője. Lannert Judit parlamenti meghallgatásán azt is bejelentette, hogy rehabilitálják a kirúgott tanárokat és helyreállítják a sztrájkjogot. Új irányt hoz az oktatásban a Tisza kormány, Mendrei Lászlót kérdezzük. Felfedte kilétét a kegyelmi botrányt kirobbantó vidéki prókátor. Fülöp Botond Komlón praktizáló ügyvédről van szó, aki posztjában azt írta, azért most áll a nyilvánosság elé, mert reméli, hogy a Tisza kormány hivatalba lépésével jó irányt vesznek az ország dolgai. Fülöp Botonddal beszélgetünk. Visszaadja a kormány az államnak a 21 alapítványba szervezett felsőoktatási intézményt. A Pécsi Tudományegyetem üdvözli a döntést, a leköszönő rektor szerint ugyanakkor a modellváltás nem volt ördögtől való, csak a végrehajtás módszere volt az. A stúdióban a Pécsi Tudományegyetem kinevezett rektora Fábián Adrián.
2: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogásszal és Langer Mártonnal, a Republikon Intézet elemzőjével indítjuk a ma estét. Örülök, hogy itt vagytok. Szerbusztok.
3: Jó estét.
2: Megtörtént az első kormányülés, és az első kormányülés szünetében, mert az még most is folytatódik, az első sajtótájékoztató már ebben a formában a miniszterelnöktől, és a három kormány szóvivő bemutatkozása. És hát voltak bejelentések egyfelől, másrészt elmondta azt is a miniszterelnök, hogy lesznek is még a ma estén döntések. Az, hogy ópusztaszerre vitték, azon kívül, hogy hát egy gesztus valamilyen irányba, mit jelent szerintetek?
3: Igazából mondják, hogy szimbolikus a helyszín. Nyilván talán nem az én ízlésemnek akar tetszeni, de ezzel, hogy akkor a honfoglalás a törzsek találkozásának a helyszínén, az első nagy találkozás a honfoglalás vagy a honvisszafoglalás után nyilván értjük a képet, hogy oda mentek. Az egésznek van egy ilyen tradicionalista nemzeti felhangja, ami szerintem az eddigi tapasztalatok alapján a Tisza szavazók számára, a többsége számára elfogadható vagy kellemes. Ezentúl igazából van egy ilyen show business eleme is a dolognak, amiben kétségkívül nagyon erős a magyar kormány eddig is, illetve Magyar Péterék az elmúlt két évben, tehát a helyszínválasztásnak talán ez az értelme. A funkcióját tekintve nyilván nem sajtótájékoztatókra lett kitalálva, és olvastuk is a hírekben, hogy ez némi fennakadást okozott, de alapvetően úgy tűnik, hogy eddig rendben zajlik, bár egy kicsit hosszabb a sikeredet, mint tervezték. Kíváncsi vagyok, hogy a ígért 17 kormánydöntést meg tudják-e hozni évfél előtt.
2: Hát nagy valószínűséggel addig ülnek, amíg nem. Tehát nincs az előírva, hogy évfélig el kell ezt dönteni. Az, amit tudunk, hogy mikről döntenek, az milyen irányokat jelöl ki a kormányzásban?
4: Hát először is azt jelzi, hogy azonnal munkába álltak, és óriási tempót diktálnak saját maguknak. Nyilván a miniszterelnök, még a kormány szóvivőknek is nagy tempót diktál, a sajtómunkatársainak is, a közönségnek is, ugye tulajdonképpen rohanni kell mögötte. De hát a kormány tagjai tudják, hogy erről van szó. Emellett szimbolikus politizálás is folyik, ugye a helyszín kiválasztása nyilvánvalóan vitatható, de ha valaki vitatja, Adival szólva azt mondhatjuk neki, hogy ha elátkozza százszor pusztaszer, mégis győztes, mégis új és magyar, valóban így áll a helyzet, erre irdatlan készsége vagy tehetsége van a miniszterelnöknek, hogy szimbolikus politizálást is gyakoroljon, de ez nem zárja ki a gyakorlati politizálást is. Itt tehát egy hatalmas munkatempó, egyértelmű irányok meghatározása, és bizonyos, hát mondjuk jogszabályi bejelentések is, az alaptörvény módosítása, történetesen az új alkotmányozás megígérése, és itt a számtalan döntés már most.
2: Van, akit egyébként meg nem ígért, de szerintem izgalmas döntések, például a titkosítások feloldása a kormányülések tartalmáról. Vagy például számos olyan titkosított döntés felülvizsgálata és azoknak nyilvánosságra hozatala. Szerintem itt rengeteg meglepetés érheti a társadalmat, de lehet, hogy még a politikusokat is.
3: Igen, itt van egy ilyen, ez egy kicsit ilyen kétélű dolog, mert természetesen, ahogy például a minisztériumok, az új minisztériumok új épületeinek a bemutatása is egy nagyon nagy, nagyon meghőköltető, különösen olyas valakinek, aki, hát mindenkinek, mert senki nem mehetett be, kivéve aki ott dolgozott jóformán. Természetesen van funkciója annak, hogy titkosítva vannak a kormányülések, van funkciója annak, hogy bizonyos szerződések, bizonyos döntések titkosítva vannak. Azt gondolom, hogy ezt a funkciót kimerítően és túlhasználta, abuzálta az Orbán kormány, tehát mindenképpen indokolt lehet ezeknek egy részének legalábbis a nyilvánosságra hozatala. Viszont egy kicsit az is benne van, azért neveztem kétélűnek, mert szerintem számos olyan politikai, vagy inkább kormányzati, nem is kulisszatitok van, hanem feladat, döntés, ami alapvetően nem számol a nyilvánossággal, vagy nem segíti a nyilvánosság, és nyilvánvalóan meghőkölünk olyan döntéseken, olyan nyilvánosságra hozott dolgokon is, ami egyébként a normál ügymenet részei lesznek, és ilyen szempontból nyilván, hogyha hasonló döntést hoz, vagy hasonló dokumentum keletkezik a Tisza kormány alatt, nem fogjuk látni, de alapvetően azt gondolom, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy ezt be a fekete dobozba belássunk, amit a Fidesz felépített maga köré, és szerintem egy teljesen jogos igényt, és remélhetőleg nem határokat túllépve fog kielégíteni a Tisza kormány.
2: Hozzák a bicskei kegyelmi botrány dossziéját, még azt is, ami Novák Katalin aláírásával végül is ezt az ügyet lezárni látszott, és aztán megnyitotta az utat egy kormányváltás előtt. Nagy valószínűséggel ez történt, és ez majd még elő is kerül az úgynevezett vidéki prókátorra folytatott beszélgetésemben. Szóval az például biztosan nagyon sok embert érdekel, hogy ott kiderül-e, hogy milyen szempontok voltak.
4: Igen, ez egyértelműen hatalmas közérdeklődésre tart számot. Nem csodálkozhatnánk, hogyha a dokumentumokból, amennyi egyáltalán leíratott, világossá válnék, hogy az egykori miniszterelnök döntő mértékben járult hozzá ehhez a döntéshez, ha ugyan a döntés nem ő maga hozta. Minden ráutaló magatartás arra tesz utalást, hogy ez a miniszterelnök döntése volt valójában, mégis két, ahogy akkor mondták, politikus asszony hívta el a balhét.
2: Ezt ezen gondolhatjuk, ezen a nap... miniszterelnök döntése volt. Sokféle szál látszott megjelenni akkoriban.
4: Ez messzire vezető, egészen röviden ugyan a helyzet, hogyha valóban hihetünk Varga Judit egykori férjének, a mostani miniszterelnöknek, akkor Varga Judit elutasító javaslattal terjesztette föl a köztársasági elnöknek annak tudatában, hogy ez a kormány álláspontja. Midőn visszajött a köztársasági elnöktől a mégiscsak jóváhagyó döntés, akkor egy olyan problémával szembesült Varga Judit, mielőtt az elejegyzést megadta volna, amit fel kellett oldani. Csak olyan esetben tudnánk elképzelni a kegyelmi jog természetéből adódóan, hogy Varga Judit itt elfogadta az államfő döntését, hogyha meggyőződött arról, hogy ez a kormány álláspontja, a kormány álláspontját pedig a miniszterelnök képviselte nyilvánvalóan, úgyhogy egész biztos, hogy megkerülhetetlen az egykori miniszterelnök felelőssége. Hogy ezekből a dokumentumokból, papírokból ez kiderül-e, vagy nem, azt majd meglátjuk, de a kegyelmi jog természetéből ez így adódik önmagában. A szereplők ismerete nélkül is ezt mondanánk. Úgyhogy ez minden esetre közérdeklődésre tarthat számot, és számtalan más dolog is, hiszen ugye a kormányülésekről jegyzőkönyvek nem készültek, ez is egy különös kormányzás volt, nem de?
5: De emlékeztetők
4: készültek, és azok ugyancsak nyilvánosságra kerülnek, nem holnap, hiszen itt 16 év összes kormányülésének emlékeztetőit először fel kell alig, hanem dolgozni. A tudományos érdeklődés is nagy, úgyhogy sok mindent tudunk a most lezárt rendszerről, a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezett szisztémáról, de még sokat meg fogunk tudni, és attól tartok, hogy nagyon sok sötét dolgot is meg fogunk tudni.
3: Konkrétan a Bicskei ügynek és a kegyelmi ügynek és az összes hasonló ügynek a nyilvánosságával kapcsolatban igazából csak Gyurko Szilviával tudok egyetérteni, olyan dolgokat hozunk nyilvánosságra, amik nem sértik az áldozatoknak az érdekeit, az érzéseit, tehát traumaszenzitív módon.
2: Engem megnyugtat, hogy államtitkári pozícióba került, és pont ezen a területen is pont így, mert hogy talán ő pont az az ember, még egy pont nem lesz, aki erre tud vigyázni és figyelni.
3: Igen, hát egy személyes, az ő személyek garancia erre, és ezért is talán találó, hogyha erről beszélünk, akkor igazából tényleg jobban nem lehetett volna elmondani, mint ahogy ő elmondta. Ameddig erre a szempontra figyelünk, azt gondolom, hogy a jogos névfelháborodásnak, illetve az információ szomjúságnak eleget kell tenni, és nyilvánosságra hozni ezeket az ügyeket a szükséges védelmekkel.
2: Arról is beszélt Magyar Péter, a Nemzetközi Büntetőbíróságról való kilépés folyamatát megállítjuk, még mielőtt az végbe menne. Ez mondjuk riasztó jel lehet azoknak, akik korábban hivatalos vagy nem hivatalos menedékjogot kaptak Magyarországon, mert hogy innentől kezdve ez őket semmilyen módon nem fogja védeni, de hát lehet is tudni már, hogy van, aki távozott.
3: Igen, tehát Zsobró és Romanovszky, tehát a volt lengyel külügyminiszter, aki számos több mint 20 vádponttal vádolnak a hazájában. Egyébként szintén érintett volt igazságügyi miniszterként a kegyelmi ügyben, ahogy Varga Judit is, vagy nem a kegyelmi ügyben, a Pegazus botrányban. Tehát ők itt voltak, Romanovszky konkrétan az ő helyettese, talán az alapjogokért központnál dolgozott intézetvezetőként, most nem vagyok benne biztos, de talán igen. És hát ő aztán, aki már el is hagyta az országot, meg akik Brüsszelben is lakott, Magyar Péter első nap mondta, hogy ezeket a folyamatokat visszafordítjuk, meg úgy általában szerintem, hogyha egy globális világban nemzetközi emberi jogi és egyéb közösségben gondolkodunk, amiben talán eddig úgy néz ki, hogy a Tisza és Magyar Péter gondolkodik, akkor elengedhetetlen ez is, ahogy az Európai Ügyészség is.
4: Igen, a miniszterelnök a most zajló kormányülés szünetében a sajtótájékoztatón nagyon radikális nyelvhasználatot engedett meg magának ezen politikusok vagy volt politikusok vonatkozásában, méltán természetesen, hiszen itt akár még bűnözőknek is nevezhetők az illetők, de más bűnözők lerakata is lehetett Magyarország az ő szavai szerint, és hát ez az állapot megszűnik. Nem problémamentes a dolog, de örülni lehet annak, hogy legalább ez az állapot megszűnik.
2: Még egy dolgot a sajtótájékoztatóról, végezetül a kiemelt beruházások felülvizsgálatát, ami megint egy a NER számára nagyon fontos és adott esetben nagyon fájdalmas pillanat lehet, hiszen ezek a kiemelt beruházások általában NER közeli beruházók, befektetők üzleteit, építkezéseit, legyen az gyár, lakópark vagy irodaház építés, fették le és tették lehetővé. Ezek hogy visszaállítható folyamatok? Hogy megállítható folyamatok?
3: Természetesen a jogi oldaláról kevésbé, de van, aki ezt ki tudja egészíteni. Alapvetően ezek a kiemelt beruházások, azért kellett őket kiemelni, mert általában nem direkt politikai határozat nélkül nem lehetett sok esetben indokolni a szükségességüket, tehát nagyon sok esetben politikai, nemzetközi politikai alkuk során jöttek létre, és előnytelenek voltak Magyarország számára, ugyanis sajnos ugyanaz tükröződött benne, ami az Orbán rendszerben gyakorlatilag véges végig, hogy az elitnek a saját előnyei, érdekei igazából felülírták az ország állapotának, a népnek az érdekeit, és nagyon sok emberuházást indítottak el, ami valójában csak és kizárólag a politikai elitnek volt előnyös, és azt gondolom, hogy egyébként az egyik tehát makroszinten az egyik oka a Fidesz vereségének az volt egyébként, hogy az állami beruházásokkal

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2:00-tól. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egyre több a szimbólum, amelyet az elmúlt napokban, órákban figyelünk, ilyen például a Karmelita, vagy Súlyog Tamás, de ópusztaszer is az. Nagy Attila Tibor politikai elemző a vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Fontos kiemelni ezeket a szimbólumokat? Jól játszik a Tisza ezek szerint azzal, amire egyébként hatással, vagy amivel hatással lehet az emberekkel?
2: Egyértelműen igen a válaszom. Magyar Péter már az ellenzéki politikusi korában is megmutatta, hogy van érzéke a szimbólumokhoz, ráadásul őt érdekli a történelem, ez látszik is rajta. Még ellenzéki korában ő tiszteletét tette Tisza István emlékművénél, ugyanakkor Deák Ferenc szülőhelye előtt is beszédet mondott. Tehát igen, a szimbólumok, például a Karmelitával való leszámolás is fontos eszköztárai Magyar Péter politikájának, és úgy látom, hogy a ma hajnalban éjfélkor hatályba lépett Tisza kormánynak is véhetően fontos szerepe lesz a szimbólumoknak, de hát ezt láthattuk Orbánék 16 éve alatt. A távozott miniszterelnöktől sem álltak távol a szimbolikus kérdések, illetve a nemzeti kérdések, és például Magyar Péter egyik sikere abban is foglaltatik, hogy ő nem ugrott el a nemzeti kérdésektől, és biztosította, hogy ne kizárólag a Fidesz sajátítsa ki a nemzeti kérdést, a nemzeti szimbólumokkal való foglalkozást. Ópusztaszer ennek a bizonyítéka az én megítélésem szerint, az egy honfoglalást szimbolizáló, magyarságot szimbolizáló emlékhely, és pont ott tartja majd a Magyar Péter vezette kormány az első ülését.
1: Nagyon gyorsan pörögnek az események, és kell is, hogy pörögjenek, hiszen hogyha az uniós pénzeket szeretné hazahozni az új kormány, akkor hamar kell intézkedéseket hozni. Most így a legelső kormányüléstől mi várható?
2: Valóban, nagyon kevés már az idő, hogy az uniós helyreállítási alappénzeiben megállapodjanak, augusztus végéig kellene ezt megtenni, de szerintem gyakorlatilag hamarabb, mert Brüsszel elmegy szabadságra a nyár egy részében. De szerencsére még a kormányra kerülés előtt már megindultak intenzív informális egyeztetések az Európai Bizottsággal. A mai kormányülésen szerintem alapvetően egy új korszak, vagy új kormány egyfajta elindulásáról, bemutatásáról, illetve az első intézkedésekről van szó. Szóval a miniszterelnök már jelezte, hogy elrendelik a szokásos kifizetéseken túli kötelezettségvállalásoknak a felfüggesztését. Vízgazdálkodásról beszélnek, de azt gondolom, hogy lehetnek még egyéb fontos politikai kérdések, amelyekről majd Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után fog beszélni. Ő még ellenzéki korában beszélt arról is, hogy tervezik, hogy időről időre nem csak hogy vidékre viszik a kormányülést, hanem akár közvetítik is a kormányülés egy részét. Tehát majd meglátjuk, hogy ez meg fog-e történni. Az pedig, hogy nem Budapesten tartják az első kormányülést, hanem vidéken, ennek látok egy olyan ebben egyfajta köszönetnyilvánítást is látok. Tehát Magyar Péter nem győzött volna a vidék támogató szavazatai nélkül. A Fideszt vidéken kellett megverni, hiszen a főváros eleve megvolt, és vidéken is nagy győzelmet aratott a Tisza párt.
1: Ha már szimbólumok, akkor nézzük a tegnapi napot, amikor átvették a kinevezésüket a miniszterek, és nem tudom, követte-e élőben egyébként magát az eseményt. Uh-huh. Sokak számára azért meglepő volt, ahogy fotózkodtak Súlyog Tamás nélkül.
2: Számomra nem volt meglepő, bár az igaz, hogy nem volt túl elegáns, ahogy Súlyog Tamással bántak, tehát hogy igyekeztek negligálni őt, és hát elkerülni a vele való közös fotózkodást, de azok után, hogy Magyar Péter meghirdette, felszólította Súlyog Tamást, hogy mondjon le, ezek után inkább már az lett volna furcsa, hogyha közösen fotózkodnak. Hak Péter írt erről részletesen a Facebookon, én őt idézném, mert nagyon egyetértek a végkövetkeztetésével, tehát hogy akár lemondatják Súlyog Tamást, akár lemond Súlyog Tamás magától a nyomás alatt, innentől kezdve tovább erodálódik, tovább csökken a köztársasági elnöki pozíciónak a jelentősége, mert bárki kerül majd a helyébe, neki is attól kell tartania, hogyha a kormány többségnek a kétharmadnak nem tetszik, akkor őt is el fogják távolítani a tisztségből. Én bennem most erőteljes kétségek vetődtek fel, hogy van-e még értelme Magyarországon az államfői tisztséget fenntartani, hiszen legalábbis addig, amíg a parlamenti többségtől függ a köztársasági elnök megválasztása, mert ilyen erővel akár csinálhatnák azt is, hogy az államfői tisztség hatásköreit szétdobják az országgyűlés elnöke és a miniszterelnök között. Tehát ez legfeljebb arra jó, hogy valaki kapjon még egy pozíciót, mert az az igazság, hogy az elmúlt 16 évben is sem igazán váltak be a köztársasági elnökök többségében. Áder János mondjuk botrányok nélkül ellátta a funkcióját, de Schmidt Pál és Novák Katalin idő előtt bukott meg. Most ugye úgy néz ki, hogy hamarosan Súlyog Tamás ideje is idő előtt ki fog telni. Ez azért már az elmúlt 17 évben, vagy 16 éven belül már lassan a sokadik köztársasági elnököt fogjuk fogyasztani. Szerintem így sok értelme nincs.
1: De a Tisza egyébként pont azt mondja, hogy azzal is indokolja egyébként egyebek mellett, hogy el kéne távozni erről a pozícióról, hogy ennek a pozíciónak visszaadják majd a fényét.
2: Igen, csak az a baj, hogy majd jön egy új köztársasági elnök, aki viszont a Magyar Péter vezette többségnek köszönheti a pozícióját, és majd, hogyha esetleg jönne 4 év múlva egy újabb hatalom, az meg azt fogja mondani, hogy ez a köztársasági elnök Magyar Péter féle többségnek a bábja volt. Szóval ezért mondom, hogy így ennek az államfői tisztségnek a fenntartásának nincs értelme. Magyar Péter jelezte azt még ellenzéki korában, hogy hajlandó elgondolkodni azon, hogy nép által válasszák a köztársasági elnököt. Ez ugye egy nagyon régi vita a magyar politikában, tulajdonképpen 1989 óta, a négyigenes népszavazási kampány óta, hogy akkor most hogy a csodába válasszuk meg a köztársasági elnökünket. Nyilván, hogyha a nép választaná meg az államfőt, akkor ugye az a probléma megszűnik, amiről az előbb beszéltem, hogy a parlament, amennyiben kétharmados többsége van, akkor eltávolíthatja a köztársasági elnököt, de mondom, így jelenleg ebben a formában az államfői tisztségnek szerintem nincs értelme.
1: Viszont a minisztereknek van jelentősége, 16 minisztérium lesz, és az elmúlt két napban meghallhattuk azt, hogy ők egyébként milyen irányba szeretnék vinni az adott szakterületeket, sőt, négynek ugye, ahogy az elhangzott tegnap, vétójoga is lesz. Ez mit jelent szerinted?
2: Hát ez a vétójog nagyon érdekes, próbálom elképzelni, egyelőre nehezen megy, hogy Magyar Péter ki akarja mondani a kormány döntését, és a szigorú határozott Magyar Péterrel szemben felemeli a kezét az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, azt mondja, miniszterelnök úr, nem engedem, hogy ez a kormány döntés hatályba lépjen. Szóval nagyon nehezen tudom ezt elképzelni, már csak azért is, mert ahogy Karmelitában a Magyar Péter miniszterelnök úr, ahogy terelgette a minisztereit, hogy akkor még jelölteket, hogy erre gyertek, gyertek, gyertek. Hogy mondjam, ez egy határozott kemény vezető lesz, illetve már most az. De nézzük meg, van a kormánynak egy szervezeti és működési szabályzata, amelyik szabályozza a kormány tagjainak a hatáskörét, van még egy rendelet, amely a kormány működéséről szól, tehát ezekbe bele lehet tenni, hogy négy miniszternek vétójoga van. Ha ebben ezekben a jogszabályokban benne lesz, hogy ennek a négy miniszternek vétójoga van, akkor felemelem a kezem, és akkor meg tudom mondani neked, hogy mit jelent ez a vétójog valójában, hogyha megjön az erről szóló jogszabály.
1: Nagy Attila Tibor, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Én Istenem, altass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok. Egyik szemed, csukd be kérlek, és én lábolj hegyen elosonok. Ha nem figyelsz, ha félre nézel, én lenni többé nem fogok.

Istenem, altass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok. Egyik szemed, csukd be kérlek, és én lábolj hegyen, elossonok.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Innovatív oktatási módszereket, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát és gyermekközpontúságot ígér az oktatási tárca új vezetője. Lannert Judit parlamenti meghallgatásán azt is bejelentette, hogy rehabilitálják a kirúgott tanárokat és helyreállítják a sztrájkjogot. Új irányt hoz az oktatásban a Tisza kormány? Mendrei Lászlót kérdezzük.
2: Aki tanárember, meg a PDS volt elnöke, meg hát oktatáskutató, meg mind a mai napig aktívan figyeli azt, hogy mi minden történik az oktatásban. Örülök, hogy itt van. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Amiket most hall Lannert Judit, Lannert Judittól, az amire az elmúlt 16 évben újra és újra vágytak a pedagógusok?
3: Nem volt eddig szokásom egyetérteni a kormányzatnak a tevékenységével, és azt sem tudom, hogy ezzel a tevékenységen majd egyet tudok-e érteni a célokkal, azokkal igen. Tehát értelemszerűen a puding próbálja az evő, de azokat, amiket a miniszterasszony megfogalmaz, azok szerintem olyanok, azok az elképzelések, amikért az elmúlt évek, most már lassacskán lehet mondani, másfél évtizednek a pedagógus törekvései, megmozdulásai, szakmai követelései nagyjából ebbe az irányba indultak el. Eleve ma az egy örömteli esemény, hogy mondhatjuk azt, hogy van oktatási miniszterünk.
2: Az elmúlt két év, mondjuk a jelentős fizetésemelés óta nem konszolidálta a kormány és a pedagógusok viszonyát annyira, hogy elcsendesedtek a pedagógusok? Nem nagyon volt hangja annak, hogy ezek a követelések, ezek még most is élnek.
3: Na most nem mindegy az, hogy miért van csöndben az ember. Azért van csöndben, mert hogy elégedett a helyzetével, vagy azért van csöndben, mert hogy úgy érzi, hogy egyfajta szájkosár van rajta. A jelentős béremelés, azt én egy jelentős idézőjelbe tenném ezt a kifejezést, mert amit a Medgyessy féle béremelésnél sikerült 3-4 év alatt elinflálni, ezt azért nagyjából 1-1,5 év alatt már ott tartunk, hogy ebből a béremelésből helyjel közel nem sokat érez a pedagógus társadalom, hiszen az árak olyan szinten mentek el, hogy azt nem követte már szinte ez a fajta béremelés. Még egyszer mondom, érezhető volt az, és ebben egyet tudok önnel érteni, hogy csönd volt az iskolák környékén, nem nagyon szólaltak meg sem a szakmai szervezetek. Egyrészt az azok a háromféle összetevőt látok, egyrészt az elején ugye a jelentősnek mondott béremelés, másodszor az, hogy hát féltek az emberek, volt egyfajta félelem is, hogy jobb, ha csöndbe marad. Ugye a tanítanék mozgalom arcainak az elbocsátása az azért az egy kemény pofon volt.
2: Megmutatta, hogy mire számíthatnak.
3: Az így van. Igen. A harmadik pedig az most nem jut eszembe, de majd biztos el.
2: Jó, majd beszélgetünk még, aztán ez úgyis felmerülhet. Az, hogy szabad tankönyvválasztást mond az oktatási miniszter jövőre nézve, azt az én saját gyerekeimmel látom, hogy rögtön kérdezték, hogy ezt a vaszkot akkor ki lehet-e dobni. És mondtam, hogy biztosan nem, mert most itt már május van, tehát hogyha szabad tankönyvválasztásról beszélünk, akkor te más tankönyvet nem fogsz tudni szeptemberben kapni, csak azt, amit kiosztanak.
3: Ez így van, ezek a tankönyvek már meglettek rendelve. Hogy aztán ezeknél a megrendelés, jó magyarul kifejezve, ezeknél a megrendeléseknél figyelembe lehetett azt venni, hogy az új kormányzat mit tűz ki célul, meg mennyire lehetett figyelembe venni, azt igazából majd megmutatja a tankönyveknek a
2: De megvannak-e léte. Még a korszerű tankönyvek? Ugye egy csomó kiadó, meg egy csomó szerző az elmúlt években kénytelen volt gyakorlatilag illegalitásba vonulni, mert nem voltak megrendeléseik.
3: Ez történt, így van, nem is lehetett hozzájuk megrendeléseket leadni, illetve azok a korszerűnek mondott tankönyvek, amik annak idején korszerűek voltak, mikor éppen betöltöttek őket, azok nagy valószínűséggel ma már nem feltétlenül felelnek meg a mostani kívánalmaknak. Ezt ki kell várni, meg kell nézni. Én nem várom, tehát azt javaslom, hogy a gyermekei egyrészt azért ne dobják ki a mostani tankönyveit a gyermekem, mert hogy szükség lesz rá, hogy visszakeressen belőle. Másrészt valószínűleg, nem tartom túlságosan valószínűleg, hogy jelentősen más tankönyveket fognak kapni ezek a gyerekek.
2: Nyilván itt folyamatok kezdődik.
3: Így van, tehát a NATO-t mindenféleképpen módosítani kell. Ahhoz majd nyilván át kell inni a tankönyveket, és a tankönyvvel kapcsolatban még egy dolgot szeretném megemlíteni, azt Lannert miniszter asszony is említette, hogy megmarad a tankönyveknek az ingyenessége.
2: Ami például egy fontos vívmány.
3: És azt gondolom, hogy nem feltétlenül megtartandó ebben a formában. Mert az nincs mindenkinek szüksége minden családnak szüksége arra, hogy azt a bizonyos 15-20-25 ezer forintos tankönyvcsomagot megkapja ingyen, hiszen a szülőknek az anyagi lehetősége ezt megteheti, és ugyanakkor vannak olyan családok, akik a 8 ezer forintot sem tudják érte kifizetni, tehát én itt mindenféleképpen differenciálást tartok szükségesnek.
2: Az nem volt általános, mint hogy a mi iskolánkban volt, hogy az egyik gyerek örökli a másiktól, és nem családon belül, hanem ugye könyvtárból kapják a gyerekek a könyveket, és akkor így tovább lehet adni.
3: Hát ez egy időben most itt is az benne volt a rendszerben, hogy az iskolai könyvtárban le kellett adni azokat a tankönyveket, aztán az iskolai könyvtárak eljutottak oda, hogy nem tudták hol tárolni, tehát nem, egyszerűen nem volt rá hely. Nem beszélve arról, hogy ezek a tankönyvek nem olyanok, mint annak idején voltak a mi időnkben, hogy egyrészt a könyv minőségében, nem a benne lévő anyag minőségében, a tankönyv minőségében, másrészt itt azért alapvetően húzd alá, tölts ki, rajzold be, színezd ki, tehát ezek a tankönyvek.
2: Hát a munkafüzetekkel eleve nem ment ez a dolog, ez kétségtelen. Nemzeti alaptanterv, itt is arról van szó, a miniszter asszony jelezte is, hogy ezt át kell dolgozni, ez egy nagyon régi vágya a pedagógus társadalomnak, mert amióta bevezették, van. Vitájuk van vele. Hát volt egy elkészült új változata a nemzeti alaptantervnek, csak aztán azt nem vezette be az Orbán kormány, pedig az ő időszakában készült.
3: Azt nem, hogy nem, ezt kidobták. Ez a Csépe Valéria féle munkacsoport által az asztalra letett olyan nemzeti alaptanterv, aminek a tartalmával, minőségével, a benne leírtakkal a szakma túlnyomó része egyetértett.
2: Ezt elő lehet most venni?
3: Hát ezt biztos megvan valahol valami fájba, azt én nem tudom, de azt is nyilvánvalóan aktualizálni kell. Ez a miniszterasszonynak kell, és az ő stábjának kell ezt a dolgot intézni. Nyilvánvalóan föl kell venni a kapcsolatot az meg nem valósult alaptantervet készítőkkel, hogy mennyiben aktualizálható, mennyiben nem, mennyiben adják hozzá a járvásokat, hogy ezt felhasználják. Mindenesetre ennél a mostaninál én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen jobb, de nem csak a tartalmával van probléma a nemzeti alaptantervnek, hanem azzal a rettenetes mennyiségű tananyaggal, ami ebben a mostaniban benne van. Nyilvánvalóan ezt is, hát igen, erőteljesen csökkenteni kell, mert hogy láthatóan ez egy kontraproduktív eredményt hozott ez a fajta.
2: Hát olyan dolgokat kell tudniuk a gyerekeknek, mondom a saját tapasztalatomból tudom, aminek semmi értelme, főleg a digitális korban. Tehát azt, hogy mikor van a vízvilágnapja, azt nem fejből kell tudni, nem tudni kell, hogy hol kell megnézni.
3: Igen.
2: De az például, hogy mi egy régi vágy, hogy különböző tantárgyakat összevonva oktassanak, hogy tantárcsoportok szülessenek meg, és ezzel kevesebb lesz a tananyag, de áttekinthetőbb. Korok szerint, vagy tematika szerint. Az egy vágyálom? Az nem tud megvalósulni?
3: Azt gondolom, hogy nem feltétlenül vágyálom, hiszen hogyha én nem vagyok, én humán tárgyakat oktattam, de ismereteim szerint a kémiát, fizikát, biológiát, és talán még a földrajzot is összevonták egy ilyen természetismeret nevű tárgyba, vagy legalábbis voltak ilyen törekvések arra, hogy ezt megcsinálják, ami szerintem egy feltétlenül egy jó irány, még annak ellenére, hogy az előző kormányzat idején történt ez, de egy jó irány, amit érdemes folytatni, hogy aztán amit lehet még összevonni, milyen tárgyakat lehet összevonni, ének, művészeti tárgyakat, az irodalmat, történelmet, nem tudom.
2: De rajzol énekelve.
3: Rajzolkodtákat, igen.
2: Igen, például. Középiskola, egyetem, beszéljünk azért pár mondatot erről. Az érettségivel kapcsolatban jegyezték meg, hogy az ma már semmiről nem szól. Mert hogy igazából nem kilépés az életben, mint ahogy ez volt 100 évvel ezelőtt, hanem csak egy folyamat egyik pillanata, egy része, feltételezve az, hogy a legtöbben tovább akarnak valahol tanulni. Van arra lehetőség a mostani iskolarendszerben, hogy az érettségi funkciója, módja megváltozzon?
3: Hát mindenféleképpen át kell gondolni az érettségének a szerepét a közoktatásnak a rendszerében. Az, hogy ez egyfajta cezúra sokaknak a rendszerszerű iskolaszerű tanulmányaiknak a lezárását jelenti az érettségi, és másoknak pedig egy magasabb, felsőbb oktatásba való belépésnek a lehetőségét. Ezt szerintem meg kell tartani. Tehát ez miatt erre szükség van. Hiszen ez azért így bennünk van. A gyerekeinkbe beleneveltük, a gyerekekbe benne van, hogy hát erre készülni kell. Az, hogy ilyen tartalmakkal, mint amilyen a mostani érettség is, az abban nem vagyok meggyőződve. Ez nyilván valami olyan szakemberekkel, akik ezeket összeállítják, átgondolják, nyilván a NAT-hoz alkalmazva, az új NAT-hoz alkalmazva ezeket a kritériumokat.
2: Mi sokat beszélgettünk az oktatásról egy időben, nagyon is gyakran. Most optimista, mert akkor nagyon nem volt az.
3: Igen, most optimista vagyok. Én tényleg azt gondolom, visszatérve a kezdőmondatomra, nem szoktam dicsérni, eddig nem tudtam dicsérni. Lannert Juditot nagyon rég, viszonylag régóta ismerem, többször beszéltünk, többször dolgoztunk együtt, azok a, ő még a 2010-ben a PDS-szel került, úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy ők készítették el ezt a bizonyos pedagógus munkaterhelés vizsgálatot, ami nagyon sokáig aztán a Fidesznek egy komoly ütő kártya volt a kezében. Az ő gondolkodását én jónak tartom, előremutatónak, és bízom abban, hogy, hogy sikerre fog járni, bár akkor, mikor megtudtam, hogy ő lesz a miniszter, küldtem neki egy SMS, hogy gratulálok, de kutya nehéz dolga lesz, visszajöttél, köszönöm, tudom.
2: És tényleg. Mendrei László, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Zéró tolerancia korrupcióval szemben, a jogállam helyreállítása és átalakított végrehajtási rendszer. Ezekről beszélt Görög Márta, akkor még csak igazságügyminiszter jelölt, ma éjfél óta ő már ugye hivatalban lévő igazságügyminiszter. A bizottsági meghallgatásán Bárándi Gergely ügyvéd a vendégem. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
2: Jó reggelt, szervusz.
1: Mi az, ami számodra a legkiemelendőbb volt az igazságügyminiszter jelöltnek a meghallgatásában?
2: Két dolgot kell én azt gondolom megjegyezni, hogy azok, amiket elmondott, azokkal nem lehet vitatkozni, valóban szükség van a jogállami működésnek a helyreállítására, valóban szükség van arra, hogy visszatérjen az emberekben a jogrendszer és a jogalkalmazókba vetett bizalom. Igazából egyetlen egy
1: korrupcióval
2: szembeni fellépés, abszolút.
1: Ezt már hallottuk
2: Ezeket hallottuk. Sőt, mi több azt tudom mondani, hogy ezeket mindenki fel tudja mondani, hogy ezek van szükség. Ami nekem nagyon hiányzott a miniszteri meghallgatásból, azok a konkrétumok. És hát beszéltem azóta jó néhány kollégával, és nekik is ez volt a meglátásuk, hogy amiket elmondott elvi szinten, azok nem kifogásolhatók, azok támogatandók, azonban kíváncsiak lennénk arra, hogy miniszter asszonynak egyáltalán mi az elképzelése arról, hogy ezt hogy kívánja megvalósítani. Tehát, és azon is csodálkozom őszintén szólva, hogy ott voltak országgyűlési képviselők, nyilván főleg az ellenzékiekre gondolok, ilyenkor fideszes, mi hazánkos képviselők, hogy mondjuk nem tették föl azt a kérdést, hogy rendben van miniszter asszony, most a miniszterelnök úr felszólította a köztársasági elnököt, hogy május 31-ig mondjon le, akkor legyen szíves már nekünk azt megmondani, hogy mi a terve a köztársasági elnök intézményével. Közvetlen elnökválasztás lesz például, vagy pedig újra a parlament fogja megválasztani az utódját, hogy a köztársasági elnöknek mondjuk erősítik-e a jogköreit egy közvetlen választás esetén, vagy pedig maradnak a mostani inkább reprezentatív feladatkörökre emlékeztető jogkörei. Ugyanis például...
1: Igazságügyminiszteri szint egy ilyen az elnöki portfólióval kapcsolatos elképzelések kidolgozása?
2: Az én ízlésem szerint igen, természetesen ez egy kormányzati döntést igényel, tehát a miniszterelnöknek ebben nem hogy óriási szava van, hanem meghatározó szava van, és ezt is szerettem volna mondani, hogy én őszintén remélem, hogy a miniszterasszonynak ezek a kérdések, vagy ezek a válaszok már a fejében vannak, csak mivel ugye tudjuk, hogy hogy alakult az ő jelölése 2-3 nappal talán a meghallgatása előtt, ezekről konkrétan még nem volt módja egyeztetni a miniszterelnökkel, mert természetesen ez nem egy igazságügyi miniszteri kompetencia egyedül, hanem ez egy kormányzati döntés, sőt, mi több azt tudom mondani, hogy ennél szélesebb, ez egy parlamenti döntés kell, hogy legyen a képviselőknek a bevonásával, de azért az, hogy egy igazságügyi miniszter erről mit gondol, az illet volna ugye a képviselőknek a bevonásával, de azért az, hogy egy igazságügyi miniszter erről

0: rendeletalkotmányi.
1: Erre vonatkozóan van intenciója Magyar Péternek, tehát azt nagyjából lehet tudni, hogy mi az ő elképzelése ez ügyben.
0: Hallottunk ilyet is és olyat is, de a kérdés az például, hogy az alkotmánybírósággal mi a terv? Tehát ugye szó van arról, hogy a kúriának a részévé teszik, vagy legfelsőbb bíróságnak ki tudja, hogy mi lesz majd a jövő, erről is kellett volna
1: ha
0: beszélni.
1: Ha így marad és nem mondanak le, vagy nem hívják vissza őket, alkotmánymódosítás kéne hozzá, akkor mondjuk fel lehet duzzasztani a létszámát úgy, hogy az arányok úgy alakuljanak, amely kedvezőbb.
0: Természetesen.
1: Tehát nagyon sok variáció van, ezekről tényleg nem hallottunk.
0: És ezekről kellett volna beszélni, vagy kellett volna arról beszélni, Ami én azt gondolom, hogy alapvető a jogállami működés helyreállítása szempontjából, hogy mondjuk mi lesz az ügyészséggel, hogy valóban, amit én egyébként képviselek évek óta véleményt, hogy kormány alá kéne rendelni az ügyészi szervezetet, természetesen a megfelelő és nagyon, nagyon komoly garanciákkal. Ezt vajon tervbe vette a Tisza kormány, vagy nem az igazságügyminiszternek, erről mondjuk mi az álláspontja, de ezt meg is kellett volna még egyszer kérdezni a fideszes képviselőknek is, ha már a miniszter asszony erről nem beszélt. A köztársasági elnöki feladatkörök közvetett megválasztás az azért fontos például, hogyha azt emeljük ki, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét erősíteni kívánjuk, akkor nyilvánvalóan a köztársasági elnök ellentétben Spitpál véleményével és a szakma nagyjából egységes álláspontjával, már hogy az ellentétes Spitpáléval, hogy ez nem a kormányzati munkának a motorja és a kormányzat része, vagy a kormányzati működés része, hanem az elnök igenis a kormányzat ellensúlya. Ha én ellensúlyi szerepet szánok az új elnöknek, akkor vajon mivel kívánom az ő feladatköreit kibővíteni? Természetesen senki nem délége ferende javaslatokat, azaz szó szerinti jogszabályszöveget és pontos meghatározásokat kívánt volna, de mondjuk annyit igen, hogy nagyobb beleszólást engedünk a köztársasági elnöknek az alkotmánybírák jelölésébe és megválasztásába, vagy a parlament feloszlatási jogköreit bővítjük, stb.
1: Azt viszont tudjuk, erről ugye Nagy Attila Tiborral is volt itt szó pár perccel ezelőtt, hogy vétójogot kap 4 miniszter a kormányon belül, hogy pontosan mire erről is beszélt Nagy Attila Tibor, nem tudjuk, hogy milyen eljárásra, nem tudjuk, maradjunk annyiban, hogy nem tudjuk, ez majd ki fog derülni, azt a szót tudjuk, hogy vétó, meg 4, meg miniszter. Az igazságügyminiszter közülük az egyik, ugye a pénzügy, az oktatási, az egészségügyi a másik 3. Hogyan képzelhető el egyáltalán egy kormányzati munkában a miniszteri vétó?
0: Ez tulajdonképpen egy belső szabályozás, ez egy belső önkorlátozás, tulajdonképpen a kormányon belüli fék és ellensúly. De ez inkább szimbolikus, én azt gondolom, ez inkább a miniszterelnök saját hatáskörének, vagy kormánydöntésekhez képest egy megkötés, de nem több ennél. Ez nem az én általam fékek és ellensúlyok rendszerének tekintett intézmény, hanem egy belső önkorlátozás a kormányzaton belül. Az igazi fék az, ami a kormányzattól független fék, mert ez egy kormányzaton belüli. És csak
1: felvetődik az a fideszes, bocsánat, igen? Az a fideszes kifogás, hogyha a jogállami normákat oly fontosnak tartja, ezt megkapta egyébként Ruf Bálint is, aztán megkapta Görög Márta is a bizottsági meghallgatásán, akkor hogy van az, hogy hivatalban lévő alkotmányos kinevezetteknek, illetve megbízott vezetőknek a pozícióját, a mandátumát azt megszüntetné Magyar Péter?
0: Erről ugye elég sok vita volt az elmúlt időben a közbeszédben.
1: Ez elméleti vagy gyakorlati vita?
0: Ez mind a kettő, de én elméleti vitának is simán validnak tartom, hiszen kérdés az, hogy egy kormány az egyébként veheti a bátorságot arra, vagy egy miniszterelnök, hogy egyébként az alkotmányos keretek közt megválasztott és határozott időre szóló mandátumokat kikényszerítse, hogy azt ne töltse ki az illető. Én azt gondolom, hogy normális viszonyok között ez ne. A válasz az, hogy nem. De most 16 év ilyen kormányzás után, 16 év után, amelyik az én meglátásom szerint egy kifejezetten autokratikus rendszerként működött, ahol a kormányzat az egész működését arra alapította, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét aként is bontsa le, hogy gyakorlatilag visszaélve a saját jogkörével, mert létezik ez a fogalom egyébként nem csak a polgári jogban, hogy joggal való visszaélés, hanem ezt a hatalommal való joggal való visszaélés, és a kormány ilyen módon nevezte ki ezeket az embereket, ezeknek az intézményeknek az élére. Magyarán, ha a jogállami működést vissza szeretnénk állítani, akkor valóban a pártkatonákat le kell cserélni. De és innentől merül föl majd a kérdés az én számomra, és ez már inkább gyakorlati, mint elvi kérdés, de az elvi kérdés kategóriájába is beleilleszthet, hogy kik lesznek vajon az utódok, és milyen módon megválasztott utódok lesznek.

0: Mert hogyha ugyanaz történik, mint eddig, hogy a jelenlegi jelölési szabályok alapján kizárólag a Tisza kétharmada a hozzájuk közel álló embereket mindenki más megkérdezése nélkül jelöl mondjuk és választ meg alkotmánybírónak, vagy éppen a közvetlen választást mellőzve a jelenlegi rendszerben választ meg köztársasági elnökké, akkor nem feltétlenül vagyunk elvi szempontból előbbre, mint ahol most tartunk. Tehát nagyon fontos az, hogy az elmozdítás után hogyan jelölik majd ki ezeket az új embereket, hogyan választják meg?
1: Attól még, hogy tegyük fel, él a teljes felhatalmazása, az alkotmányozó léptékű felhatalmazás eszközével a Tisza, és mondjuk egy köztársasági elnököt így módon emel a székébe. De hogyha a személyében egy olyan ember, aki meg tudja testesíteni mindazt, amit egyébként a törvény is ráród, és politikailag is képes arra, hogy ő ne Tisza pártkatona legyen, az problémás?
0: Hát a puding próbálja az evés, ahogy szokták mondani, és azt gondolom, hogy lássuk meg. Én szebbnek tartanám azt, hogyha mondjuk a miniszterasszony most azt nyilatkozta volna, hogy az új elnököt már közvetlenül fogjuk megválasztani, és az erre, vagy az ezt lehetővé tevő jogszabálymódosítás, legyen az alaptörvénymódosítás, vagy sarkalatos törvénymódosítást, már elő is készítettük, és a holnapi napon be fogjuk nyújtani az országgyűléshez. Nekem ez a válasz nagyon tetszett volna, és hogy ezzel és ezzel kibővítjük a jogkört, ugyanis valóban, és jól mondja, vagy jól látja, először is sok múlik a személyen, hogy ki az, és másodszor sok múlik a struktúrán, hogy hogy kerül oda, és hogy egyébként ő neki milyen jogkörei lesznek. Én ezt a kettőt együtt tartanám szépnek, és hogyha valóban fontos a kormánynak a jogállami működés visszaállítása, akkor talán érdemes lenne ezt megfontolni, de ugyanakkor én azon az állásponton is vagyok, hogy 100 nap minden kormánynak jár, és 16 ilyen év után én a magam részéről szeretném megadni a bizalmat a miniszterelnöknek is, és az igazságügyi kormányzatnak is.
1: Báránti Gergely ügyvédnek köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.